0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézusom,
0: bízom benned,
7: szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
7: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Meghívjuk, hogy imádkozzák velünk együtt a szeretetlen rózsafüzérítés litániáját, amelyet a Csíkpálfalvi Rózsafüzér Társulat tagjaival fogunk végezni. Felajánlva hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a szentatyáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, Csíki Szabolcs plébános urunkért, kántornőnkért, segrestésünkért, községünk minden lakójáért, a szeretett láng elterjedéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, adományozóért, hallgatóiért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a magányosan élő és nehézségekkel küzdő testvéreinkért, az ifjúságért, az úton levőkért, a betegekért, a halottainkért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mária legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet. Minden emberre szálljon szíved szeretet lángja. Ó, Mária, szeretünk téged. Olcsd szíveinkbe igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánad.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárja és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
3: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Istenem, hiszek te benned,
4: mert végtelenül jó vagy.
3: Istenem, remélek te benned,
4: mert végtelenül irgalmas vagy.
3: Istenem, szeretlek téged,
4: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: életünk óráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen

0: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
0: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áros szeretett lángot kegyelmi hatásán az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplő

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörgy érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: Nem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívébe az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk.

0: szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésébe, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkbe. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szitott szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlöletüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségébe, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Szeretett királynőinek köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária. Az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közbe értünk Uradnál, áldj meg és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmában. Amen. Boldogságos szűz Mária, mennyei jó édesanyánk, gyermeki bizalommal lábadhoz borulunk, és estve kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket. Kérünk, jó anyánk, töltsd el lelkünket azzal a szeretettel, amellyel Jézus Krisztus megváltónkat a kereszten a mennyei atyának ajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne vesszék. Szeplőtelen szűzanyánk, megígérted, hogy tüzet tüzzel fogunk oltani, ezért kérünk, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását mielőbb ránk és az egész emberiségre, hogy az Úr Jézus, a béke fejedelme uralkodjék bennünk és az egész világon. Amen.

0: Amen.
1: Uram, hallgass meg a könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke
0: Isten irgalmából békességben nyugodjék. Amen.
1: Köszönjük, hogy várjunk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.

Dicsérdessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat a nagyváradi stúdióból. Július hónapban elhangzott öregkor bölcsessége műsoraimban az emberi élet egyik értékéről, a test egészségéről beszéltem. A hosszú élet titka nem csak abban rejlik, hogy egészségesen táplálkozunk, eleget mozgunk, mellőzzük a dohányzást. Az egészségünk megőrzése lelki feladatunk is, egész életünk folyamán.

Mi csak vándorok vagyunk itt a földön. Ének bevezető dallama 7 éve jelzi az Öregkor bölcsessége műsorom kezdetét. Fülbe mászó a dallama, de sokszor elgondolkoztam a lelkünket felemelő szövegén. Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünk. Járjuk életünk rövid vándorútját, de nem mindegy, hogyan és kivel. Istennel vagy nélküle. Sík Sándor Hosszú élet című versét meghallgatva megtudjuk, mi a hosszú életnek a titka. Hallgassák meg szeretettel. Most, hogy már 70-es éveimet töltöm, megérem, amit sose hittem, hogy hosszú életű lettem a földön. Hiszem az igét, kopott Bibliámnak. Azért van ez, mert tiszteltem atyámat és anyámat. A hosszú életet Isten nevében hát csak megértem. De lesz-e benne köszönet? De van-e benne érdem? A hosszú életből talán elég is lenne ennyi. Aki szeret annak, akit szeret, szeretne már utána menni. Menni, de oda menni, ahová mennek mind, akik szeretnek. Engedj még egy-két esztendőt, Uram, az égi és a földi szeretetnek.

kedves idős testvéreim, Sík Sándor verséből kicseng két sora, hogy hosszú életű lettem a földön, hiszem az igét, kopott Bibliámnak, mert tiszteltem atyámat és anyámat. A Szentírást, a Bibliát a könyvek könyvének is szokták nevezni. Az újszövetségi Szentírásban mindent megtalálunk ahhoz, hogy rövid földi életünket úgy éljük meg, hogy végcélunkat, az örök boldogságot elnyerhessük. A Szentírás naponta olvasása csodákra képes, mert a négy evangélium főszereplője maga az Isten, Fia, aki azért lett emberé, hogy életével és tanításaival megtanítson minket az Istennek tetsző, helyes életmódra. A keresztény embernek elengedhetetlen a Szentírás olvasása, hisz akárhányszor olvassuk, mindig újabb tanításra figyelhetünk fel, s ezáltal kerülhetünk mind közelebb Istenhez. Sík Sándor Hosszú élet című verse még megtanít bennünket arra, hogy szükségünk van apáink és anyáink hit tapasztalatára. Köszönet és hála mindazokért, akik előttünk éltek, akik életükkel tanúságot tettek a hitről. Így lett a hit, ami a generációk öröksége.

Kedves hallgatók, kedves testvéreim! Legyünk örvendező keresztények! Ezt kívánja tőlünk az Isten! Jézus még szenvedése előestéjén halála küszöbén is hangoztatta, hogy a keresztény életnek örvendezőnek kell lennie. Olvassuk Szent János evangéliuma 15. fejezet 9-től 11-ig a verseiben. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és szeretetében maradok. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Szent Pál is újra meg újra mondja, hogy a keresztény hit az örömhírről szóló örvendetes üzenet. A Filippiekhez írt levél 4. fejezet 4. versében olvashatjuk. Örvendjetek az Úrban szüntelen. Újra csak azt mondom, örvendjetek. Kedves Mária Rádió hallgatóknak, az elkövetkezendő percekben röviden bemutatnám Mácz István Örülj velem című könyvét. Az olvasók kérésére a Szent Gellért kiadó és nyomda kiadásában immáron 10. kiadásban látott napvilágot egy igazi, örömre buzdító könyv. Hallgassák a részletet szeretettel. Az ember örömre született. Erről beszél minden mosoly, minden kacagás, minden nevetés. Az örömre szükségünk van, mert kioldhatatlan ösztönnel egész életünkben a boldogságot keressük. A boldogság pedig örömünkbe lép be életünkben. Amint az életünk egészét, a pillanatok, a percek töredékében éljük meg, hasonlóképpen az egész boldogság egyszerre nem birtokolható, csak örömben élhető át. A boldogságot mindig holnapra várjuk, majd holnap utánra, és így mondhatjuk tovább. Közben most élünk, most érzünk, most kell örülni, hogy emberi legyen az életünk. A mindennapi kenyér mellé kell a mindennapi öröm is. Olyan egyszerű ez, mint amikor azt mondják, egyél, igyál, tornázz, hogy egészséges légy. Ennyire egyszerű és ennyire fontos. Hányszor hallod a rádióban, televízióban, hogy többet mozog, lélegezzél mélyen? De élni csak örömben érdemes, és csak örömben szeretheted az életet. Naponta 1000 öröm lesz rád. Csak észrevedd, érezd, engedd magadba az apró örömöket is, és örülj. És így lesz örömöd teljes. Mácz István Örülj velem című könyvében hangsúlyozta, amint felolvastam, a mindennapi kenyér mellé kell a mindennapi öröm. És mi az öröm? A Szentlélek gyümölcse. Általa elérkeztünk egész életünk, az értékes élet, majd az öregkorunk legfőbb lélektani tartó oszlopához, a mosolyhoz, a nevetéshez és a humorhoz.

A mosoly ingyen van. Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy mosolyogni fölösleges, pláne az utcán, hiszen a mosolyt ma kétféleképpen értelmezik. Vagy bolondnak néznek, vagy mögöttes szándékot sejtenek. Ha azonban a mosoly szívből jön, és csak annyi a célunk vele, hogy a többiek is észrevegyék a világ szép oldalát, akkor igenis érdemes még a tömött buszon is rámosolyogni embertársainkra. Bár nem mindenki viszonozza ezt a gesztust, azért észrevehetjük, hogy néhányan megkönnyebbülnek, mint amikor a sötétségben hirtelen meglátják a villanykapcsolót. Hogyan tudunk szívből mosolyogni valakire? Segíthet, ha előtte saját magunk is észrevesszük a környezetünkben található szép és jó dolgokat. Egy éppen kinyílt virágot, vagy ha az utcán járva elkapunk a többi járókelőtől egy-egy kedves gesztust, amely által erősödhet bennünk az az érzés, hogy jó emberek között lenni. Egy mosoly nem kerül semmibe, és nagyot visz véghez. Gazdaggá teszi azt, aki kapja, és aki adja, nem lesz szegényebb. Csak egy pillanatig tart, de az emléke olykor örökké él. Senki sem elég gazdag ahhoz, hogy nélkülözni tudná, és senki sem olyan szegény, hogy ne tudná adni. A barátság érezhető jele, a mosoly nyugalmat ad a fáradt embernek, bátorságot önt a csüggedőbe. Ha valamikor találkozol valakivel, aki nem adja meg neked a megérdemelt mosolyt, légy nagy lelkű, és ajándékozd meg te őt a mosolyoddal. Mert hidd el, senkinek sincs akkora szüksége egy mosolyra, mint aki nem tud mosolyogni másra. A mosoly és a nevetés ragadós, sokkal jobb, mint az ásítás. Ha egy zsúfolt tömegközlekedési eszközön valaki egyszer csak elkezd nevetni, akkor előbb-utóbb utastársai is csatlakoznak majd, még ok sem kell a nevetés elkezdésére.

Kiadós nevetés, hatékonyabb stresszoldó, kiválóan egyensúlyban tartja a test és a lélek harmóniáját. Ennél fogva jótékonyan hat a fizikai egészségre is. Míg a mosoly feltételezi a mi belső boldogságunkat, a haotázáshoz lehetünk akármilyen feszültek vagy lehangoltak, elegendő, ha elkezd valaki mellettünk nevetni. Sőt, valószínűleg a feszült emberek fogékonyabbak a harsány kacagásra, épp a bennük felhalmozódott stresszt miatt. Azonban nem kell féltenünk, feltétlenül túlhajszoltnak lennünk, hogy egy jót nevessünk. Nagyobb városokban rendszeresen szerveznek úgynevezett hahota klubokat, ahol jó társaságban kacaghatunk önfeledten, emellett a klubvezetője általában gondoskodik humorérzékünk fejlesztéséről is. És végezetül a vidám életszemlélet. Noha a kutatók szerint a nevetést csak az esetek 15-20%-ában előzi meg valami humoros dolog, az, hogy mi igazán mulatságos, az az egyéntől is függ. Derűsebb életünk lehet például attól, ha saját hibáinkon, botlásainkon is tudunk nevetni, vagy ha kínos pillanatainkat némi humorral, vagy éppen iróniával.

0: Kedves hallgatók, a műsoridő oly gyorsan lejár. Befejezésül megemlíteném a szenté avatott 23. János Pál pápát, aki minden nap a reggeli imájában egy szikrányi humorért könyörgött magának. Hogy nem hiába? Arról a közkézen forgó kötetnyi anekdóta gyűjtemények tanúskodnak. Személyével kapcsolatban. A műsorom bevezetőjében mondtam egy mondatot. Egészségünk megőrzése lelki feladatunk is, egész életünk folyamán. Most hallgassák meg útravalóul, Szent 23. János pápa gondolataiként elterjedt 10 törvény a lelki nyugalom eléréséhez, mely forrásanyag a Szociális Testvérek Katolikus Lelkiségi Lapjában, a Lélekszavában jelent meg. Hallgassák meg!
1: Ma megkísérlem átélni a napot úgy, hogy nem akarom egyszerre megoldani életem minden problémáját. Ma igen nagy figyelmet fordítok fellépésemre, senkit sem bírálok, sőt arra sem törekszem, hogy másokat helyreigazítsak vagy kijavítsak, csak magamat. Boldog leszek a tudatban, hogy boldogságra születtem. Nem csak a másvilági, hanem az evilági boldogságra is. Ma alkalmazkodom a körülményekhez anélkül, hogy a körülmények alkalmazkodjanak az én kívánságaimhoz. Ma 10 percet szánok az időmből egy jó olvasmányra. Amint a táplálék a testi élethez, a jó olvasmány a lelki élethez szükséges. Ma elvégzem a napi jó tettet, és senkinek sem dicsekszem vele. Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen, s ha gondolatban sértődöttnek érzem magamat, gondoskodom róla, hogy senki se vegye észre. Ma újra részletes programot állítok össze, talán nem is mindig ragaszkodom hozzá pontosan, de megfogalmazom. 2 rossztól tartózkodom, a hajszától és a határozatlanságtól. Szilárdan hiszek abban, akkor is, ha a tények az ellenkezőjét mutatják, hogy az isteni gondviselés úgy törődik velem, mintha egyedül volnék a világban. És végezetül ma nem félek, és különösen örülök mindennek, ami szép, és hiszek a jóságban. Amen.

0: Megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönnek a kedves hallgatóktól, Fazekas Ilona önkéntes, a műsor szerkesztője,
1: és Majoros Attila,
0: technikus zenei szerkesztője a műsoromnak, segítőm versek, szövegek elmondásában. Most hallgassanak meg egy szép zenét!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szentgyörgyi Krisztus Király templomból. Ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma is együtt!

Köszöntünk, Urunk Jézus Krisztus! Köszöntünk az oltári szentség hófehér színében. Légy áldott, Urunk! Légy áldott, és fogadd el imádásunkat. Köszönjük, Urunk, az egyházunkat, hiszen részeseimé váltunk ennek az egyháznak, Urunk, és itt a Te színed előtt, keretek között, biztonságban álltadunk, és magasztalhatunk Téged. Köszönjük, hogy velünk maradtál, és köszönjük, hogy úgy alapítottad ezt az egyházat, hogy pokolkapui nem vesznek erőt rajta. De köszönöm, Uram Jézus Krisztus, hogy vezetőket áldottál meg, hivatásokat alapítottál, és köszönjük, Urunk, hogy lehet pápánk, ezért kérünk, Urunk, áld meg Leó pápánkat, de áld meg, Urunk, az egyházi vezetőket, bármilyen szinten is lennének, Vatikán államnak különböző szintű vezetőit, a plébániáknak a vezetőit, a püspöki vezetőket, Urunk. Ezért kérünk, Urunk, minden érsekért, kérünk, Urunk, minden plébánosért, és mindazokért, akik bármilyen szinten, bármilyen formában vezető pozíciókkal áldottál meg ebben az egyházban. Áldott légy, Urunk, hiszen tudjuk, hogy a Te szent lelked tartja össze, és a Te lelked vezetésében lehetünk, Urunk, részesei a Te misztikus testednek. Hála neked, Urunk, hiszen a Te szándékod az, hogy mindazt, amit tesznek, azt a lélek vezetésében, egységben az Atya dicsőségére tegyék. És kérünk, Urunk, álljál meg új hivatásokat, hiszen oly nagy szükség van arra, hogy mindazokat a szentségeket, amelyeket Te alapítottál, és amelyeket csak az egyházban tudunk részesülni bennük, azokat legyen mindig, akik kiszolgáltatja. Légy áldott, Urunk, mindezekért a kegyelmekért, most és mindörökké. Amen.

Áldott Jézus Krisztus, ujjongó és hálaadó szívvel térdelek előtted, és tisztelettel, szeretettel hozom szent színed elé a családokat. Uram, te a jókedvű adakozót szereted, és fogadd el felajánlásainkat, amelyet családtagjainkért teszünk. És hálatelt szívvel gondolok, Uram, a Biblia legunalmasabb részeire, amely családfákat sorol fel. És köszönöm, Uram, hogy a te megtestesülésed családba történt. És köszönöm, Uram, és hálás vagyok, hogy felvállaltad azokat, akik előtted jártak. És hálát adok, Uram, hogy mi is felvállalhatjuk családtagjainkat, olyanok, amilyenek. Mert a te családfádban is voltak, Uram, akik elfordultak tőled. Voltak, Uram, olyanok, akik gyilkosok, házasságtörők, szentségtörők, bálványimádók voltak. Uram, a mi családjainkban is vannak ilyenek. De dicsőítem a te bölcsességet, hogy férfinek és nőnek teremtetted az embert. És hálát adok, Uram, hogy családokba állítottál, ahogy bőséges tér van arra, hogy a te evangéliumodat megéljük, hogy megtanulunk szeretni, megtanulunk megbocsátani, megtanulunk hűségesek maradni. Hát ezeket a mennyei kegyelmeket kérem, Uram, családjaink számára. És adj bölcsességet, hogy tudjuk, hogy a férfi az férfi, a nő az nő, a gyerek, az idős szülő, és mindeniknek meg van a maga helye a családban. Dicsőség és hála legyen neked ezért, Uram. És hálát adok minden szentségi házasságért, amelyet a te dicsőségedre köttetnek. Áld meg őket, Uram. De hozom előd azokat is, akik párkapcsolatban élnek, akik nem mernek igen mondani egymásnak, akik nem szeretnek elköteleződni, mert nem bíznak magukban. Uram Jézus, világosíts meg őket, hogy nem magukba kell bízzanak, hanem te benned. Mert te vagy az, aki a családokat összetartod, ha rád figyelnek, ha veled és a te igéid szerint élnek. Uram, hozom eléd a csonka családokat, akik annyira megterheltek, és nehézségekkel küzdenek. Légy irgalmas fölöttük, és különösen a gyermekek fölött, Uram, akik sebzettek, és a szülők terheit hordozzák. Áldott légy, Uram, minden keresztény családért, és minden családért, hogy téged dicsőíthetünk, dicséretünk, és szolgálhatunk neked a családokban. Amen.

Köszönjük, Urunk Jézusunk, hogy Te hallod a hangunkat, és köszönjük, hogy megnyitod a szívünket a Te jelenlétedre. Köszönjük, hogy igent adtál a szívünkben erre a mai alkalomra, erre a mai hálaadó találkozóra. Köszönjük, Urunk, hogy elődbe hozhatjuk minden jelenlevővel és minden hallgatóval a testi és a lelki betegeket. Én, Uram, hálát adok neked minden egyes gyógyulásomért és szabadulásomért, amit a Te jelenlétedben, a Te kegyelmedből megtapasztalhattam az eltelt évek során. Köszönöm, Uram, hogy a Te irgalmad és a Te szereteted oly sokszor megnyilvánult az én életemben is, de minden jelenlevő és hallgató életében is. Köszönjük, hogy Te kiárasztod a Te szent lelked gyógyító erejét és kegyelmét minden hozzád jutni vágyó szívébe, lelkébe, minden gyógyulni vágyó szívébe, lelkébe, minden jelenlevőbe is hallgatóra, hogy kiárasztod a Te szent lelked erejét. És egy szív, egy lélekkel hálát adunk, Urunk, közösségünkben minden egyes gyógyulásért, amit az eltelt 31 évben megtapasztalhattak és megtapasztalhattunk a Te kegyelmedből. És köszönjük, hogy a Te mennyei irgalmadba ajánlhatjuk azokat is, akik ismernek Téged, de elzárják a szívüket tőled, akik nem tőled kérik és várják gyógyulásukat és szabadulásukat, habár megtapasztalhatták, hogy az orvostudomány az nem mindig és minden esetben ad gyógyulást az ők testi-lelki bajukra. Köszönjük, Urunk, hogy Te kiárasztod a Te mennyei irgalmadat ezen betegekre is. Amen.

Eléd lépek, élő Úr Jézus Krisztus, hogy hálát adjak neked, hogy áldjalak, magasztaljalak és dicsőítjelek. Hála neked, Uram, hogy az élet a lélekben imacsoportban felkészítetted az én lelkemet, hogy vágyjon, hogy a sérüléssel, értelmi és fizikai sérüléssel élőkhöz közeledjek, Uram. Szeretetet adtál a szívembe, irányukba. Most őket hozom eléd, Uram, a te jelenlétedbe. Te nagyon szereted őket. Ők a te szeretett gyermekeid. És ezért az ők angyalaik mindig látják a mennyei atya arcát. Nagyon szereted őket, és annyi szeretetet adtál az ők szívükbe, hogy én is tanulhattam tőlük szeretetet, elfogadást, türelmet. Hála neked, Úr Jézus Krisztus! Hála neked ezekért az emberekért, akik olyan különlegesek, és nagyon szereted őket, és adtál melléjük gondoskodó szülőket, embereket, akik nap mint nap, 24 órában gondoskodjanak róluk. Hála neked, Úr Jézus, hogy te adsz erőt, türelmet, szeretetet ezeknek az embereknek. Hála neked, Úr Jézus, hogy egész életük folyamán gondoskodsz a sérültekről, gondoskodsz, hogy mindig legyenek mellettük emberek, akik szeretik őket, akik a te szereteteddel és békéddel, a te végtelen írgalmaddal, meg írgalmaddal megáldva, ott vannak mellettük, hála neked, Uram, és dicsőség mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Uram Jézusom, nagy hála van a szívemben, azért, hogy minket megváltottál, hogy véredet ontottad a mi szabadságunkért. Köszönöm, Jézusom, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönöm, Jézusom, hogy mindig és mindenkor gondunkat viseled. Nem róvod fel a mi bűneinket. Hála van a mi szívünkben, Uram, hogy minden kérésünket meghallgatod. Egyengeted a mi útjainkat. Nagy hála van a szívemben, Uram, a fiatalokért, akiknek az útját egyengedted és egyengeted. Azoknak a fiataloknak, akik nagyon mélyről jönnek. Nagyon sok megpróbáltatásban, nehézségben volt részük. Elhanyagolták őket, szüleik, a környezetük. Talán alkohol vagy drogok fogságába is kerültek. De neked gondod volt, hogy kiemeld ezekből a rabságokból és fogságokból. Hálát adunk, Urunk, minden egyes szabadulásért és gyógyulásért a fiatalok körében, és nem csak. Hála van, Uram, a szívünkben, hogy a mai fiatalok is igenis akarnak hozzád tartozni, nagyon sokan. Hála van a szívünkben, Uram, hogy megérinted az ő szívüket is. Hogy nem hagyod elveszni, bármennyire is dübörög a világ körülöttük. Mégis sokan vannak, akik vágynak utánad, mert te vágyat öntöttél az ő szívükbe. Köszönöm, Uram, minden olyan fiatalt, amelyiknek igaz hitet adtál, vágyat a szívébe, hogy téged kövessen. Köszönök minden papi és szerzeti hivatást, ahol a fiatalok száma bár fogyatkozik, de még mindig vannak. És hiszem, Uram, és köszönöm, hogy megáldod az ő szívüket, lelküket, hogy kitartsanak melletted. Köszönjük, Urunk, hogy nem engeded el a kezüket. Köszönjük, Urunk, hogy így sok fiatal vesz minket körül, és látogatja az ima közösségünket, találkozóinkat, és hirdett téged, és megvalt téged az emberek között. Hála és dicsőség mindezekért neked, mindörökkön örökké. Amen.

Igen, Urunk Jézus Krisztus, Te vagy a mi egyházunk közösségének a királya, aki előtt meghajlik minden tért. Köszönöm, hogy a mi közösségünk tagjainak térdjei is meghajolnak előtted ebben az ünnepi órában. Amikor megköszönjük, hogy közösséget alkottál a te nagy közösségedben, közösségeden belül. Köszönjük, hogy munkatársaidé választottál. Köszönjük, hogy tanítványaidé választottál, formáltál, és igazítasz nap, mint nap. Köszönöm, hogy közösségünket szent lelked irányítja és vezesse. Vezeti nap, mint nap, és fogja a világ végezetéig. Hiszen te mondottad, hogy veletek maradok minden nap a világ végezetéig, és elküldöm számotokra a szent lelket, az igazság lelkét, amely elvezet benneteket a teljes igazság megismerésére és megélésére. Köszönöm, hogy te alapítottad meg, te formáltad az első apostoli közösséget, a papságot, és te formálod és alakítod az újabb és újabb közösségeket, ahol veled találkozhatunk, ahol veled együtt lehetünk, ahol téged imádhatunk. Köszönöm, hogy te vezetsz nap mint nap a te tanításoddal, a te szent lelkeddel. Te tartasz meg, Istenem, ebben a közösségben, ebben az egyházi közösségben, a szeretett közösségben, ebben a szent közösségben, amelyben te vagy jelen, nap mint nap. Köszönjük, hogy megáldod közösségeinket. Megáldod a legnagyobb közösséget, az egyházi közösséget, a világ egyház közösségét. Hogy mindig az apostolok tanítását és közösségét hirdessék és éljék meg. Hogy minden alkalommal a kenyértörésnek részesei legyünk, kenyértörésben részt vegyünk, Istene, és a te imádásodban minden alkalmat kihasználjunk, hogy téged imádjunk közösen, együtt, szeretetben a te dicséretedre és imádásodra. Amen.

Áldott légy Jézusom, te legméltóságosabb oltári szentségben. Hálatált szívvel borulunk le elődbe, és megköszönjük, Uram, hogy te feltámadtál, élő Jézus vagy. Te vagy az, aki megújítod a mi szívünket, megújítod a mi lelkünket. Köszönöm, drága Jézusom, ezt a közösséget. Köszönöm ezt a 31 esztendőt, amit cselekedtél ebben a közösségben, hogy sok testvérnek megújítottad az életét, átformáltál bennünket, és elvezettél arra az útra, amelyen járnunk kell, az igazság útjára. Jézusom, köszönöm, hogy új élettel ajándékoztál meg. Új életet adtál, új életet kaptunk te általad és te benned. Megmutattad, hogy mennyire fontos számunkra a megújulás, a megtérés, a hozzád közeledés, hogy elszakadjunk azoktól a gyengeségektől, azoktól a kötözöttségektől, amelyek elszakítottak tőled. És ezért van most hála az én szívemben, mindazért, amit cselekedtél bennem, bennünk és általunk, testvéreink életében. Megmutattad, Jézusom, hogy valóban élő Isten vagy. Megmutattad, hogy jelenléted által hányszor és hányszor neved megdicsült testvéreink életében és az én életemben is. Ezért áldalak és magasztalak, Uram. Áldom a te drága hatalmas nevedet, mert nagy a te neved, hisz te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az, aki új életet adsz. Minden napjainkban megújítod a gondolatainkat, a szavainkat, a cselekedeteinket, hogy téged tükrözzünk, hogy téged tudjunk kivinni a világban. Ha sok ember általunk megtapasztalja a te jelenlétedet, a te szeretetedet. Ezért légy áldva és magasztalva, most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, drága Jézusom, a legméltóságosabb oltári szentségben. Elődbe hozom, drága Jézusom, az egész emberiséget, a maga sokszínűségével, a különböző vallásaival. Köszönöm neked, drága megváltóm, hogy te nem vagy személyválogató, és neked kedves az igaz ember buzgó könyörgése. Köszönöm, drága Jézusom, hogy te mindannyiunkért jöttél a földre, mindannyiunkért haltál meg, támadtál fel és küldted el a szent lelkedet, hogy azok, akik benned hiszünk, szabadok legyünk, és megváltottak a te véred által. Köszönöm neked, Jézusom. Köszönöm, Atyám, ezt a nagy irgalmadat. Kérlek, Atyám, add, hogy az egész világon az emberek olyan szeretettel öleljék át, segítsék, bátorítsák, karolják fel az elesettet, a rászorulót, mint itt, ebben a mi kis közösségünkben, az élet a lélekben, ima csoportban. Köszönöm, Atyám, hogy engem is befogadtak. Köszönöm, Atyám, hogy általuk te szóltál hozzám, és nem vesztem el. Áldott legyen a te szent neved. Segíts Istenünk, drága Jézusom, hogy úgy éljünk, ahogy te tanítottál, hogy meglássuk a mellettünk élő embert, a szenvedőt, a segítségre szorulót, az elesettet, és segítsük őt felállni, és hozzád jönni, Jézusom, úgy, mint az irgalmas samaritánus tette, és ne kerüljük őt el különbözőségre, vagy más felekezetre hivatkozva, drága Jézusom. Add, hogy úgy éljünk, hogy azok, akik nem hisznek benned, vagy tőled már eltávolodtak, vágyat érezzenek a szívükbe, és hozzád forduljanak, téged keressenek, és az imádás bármilyen formájában téged magasztaljanak, áldjanak és dicsőítsenek. Ó, hatalmas, erős Isten, kérlek téged ebben, segíts meg minket. Amen.

Uram Jézus Krisztus, én is csatlakozom testvéreimhez. Én is a hálámat fejezem ki ezért a közösségért, az elmúlt 31 évért. Te mondtad, Jézusom, a Jákob kútjánál a szamariai asszonynak, hogy helyesen az atyát csak igazságban és lélekben lehet imádni. Köszönöm, Uram, hogy közösségünk törekszik, hogy a te lelked vezetése alatt imádjuk az atyát, hogy életünket nap mint nap a te lelkedtől vezetve éljük meg. Köszönöm, Uram, a 31 év alatt a több mint 120 szemináriumot. Köszönöm azokat, Uram, akik a szemináriumokon még mélyebben megismertek téged. Köszönöm a megtéréseket, a gyógyulásukat, a testi és lelki szabadulásukat és gyógyulásukat. És köszönöm, Uram, mindazokat, akik példát adtak, akik befogadták a szent lelkedet. Én nagyon hálás vagyok, Uram, hiszen amíg a közösségbe nem kerültem, csak néha-néha emlegettem a Szentlélek jelenlétét, de csak hírből hallottam, és köszönöm, hogy általad megismerhettem, hogy élő valóság. Uram, én megköszönöm, hogy még mélyebben kiárasztod a te lelkedet a közösségünk minden tagjára, mind a 40 közösségre, minden csoportvezetőre, közösségvezetőre, szolgálóra, mindazokra, Uram, akik most jöttek először és csatlakoztak hozzánk, és hálát adnak velünk. De Uram, én már most megköszönöm, hogy te teszel bennünket hiteles tanúságtevőiddé, hogy az egész világ megismerjen téged és a te szent lelked erejét, hogy a te lelked erejéből mindnyájan dicsőítsük az atyát. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában szentségimádást közvetítettünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból. Köszönjük, hogy velünk tartottak, velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, válasszák társukról a nap hátra lévő részére is a Mária Rádiót. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 5 óra.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk,
2: Istennek szent anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Emlékezzél meg,
2: ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szűzek szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszhatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mái gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Szent Mihály arkangyal,
2: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

14. Leó pápa a szerdán megemlékezett a kommunizmus első lengyel vértanú papjáról. Leó pápa üzenete a teremtett világ védelméért szóló imádság 11. világnapjára. A háború sebei túlmutatnak a csatatéren. Önértékelés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra.

0: Leó pápa szerdán megemlékezett a kommunizmus első lengyel vértanú papjáról. A Szentpéter bazilikában tartott szerdai katekézis végén Leó pápa a lengyel zarándokokat köszöntve boldog Vladislav Findis atya a kommunista üldöztetés első boldog avatott mártírjának alakját Lengyelországban.
1: La sua testimonianza ci ricordi che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene.
0: Tanúság tétele arra emlékeztet minket, hogy a szeretet civilizációját, a megbocsátás és a rossz jóval való legyőzése építi. A Szent Zenéről tartott katekézise után az egyes nyelvű csoportokat köszöntve a Szent Atya így szólt. Szeretettel köszöntöm a lengyeleket. Augusztus 23-a a sztálinizmus és a nácizmus áldozatainak európai emléknapja. Ezen a napon a liturgia Vladislav Findis atyára emlékezik, az első lengyel papra, akit a kommunista üldöztetés mártírjaként boldoggá avattak. A II. Vatikán zsinat idején lelkileg támogatta a zsinat munkáját, a szeretet és az erkölcsi megújulás cselekedeteivel bevonva a híveket a zsinati jótett művébe. Tanúság tétele emlékeztessen minket arra, hogy a szeretet civilizációja a megbocsátás révén és a rossznak jóval való legyőzése által épül. Áldáson mindannyiukra! Boldog Vladislav Findis atya sorsa jól példázza a kommunista hatóságok egyházzal szembeni gyűlöletének mértékét. Hamisan azzal vádolták meg a papot, hogy embereket kényszerített vallásgyakorlatra, és ezért 2,5 év börtönbüntetése ítélték. Bebörtönzése alatt fizikai és lelki bántalmazásnak volt kitéve, és a hatóságok megakadályozták neki a nyelőcső rákja miatt szükségessé vált műtétet. Büntetése letöltése után rendkívül legyengült állapotban szabadult, és néhány hónappal később meghalt, de életszentség hírében. Sem börtön, sem halál nem választotta el Krisztustól és a rábízott jóoktól, írta róla Ferenc pápa a vértanúságának 50. évfordulójára írt levelében. Boldog Findis atya legyen minden pap számára meghívás a hűségre, az életszentségre és a teljes odaadásra Krisztus és testvérei mindennapi szolgálatában. Minden hívő számára legyen az Istennel vetett bizalom, valamint a Krisztushoz és a minden emberhez szóló evangélium mértékeihez ragaszkodás radikális jele és példája. Vladislav Findis 1907-ben született a dél-lengyelországi Kosienko-Nizsnyiben, az akkoriban osztrák megszállás alatt álló területen. Gyermekkorának legnagyobb vesztesége, hogy még 5 éves korában elvesztette édesanyját. A fiatal Vadek a háborús tapasztalatok árnyékában nőtt fel, és 1927-ben, immár az újjászületett Lengyelországban, az érettségi vizsgája után a papi hivatást választotta. 1932-ben szentelték pappá, majd káplánként dolgozott Kép-Plébánián, amelyek ma már Ukrajnához tartoznak. 10 évvel később, 1942-ben lett Novi Zsmigród plébánosa. Az ország náci megszállása idején megpróbált reményt adni az elkeseredett embereknek, együtt tudott érezni mások életével, megvigasztalta őket. Findis atya életét kockáztatva segítette az üldözötteknek és a halállal fenyegetett embereknek, nemzetiségüktől és vallásuktól függetlenül, beleértve a zsidókat is. Sokan az ő támogatásával tudtak éppen Magyarországra menekülni, amely akkor bátran befogadta a lengyel menekülteket. Findis atya felismerte, hogy a háború utáni nehéz idők hozzájárulhatnak a háború és a megszállás által súlyosan érintett nemzet megosztottságához. A híveknek nyújtott konkrét segítség mellett a nemzeti egység szószólója és a rendíthetetlen remény prédikátora volt az élet minden területén. Ezt a háború utáni kommunista állam alapelveivel dacolva tette, amelynek célja Isten kiiktatása volt a társadalmi életből, és elnyomás alá helyezte a katolikus egyházat és annak papjait. 1946-tól kezdve Findis atya a biztonsági szolgálat megfigyelése alatt állt. 1952-ben az iskolai hatóságok felfüggesztették a katekizmus tanítását a helyi középiskolában. A legsúlyosabb üldöztetés ideje azonban egybeesett a II. Vatikán zsinat munkájával 1962 és 1965 között. Stefan Wyszyński bíboros prímás vezette be Lengyelországban, a 23. János pápa kezdeményezte imádságot a zsinatért és a zsinati jótett cselekedeteit. Findis atya határozott lelkipásztori szolgálata kiváltotta a kommunista hatóság indulatát. 1963-ban letartóztatták és börtönbe zárták, ahol fizikailag bántalmazták és lelkileg meggyötörték. Többek között az alkotmány és a lelkismereti szabadság megsértésével, valamint a katolikus hit megvallására való kényszerítéssel vádolták, és egy koncepciós perben 2,5 év börtönbüntetésre ítélték. A börtönben már látták, hogy rákos betegségben szenved és sürgős kezelésre szorul, a börtön és az igazságügyi hatóságok megtagadták tőle a megfelelő kezelést és megakadályozták, hogy a korábban tervezett nyelőcsőrák műtéten átessen az egyházmegyei hatóságok és egy ügyvéd közbenjárása ellenére. Ennek következtében a fizikai és lelki bántalmazás mellett egészségi állapota is gyorsan romlott. 1964. február 29-én rendkívül legyengült állapotban feltételesen szabadlábra helyezték. Visszatért első plébánosi helyére, Novi Zmigródba, ahol pár hónappal később, 1964. augusztus 21-én meghalt életszentség hírében. 2005. június 19-én Varsóban avatták boldoggá. Nagy tisztelője, II. János pápa ezt már akkor a mennyből szemlélte.
2: XIV. Leó pápa üzenete a teremtett világ védelméért szóló imádság 11. világnapjára. A háború sebei túlmutatnak a csatatéren. A háborús fegyverek helyett a béke istene ad erőt nekünk a gyógyuláshoz, a kiengesztelődéshez és a szeretet civilizációjának építéséhez. Ezt emeli ki Leó pápa a teremtett világ védelméért meghirdetett 11. imavilágnapra írt üzenetében, amelyet augusztus 20-án csütörtökön tett közzé a Szentszék sajtó irodája. Az egyház szeptember 1-én ünnepli a világnapot, amelynek idei témája, kardjaikból ezért kapásolják.

0: által támogatott szívekből fakadnak. 14. Leó elismerte, hogy csak ezek a tulajdonságok rendelkeznek azzal az erővel, hogy átalakítsák az egyéneket, megújítsák a közösségeket és meggyógyítsák világunk sebeit. A Szent Atya megerősítette, hogy az előttünk álló út nem könnyű, de világos. Arra kaptunk hivatást, hogy engedjük megújulni szívünket, hogy békét kereshessünk és gondoskodhassunk a teremtésről. Az üzenetben a Szent Atya megállapítja, hogy ha alázattal és hittel vállaljuk ezt a feladatot, akkor Isten munkatársaivá válunk megújító munkájában. Sajnálatát fejezi ki, hogy ma sok válságnak és sok emberi szenvedésnek vagyunk tanúi. Ugyanakkor szerinte úgy tűnik, a teremtés harmonikus egyensúlyának felborulása felgyorsul. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól. A gyógyulásért és a békéért szóló egyetlen fohászt jelentenek, amely egy sebzett világból fakad, mutat rá üzenetében 14. Leó. Az élet Istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatja ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. A pápa szerint ez a béke nem felszínes és nem is mulandó, hanem Krisztus minden ember iránti tartós szeretetéből és gondoskodásából fakad. Mégis ez a békeígéret szöges ellentétben áll a világ számos részén látott valósággal. A pápa kiemeli üzenetében, hogy számos erőfeszítés továbbra is az erőszakra és a háborúra irányul. Ráadásul a háború olyan sebeket ejt, amelyek károsíthatják az élet teljes szövetét, nem csak az egyes személyeket és közösségeket, hanem az egész emberi családdal való tágabb kapcsolati hálózatukat és a teremtéssel való harmóniájukat is. Valamint rávilágít egy nagyobb kudarcra azon a téren, hogy Isten képére és hasonlatosságára éljünk, hogy tiszteljük az életet és gondoskodjunk a ránk bízott földről. A Szent Atya ezt nem csak politikai, hanem erkölcsi és lelki kudarcnak is nevezte. Leó pápa kiemeli, hogy a háború sebei és a föld pusztulása tehát mélyen összefüggenek az emberi szív állapotával. Ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrák reformjára van szükség, hanem a szívünk megújítására is. A Szent Atya kiemeli, hogy a konfliktusok és a teremtett világ kizsákmányolásának mélyen gyökerező okai, etikai és kulturális válságból fakadnak, beleértve a határok érzékelésének elvesztését, az uralkodás utáni vágyat, az azonnali haszon hajszolását és az Istentől kapott emberi méltóság felismerésének képtelenségét. Ennek megfelelően Isten kegyelmével együttműködve mélyebb személyes és kollektív megtérésre van szükség, visszatérésre Istenhez, aki újra rendezi vágyainkat, begyógyítja sebeinket és segít nekünk erényben növekedni. E belső átalakulás nélkül a béke törékeny és rövid életű marad. Viszont ahol a szívek megújulnak, új lehetőségek nyílnak meg, figyelmeztet Leó pápa. Amit pusztításra használtak, az újra irányítható az élet, a szegények gondozása, az éhezők táplálása és a teremtés védelme felé. Ez a hiteles ökológiai megtérés útja, ahol Jézus Krisztussal való találkozásunk hatásai nyilvánvalóvá válnak a körülöttünk lévő világgal való kapcsolatunkban. A béke a szívben kezdődik, és kiárad a kapcsolatainkba, közösségeinkbe és a tágabb világba. A hatalmas kihívások ellenére Leó pápa megerősíti, hogy Isten nem hagy minket a gyógyulás és az átalakulás eszközei nélkül. A teremtett világ védelméért meghirdetett 11. imavilágnapra írt üzenete végén pedig így imádkozik. Adja meg nekünk az Úr a bátorságot, hogy ezen az úton járjunk, hogy a mi időnkben a kartok valóban ekevasakká kovácsolódjanak, és az evangélium ígérete mélyebben gyökeret verjen a világunkban, és Krisztus békéje uralkodjon az egész teremtett világ felett. Önértékelés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra.
1: Egy fiatal ember a vasútállomáson várja a kedvesét, mellette egy idősebb férfi áll. Megérkezik a vonat, az idősebb férfi felesége érkezik hamarabb és szorosan átölelik egymást. De hiányos

0: Aztán mondja a férj. Nekem is olyan hosszú volt ez a két nap nélkület, válaszolja a feleség. A fiatalember csodálkozva kérdezi. Mióta házasok? 30 éve. A fiatal felsóhajt. Remélem, a mi kapcsolatunk is egyszer ilyen lesz. Az idős férfi elmosolyodik. Ezt ne remélje, fiatalember. Döntse el. A szeretet nem csupán érzés, hanem naponta meghozott döntés. Maga Isten erre a legfőbb bizonyíték, hiszen ő döntött az ember mellett örökre, és akkor is szereti az embert, amikor az nem figyel rá és eltávolodik tőle. Ez minden önértékelés alapja. Értékes vagyok, mert Isten szeret. Jézus erre az alapra vezeti rá tanítványait, amikor felteszi nekik a kérdést. Kinek tartanak engem az emberek? Ti kinek tartotok engem? Ahhoz, hogy hitem élővé váljon, életbevágóan lényeges e két kérdés megválaszolása. Érdekes megfigyelni azt is, hogy Jézus két részre bontja ezt a legfontosabb kérdést. Először azt, hogy kinek tartják őt az emberek, és csak ezután azt, hogy kinek tartják őt a tanítványok. A lényeget a tanítványoktól kérdezi csupán, akik már elkezdték a Krisztus követés útját. Isten ugyanis menet közben tárja fel, nyilatkoztatja ki magát. Ha nem indulok el hívására, nem hallom meg a válaszokat sem, mert ő mindig tovább hív. A fejlődés útja felfelé ívelő mozgás, sohasem egy helyben topogás. Az emberek különféleképpen vélekednek Jézusról. Vannak, akik Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának tartják. Úgy vélik, ezek lelke öltött Jézusban újra testet. Ma is sokan sokfélét tartanak Jézusról, vallásos zseninek, nagymesternek vagy prófétának, korszakalkotó egyéniségnek és igaz embernek tartják. Ez mind igaz is, de nem ez a lényeg, ezért kérdez Jézus tovább, ti kinek tartotok engem? Erre a lényeges kérdésre már a tanítványoknak kell válaszolniuk. Erre a lényeges kérdésre Jézus mai tanítványainak is válaszolniuk kell, ti, akik kereszténynek nevezitek magatokat, kinek tartotok engem? Ki vagyok én számotokra? Az értelemmel elsajátított dolgok, parancsok, szentírási részek, hitünk igazságai önmagukban nem elégségesek ahhoz, hogy mélyen hívő emberé váljak. Tudhatom kívülről hitünk igazságait, persze ezek is szükségesek, és érthetek sok mindent azokból, de amíg nincs bennem hit élet, addig hiteles sem tudok lenni. Isten nélkül tanulmányozni Istent, Istenről tanulni a vele való kapcsolat nélkül tudat hasadás szül. Jézus arra hív, hogy Isten tükrében nézzek magamra, mert csak ott derül ki igazán, ki vagyok valójában. Pintér Béla ezt így énekli meg, a lelkem mélyén legbelül Isten alakú az űr. Az ember sok mindenre építheti az önértékelését, anyagi javakra, a sikereire, vagy pedig arra, hogy mások mit gondolnak róla. Ezek azonban mind bizonytalan alapok, hiszen elég egy betegség, egy kudarc vagy egy csalódás, és összeomlanak. Van azonban egy alap, amely nem változik. Értékes vagyok, mert Isten szeret. Nem azért szeret, mert értékes vagyok, hanem azért vagyok értékes, mert ő szeret. Ez az igazi önazonosság alapja. A kérdés már csak az. Én mire építem az önértékelésemet? Az emberek véleményére? A sikereimre? A birtokaimra? Vagy arra a biztos igazságra, hogy Isten öröktől fogva igent mondott rám?
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 21. vasárnapra önértékelés címmel. Szent István király ünnepén arra a lelki örökségre is emlékezünk, amelyet első szent királyunk népére hagyott. Amikor országát Szűz Mária oltalmába ajánlotta, Magyarország jövőjét is Isten kezébe helyezte. Kérjük közbenjárását, hogy magyar népünk a béke, az összetartozás és a remény útját járja. Isten áldja Magyarországot! Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Szerest uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló ehhez. Szerest fele barátodat, mint önmagadat.

A szeretet parancsa tulajdonképpen meghívás arra, hogy úgy szeress, ahogyan Krisztus szeretett. Hogy ne csupán a szavaiddal válaszolj Isten szeretetére, hanem az egész életeddel. Hogy kapcsolataidban ez tükröződjön. Szeretet az Isten. A szeretetnek két iránya van, és ezek összetartoznak. Az egyik a másik nélkül nem valósulhat meg. Jézus nem áll meg az Isten szeretetnél. A fele barát szeretetére is bíztat. Ez sem mellékes szempont. Hiszen ha valaki azt állítja, hogy szeretem az Istent, de testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát. Ahogyan ezt Jakab apostol levelében olvashatod.

Szerest fele barátodat, mint önmagadat. Ez azt jelenti, hogy önmagunkat is szeretnünk kell. Aki nem tudja elfogadni önmagát, az könnyen elutasít másokat is. Milyen a te szereteted önmagad, Isten is a körülötted élők iránt? Ma megvizsgálhatod, hogy vajon a szavaid és az életviteled összhangban állnak-e egymással. Isten azt szeretné, hogy ne csak mondogasd, hogy mennyire szereted őt és az embereket, hanem ez tetten érhető legyen a magatartásodban is. Így imádkozhatsz. Uram, taníts szeretni téged teljes szívvel, és úgy szeretni másokat, ahogy te szeretsz engem. Add, hogy egész életem válasz legyen a te szeretetedre.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak a Szatmár Németi stúdiónkból. Ismét péntek reggel van, ismét együtt ébredhetünk és hathatunk hálát a Jóistennek azért, hogy vigyázott ránk az éjszaka folyamán, hogy a mai reggelen is imában fordulhatunk felé, és kérhetjük az ő áldását a mai napunkra is.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged ádlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmaz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belépántáltál. Szavaim szelítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől, nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzem valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, szegényeket, betegeket, szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Sietesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnal, ami előbb ragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket.

0: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá, Urunk, légy néped pásztora. Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat, az ő közbeni járásukra légy mindig irgalmas hozzánk.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te lelkipásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod. Továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által mindig az életszentség útján.
1: Urunk, légy néped pásztora.

0: Istenünk, te szent tizedik Pius pápát mennyei bölcsességgel és apostoli erővel töltötted el, hogy védelmezze a katolikus hitet, és mindent megújítson Krisztusban. Add, hogy tanítását és példáját követve elnyerjük a mennyei jutalmat. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Isten azért áldotta meg az embert képzelet erővel, hogy lássa, milyen lehetne. És azért áldotta meg humorérzékkel, hogy el tudja viselni, amilyen. Mondta M. Bank.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szaduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester!

A mai evangélium kiinduló pontja Jézus válasza a törvénytudó kérdésére. Melyik a legfontosabb parancsolat? S Jézus nem egyetlen szabályt emel ki, hanem két egymással szorosan összetartozó parancsot: szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, valamint szeresd fele barátodat, mint önmagadat. E két parancson alapul az egész törvény és a próféták. Ezek nem egyszerűen szép erkölcsi tanácsok, hanem azt mondhatjuk, hogy a keresztény életnek az alapja. Hisz magába foglalja azt a 10 parancsolatot, amelyet Mózes egykor a Sinai hegyen megkapott. Lehet valaki vallásos, megtarthat sokféle szabályt és előírást, de ha hiányzik belőle az Isten és a felebarát iránti szeretet, akkor nem érti meg a kereszténység lényegét. A parancsolatok között tehát van egyfajta sorrend. A szeretet parancsok állnak a középpontban. Elsőre talán furcsának tűnhet, hogy a szeretet parancsként jelenik meg, és parancsként kell teljesíteni. A szeretetet általában érzésnek gondoljuk. Ha jól érzem magam, jól tudok szeretni, ha pedig nem érzem jól magam, akkor kevésbé. Kedves Mária rádió hallgatók, az ember a bűn következtében megbomlott, és az emberben megbomlott ezért az eredeti rend. Értelmünk elhomályosult, akaratunk pedig könnyebben hajlik a rossz felé. Ezért sokszor éppen azt nem tesszük meg, ami valóban a javunkat szolgálja. A rossz vonzónak tűnhet, mégis lássuk be, hogy boldogtalanságot okoz. Míg a jóhoz gyakran önmegtagadásra van szükség, le kell mondanunk önmagunkról, de végül valódi boldogságot ad. Szerintem minden ember tapasztalta ezt az életében. Ezért Isten szeretetének parancsa utat mutat a helyes élethez, és az üdvösségre vezet. Isten akarata az, hogy az ember megtalálja benne az élet teljességét. Ebben a két parancsban. Röviden vegyük sorra a két parancsot. Isten szeretete teljes szívvel, lélekkel és értelemmel. Az első és legfontosabb parancs Isten teljes szeretete. Kedves testvéreim, tudnunk kell, Isten előbb szeretett minket. Ő azért teremtette az embert, hogy szeretetben éljen vele. Ezért az Istennel való kapcsolat nem pusztán értelmi felismerés, hogy az eszünkkel ezt megértsük. Nem elég tudnunk, hogy Isten létezik, és ő a világ teremtője. A szívünkkel is fel kell ismernünk őt, mint azt, aki szeret bennünket. Az Isten iránti szeretetnek azonban konkrét következménye van. Ha szeretem Istent, akkor engedelmes vagyok vele szembe, engedelmeskedem az ő akaratának. Nem mondhatjuk őszintén Istennek, hogy szeretlek, ha közben tudatosan ragaszkodunk a bűnhöz. A bűn ugyanis mindaz, ami elválaszt bennünket Istentől. Az Isten iránti szeretet tehát nem pusztán érzelem, hanem a szeretet döntés. Isten mellett döntök, és igyekszem elutasítani mindazt, ami eltávolít tőle. Az Isten szeretete egész életre szóló feladat, nem egy pillanatnyi cselekedet. A teljes szívből való szeretet azt jelenti, hogy Istennek első helyet adunk az életünkben. Nem oszthatjuk meg a szívünket úgy, hogy Isten csak egy legyen a sok fontos dolog között. Ha Istent szeretjük elsőként, akkor minden mást is helyesen tudunk szeretni. Ha viszont valamilyen teremtmény tárgyat, sikert vagy saját vágyainkat helyezzük Isten elé, akkor felborul a helyes sorrend, felborul az életünk. A teljes lélekből való szeretet pedig azt jelenti, hogy egész lényünkkel Isten felé fordulunk. A hitünknek nem csupán a vasárnap

0: vallásgyakorlás részének kell lennie, hanem a hitünknek át kell hatnia egész életünket, hétköznapjainkat. A teljes elméből való szeretet pedig azt jelenti, hogy gondolatainkban is kapcsolatba akarunk maradni Istennel. Nem lehet olyan terület az életünkben, amelyet szándékosan el akarunk rejteni előle, hogy ez Istennek nincs semmi köze. Isten előtt teljesen őszinték lehetünk, mert ő ismeri egész lényünket. Isten szeretni egyben önmagunk helyes szeretetét is jelenti. Isten maga az élet, ezért aki Isten szereti, az az életet választja. Aki pedig tudatosan elfordul Istentől, az fokozatosan a halál és a boldogtalanság útjára lép. A második parancsolat a felebarát és önmagunk szeretete. Jézus ezzel világossá teszi, hogy az Isten iránti szeretet nem választható el az emberek iránti szeretettől. Nem lehet azt mondani, szeretem Istent, de az embereket nem. A felebarát szeretete mindenek előtt, kedves testvérek, azt jelenti, hogy megpróbáljuk meglátni a másik ember szükségleteit és helyzetét. Nem csupán azt kell kérdeznünk, én mit szeretnék, hogy velem tegyenek, hanem tovább kell lépnünk, mit tenne Jézus ebben a helyzetben. Ez már sokkal magasabb szintű szeretet. Nem pusztán kölcsönösség, jót teszek veled, mert szeretném, ha te is jót tennél velem. A keresztény szeretet akkor is jót akar, amikor nincs viszonzás. Kedves testvéreim, sokszor csak annyira gyengén tudunk szeretni, akkor teszünk jót, hogyha velünk is elvárjuk, hogy jót tegyenek. A mai evangélium ugyanakkor egy fontos összefüggése hívja fel a figyelmet. A felebarát szeretetéhez szükség van az önmagunk iránti helyes szeretetre. Sokszor gondban vagyunk az önmagunk szeretetével. Ez nem önzés és nem önimádat, ellenkezőleg. Annak felismerése, hogy értékes vagyok, mert Isten teremtett engem. És ezt sokszor elfelejtjük. Az embernek el kell fogadnia önmagát Isten teremtményeként. Ha valaki saját magát semmibe veszi, akkor mások valódi értékét is nehezen tudja felismerni. Ezért a szeretetnek három iránya kapcsolódik össze. Isten szeretete, felismerem, hogy ő a teremtőm és életem forrása, önmagam helyes szeretete, elfogadom, hogy értékes vagyok Isten szemében, és a felebarát szeretete, felismerem, hogy a másik ember is Isten értékes teremménye. Így éljük minden napjainkat Isten és a felebarát szeretetében. Amen.
1: Tóth Óriánó Róbert atya gondolatait hallhatták, köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai műsorban.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Mező Petriből, az Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templomból. Szent misét közvetítünk, amelyet főtisztelendő Jakel Tamás plébános mutat be. A kántori szolgálatot Bertus László látja el. Lélekben kapcsolódjanak be a legszentebb áldozatba. Imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Eleszente változat felajánlásával imádkozzunk. Manherz Ferenc, Deres Róza, Zimmermann István, édesapja István és testvére Ferenc lelkedvéért. Szatmári Székesegyház felszentelésének évfordulóját ünnepeljük ma. Bár nem a Székesegyház falai között ünneplünk, mégis egy szívvel kapcsolódunk egyházmegyénk anyatemplomához, szívéhez, ahhoz a szent helyhez, ahol főpásztorunk tanít, megszentel és vezeti Isten népét. Templomszentelés ünnepe arra is szüntelen emlékeztetni kíván bennünket, hogy Isten nem csupán kőből épített templomot szentel meg, hanem minket is meg akar szentelni, aki Krisztusban élő kövek vagyunk. Kérjük ma a mai szentmisében a Szent Lelket, hogy újítsa meg bennünk a templom iránti szeretetet, az egység lelkületét, és azt a vágyat, hogy életünkkel méltó hajlékává váljunk az élő Istennek. Szentmisünk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, mulasztásainkat.

0: Gyónó,
1: a mindenható Istennek, és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel,

0: angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok véletlen, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.

0: Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és felmagasztalt. Mint élő kövek, épüljetek fel rá lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Ezért mondja az írás, íme, Sionban kiválasztott, becses szegletkövet helyezek el, és nem val szégyent, aki hisz benne. Nektek tehát ő, mivel hisztek benne, a dicsőségetekre válik. A hitetlenekre azonban ez vonatkozik. A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett, a botlás kövévé és a botrány sziklájává. Elbotlanak benne, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak. Ti azonban választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára. Ez az Isten igéje.
1: Isten

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenem.
0: A szamaritánus asszony így szólt Jézushoz. Uram, látom, hogy próféta vagy. Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt. Jézus ezt felelte, hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor az atyát nem itt, és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya ilyen imádókat vár. Isten ugyanis lélek, ezért akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása szolgáljon bűneink bocsánatára. Szentírási részek arra hívnak meg bennünket ma, hogy a köveken túl meglássuk azt a titkot, amely miatt egy templom valóban templommá válik. Szent Péter azt mondja, Krisztus az élő kő. Az élő kő, nem egy kő a sok közül, nem egy butika az üzletláncban, hanem az a sarokkő, amely az egész épületet összetartja. Az egyház nem emberek által létrehozott szervezet, hanem Krisztusból kinövő életközösség. Ezért mondja az apostol, hogy ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek lelki házzá. Templom kövei sem némák. Az egyház kövei annál kevésbé lehetnek azok. Mi annál kevésbé lehetünk azok. Minden megkeresztelt ember egy-egy élő kő, akit Isten beilleszt a maga lelki épületébe. Mennyei atyánk pedig olyan kiváló mester, hogy minden kőnek megtalálja helyét, nála egyik sem csorba, vagy használhatatlan. Ezért, amikor egy templom felszentelését ünnepeljük, valójában saját meghívásunkat is ünnepeljük. Isten bennünket, mindannyiunkat egyenként akar felépíteni szent templommá, akármilyen csorbák is lennénk, vagy annak hinnénk magunkat. Ez a gondolat különösen szépen ragyog fel Székesegyházunk ünnepén. Székesegyház nem egyszerűen csak az egyházmegye központja. A neve is elárulja a lényegét. Benne áll főpásztorunknak katedrája, tanítói széke. Ez a szék nem hatalmat jelképez egyszerűen, hanem az apostoli szolgálat folytonosságát. A püspök, az egyházmegye főpásztora onnan hirdeti ugyanazt az evangéliumot, amelyet az apostolok Krisztustól kaptak. Székesegyház, az egyházmegye látható egységének a középpontja, ahogy a bevezetőben is említettem, a szíve. Amikor a főpásztor ott bemutatja a legszentebb áldozatot, nem csupán egy plébániai közösségért imádkozik, hanem az egész egyházmegyéért imádkozik. Minden plébánia, minden templom, minden hívő lelki értelemben ehhez a központhoz kapcsolódik. Innen nyeri lelki életét. Ezért bár ma nem a Székesegyházban vagyunk, mégis annak ünnepe bennünket is érint. Egyetlen lelki család tagjai vagyunk. Az evangéliumban a szamariai asszony a templom helyéről kérdez. Gerizim vagy Jeruzsálem, hol kell Istent imádni? Jézus válasza pedig túllép a kora vitáján. Eljön az óra, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Jézus nem megszünteti a templom jelentőségét, hanem teljessé teszi annak jelentőségét. Az Ószövetség temploma előképe volt annak az új templomnak, amely maga Krisztus. Krisztus feltámadt teste, az az új személy, az az új szenté, és aki Krisztushoz tartozik, részesévé válik ennek a szentének. Ezért a keresztény templom sohasem önmagáért fontos, nem azért szent, mert szépek a falai, hanem mert Krisztus jelenlétének a helye. Az oltáron, az eukarisztiában ugyanaz a Krisztus van jelen, aki az egyház élő sarokköve. Székesegyház az egyházmegye szívének a dobbanása. Onnan árad szét a hit tanítása, a szentségi élet. Onnan erednek a szentségek, amelyekben részesülünk. Ahogyan a szív minden testrészbe eljuttatja az életet jelentő vért, úgy sugárzik szét a székesegyházból is Krisztus kegyelme az egész egyházmegyében. Mai ünnep figyelmeztetés is számunkra. A templom szentsége akkor teljesedik ki, amikor a benne imádkozó ember szíve is szentélyé válik. Ezért kapcsolódik össze olyan gyönyörűen a két szentírási rész. Ti vagytok az élő kövek, ezért lélekben és igazságban imádjátok az Atyát. Nem elég a megszentelt falak között imádkozni. A megszentelő kegyelemnek át kell alakítania a mi szívünket is. Akkor válik teljessé a templom szentelés gyümölcse, amikor maga a hívő ember lesz Isten lakóhelye. Székesegyházunk felszentelésének évfordulója tehát felkérés arra, hogy építsük mindannyian egyházmegyénk egységét, hogy becsüljük főpásztorunkat, ragaszkodjunk hitünk apostoli örökségéhez, és engedjük, hogy Krisztus, az élő sarokkő napról napra egyre szilárdabbá építse életünket. Kérjük ma az Urat, hogy miként megszentelte a székesegyház köveit, úgy szentelje meg a mi szívünket is, hogy valóban azok lehessünk, aminek Szent Péter nevez bennünket. Választott nemzetség, királyi papság, szent nép, amely egész életével hirdeti annak dicsőségét, aki a sötétségből meghívott bennünket az ő csodálatos világosságára. Amen. Testvéreim, egy szívvel, lélekkel kérjük mennyei atyánkat, hogy legyen minden szent hajlék az ő kegyelmeinek forrása, ahonnét áldást merít az ő szent népe.
2: Imádkozzunk, Urunk, Leó pápáért, püspökeinkért és papjainkért. Tartsd meg kegyelmedben egyházmegyénket és egyházközségeinket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Imádkozzunk hazánkért, egész népünkért és azokért, akik fölöttünk a közhatalmat gyakorolják. Adj nekik, Urunk, jó szándékot és bölcsességet, minket pedig segíts boldogulásunkban.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Imádkozzunk mindazokért, akik adományaikkal és munkájukkal áldozatot hoznak templomainkért. Nagy lelkűségükért jutalmazd meg őket, Urunk, bőkezően.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Imádkozunk a szenvedőkért, az elhagyatottakért, az öregekért, a betegekért és a szomorkodókért. Nyerjenek erőt, oltalmat, gyógyulást és vigasztalást.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk elhunyt Ferenc, Róza, István, István és Ferenc testvéreinkért is, legyen osztályrészük az örök boldogság és a dicsőséges feltámadás. Urunk Istenünk, figyelj irgalmasan családod könyörgésére. Ezen a szent napon egész szívvel újra átadjuk magunkat szolgálatodra. Segíts és oltalmazz, hogy elteljünk áldásod bőségével, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd szívesen áldozati adományainkat, add meg, hogy mindazok, akik itt hozzád folyamodnak, szentségeid kegyelmében részesüljenek,

Könyörögve kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházodért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal, Leó pápánkkal, Jenő főpásztorunkkal, és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódulatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk, szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottaid körében. Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá is előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodban a tégedet gyűkolunk, és gyermekünk fennállásodat, amíg elmentesz.
0: Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos főségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget szín elé, hogy mi, akik erről az oltárról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, Ferenc, Róza, István és Ferenc szolgáidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmatból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat, mindenkor Krisztus, ami Úrunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nekünk.

0: Most pedig imádkozunk úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket, mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg.

0: minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges elvétét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalanul viselő szeretettel adtad nekünk hányános püspököt,

love.

Isten, te pedig menyei seregek vezére, a sátán.

0: mikrofonnál Kovács Vízvári Stefániát hallották. Áldott szép napot!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Mező Petrit, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Nagykárolytól 11 kilométerre délnyugatra fekszik Szatmár megyében. A település első írásos emléke 1209-ből származik, mint Villa Petri. 1306-ban Mező Petri nevét már Mezei Petrinek írták. 1399-ben Mező Szentpéteri néven említik. Nem véletlen egybeesés, hogy épp Szent Péter tiszteletére szentelt temploma volt. A reformáció kezdetétől a sváb telepesek betelepítéséig ez a templom a reformátusok kezén volt. 1419-ben pedig Petri alakban írták. A település a kaplon nemzetségbeli családok ősi birtoka volt. 1468-ban Károly László elzállagosította itteni birtokát Endrédi Nagy Ferencnek. 1552-ben Szennyesi Lukács kapott benne részt. 1610 körül a török világban csak nem elpusztult a település, a Károlyi családon kívül 1810-ben a gróf Teleki, Bagosi, Mészáros, Menszáros, Pogány és Irinyi családoknak volt itt birtokuk. Az 1900-as évek elején nagyobb birtokosai a gróf Károlyak, gróf Degenfeld József és Boyer Endre. A Károly család által a Rákóczi szabadságharc után a magyar lakosság pótlására telepített 23 sváb falu egyike, ahol sváb tájházat rendeztek be. 1910-ben túlnyomó részt sváb lakosa volt. A sváb lakosság mára túlnyomó részt elmagyarosodott. A trianoni békeszerződésig Szatmár vármegye Nagykároly járásához tartozott. A község határában volt a hajdani Kigye falu, a helyét őrző kicsi kápolna egy kunhalomnak nevezett magaslaton áll, merről azt regélik, hogy kézzel összehordott domb, 1000 évvel ezelőtt egy húnvitézt temették ide lovastól. A kigyei kápolnát Szent Egyet tiszteletére szentelték fel, és minden év szeptember első vasárnapján Szent Egyedre emlékezvén szentmisét tartanak, ahová szeretettel, imádságos lelkülettel gyűlnek össze a környék falvainak hívei. Mező Petriben található még egy Nepomuki Szent János tiszteletére felszentelt kápolna, amelyet 1822-ben építettek. A temetőben is található egy nyolcszög alakú 1855-ben Tischler Albin tervei alapján épült kápolna, ahol minden évben halottak napjának előestéjén megemlékező gyászmisét végeznek az ott pihenők lelke üdvéért. 2000-ben egy új rovatalozó is épült a temető bejáratánál, szintén a temetőben a bejáratnál található a fájdalmas szűzanya tiszteletére emelt kis kápolna. Látnivalók Mező Petriben a Schwab Múzeum, valamint a Szent Erzsébet római katolikus templom, Mező Petri ősrégi plébánia, mely már az 1332-1333-ban a pápai tízet kimutatásában meg van említve. Első Ferdinánd alatt 1550-ben kelt okiratban tiszta magyar nevű Mező Petri jobbágyok soroltatnak fel, arra mutatva, hogy akkor még létezett és magyar nyelvű római katolikus község és plébánia volt. 1910-es év körül részint a törökök, részint Báthori, Betlehem, Tököli hadai által elpusztult a nép, a megmaradt rész protestáns vallású lett, a katolikus templom is az új híd birtokába jutott. Gróf Károlyi Ferenc 1738-ban a Szent Erzsébet tiszteletére épült régi templomot visszaadta a katolikus hívőknek. A templom 1777-ben a vizitáció kanonika szerint már a hívek számához képest kicsiny és síralmas állapotban is volt, ezért annak helyén román stílusban nagyobb templomot építettek. Az Árpádházi Szent Erzsébet római katolikus templom alapkövét 1784-ben fektették le, mely teljesen 1786-ban készült el új barokk stílusban, József Bithauser tervei szerint. Azon név július

20-án Hartmann János egri kanonok fényi plébános által Szent Erzsébet tiszteletére szenteltek fel. Az 1834-es országos földrengés a templom tornyát, a fedélzete döntvén az egész templom hajóját romhalmazzá tette. A helyreállítás néhány év múlva történt meg, Ibl Miklós tervei alapján 1859-ben. 1839-ben a templomot helyreállították, de csak a szentély boltozata maradt meg eredeti formájában. 1869-ben a templomot felújították, de 1875. május 25-én egészen porrá égett, és csak 1878-ban építették föl. 1898-ban a kegyúr és templom pénztár költségén kívülről igazítatott a templomon, a 20. században és több renováláson esett át. 1983-84-ben tatarozták, belül pedig Bódi Sándor szatmári iparművész festette újra 1985-86-ban. A templom tetőt 1995-ben javították és festették. A 21. században Szkurka Dezső plébános idejében ismét javították és festették a templom tetőt. A Szinovász György plébános idején pedig teljesen kicserélték a tetőzetet. Belülről a templom fal nedvessége miatt alul bevonták márványlapokkal, szellőztető nyílásokkal. A templom udvarból a nagy fákat veszélyességük miatt kivették, és helyettük tujákat ültettek, és más kisebb fákat, kialakítván a mostani templomkertét. 1859-ben építették a tornyot, 1974-ben épült a lelkészi lakás, közben a toronyórát is működőképessé tették. A falu középkori temploma Szent Péter tiszteletére volt szentelve, mivel 1399-ben Mező Szent Péteri néven említették a falut. A templom külső kialakítása mértéktartó, egyetlen hangsúlyos eleme a körbefutó párkány, érdekessége, hogy a tető magassága a hajó méreteihez képest alacsonynak tűnik. A templom festmény oltárképét Orlai Petrik Soma festőművész Petőfi Sándor második unokatestvére festette 1876-ban. 2022-ben az advent kezdetén ünnepélyes szentmise bemutatásakor Árpádházi Szent Erzsébet csont erekét adományozott szülőfaluja Mező Petri templomának és egyházközségének Hásfalvi Ottó, jelenlegi sárközi plébános. Az erekét Barta Barnabás plébánosnak adta át, aki örömmel fogadta, vett egy erekjetartót és elhelyezte benne. Kiemelkedő helyre került, a tabernákulum fölé, az oltárkép elé, hogy mindig legyen példakép az Isten és ember szeretetben. A községháza előtti parkban az utódok emlékoszlopot állítottak tiszteletük jeléül. A plébánia a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Nagy Károly esperesi kerülethez tartozik, a templom búcsúját november 19-én tartják, és örökös szentségimádási nap július 4. vasárnapja. Mező Petri filiája Piskolt, Szatmár megyében Nagy Károlytól délnyugatra fekvő település. Nevét 1322-1323 között említették először az oklevelek Piskolt néven. A piskolti kápolna gyümölcsoltó boldogasszony tiszteletére van felszentelve. A kápolna festmény oltárképe a megtestesülésről szól, és még egy szűzanyaszobor is kapott méltó helyet a kápolnában. Urunk születésének híruladása napján március 25-én tartják a kápolna búcsúját. A piskolti kápolna a nagykárói esperesi kerülethez tartozik. A műsort szerkesztette Gábor Anna a Szatmári Egyházmegye honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Jézus, te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozzunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliummá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

Továbbra is nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai reggelen a Szatmár Németi stúdióból. A mikrofonnál Szűcs Timea köszönti Önöket, a pontos idő 8 óra 5 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentség imádási nap. Gyulafehérvári Főegyház megyében a mai nap folyamán a Nagyernyei Minden Szentek templomban, holnap a Szász Régeni templomban, míg vasárnap Székelybőn és a Gyergyószent Miklósi Munkás Szent József templomban tartanak örökös szentség imádási napot. A Nagyváradi Egyház megyében vasárnap Érszalacson és Madarászon, míg a Szatmári Egyház megyében Krasznabélteken lesz örökös szentség imádási nap. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. Szent István ünnepe a Szatmári Székesegyházban. Szent István király Magyarország és a Szatmári Egyházmegye fővédő szentjének főünnepén délelőtt 9 órai kezdettel Schönberger Jenő megyéspüspök mutatott be ünnepi szentmisét a Szatmár Németi Székesegyházban, amelyen nagy számban vettek részt a hívek. A szentmise előtt a főpásztor megáldotta az oltár elé kihelyezett új kenyeret. A szentbeszédben a megyéspüspök kiemelte, hogy Szent István ünnepén nem egyszerűen egy 1000 évvel ezelőtt élt uralkodóra emlékezünk, hanem egy olyan ember előtt állunk, akinek döntései máig meghatározzák népünk történelmét, kultúráját és mindenek előtt keresztény önazonosságát. Magyarország első szent királya olyan életszentség példája, amely nem csak a történelem könyvek lapjaira tartozik, hanem ma is kérdéseket intéz hozzánk. A szentmisét követően a résztvevők kivonultak a Székesegyház elé, vagy a főhomlokzat tornya alatti fülkéjében álló Szent István szobornál, az egyházmegye, a város és a megye, valamint a különböző intézmények és közössége képviselői elhelyezték koszorúikat. A szentmisét és a koszorúzást a Nemzeti Ima közös eléneklése zárta.

50 éves a Perkő Néptánc Együttes. Két napos ünnepséget tartanak ma és holnap az 50 éves Perkő Néptánc Együttes tiszteletére. Ma a Kézdi Szentléleki Petőfi Sándor Művelődési Ház elől indul a viseletes felvonulás, 12 órától megemlékezés az elhunyt tagokról és közös főhajtás az emlékük előtt. Délután 5:30-tól pedig ünnepi gála műsor lesz a Perkőn. Szombaton déli 12 órától az Apor István általános iskolában könyvbemutató és életút interjú Gergely Zoltánnal, a Perkő Néptánc Együttes alapító tagjával. Este 7 órától a Petőfi Sándor Művelődési Házban dokumentumfilm vetítés az elmúlt 50 év történetéről régi felvételekkel és fényképekkel, amelyek segítségével együtt idézhetik fel a közös emlékeket. Közösségi ház nyílik Székelykeresztúron. Ma délután 3 órakor nyitják meg a székelykeresztúri Forte közösség házát, és avatják fel a Szafi székelykeresztúri aktív fiatalok új közösségi termét. A tervezők tartalmas délutánnal készülnek, az érdeklődők bejárhatják a közösségi házat, megismerhetik a szeptembertől induló programokat, találkozhatnak a Forte és a Szafi közösségével, és változatos programokon vehetnek részt. Szent István búcsú Hargita fürdőn. A Hargita fürdői templom búcsú ünnepét vasárnap tartják 00:30-kor. A Szent Mise szónoka Keresztes Zoltán csatószegi plébános atya lesz. Ezen a napon 00:30-kor nem lesz Szent Mise. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Széles Sándor emlékest. Vasárnap a Mikházi búcsú alkalmával a 20 éve elhunyt Széles Sándorra is emlékeznek. A néhai előadó művész tiszteletére a Maros Művész Együttes este 7 órától a Csűrszínházban adja elő Szilágyságtól Szent Iványig című autentikus folkról előadását, amelyhez az elmúlt évtized legsikeresebb produkcióiból válogattak néptáncokat és népdalokat. Helyfoglalása 0744 394 186-os telefonszámon lehetséges.

Kétnapos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron születésének 130. évfordulójára Csíkszentdomokoson. A Csíkszentdomokosi Márton Áron Egyesület és Múzeum a gyulafehérvári római katolikus érsekséggel, Csíkszentdomokos polgármesteri hivatalával és a helyi római katolikus plébániával közösen idén a megszokottnál nagyobb szabású kétnapos rendezvényen emlékezik Márton Áron püspök születésének évfordulójára. Augusztus 28-án a püspök születésnapján tartják az idén 15. alkalommal megszervezett Márton Áron konferenciát. Augusztus 29-én pedig ünnepélyes zarándoknapra, szentmisére, előadásra és kulturális programokkal várják a püspök hiteles életpéldája és máig érvényes tanítása iránt érdeklődőket. Az esemény vendége lesz Gianpiero Gloder, romániai apostoli nunciusa, aki jelenlétével megtiszteli a fiatal kutatókat, felvonultató konferenciánkat augusztus 28-án, illetve szentbeszédet mond az augusztus 29-i ünnepi szentmisén. Az ünnepi szentmise főcelebránsa akárcsak a korábbi években Kovács Gergely érsek lesz. A részletes program megtalálható a martonaronmuseum.eu oldalon. További részletekről pedig a mai Déli magazinban is hallhatnak.

Szóban az időjárásról, az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön a korábbi 8-ról 11-re emelte azon megyék számát, amelyekre narancssárga fokozatú kánikulariasztást adta ki a következő 24 órára. A frissítés szerint Bánságban, Kőrös vidéken, Olténia nyugati és déli részén, valamint Monténia és Erdély délnyugati területein rendkívüli magas, 35 és 39 Celsius fok közötti csúcshőmérsékleteket mérhetnek, a legmagasabb hőmérsékletekkel a nyugati és délnyugati határ részleteken a hőség és a fokozott hőkomfort hiány miatt a hőmérséklet páratartalom index meghaladja a kritikus 80 egységet. Emellett helyenként trópusi éjszakákra kell számítani, 20 és 26 fok közötti éjszakai minimumokkal. A másodfokú riasztás Teleormán, Olt, Dozs, Mehedinc, Krassó, Szörény, Hunyad, Fehér, Arad, Temes, Bihar és a Szatmár megyéket érinti. Ma reggel 8 órakor a következő hőmérséklet értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Máramarosszigeten 20 fok van, Szatmár-Rémediben 21, Nagybányán 24, Nagyváradon 23, Zilahon 25, Désen 18, Besztercén 19, Kolozsváron 19, Nagysármáson 20, Tordán 21, Dicsőszentmártonban 23, Gyülőfehérváron 19, Marosvásárhelyen 18, Nagyszebenben 19, Déván 20, Temesváron 27, Aradon 26, Resicabányán 29, Nagyszebenben 19, Fogarason 14, Brassóban 15, Sepsiszentgyörgyön 15, Kézdivásárhelyen 16, Baróton 15, Székelyudvarhelyen 17, Csíkszeredában 10, Gyergyóalfaluban 12, Maroshévízen 12, és 12 fokot mértek a reggeli adatok szerint.

Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a mariaradio.ro oldalon az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac mariaradio.ro címre.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai reggelen az esemény naptárunkhoz. Picit megnézzük, hogy kik is azok a híresebb személyek, akik augusztus 21-én születtek, illetve hunytak el. 459 éve 1567-ben megszületett Szalézi Szent Ferenc, francia püspök, teológus, az írók és újságírók védőszentje. 164 éven, 1862-ben megszületett Emilio Salgari, olasz író. 108 éve, 1918-ban megszületett Lengyel Balázs Széchenyi díjas műkritikus író, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja. 93 éve, 1933-ban megszületett Gyulai József, Széchenyi díjas fizikus, egyetemi tanár, Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 87 éve, 1939-ben megszületett Lakatos Ferenc újságíró, grafikus, karikaturista. 85 éve, 1941-ben megszületett Vukán György, Kossuth díjas zongoraművész, zeneszerző, aki mintegy 150 film zenéjét írta. Éve 1910-ben meghalt Székely Bertalan festő. 19 éve 2007-ben meghalt Lakatos Menyhért, cigány származású József Attila díjas író.

Kedves hallgatók, ezek voltak azok a híresebb személyek, akiket szerettem volna jobban megismertetni önökkel a mai napon, hogy kikre is emlékezhetünk. Most pedig ismerkedjük meg egy kicsit közelebbről a mai napunknak a szentjével, Szent X. Pius pápával.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Tizedik Pius pápa. Giuseppe Sarto egy Treviso melletti kis faluban, Riezében született 1835-ben. Apja szegény paraszt ember volt, aki a falu levélhordozói tisztét is betöltötte. Szülei örömmel nevelték a kis Beppót, és a plébános is nagyon szerette, mert szívesen és gyakran minisztrált neki. 12 éves korától naponta a 7 kilométerre lévő Castelfrancóba járt iskolába. Később a páduai szemináriumban kapott helyet, hogy befejezhesse gimnáziumi tanulmányait. Ugyanitt hallgatta a teológiát is. 1853-ban szentelték pappá Castelfrancóban. Utána buzgó lelkipásztorként működött, előbb mint káplán Tombolóban, majd plébánosként Százánóban. Később Trevisóban kanonok, szemináriumi tanár és a püspök általános helynöke lett. 50 esztendős volt, amikor 13. Leó pápa 1884-ben kinevezte mantovai püspökké. 10 évvel később, 1894-ben velencei pátriárka és bíboros lett. 1903-ban Giuseppe Sarto velencei pátriárkát megválasztották pápának. A Tizedik Pius nevet vette fel, bízván abban, hogy mindazok a szent pápák imádkoznak értem, akik a Pius nevet erényes életükkel megbecsülték, és határozott szelídséggel kormányozták és védelmezték az egyházat. 13. Leó pápa 1878-1903 érdeklődése főleg az egyház külső életére irányult, különösen az egyházi hagyomány és a modern világ közötti összhang megtalálása érdekében. Ezzel szemben az utód 10. Pius pápa minden erejével az egyház belső megújulása felé fordult. Első enciklikájában ezt írta: egész pápaságunk célkitűzése, hogy mindent megújítsunk Krisztusban. Első gyakorlati reformként a pápai udvar a kúria átszervezéséhez fogott hozzá. Ősrégi hivatali szokások megszüntetésével egyszerűsítette az ügymenetet. Szívügye volt a papok megszentelődése, mert úgy látta, hogy a papnak először saját magában kell megformálni a Krisztust, ha ugyanezt másokban végre akarja hajtani. 10. Pius pápának már velencei pátriárka korában gondja volt az egyházi zene ápolása. Most az egyházi zene célját abban határozta meg, hogy ébressze föl a hívekben az áhítatot és könnyítse meg az imádságot. Különös figyelmet szentelt a gregorián énekeknek. Rómában egyházi zenei főiskolát nyitott, s a liturgia kérdéseinek tisztázása érdekében újra kiadta a római misekönyvet és breviáriumot. 10. Pius pápa nem az elvont tudományok embere volt, jól lehet kimagasló szellemi képességekkel rendelkezett. A tudományos kutatás csak annyiban érdekelte és csak annyiban támogatta, amennyire a vallásos élet számára hasznosnak és szükségesnek látta. Megalapította Rómában a Biblikus Intézetet, a Szentírás tudomány felélesztése céljából. A bencéseket pedig megbízta a Vulgáta új kritikai kiadásának előkészítésével. Szenvedélyesen szerette az igazságot és harcolt is érte. Az úgynevezett modernizmus irányzatában különös veszedelmet észlelt. Az már további kérdés, hogy mennyire volt szerencsés a modernizmus megjelölés annak a szellemi áramlatnak az elnevezésére, amely kezdetben a katolikus teológusok körében jelentkezett. Végül a Pascendi kezdetű enciklikájában gyökeresen elvetette a modernizmust. A belső harc szomorú következménye az lett, hogy azok a törekvések, amelyekkel közös nevezőt akartak találni a kultúra és a vallás, a világ és az egyház között eredménytelenné váltak. 10. Pius pápa, akinek gondolkodásában a vallási élet foglalta el a központi helyet, A politikát csupán szükséges rossznak tekintette. Távol akarta tartani az egyházat az állammal való összefonódástól. Ha prédikált vagy más alkalmakkor szólt az emberekhez, szava egyszerű volt és világos, s mivel szívéből fakadt a szó, könnyen megtalálta az utat a hallgatók szívéhez. Lelkipásztori tevékenységében Vianney János volt a példaképe. A képe állandóan ott volt az íróasztalán, és 1905-ben boldoggá is avatta. Amikor pápa lett, minden áldott vasárnap a vatikáni kertben, vagy valamelyik vatikáni udvaron, a világ minden részéről érkezett zarándokok számára egyszerű katekézist tartott, vagy a napi evangéliumról beszélt röviden. Különös gondot fordított az eukarisztiára és a belső életre. Az volt a célja, hogy a hívek a szent misét imádkozzák, és ne mise közben imádkozzanak. Indítványozta és szorgalmazta a gyakori áldozást is. Senkit sem szabad visszatartani az áldozástól, ha a kegyelem állapotában van, és jó szándékkal közeledik a szent asztalhoz. Mindenekelőtt azt akarta, hogy a gyermekek az addigi gyakorlattól eltérően, általában 14 éves korukban járultak először szent áldozáshoz, korábban áldozzanak. Pápasága vége felé közeledve egyre inkább érezte a háború fenyegető veszedelmét. Jön a háború, szokta mondani, nagyon gondterhelten. S még meg kellett érnie, hogy a háború valóban kitört, de 1914. augusztus 20-án Rómában meghalt. Kifejezett kívánsága volt, hogy a testét ne balzsamozzák be, de amikor 1951-ben boldoggá avatásakor felnyitották a sírt, a testét teljes épségében találták. 3 évvel később 12. Pius pápa a szentek sorába iktatta. Amikor 1903-ban a konklávéra indult, a velencei hívek sírva búcsúztak tőle. Ő így válaszolt nekik: élve vagy halva, de visszajövök. És valóban visszatért Velencébe. 1959-ben 23. János pápa egy napra visszavitette a holttestét, és a lagunák mentén a velencei nép olyan lelkesedéssel fogadta, mintha az eleven pátriárka tért volna haza. Romlatlan teste a Szent Péter bazilikában, az első baloldali mellékkápolnában nyugszik. A pápa végrendelete így kezdődik: szegénynek születtem, szegényen éltem, és biztos vagyok benne, hogy nagyon szegényen fogok meghalni. Szülőfalujában a fiatalok arról panaszkodtak, hogy nem tudnak rendesen írni és olvasni, ezért azonnal elhatározta, alapítunk egy esti iskolát, és a falu tanítójával egyetértésben minden szükségeset beszerzett, és ő maga tanította a teljesen analfabétákat, azzal a megindoklással, hogy ez a legfárasztóbb. Plébánosként is mindenét elajándékozta, amiről látta, hogy mások hasznát vehetik. Egy alkalommal, amikor már alig volt mit felvennie, az egyik plébános meghívta prédikálni, és annyi pénzt adott neki tiszteletdíjként, hogy abból ismét be tudta szerezni a legszükségesebb ruhaneműket. De mire hazaért, üres volt a keze, mert útközben mindent elosztogatott. Egy tüntetés alkalmával, amelyet az egyház ellenségei szerveztek, az kiáltozott a leghangosabban, akivel korábban Szártó pátriárka sok jót tett. Ugyanez az ember nem sokkal később ismét segítségért folyamodott hozzá. A pátriárka behívatta magához, a szokásosnál nagyobb összeget nyomott a markába, és nevetve mondta: ezúttal az alamizsna nagyobb, mert te jobban elfáradtál az ellenem való ordítozásban, mint a többiek. Ezért én is többet adok neked, hogy ismét visszanyerhesd erőidet. Ezután egy angol mama magával vitte a kisfiát magánkihallgatásra, hogy a szentatya áldja meg a gyermeket. Mennyi idős? Kérdezte a pápa. 4 éves, válaszolta az édesanya, és remélem, hogy 2 vagy 3 év múlva első áldozó lehet. Akkor a pápa komolyan a kicsi szemébe nézett, és megkérdezte tőle: kit fogadsz a szívedbe, amikor áldozol? Jézus Krisztust, jött gyorsan a válasz. És kicsoda Jézus Krisztus? Kérdezte újra a pápa. Jézus Krisztus Isten, mondta a kisfiú. Akkor a pápa az édesanyához fordult. Holnap hozza el a gyermeket. Én magam fogom megáldoztatni. Mélységesen megdöbbent, amikor megkapta a háború kitörésének hírét. Amikor az osztrák követ azt kérte tőle, hogy áldja meg a monarchia fegyvereit, azt felelte: én nem a fegyvereket, hanem a békét áldom meg.

Kedves hallgatóink, a következő néhány percben önöknek szeretném átadni a szót. Lehetőségük van arra, hogy a szeretteiket és az ismerőseiket felköszöntsék így a mai reggelen. A mai napon a Sámuelek és a Zsanetek ünnepelnek. A Sámuel, ez héber eredetű név, jelentése Istennek hallgatott. A Zsanet, szintén héber, latin, francia eredetű név, a Johanna változata, ami a János férfi név női párja. Jelentése Jahve megkegyelmezett, Isten kegyelme, Isten kegyelmes. Kedves Sámuelek és kedves Zsanettek, nagyon boldog névnapot kívánunk. 0259 420 555 és 0359 420 555, ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758 420 555 pedig az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket, hívjanak minket, írjanak nekünk, és köszöntsék fel a szeretteiket, ismerőseiket, vagy csupán kívánjanak valakinek egy szép napot. Várom a hívásaikat, várom az üzeneteiket.

Üresek a vonalak, üres a postanál, de most tényleg van lehetőség arra, hogy bejussanak a műsorba és hogy köszöntsenek. Én továbbra is bíztatom önöket, hívjanak minket, írjanak nekünk, használják ki a lehetőséget, hogy most bejuthatnak a műsorba.

Mivel nincsen telefonáló, és nincsen beérkezett üzenetünk sem, bár most futott be egy üzenet, Gyémes Pepe Petki Patakán szeretném köszönteni Billy Bók Istvánkát névnapja alkalmára, hogy a Jóisten áldja meg, és boldog névnapot, egészséget a feleségével, Mérjával együtt, a családjával. Ezt kívánja a szomszédok, Isten éltesse Istvánka sok szeretettel, nagyon boldog névnapot kívánunk, Isten éltesse a köszöntöttet.

0: kedves telefonáló is itt van. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsért a sikor.
0: Mindörökké, amen.
1: Köszöntöm, kedves témája, és szeretném köszönteni a tasnádi kántoron kicsi fiát, aki 7 hónapos, és úgy hívják, hogy Sámuel, hogy a jó Isten értesse sokáig. Nagyon szép gyerek volt, kívánok neki, nagyon várt gyerek volt, úgyhogy hiszem, hogy nagy szeretettel nevelik a jó Isten nagyon nekik egészséget az egész családnak, és áldja meg az Úr az egész életét. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntőjét, önnek is áldott és szép napot kívánunk.

Üresek a vonalak és a postaládánk is üres, nincsenek köszöntések, ezért akkor szóljon minden köszöntőtnek és mindenkinek, aki itt van velünk most ebben a műsorban egy nagyon szép dal, melynek az a címe, hogy Áldás, hallgassák szeretettel.

Kedves hallgatóink, és már csak annyi maradt a mai reggeli műsorunkból, hogy elmondjam önöknek, mit is hallhatnak a továbbiakban. Nem sokára majd az igézőt hallhatják, majd 9 órától fogadom az ima szándékaikat, és a fájdalmas rózsafűzért fogjuk imádkozni. 10 órától katekézis Tibor atyával, 10 óra 30 perctől szövetség az életért Böjte Csaba atya műsora. 11 órától alfától omegáig dr. Horváth Endre műsorát hallhatják, 12 órakor megszólalnak a harangok, az orangyalát, majd a Zsolozsman napközi imóráját fogjuk imádkozni, 12 óra 15 perckor kezdődik a Déli magazin, annak a végén hallhatnak majd egy újabb műsor ismertetőt.

Kedves hallgatóink, én köszönöm szépen, hogy velem tartottak a mai reggelen, hogy együtt ébredhettünk, együtt csodálhattuk a nap szépségét, és adhatunk hálát a Jóistennek az ő szeretetéért, mindazért, hogy mellettünk van, mindazért, hogy ő nagyon szeret minket. Én bíztatom önöket arra, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, és azt a mai napot is töltsük együtt. Maradjanak velünk!

cselekedetek nélkül a hit meddő. Jakab apostolnak a leveléből a hit és a cselekedeteknek a viszonya az, ami engem inkább úgymond megfog. Tehát, hogy a cselekedetekkel mutatkozik meg a hit, és én ezt vallom, hogy ez így van. Akik jót tesznek, azok az én barátaim, attól függetlenül, hogy ők egyébként vallásos hitben mit mondanak, mert azt gondolom, hogy

0: Én hiszem azt, amit egyházunk is van, ugye, hogy az anonim kereszténység is létezik, tehát ha valaki a keresztény értékek szerint cselekszik, az valójában kereszténynek tekinthető még akkor is, hogyha nem gyakorolja a vallását, de mindenképpen azt gondolom, hogy az, hogy eljárunk templomba, az önmagában kevés, tehát saját vonatkozásomban inkább úgy mondom, hogy nekem a hitem értelmét a cselekedetek adják meg, például is, hogy itt dolgozom és nem máshol, és ez mondjuk nekem egyfajta ilyen vezérmotívum a Bibliából. Jobban közel áll hozzám, mint a puszta ima tevékenység, hogyha ennek van valamiféle gyakorlati segítsége a rászorulók felé. Szerintem, hogyha valaki megtapasztalja azt, hogy önzetlenül segít másoknak, anélkül, hogy ő anyagi jelenszolgáltatást kapna, nagyon sok adományt kap, azáltal, hogy rámosognak, hogy látja a könnyet a szemében annak, akinek valamit átadott. Nem sok időm van, de néha Karitászban meg látom, hogy akik dolgoznak, hogy a szükségek szenvedőknek a hálája lepi el ezeket az embereket. Én emiatt mindenképpen tudom ajánlani azt, hogy aki ennek a cselekvő szeretetnek egyébben él, az biztos, hogy nagyon sok ilyen hálát és viszonzást kap.
1: Kóder György, a Pilis Csabai Nagy Boldogasszonyház igazgatójának gondolatait hallották.
2: Húsz éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
3: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
4: Következő állomás helyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból, a mikrofonnál Szűcs Timea. Következőkben fogadjuk az éma szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért fogjuk imádkozni minden kérésünkért, szándékunkért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és ajánlják fel az imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk.

0: Érkeztek üzeneteink, háláért ajánlom fel a rózsafűzért és a mai napért, a sok kegyelemért, a Szentlélek kiáradásáért, és a Boldogasszony tiszteletére önökkel imádkozik egy állandó hallgató. Erzsébet írta az üzenetet. Ezt a rózsafüzét felajánlom családom egészségért és békességért, fontos szándékokért, ami évek óta nyomja a szívemet. Köszönöm, hogy meghallgat. A rózsafűzét szentmiséket felajánlom Fenyőkúton testvérem Tófalvi Ferenc gyógyulásáért, anyukám gyógyulásáért, magam gyógyulásáért és minden beteg gyermekért, valamint a Mária Rádióért, Margit írja Udvarhelyről. A mai imát Létai Tibor lelke üdvéért ajánlom fel, akinek ma egy órakor lesz a temetése. Imádkozzunk együtt az ő lelke üdvéért. Ezt a rózsafüzét felajánlom Szőcs Beátáért és az ő gyógyulásáért, a műtétből való felépüléséért. Szeretjük őt nagyon és várjuk haza, Jóisten fizesse meg, Vacsárcsiból írta egy hallgató. Van telefonáló is velünk, Haló, Mária Rádió. Haló, köszöntjük szeretettel. Haló! Nem halljuk a kedves telefonálót, de a Jóisten hallgassa meg így kimondatlanul is az ő kéréseit. Istenem, köszönöm, hogy megsegítettél, bocsáss meg a bűneimet, segíts meg engem a munkahelyen, mert nagy szükségem van rá. Fogd a kezemet, és ne engedd el, bízom benned. Borzonti Darvas Lőrinc Erzsébetre emlékezünk halálának 13. évfordulóján. Minden elhangzó szentmisét és rózsafűzért ajánlunk érte, nyugodjon békében, a család minden elhuntjáért és szeretetért ajánlom fel. Ezt a rózsafűzét és az összes imát felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneim megbocsátásáért, Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért, Lajos írja Svájcból. Mai rózsafüzét felajánlom gyermekeimért, akik külföldön élnek, hálából egy megfelelő társért, egy három gyermekes édesanyáért és a daganatos betegségből való gyógyulásért, Magdi írja Székelyudvarhelyről. Rózsafüzet és minden imád szentmiséket felajánlok az én családom betegeinek a gyógyulásáért, testvéreimért, lelki testvéreimért, Enikőért, Évikéért és minden betegért, Jézusom, kérlek, hallgasd meg kérésemet. Rózsafüzet felajánlom testi-lelki gyógyulásért és gondjaink megoldásáért. Haló, Mária Rádió.
1: Mit
0: képestek az Úr Jézus? Minden
1: ezt a rózsafüzét, a mai nap összes imád rózsafüzét, szentmisét szeretném ajánlani. Hallából a kapott kegyelmet itt a boldogságos szívemnek és a némi atyám. Továbbá kérem ezt az anya utalmat, az ő közbenjárását. Gyermekem a Szent Fiánál, gyermekem teljegyógyulásáért, az ő egészségéért, az ő munkahelyéért, a megmaradásáért, a kollégáért, a főnökeiért, a gonosz távozásáért a családomból, a családom egészségét, a családomban a betegek teljes gyógyulásáért, központos szándékért is, és az utolsó sorban önökért. Isten fizesse mindenki segítségét, dicsőtessék az Úr Jézusét.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a jó Isten hallgassa meg a kérését. A mai elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom gyermekeimért, unokáimért, saját magam testi-lelki gyógyulásáért, férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízom a közös ima erejében. Az összes elhangzó imát felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, békéért, bűneink bocsánatáért és tisztánlátásért, imádkozzunk együtt. Mai rózsafűzét felajánlom egy családapáért. Rózsafűzért, Isten áldásáért kérem gyermekeimre, egészségükre, életükre, imádkozom a halottaim békés nyugalmáért és fontos szándékért. Rózsafüzért önökkel imádkozva felajánlom önökért, fájdalmai menyhüléséért, családi békéért, csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, imádkozom a közös halottaimért, ahogyan Jóisten örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Ezt a rózsafüzetet szeretném ajánlani a családom így gyermekeinek, unokáinak. A férjem a kórházba volt gyógyulásáért, az édesanyám gyógyulásáért, az egész halottanként, a rózsafüzetet társulatomért, élőkét és holtakét, és mindenkit a világon, a családunkban legyen békesség, szeretet, egyetét, és dicsértessék a Jézus Krisztus! Kiszemítős voltam bíróklára, Isten szívesen meghallgat, kellemes szép napot kívánok.
0: Jó Isten, hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt. Felelem a rózsafőzért fontos szándékokért, hálából mindazokért, akikért imádkozni tartozom, Jó Isten, hallgassa meg kérését. Ezt a szentolvasót és minden imát felszeretnék ajánlani testvérem gyógyulásáért, családom egészségéért, Isten fizesse egy édesanyja, írja. Az összes imát felajánlom hálából az eddig kapott kegyelmekért, a fiamért és az ő családjáért, békéért, testvérem és az összes betegeink gyógyulásáért, halottaim lelke nyugalmáért, Isten fizesse. Rózsafüzet felajánlom a külföldön dolgozó gyermekeim testi-lelki gyógyulásáért, munkahelyi gondok megoldásáért és a békéért. Egy édesanyja írja. Rózsafüzét felajánlom egészségemért, fiam családjáért, férjem örök nyugalmáért. A ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért. Jó Isten, a Szűzanya vigyázzon rájuk és segítse a munkájukat. Imádkozom a fiam és a családja gyógyulásáért, egészségért, békességért, anyagi gondok megoldásáért. Édesanyám, lelke üdvéért és a család többi halottaiért. Ezt a rózsafüzet és a mai szentmiséket felajánlom Imre gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafüzet felajánlom családi békéért, feleségem hitéért és türelemért. Az imát felajánlom a férjem és a lányom sikeréért, sikeresen érjenek haza a távolból, Szent Kristóf vigyázzon rájuk, Isten fizesse, emese, írta ezt Csíkszeredából. Halló, Mária Rádió.
3: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Százrégemből vagyok, Gyöngyi. Kérem szépen az imát önökkel imádkozva minden reggel, délbe, este. Olyan nagyon beteg vagyok, hétfőn kell menjek műtétre, vásárhelyre. Nagyon szépen megkérem minden hallgatót, én is imádkozok mindig velük az őkért, imájukért, imádkozzanak, kérem is, nem bírom már, 73 éves vagyok, és muszáj menjek, mit mi a derekamon, egy mindennapos hallgató vagyok, és nagyon szépen köszönöm, Tündike.
0: Imádkozzunk együtt az ön gyógyulásáért, és hozzunk minden beteget a Jóisten elé, imádkozzunk közösen. Ezt a rózsafüzét felajánlom a családomért, Isten fizesse. Menjem lába gyógyulásáért, áldásért, a munkájára, oltalomért és egészségért kérem a mai imát.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: A betegeknek felajánlom, tennap volt Szent István, a 20. az esapán, minden Istvánét felajánlom, és a háború megszűnését, a Mária Rádió fennmaradásáért, magunknak és a papbácsiknak is. Imádkozzunk együtt, dicsértessék a Jézus Szentnek.
0: Mindörökké amen, a Jóisten hallgassa meg kérését, imádkozzunk közösen.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Kicsi a tessék, Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
1: ezt a rozsafűzét szeretnénk felelni a kapott kegyelmekért. Szüleim, nagyszüleim, rokonságom, barátaim, elhunyt barátaim lelki üdvéért, az elhunyt zsimándulfalui babbácsikért, a kispapokért, a fiatalságért, a gyerekekért, egy unokáért, hogy a jóatya segítsen meg, hogy lehessen egy kis unokánk, a kezem gyógyulásáért, a betegek gyógyulásáért, minden tisztó tűzre szenvedő lélekért, a Máre Rádió nagy családjáért, Isten értesse őket sokáig, hogy még sokáig hallgathassuk, mert egész nap önökkel vagyok. És mindenkinek, aki segíti és támogatja a Máre Rádiót, hogy felmaradhasson. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, hogy áldott. Szép napot kívánok, Misi voltam Zimándról. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Felállom egy fontos szándékért, Isten fizesse. Önökkel együtt imádkozom Zsuzsanna és Katalin teljes gyógyulásáért, családom számára békéért és egészségért, Isten fizesse az imáikat. A mai imát Letai Tibor lelke üdvéért ajánlom fel, akinek ma lesz a temetése Nagyváradon 1 órától, ő is a Mihály nagybácsi tanítványa volt, s hűségesen működtette az oldalunkat. Imádkozzunk együtt az ő lelke üdvéért. Rózsafüzét felajánlom hálából mindenért és fontos szándékokért. Ezt a rózsafűzét felajánlom elhunyt férjemért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat neki. Rózsafűzét felajánlom hálából a mindennapi kegyelmekért, családomért, a kisfiam testi és lelki fejlődéséért, anyagi gondjaink megoldásáért, valamint rendeződjön az életünk, Isten akarata szerint. Imádkozzunk együtt. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mostani ima szándék fogadásba. Jóisten meghallgat minden kimondott és ki nem mondott kérést is. Hozzuk ezeket szívből elé, és imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért. Majd délelőtön a Szent Család templom rózsafűzért társulatának néhány tagjával tartsanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborolunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Adsz szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság, az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörök érettünk, hogy életpéldádat követve szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, meg ostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, meg ostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, meg ostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, meg ostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, meg ostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, meg ostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, meg ostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, meg ostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, meg ostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, meg ostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
0: és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érhettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érhettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszony.

0: Uráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket.

0: Tól, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa Füzér királynője, légy a világ megmentője.
2: ajánlj minket Szent Fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérlek, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaz, és eljárjuk, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafüzér királynője,
2: könyörög életünk.
1: Csíksomjói segítőszűz Mária,
2: könyörög életünk.
1: Mária Rádió királynője,
2: könyörög életünk.
1: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem töri meg.
2: Ő imáját gyermekednek, nem Te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya.
1: Amen. Urunk Istenünk, Te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt,
2: ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
2: védelmez minket a küzdelemben, a sátány gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Urunk, hallgass meg könyörgéseinket,
2: és a mi kiáltásunk jusson elődbe.
1: Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A Sepsi Szentgyörgyi stúdióból Tibor atya köszönti önöket a mai katekézisünkben. Nagyon szép ünnep napunk volt a tegnapi nap folyamán, Szent István királyra emlékeztünk. A holnapi nap folyamán pedig augusztus 22-én szombaton Szűz Mária királynőre emlékezünk. A mai műsorunkban a Szűz Mária mi királynőnkről szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatóknak. Amikor az egyház Szűz Máriát királynőnek nevezi, egy nagyon szép és mély titkot tár elénk. Nem egy földi értelemben vett királynőről beszélünk. Mária nem hatalmat akar gyakorolni fölöttünk, nem parancsolni akar nekünk, nem maga köré akarja gyűjteni az emberek figyelmét. Mária királysága az anyai szeretet királysága. Ő az a királynő, akinek a kezében nincs fegyver, csak összekulcsolt imádságos kéz. Nincs hatalmi trónja, hanem az emberek szívében van helye. Nem önmagára mutat, hanem mindig Krisztusra. Miért királynő Mária? A válasz elsősorban Jézus személyében található. Az angyal ezt mondta Máriának. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atya Dávid trónját, és uralmának nem lesz vége. Mária pedig ennek a királynak az édesanyja. Ezért, amikor Máriára tekintünk, nem egy önmagában álló királynői méltóságot látunk. Az ő királysága Krisztusból fakad. Azért királynő, mert ő a király édesanyja. 12. Pius pápa 1954-ben külön enciklikát szentelt Mária királynői méltóságának, és ugyanebben az évben egyetemes liturgikus ünnepet is alapított Mária királyságának a tiszteletére. Az egyház tanítása szerint ennek a méltóságnak egyik legmélyebb alapja Mária Isten anyasága. De gondoljunk csak bele, milyen különös ez a királyság. A világ királyai palotákat építenek. Mária egy egyszerű názáreti házban élt. A földi uralkodókat szolgák veszik körül. Mária maga lett szolgáló leány, íme az Úr szolgáló leánya vagyok. A földi királyok, tudjuk, koronát viselnek. Mária életében azonban a legnagyobb korona a szeretet volt. És amikor eljött a Golgota, Mária nem menekült el. Ott állt a kereszt alatt. Ezért Mária királyságát csak akkor értjük meg igazán, ha megértjük az ő anyai szeretetét. Kedves hallgatók, talán érdemes feltennünk magunknak egy kérdést. Milyen királynő Mária? Nem olyan, mint a világ királynői. Mária királynői hatalma abban van, hogy szeret. Az anya nem azért erős, mert hangosan parancsol, hanem azért, mert akkor is ott marad, amikor mindenki más elmegy. Egy édesanya sokszor éjszaka is fel kell beteg gyermekéhez. Nem kérdezi, megéri-e, nem számolgatja, hogy hányszor kellett már segítenie. Egyszerűen ott van. Mária ilyen anya. Ezért, amikor az egyház azt mondja, Mária királynőnk, akkor valójában azt is mondja, Mária édesanyánk, légy velünk. Mária királysága kereszt alatt mutatkozik meg. Talán különösnek tűnik, de Mária királynőségét nem elsősorban Betlehemben látjuk, hanem a Golgotán. Ott nincs korona, ott nincs trón, ott nincs ünneplő tömeg, ott van egy kereszt. És a kereszt alatt áll egy édesanya. Jézus haldoklik, Mária pedig ott marad.
Ez Mária egyik legnagyobb titka. Nem hagyja el azt, akit szeret. És milyen nagy szükségünk van erre nekünk is, mert vannak az életünkben olyan órák, amikor úgy érezzük, hogy minden összeomlik. Amikor elveszítünk valakit, amikor betegség érkezik, amikor egy család széthullik, amikor egy gyermek rossz útra tér, amikor valaki egyedül marad, amikor imádkozunk, de úgy tűnik Isten hallgat. Ilyenkor jó tudni, Mária ott áll a kereszt alatt. Nem mindig veszi le rólunk a keresztet, de megtanít hordozni. Nem mindig változtatja meg azonnal a körülményeket, de megváltoztathatja a szívünket. És néha éppen erre van a legnagyobb szükségünk. Mária királyságának egyik legszebb vonása, hogy közben jár értünk. Gondoljunk a kánai mennyegzőre. Az embereknek elfogyott a boruk. Mária észrevette, és ez egy nagyon fontos részlet. Mária észreveszi az ember szükségét. Nem mondja, hogy ez nem az én problémám. Oda megy Jézushoz, és egyszerűen ennyit mond, nincs több boruk. És milyen gyönyörű imádság ez, nem hosszú, nem bonyolult, nem követelőző, csak egy mondat, nincs több boruk. Mária ma is ilyen imát mondhat Jézus előtt értünk. Uram, ennek az embernek nincs már ereje. Uram, ennek az édesanyjának elfogyott a reménye. Uram, ennek a családnak elfogyott a békéje. Uram, ennek az embernek elfogyott a hite. Uram, ennek a betegnek elfogyott az ereje. Uram, ennek az idős embernek elfogyott a társasága. Uram, ennek a fiatalnak nincs iránya az életben. Mária látja, Mária viszi Jézus elé. 12. Pius tanítása szerint Mária királynői méltósága együtt jár anyai közbenjárásával. Az egyház Máriát olyan anyaként szemléli, aki szeretettel hordozza az emberiség ügyét és közben jár értünk. És Mária Kánaánban nem önmagához irányítja az embereket, ez talán a legfontosabb, azt mondja, legyétek, amit mond. Kinek? Jézusnak. Tehát Mária soha nem áll Krisztus helyére, Mária mindig Krisztushoz vezet. Ezért igazán jó Mária tisztelet az, amely közelebb visz Jézushoz. Ha valaki szereti Máriát, de nem akar Krisztushoz közeledni, akkor még nem értette meg Mária titkát. Tehát Mária minden mozdulatával azt mondja, ne engem nézzetek, hanem őt. Ne nálam álljatok meg, hanem menjetek Jézushoz. Tegyetek úgy, ahogy ő mondja. Mária királynői koronájának közepén ezért mindig Krisztus neve ragyog. Kedves Mária Rádió hallgatók, talán sokan azt gondolják, szép dolog Máriát királynőnek nevezni, de mit jelent ez az én hétköznapi életemben? Nagyon sokat. Azt jelenti, hogy nem vagyunk egyedül. Ha Mária mi királynőnk és anyánk, akkor hozzáfordulhatunk. Amikor reggel felébredünk, Mária vezess ma Jézushoz. Amikor nehéz döntés előtt állunk, Mária segíts felismerni Isten akaratát. Amikor félünk, Mária takarj be anyai oltalmaddal. Amikor betegek vagyunk, Mária könyörög értem. Amikor gyermekünkért aggódunk, Mária őrizd meg őt. Amikor meghal valaki, akit szeretünk, Mária állj mellettünk a gyászban. Amikor pedig eljön életünk utolsó órája, Mária ne hagyj egyedül. Ezért imádkozzuk olyan bizalommal, hogy imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Kedves hallgatók, feltehetjük a kérdést, miért kell nekünk egy királynő? Mert az ember ma is keres valakit, akiben bízhat. A világ tele van bizonytalansággal, sok minden változik körülöttünk, változnak az emberek, változnak a körülmények, változik a világ, de van valami, ami nem változik. Isten szeretete. És Mária ennek a szeretetnek az anyai arcát mutatja meg nekünk. Ő nem azt ígéri, hogy soha nem lesz kereszt az életünkben, hanem az, hogy nem kell egyedül vinnünk a keresztet. Nem azt ígéri, hogy soha nem fogunk sírni, hanem az, hogy a könnyeinkben sem leszünk egyedül. Nem azt ígéri, hogy minden imánkra pontosan úgy kapunk választ, ahogyan szeretnénk, hanem azt, hogy minden imánkat Jézus elé viszi.
Talán ezért olyan szép a rózsafűzér, kedves hallgatók. Amikor a rózsafűzért imádkozzuk, mintha Mária kezébe kapaszkodnánk. A mi atyánk és az üdvözlégy ismétlődése közben lassan megnyugszik a szív. És egyszer csak azt veszük észre, hogy már nem is saját problémáink körül forog minden gondolatunk. Jézus életét szemléljük, örömét, szenvedését, halálát, feltámadását, dicsőségét, Mária pedig mellettünk van. Nem elveszi Jézustól a figyelmünket, hanem megtanít vele együtt szemlélni Krisztust. Ezért olyan erős imádság a rózsafűzér. És kedves hallgatók, engedjetek meg egy egyszerű történetét. Egy idős asszony életének nehéz időszakában minden este ugyanazt tette. Elővette a rózsafűzérét, és az ágya mellett imádkozott, és egy napon valaki megkérdezte tőle, miért imádkozod minden este ugyanazt? Az asszony elmosolyodott, mert nem mindig tudom elmondani Istennek, ami a szívemben van. És akkor mit teszel? Odaadom Máriának, és ő mit csinál vele? Az asszony egy pillanatig hallgatott, majd ezt mondta. Azt hiszem, ő tudja, hogyan kell Jézusnak odaadni. Milyen egyszerű és milyen mély gondolat. Talán nekünk is vannak olyan fájdalmaink, amelyeket már nem tudunk szavakba önteni. Ilyenkor elég. Lehet ennyi, hogy Mária, vidd el Jézushoz. Kedves hallgatók, Mária királynőségének egyik legszebb üzenete, hogy a történetünk nem ér véget a kereszt alatt. Mária ott volt a kereszt alatt, de ott volt a feltámadás örömében is. Őt az egyház az égbe felvett anyaként szemléli, és ezért királynői méltósága összekapcsolódik Krisztus dicsőségével. 12. Pius az 1950-ben kihirdetett mennybevétel dogmáját is a királynőség összefüggésében említi. Mária Krisztussal együtt részesedik a mennyei dicsőségben. Ezért, amikor Máriára nézünk, a saját jövőnkre is nézünk. Arra emlékeztet bennünket, lehet, hogy most sírsz, de nem örökké fogsz sírni. Lehet, hogy most keresztet hordozol, de a kereszt után ott van a feltámadás. Lehet, hogy most sötétnek látod az utat, de Istennek van célja veled. Lehet, hogy most nem érted, miért történik valami, de bízhatsz abban, hogy Isten szeretete nagyobb annál, amit te most látsz. A Salve Regina, az üdvözlégy királynő imádsága talán éppen ezért olyan gyönyörű. Üdvözlégy királynő, irgalmasság anyja. Figyeljük meg, királynő, és mégis anya. Ez a kettő együtt Mária titka, nem egy távoli hideg uralkodó, hanem egy olyan királynő, aki lehajol, olyan királynő, aki meghallgat, olyan királynő, aki közben jár, olyan királynő, aki nem fárad bele abba, hogy gyermekeit Jézushoz vezesse. És ezért mondhatjuk teljes szívből, Mária királynőnk, könyörög érettünk. Amikor békére vágyunk, királynőnk, könyörög érettünk. Amikor családunkért aggódunk, könyörög érettünk. Amikor beteget hordozunk a szívünkben, könyörög érettünk, királynőnk. Amikor elvesztettünk valakit, amikor gyermekünkért imádkozunk, amikor gyenge a hitünk, amikor nem látjuk az utat, és amikor életünk egyszer elérkezik a végéhez. Mária jó anyánk és királynőnk, állj mellettünk és vezess bennünket Jézushoz. Talán csak egyetlen mondatot vigyünk magunkkal. Mária nem elvesz tőlünk semmit, ami Krisztushoz tartozik, hanem elvezet bennünket Krisztushoz. Ő a királynő, aki nem akar uralkodni rajtunk, hanem szeretni akar bennünket. Ő az édesanyja, aki ismeri a gyermekei fájdalmát. Ő az, aki Kánaánban észrevette, hogy elfogyott a bor. Ő az, aki a kereszt alatt nem menekült el. Ő az, aki az egyház anyjaként ma is velünk imádkozik. Ezért, amikor kimondjuk, hogy Szűz Mária királynőnk, valójában azt is mondjuk, Mária vezet haza szívünket Jézushoz. Mária királynőnk és édesanyánk, fogd meg a kezünket, vigyél bennünket Jézushoz, őrizd családjainkat, erősítsd a gyengéket, vigasztald a szomorúakat, bátorítsd a csükkedőket, könyörögj a betegekért és a haldoklókért. És amikor életünk útjának végére érünk,
vezess bennünket fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk tovább a katekézis sorozatunkat, és a mai katekézis témáját a Szűzanya világkirálynője témával. Maradjanak továbbra is velünk!

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat, maradt még szűk 7-8 percünk. Folytatnám tovább a katekézisünket, és említettem, hogy Mária királyi koronája a keresztből születik. Mária számára azonban a legnagyobb korona az a szeretet volt, amellyel végigjárt a fia útját. Mária számára azonban a legnagyobb korona, ahogy mondottam, ahogyan végigjárt a fia útját, mit lehet ez alatt érteni, hogy Betlehemben ott van a jászol mellett, Názáretben ott van a mindennapok csendjében, Kánaánban ott van a mennyegzőn, a Golgotán ott van a kereszt alatt, a feltámadás után ott van az apostolok között, és végül ott van a mennyei dicsőségben. Mária egész élete egyetlen nagy igen Istennek. Ezért királynő. Nem azért, mert magasra emelkedett az emberek fölé, hanem mert a legmélyebben hajolt meg Isten akarata előtt. Ez Mária egyik legnagyobb titka. Aki Isten előtt igazán alázatos, azt Isten felemeli. Mária magnifikátja ezt mondja, nagyobb tett velem a hatalmas. Mária nem önmagát dicsőíti, nem azt mondja, nézzétek, milyen nagy vagyok, hanem nagyobb tett velem az Isten. Ez az igazi keresztény nagyság. Mária tehát nem Krisztus helyett királynő, és ezt nagyon fontos megértenünk. Mária nem Krisztussal egyenrangú királyné. Az egyház hite szerint Jézus Krisztus az egyetlen király, az egyetlen üdvözítő. Tehát Mária minden méltóságát Jézustól kapja. 12. Pius pápa át Céli Reginám kezdetű enciklikájában világosan kifejti, hogy Mária királynősége elsősorban Isten anyaságából fakad, továbbá abból a különleges kapcsolatból, amellyel Isten az üdvösség művében fiához kapcsolta őt. Ezért, amikor Máriát magasztaljuk, tulajdonképpen Isten kegyelmét magasztaljuk benne. Mária olyan, mint a hold. A holdnak nincs saját fénye, a nap fényét tükrözi, és Mária is ilyen. Ha Mária ragyog, azért ragyog, mert Krisztus fénye átragyog rajta. Ezért nem kell félnünk attól, hogyha nagyon szeretjük Máriát, akkor kevesebb szeretetet adunk Jézusnak. Éppen ellenkezőleg, aki igazán szereti Máriát, az előbb-utóbb egyre jobban fogja szeretni Jézust. Mert Mária mindig ezt mondja, tegyetek meg mindent, amit mond. Szűzanya, Mária anyai szívével hordoz bennünket. Nem vagyunk számára számok, nem vagyunk statisztikai adatok, nem vagyunk egy tömeg részei, gyermekei vagyunk, és gondoljunk bele, a világon milliók imádkoznak hozzá, milliók mondják, üdvözlégy Mária, és mégis minden emberrel kapcsolatban van, és ez számunkra felfoghatatlan, de Isten szeretete is ilyen. Isten számára nincs túl sok ember, nincs olyan, hogy már túl sokan imádkoznak, nem hallom ezt az egy embert, nem. Isten minden gyermekét ismeri, és Mária is úgy áll előttünk, mint az anya, aki minden gyermekéért közben jár. Kedves Mária Rádió hallgatók, Mária a családok királynője is. Sok családban vannak kimondatlan sebek. Valaki elvesztette hitét, valaki beteg, valaki özvegyen maradt, valaki gyermeke miatt sír, és talán egy édesanyja vagy édesapa már nem tudja, mit tegyen. És ilyenkor mondhatjuk, Mária, te ismered az én családomat, légy a mi családunk királynője. Nem azt kérjük, hogy Mária helyettünk oldjon meg mindent, hanem azt kérjük, hogy vezesse családunkat Jézushoz. Ahol Jézus jelen van, ott van újrakezdés. Ahol Jézus jelen van, ott van bocsánat. Ahol Jézus jelen van, ott van gyógyulás. Ahol Jézus jelen van, ott még a széthullott dolgokból is lehet új élet. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai katekézisünkben, de még egy utolsó gondolat, Mária olyan, mint egy égi útjelző tábla. Azt mondja, ne állj meg itt, van tovább, a cél Krisztus, az otthonod, az atyaháza. És egy mondat, amit vigyünk magunkkal, Mária királynői
királynősége nem azt jelenti, hogy fölöttünk akar uralkodni, hanem azt, hogy anyai szeretetével Krisztushoz akar vezetni. És amikor ma esetleg letérdesz imádkozni, mondd lassan, Mária királynőnk, légy királynője a szívemnek, a családomnak, a gyerekeimnek. Légy királynője azoknak, akik elvesztették a reményt, akik távol kerültek Istentől. Légy királynője az egyháznak, légy királynője a békének. És amikor eljön majd életünk utolsó órája, ne engedd el a kezünket, vigyél bennünket fiathoz, Jézus Krisztushoz. Amen. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szetről, életről.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit! Szent István király ünnepünk, népünk, nemzetünk ünnepe. Áldott ünnepet kívánok én is mindenkinek. Adja az Úr, hogy tényleg Szent István király lelkülete, szelleme betöltse szívünket. A gyerekekkel elkezdtünk készülni augusztus 10-én Szent István király ünnepére. Ugye ő drága fiához, Imréhez írt egy 10 pontból álló, hát ilyen intelmeket. És én azt gondolom, hogyha valaki ma gyermekének a legnagyobb jó szándékkal, szeretettel, bölcsességgel akarna ugyanúgy egy intelmet írni, egy útbeigazítást, jelzőtáblákat szeretne az életébe elhelyezni, akkor nem kell egyebet csináljon, mint megismétli Szent Istvánnak az intelmeit. Olyan bölcsen az első dolog, amit a drága fia lelkére köti, hogy a te koronád legszebb ékessége az élő hit. És valóban úgy gondolom, hogyha valaki megtanul imádkozni, párbeszédet folytatni a Jóistennel, elcsöndesedni, meghallgatni az Isten akaratát, hát ennél nagyobb ékessége egy háznak, egy embernek, egy férfinak nem lehet. Gyerekek kérdezték tőlem, hogy én ismerem-e a mesterséges intelligenciát? Hát mondtam én, hogy ne ismernék, de ők ismerik-e a természet fölötti intelligenciát? Hát azt mondják, hogy az mi? Mondom, azon is ugyanúgy lehet beszélni. Lehet útbaigazítást kérni. A GPS-től. Most menjél, hogyha merre menjek. És a lelkiismeretünk keresztül válaszol. Útbaigazít. És nekünk egyetlen dolgunk ezt a lelkiismeretet komolyan venni és követni. De nem csak irányt tud mutatni a mindenható Isten a lelkiismeretünkön keresztül, hanem mondjam, válaszol, mint a mesterséges intelligenciának is feltett az ember bizonyos kérdéseket. Jól, rosszul, de valamit mond. Hát a Jóisten, én hiszem, hogy csak jól válaszol, csak jó válaszokat ad, és biztos, hogyha egy bizonyos kérdés, hogy kell megoldani. Nagyon sokszor az életben megtapasztaltam, hogy elbizonytalanodtam, nem láttam, hogyan tovább. És az Úr szeliden jósággal azt mondja, hát egyetlen parancsot adtam, szeretett parancsát, na gondolkozzál. A legszebb gondolat, ami eszedbe jut, az az én akaratom, az én szavam. Igen. Szent István nagyon bölcsen mondta, hogy a hit egy királynak, koronájának a legszebb égköve. És te folytatja ezt, hogy az egyház. Igen. Közösség. És Szent István nagyon bölcsen azt mondta, hogy minden 10 falu építsen egy egyházat, egy templomot. És hát ő is megtett mindent, hogy felszerelje ezt könyvekkel, ugye abban az időben azt kézzel írták. Hát kézzel készített viseruhák kellettek, abroszok, gyertyatartó, kehely. Hát nem volt az könnyű, hogy akár 10 falunak is egyetlen templomot összehozni. És egy ilyen nemes vetélkedést indított el az emberekbe, hogy hallám, ki lesz hamarabb kész? Ki lesz szebb, nagyobb, pompásabb, tízesebb? És logikus, hogyha az ember templomot épít, akkor akarja is használni, járni oda. Letelepednek a templom körül az emberek. Milyen bős döntés. Igen. A nomád, vagy mozgásban lévő magyar nemzet igazából hát a templomok által, mint horgonyok, amivel le hajót ugye lekötik. Hát így alakult át a mi életünk. És aztán folytatja tovább, Szent István a harmadik intelme, hát a papok, tanítók. És azt gondolom, valóban így van, hogy közösség meg kéne becsülje a maga hát értelmiségét, papjait, tanárait, tanítóit, hát orvosait, ügyvédeket, ezeket az embereket, amelyik közösség nem tudja tisztelni és becsülni, az biztos az a közösség hosszú távon nem maradhat fent. Aztán a másik dolog, amit úgy nagyon lelkünkre köt, hogy Szent István király a munkatársainkat. Milyen szép. Igen. Mindenkinek vannak munkatársai. Megbecsülöm. De akár az üzletben az elárusító nőt is. Tisztelettel köszöntöm. Nagyon fontos lenne ez a megbecsülés, értékelés, nagyratartás. Szent István király külön fejezetbe ír az idegenek befogadásáról. Azt gondolom, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát ugye én 93-ban fogadtam be az első gyermekeket. Ez az én gazdagságom. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem a befogadó kell a befogadott képére, hasonlatosságára átalakuljon, hanem fordítva. Ő kopogtat az ajtónkon. Én azt gondolom, Szent Istvánnak az intelmeit, ha komolyan vennénk, akkor ez a nagy migráns mizeria, ami van, megoldódhatna. Csak szépen, hogy ő mondja, hogy papokat hívhatunk, leültetjük, tanítsuk őket, elmagyarázzuk, hogy miért jobb ez így, mint másképp. Az emberek megértik. Isten se lehetett, nem teremt. Én nem hiszem azt, hogy akár a nyomornegyedből jövő gyermekek, de akár a Ázsiából jövő, hát menekültek, azok ne lennének Isten gyermekei. Szent István direkt biztassa a fiát, hogy fogadjon be idegeneket. Mert egy ország, melyiknek több kultúrája van, többféle kereskedelmet, ezt-azt ismer, az erősebb. Adná az Isten tényleg, hogy Szent István nyomába lépjünk. Nyár van, nagy meleg van, imádkozunk az esőért, hogy ne száradjanak ki a vetések, földek. De azért is imádkozunk, hogy közeledik az új tanév. Mária Rádió kedves hallgatóit, én nagy szeretettel hívom, augusztus 29-én Csíksomjon 10 órától Máriát, mint a betegek gyógyítóját szeretnénk köszönteni. Tudják, egy ősi ünnep. Valahogy annyi szép Mária ünnep van, hogy ez kimaradt, elmaradt. De miért ne tudnánk elévenni? És Mária kertbe miért ne tudnánk megemlékezni? Sajnos hosszabb megy az ember a városainkon, annyi patika, annyi gyógyszertár van, hogy rengeteg. Adja az Isten, hogy tényleg gyógyuljunk, és ne csak keressük a gyógyulást. Úgy van, hogy a 10 órás szentmise után, hát akik igénylik, azoknak kiosszuk a betegek szentségét, majd mindenkit megáldunk, hogy erőben, egészségben, Isten gyermeki szabadságban, békében építhessük Isten országát, élhessük életünket. Másnap, szeptember 1-én szeretnénk elbiciklizni Csíkszentdomokosról, hát Csíksomjóra. Ugye, kedves testvérek, tudják, hogy Márton Áron Csíkszentdomokoson született, És igazából 1007-ben kezdte ő a középiskoláját Csíksomlyon a ferences testvéreknél. Akkoriban még nem volt vasút. Amúgy érdekességként mondom, hogy a Székely körvasútat 1009-ben adták át. Tehát akkor Csíkszered a Damokos, Gyergyószent Miklós, ezt az útvonalat akkor áldották meg. Tehát egészen biztos, hogy Márton Áron gyalog járt. Beírtam olyan a keresőbe, hogy mikor terjedt el Székelyföldön a bicikli. És olyan érdekes, hogy azt írja, hogy 1880-ban hozták az első biciklit Székelyföldre, de 1900-as évek elejére már elég el volt terjedve, és hát nem csak sportolásra, hanem közlekedésre is használták az emberek ezt a kerékpárt. Már nem tudjuk, hogy Márton Áron kerékpárra, vagy gyalog ment Somlyóra, de tény az, hogy hát ő el is mondta halálos ágyán, volt a kedves nővér, és annak újság volt el, és az, hát gondolom, hogy kikotyogta, hogy viszont eliratták őt az iskolába is, vagy nem füllött a foga a tanuláshoz. Hát ilyen ötödikes fiúcska, és ki tudja, mi történt pontosan, azt nem mondja el a nagypüspök, de tény az, hogy elmeséli, hogy fogta magát, és hazament gyalog. Hát 28 kilométerre, jó séta. Na és akkor hazaért, az apja fogadta, türelmesen meghallgatta a panaszait, és azt mondja, a püspök adott neki két piros almát, és azt mondta, fiam, hát elkezdted az iskolát, akkor fejezd is be. És még aznap visszaküldtem. Jó séta lehetett kis Áron gyereknek. Hát kemény iskolába járt ő, és nem csak a padokba, hanem úgy amúgy is az életiskolája se volt neki könnyű, hanem igen. Tehát szeptember 1-én reggel 9 órakor találkozunk Csíkszentdomokoson, megnézzük a Márton Áron múzeumot, és 10 órakor bringára ülünk, és elkezdünk tekerni. Útközben megállunk minden faluba, és a templomnál a összegyűlt fiatalokat felvesszük. Hát ugye, ha valaki biciklivel megy, akkor lehet stoppolni, mert hely van bőven. Adná az Isten, hogy minél többen legyünk. Két nagyobb pihenőt terveztünk, egyet Dánfalván, és egyet hát valahol Madarason, Csicsóba, és akkor onnan már hamar beérni. Körülbelül két és fél órai út, tehát nem egy hosszú út, és a végig lefelé van, tehát igazából az Olt mentén lefelé nyugodtan el tudunk karikázni. Hát gyerünk, Csíkszeredával, Somlyon lenne a kegytemplomban egy szentmise, az délután 2 órára terveztük, addigra biztos odaérünk, és akkor utána lenne egy kis bográcsozás, és hát ki a biciklivel, ki autóval indulna haza. Írják be, és persze útközben több előadás is lesz Márton Áronról, az ő fiatalkoráról, meg életéről. Adja az Isten, hogy minél többen legyünk, és valóban ugye a cél az, hogy együtt karikázunk, Márton Áron nyomdokaiba lépünk, és Isten áldását kérjük a Boldogságos Szűzmária közbenjárásával az új tanévre. Igen, az idén lehet jelentkezni a Szent István házba, Csíksomlyon, kollégiumban lesz bellakás, és azok a gyerekek, akik a Márton Áronban járnak, szállást is kapnak, és az étkezést is meg fogjuk tudni szervezni nekik. Úgyhogy diákokat is nagyon szeretettel várjuk, de nem csak a biciklitúrára, hanem egész évben legyen Márton Áron a mi mentorunk, lelki vezetőnk vagy példaképünk. gyergyői testvérekhez is szólnék, minden évben Tatárdomnál szokott lenni tanévkezdés. Az idén szeptember 5-én lesz, ugye szeptember 6-án volt a Tatárdombi csata, de hát így mi 5-én fogunk összegyűlni, és nagy-nagy szeretettel, ahogy más években is szokott lenni, várjuk együtt. Összegyűlnek a mi gyerekeink is, de bárkit szívesen látunk, és ott is lesz vogrács, lesz ott a jószó, imádság, ének. Hát, mindegy szokott lenni. Úgyhogy mindenkit, Gyergyő medencei testvéreinket, de másokat is biztatok, hogy írják be a bakancs listájukba, hogy igen, hogy találkozhassunk. Tudom, hogy a Mária Rádiót azt nem csak a Székelyföldön hallgatják, hanem Partiumban is. Szeptember 12-én, az egy szombati nap, hát tanévkező szentmisét tartunk Nagyszalontán. És nem csak egy akármilyen tanévkezdést, hanem igazából motoros találkozóval összekötött tanévkezdést. Díván kezdtük el több mint 20 évvel ezelőtt, hogy tanévkezésre hívtunk motorosokat, és jöttek is. És az volt a, hát a poén, ugye, hogy a gyerekek felülhettek a motorra, és bizony a városban egy körre megengedtek, beszéltek persze rendőrökkel, körre elvitték a motorosok. És igazából ugye az a cél, hogy megértsék a gyerekek, de mi felnőttek is odafigyelhetünk, hogy motoron van sebességváltó. És az azt jelenti, hogy hát nem lehet csak egyessel menni, vagy kettessel, hanem ott lehet hangolni, ötös, hatos, felfelé, és bizony van padlógáz is. És azt gondolom, erre lenne szükség a mi világunkban, hogy igen, az emberek kicsit feléledjenek, rákapcsoljanak, és ne ötös, hatossal menjenek át egyik évről a másikra a gyerekeink, hanem hát azt a tízes ne hagyjuk ott porosodni a tanároknál, vigyük haza, nem? Szülők nagyon örvendenek neki. Tehát egy kicsit ezzel a motoros találkozóval azt szeretném elérni, hogy, hogy érezzék meg, hogy mit jelent a száguldani. Lobog a hajad, vagy hogy kapaszkodni kell, mert nem lemaradsz arról a motor.

Kedves Mária Rádió hallgatóit, én nagy szeretettel hívom és várom. Ne elkeseredjünk, ugye annyi rossz hírt mondanak a televízióban, újságokban, minden. Én mindig azt mondom, hogy a mennyek országa nem mögöttünk van valahol, hanem előttünk van. És Jézus Krisztus olyan célt senki elé nem tűz, amit ne lehetne elérni. Bízzunk egymásba, bízzunk önmagunkba, és mindenek előtt bízzunk Teremtő Istenünkben. Add le az Úr, hogy tényleg szépen Szent István lelkületével, szellemében felkészüljünk az előttünk álló tanévre. Add le az Isten, hogy tényleg Márton Áron példája. Hát ugye Márton Áron év van, lebegjen felnövekvő diákjaink előtt, mint erőt adó, lelkesítő, bátorító példaképek. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm Mária Rádió hallgatóit, Horváth Endre vagyok. A jelenések könyve, a János apokalipszis egy olyan rejtélyes, sokszor nehezen érthető mű, amely föl akarja tárni a keresztény hívő előtt az Isten tervét, amivel el akarja vezetni a világot a megtisztulásig, az Istenben való közösségig, a beteljesedésig. Igazából arra tanít meg minket a jelenések könyve, hogy világnak a nehézségei, problémái között hogyan őrizzük meg a keresztény reményt, hogyan szegezzük tekintetünket arra, ami igazán maradandó, hogyan táplálkozzunk mindabból, amit Krisztus már megvalósított, és táplálkozva az ő megváltó erejéből, hogyan növekedjünk beteljesedés felé. Mindezt viharok, nehézségek közepette, amelyben meg kell mutatnunk a hűségünket, hogy valóban bennünk is és a világban is győzzön a jobb, győzzön a jó. A jelenések könyvének tehát az alapgondolata ez, ahogyan a világ és benne mi magunk is Krisztus kereszthalálának és föltámadásának az erejéből lassan növekszünk és haladunk az Istenbe való beteljesülés felé. A remény, amit ki akar fejezni a jelenések könyve. Keresztény reménynek a fontosságát. Ma egy olyan részét szeretnénk megvizsgálni a jelenések könyvének, ami eléggé idegen testként hat magában a műben is. Egy olyan részt, ez a jelenések könyvének a 10. fejezete, illetve a 11. fejezetének a fele, a 13. versig, egy olyan részt, ami nem elsősorban, vagy legalábbis látszólag, nem elsősorban ahhoz a tematikához kapcsolódik, amit a jelenések könyve elsődleges célnak kitűzött. Tehát nem, mintha nem beszélne, nem kapcsolódna Istennek a világ történelemre vonatkozó tervéről. Egészen pontosan arról beszél ez a részlet, hogy mi a prófétának a szerepe Isten tervének a megvalósításában. A prófétaságról beszél. Azért furcsa ez a tematika, mert első pillantásra nem igazán van jelen a prófétai küldetés a jelenések könyvében. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy olyan furcsa módon illeszkedik magának a szövegnek az egészébe is ez a szakasz. Tehát a jelenések könyvének a 10. fejezete, illetve a 11. fejezetek a fele. Ahogyan mondtam, a jelenések könyvének a tagolódása, az alaptagolódása a bevezető rész után a 3x7-es csapás, vagy 3x7-es sorozat, amiben az Úristen a jó és a rossz közötti küzdelemben megmutatja az ő hatalmát. A legelső volt ezek közül a 7 pecsétnek a feltörése. Már ott is megfigyelhettük, hogy amikor a 6 pecsét feltöri a föltámadt és megfeszített bárány, amikor a 6 pecsétet feltöri, akkor beilleszkedik egy idegenül ható rész, a 7. fejezet, ami a megdicsőült hívek menyei öröméről beszél. És csak azután következik a 7. pecsét föltörése. Ugyanezt figyelhetjük meg a 7 harsonánál is, ahol a 6 harsona hangja után következik ez a rész. Ez az egészen idegenül ható, a prófétaságra vonatkozó rész, és csak ezután a 11. fejezet 11. versében folytatódik a 7. harsonaszónak a felcsendülése. Vagyis egyértelműnek látszik, hogy ezt a részt talán érhetően szándékosan, de utólag illesztette bele a Szent Szerző. Utólag gazdagítja vele ezt az alap fölépítését a műnek. Mi mégis a jelentősége ennek a szentírási résznek, ennek a szövegnek, amivel most fogunk foglalkozni, majd részletesebben is felolvassuk az egyes verseket. Igazából az a jelentősége, hogy megvilágítja számunkra a prófétai szolgálatot az új szövetségen belül. A prófétákat mindig az Ószövetséghez kötjük. de ott is legtöbbször kicsit furcsa módon kezeljük a szolgálatokat, ami nem igazán mindig felel meg a valóságnak. Szinte kivétel nélkül úgy kezeljük a prófétáknak a küldetését, mint hogy megjövendölték a Jézus életére vonatkozó dolgokat. Egyértelműen látszik Jézus életében, hogy Jézus betölti az ószövetségi jövendőléseket. De a prófétáknak a legislegelső, legfontosabb feladata mégse a jövendőlés volt. Hanem elsősorban az volt mindig a céljuk, az ószövetségi prófétáknak is, hogy Isten üzenetét hozzák a népnek, akár a bírálat, az elítélés üzenetét, akár a vigasztalás, a biztatás üzenetét, és ezen keresztül állítsák Istent a Jóisten színe elé. Minden egyes alkalommal a proféták elsősorban tehát nem a jövőre utalnak, hanem a jelenre. Azt akarják elérni, hogy az az ember, a választott népnek azok a tagjai, akik az ő idejükben élnek, különböző nehézségekkel vagy bűnökkel küszködnek, azok számára aktualizálják az üzenetet, Isten mindenkori üzenetét, de amit pont abban a helyzetben mond nekik, és ezen keresztül érezzék azt, hogy valóban Isten szín előtt állnak. Miután így megszólították kortársaikat, abból az ismeretből, ami elhangzott, amit felismertek, abból az ismeretből tudnak következtetni jó néhány olyan dologra, ami a jövőben fog majd megtörténni. Ami a következménye lesz a megszólítottak engedelmességének vagy engedetlenségének. Hogy ami a következménye lesz az Isten hűségének az ő szövetségéhez, az ő ígéreteihez. De valahol azt kell megértenünk, hogy már az Ószövetségben sem. A prófétaság nem elsősorban arra vonatkozik, hogy jövendőjön, hanem a mát jól élje, az adott pillanatot, de abból aztán a jövőre is tud következtetni. Az új szövetségi prófétaságnál, és egy Szent Pál apostolnál is találkozunk ezzel a gondolattal, hogy új szövetségi proféták is vannak, nem csak ószövetségiek, Jelenések könyvében is több helyen történik erre utalás. Az új szövetségi proféták még kevésbé egyszerűen csak jövendőlnek. Az új szövetségi prófétáknak még inkább az a dolguk, hogy az Isten üzenetét helyesen értelmezzék és aktualizálják. Azért, mert Istennek a szava végérvényesen elhangzott. Isten Jézusban kimondott mindent. Nem fog hozzátenni már semmit. Mindent, amit mondani akart, amit adni akart, az Jézusban nekünk ajándékozta. Nyugodtan mondhatjuk azt is mindent, amit adni bírt, hiszen mindent, a szívét adta vele. Az új szövetségi prófétáknak az a dolguk, hogy ezt a hatalmas ajándékot segítsenek az egyháznak megérteni. És azután az abból való következtetéseket levonni, világtörténelemre vonatkozóan. Mindarra, ami a jövendőre vonatkozik. Ugyanaz tehát a feladatok, mint az ószövetségi prófétáknak, csak még hatványozottabban a jelenre vonatkozik. Azért, mert az ígéretek Krisztusban már beteljesedtek. Krisztus cselekvésének, az ő megváltó a halálának, a föltámadásának a hatása, a következménye nagyon is meghatározza a jövőt. Az egész világ történelmet egy bizonyos, egy adott irányba viszi. És ezt az irányultságot, ezt fel kell, hogy ismerjék a proféták, az újszövetségi proféták, hogy milyen irányba halad a történelem. De a döntő kérdés mégis az, hogy Krisztusnak a titkát, a misztériumát egyre mélyebben ismerjék, személyesebben, a Szentlélektől kinyilatkoztatva, és ennek fényében értelmezzék mind a jelent, mind a jövőt. Nyugodtan lehet azt mondani, hogy mindaz, amit a Jelenések könyvében Szent János apostol feladatként kapott, az egy újszövetségi prófétai küldetés. Szent János apostol nem egyszerűen jövendőli az eljövendő dolgokat. Nem egyszerűen arról van a szó, hogy különleges intuícióval megérzi a Szentlélek erejében, hogy milyen események fognak bekövetkezni, hanem szemléli a föltámadt Krisztust, az ő erejét, az ő szépségét, az ő nagyságát, és azon keresztül ennek a fényében tudja értelmezni mind a jelent, mind a jövőt. Az, hogy milyen események lesznek, az olyan értelemben mondja el, hogy látja, hogy ez a Krisztus, a megölt és föltámadt Krisztus mire képes, mit akar megvalósítani. A Jelenések könyve erről szól. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy János, amikor a Jelenések könyvének a megírásához küldetést kap, akkor magát prófétának érzi. János, aki apostol, és az apostolságnak is azért érthetően van köze a prófétai küldetéshez, még ha nem is teljesen ugyanaz. Így viszont egy prófétai, újszövetségi prófétai szolgálatnak a betöltésére kap meghívást János apostol. Ténylegesen arról van a szó, hogy Jézus prófétai küldetéséből kapunk részt. Ezt annyira szépen mondja minden egyes megkeresztelt számára a keresztség liturgiája, amikor fölkeni a pápa megkereszteltet krizmával, hogy tagja maradj Krisztusnak, aki főpapunk, prófétánk és királyunk. A prófétai szolgálat, ami elsősorban Krisztusé, aki érthetően, hogy Krisztus nem csak proféta, sokkal-sokkal több attól, de az ő szolgálat egy prófétai is. Ebből ad részt minden egyes hívőnek. Jézus Krisztus a hűséges tanú, mondja a Jelenések könyve. A hűséges tanú, aki Isten hűségéről és szeretetéről tesz tanúságot. Ez a tanúság tétel, ez az, ami kapcsolódik a prófétai küldetéshez is. A próféta, az újszövetségi próféta nem új dolgokat fog mondani. Ha mond új dolgokat, ha megjövendőn eljövendő eseményeket, az csak azért, mert Jézus Krisztusban így van határozta meg a világ történelmét az Isten. A prófétai szolgálat, amit itt János végez, az egy olyan szolgálat, amivel az egyházat igyekszik föllelkesíteni és Krisztushoz közelebb vinni, a Krisztus iránti hűségét megerősíteni azáltal, hogy megmutatja, hogy milyen következményei, milyen hatásai vannak a föltámadt Krisztus jelenlétének az egyházban. Egy másik helyen, a 19. fejezetben kifejezetten arról is beszél, hogy mindenki, aki elnyerte a Szent Lelket, az a prófétaság lelkében részesült. Vagyis minden egyes kereszténynek dolga az, hogy értelmezze azt az üzenetet, ami nem más, mint maga Jézus Krisztus, az Atyától érkezett üzenet, a testet öltött ige. Értelmezze, és elköteleződve mellette vállalja a tanúságtevő és a prófétai szolgálat küldetését. Ez a rész tehát, amit most elemezni fogunk, a 10. fejezet, illetve a 11. fejezetnek az első fele, az gyakorlatilag azt próbálja megfogalmazni, hogy mi a prófétának a küldetése, miben áll a prófétai szolgálat lényege. Mindezt az új szövetségi prófétaságra vonatkozóan mondja. Én akkor azonban azt is hozzá kell tenni, hogy a képek, a kategóriák, amikkel kifejezi a mondani a valóját, az újra meg újra ószövetségiek. Azt láttuk már az előző előadásokban, hogy mennyire bőségesen, hihetetlenül bőségesen merít Szent János apostol az ószövetségi írásoknak a tanúságtételéből akkor, amikor megfogalmazza, leírja Jelenések könyvében az ő tanúságtételét. Itt is ugyanezzel találkozunk, hogy az Ószövetségből merít, de azokkal azt a valóságot fejezi ki, amit az újszövetségi profitáknak meg kell élniük.

10-es fejezet tehát a 6. harsona kiváltotta események után szinte megszakítás nélkül folytatódik tovább, de észrevehetően egy egészen más szövegkörnyezetről van a szó, ami egy más gondolatmenetet kezd el, és így kezdődik a 10. fejezet a Jelenések könyvéből. Azután egy másik erős angyalt láttam leszállni az égből. Felhővel körülvéve a fején szivárvány volt. Arca olyan volt, mint a nap, lába pedig, mint a tűzoszlop. Kezében nyitott könyvet tartott, jobb lábát a tengerre tette, a balt pedig a földre. És olyan hangosan kiáltott, mint amikor az oroszlán ordít. Ezek az egyes vonások egy angyalról szólnak, de minden egyes vonás szinte kivétel nélkül az isteni jelenlétet érzékelteti, ami az angyalon keresztül megvalósul. Egyrészt a felhő. A felhőn való érkezés, vagy a felhőbe való öltözés az mindig az égi eredetet jelenti. Az angyal az égből érkezik. Ezt jelzi a felhő. Szivárvány van a feje fölött. A Jelenések könyvének a 4. fejezetében a trónterem víziónál azt láttuk, hogy Isten trónja körül is szivárvány van. Ami ugyanakkor az Ezekiel könyvéből vett elem. Vagyis az első az égi jelenlétet, a másik pedig az Istenhez kapcsolódó jelenlétet jelzi. Az arca olyan volt, mint a nap. A föltámadt Krisztusról mondja azt a Jelenések könyve, hogy olyan volt az arca, mint a teljes fényében ragyogó nap. Teljes erejéből ragyogó nap. Itt is az arca olyan, mint a nap. Ez is az a teljességet közvetíti, ami csak az Istené lehet. Az angyalnak a lába olyan, mint a tűzoszlop. A tűzoszlop eszünkbe juttatja a Kivonulás könyvéből a tűzoszlopot, amikor Isten tűzoszloppal kísérte az ő népét, vezette az ő népét, és a tűzoszlop nem volt más, mint az Isten jelenléte. Lehet, hogy az Isten angyala volt, de az Isten jelenlétét jelentette minden egyes pillanatban, ami a népét védelmezi. És az angyal az egyik lábát a tengerre teszi, a másik lábát pedig a földre, jelezve azzal, hogy mind a kettő fölött hatalma van. Egy olyan különleges angyal ez, ami egyszerűen érzékelteti a mindenható Istennek a jelenlétét. Az angyalok igazából azt érzékeltetik önmagukból, ami igazából az Isteni. És ez az angyal, mikor megszólal, akkor olyan, mint a bömbölő oroszlán. A bömbölő oroszlán ismét csak egy utalás Istenre, Ámosz nevezi így Istent. Amiben megint csak benne van a Isten nagysága, félelmetessége. De még fontosabb, talán legfontosabb jellemző ennek az angyalnak a leírásában az, hogy a kezében egy nyitott könyvtekercset tartott. Egy nyitott könyvtekercset. Emlékezünk arra, hogy a Jelenések könyvének az 5. fejezetében, tehát a trónterem vízió 2. felében éppen ez egy könyvtekercs áll a középpontban. Egy könyvtekercs, ami az Isten jobbjában van. Ami 7 pecsítelle van pecsítelve. És amikor értelmeztük annak a könyvtekercsnek a jelentését, akkor azt láttuk, hogy egyrészt Isten tervének, Isten a világra vonatkozó tervének a titkát hordozza ez a könyvtekercs, másrészt azonban valamilyen módon magának az Istennek a misztériumát is, amit az ember meg kell, hogy ismerjen, de a saját erejéből mégis képtelen rá. Ez a 7 pecsíttel lepecsítelt könyvtekercs, amit csak a kereszten meghalt és föltámad a bárány tud kinyitni. Azután ezeknek a pecséteknek a kinyitása volt az, ami először ábrázolta, bemutatta Isten világtörténelmére vonatkozó tervét. Itt viszont már a kinyitott könyv van az angyal kezébe. A bárány már felnyitotta. Krisztus, amikor eljött, akkor megmutatta nekünk az Atya arcát. Isten soha senki nem látta, mondja János evangéliuma. Csak is a fiú, aki az Atya keblén nyugszik, az egyszülött, ő nyilatkoztatta ki nekünk, de ő ténylegesen kinyilatkoztatta Isten misztériumát. Egy könyv, egy ismeret, amit most már meg lehet ismerni,
nyitott könyv. Isten kinyilatkoztatta mindazt, amit mondani akart az ő tervéről, amit mondani akart önmagáról. Feltárult a titok Krisztusban, és megismerhető. És akkor olyan érdekes, hogy azt is érzékeltetni akarja a Jelenések könyvének az írója, hogy annak ellenére, hogy Isten föltárta a szívét, mégis misztérium marad. És nem úgy tárta fel a szívét, hogy meg lehet ismerni, mint a kétszer kettő igazságát. Isten megmutatja az ő arcát, de ugyanakkor ebben a kitárulkozásában is titokzatos és egyre nagyobb marad, egyre mélyebb. Ezt így próbálja kifejezni Jelenések könyve, hogy amikor kiáltott az angyal, megszólalt a hét mennydörgés hangja. Mikor pedig a hét mennydörgés hangja megszólalt, írni akartam, de egy hangot hallottam az égből, mely így szólt hozzám, pecsételd le, amit a hét mennydörgés mondott, és ne írd le. Vannak titkok, amiknek titoknak kell, hogy maradjanak. Nem azért, mert tilos kimondani, hanem mert Isten titokzatos voltát, de minden egyes emberi személy átvitt értelembe ugyanígy mindig titok marad, megmarad titoknak, akkor is, amikor felfedi az ő szívét. Az Isten még inkább nem lehet kiismerni, hanem akkor is, amikor megmutatja az arcát, akkor is egy végtelen misztérium. Az angyal pedig ekkor fölemeli a jobb kezét, és egy egészen különlegesen ünnepélyes esküt mond. Az eskü az ókori ember számára, egy a Biblia ember számára is egy végtelenül komoly valami, mivel nem kell játszani. Sőt, lehetőleg nem is kell esküt tenni. De amikor esküt tesz, akkor igazából vagy önmagára, vagy leggyakrabban a zsidó ember az Istenre tesz esküt. Bibliában is így fordul elő. Jézus maga ezért is mondja, hogy hogy ne esküdjetek. Itt az angyal esküszik, mégpedig az örökkön érő Istenre, aki az eget, a földet és minden, ami benne van, és minden teremtményt alkotott. A teremtő és örökkön érő Istenre esküszik. És a következőt mondja, idő nem lesz többé, hanem amikor az a hetedik angyal harsona szója fölzendül, akkor beteljesedik Isten titka, mint ahogy ezt kinyilatkoztatta szolgái a proféták által. Az angyal esküjének a tartalma az, hogy idő nem lesz többé. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha fölzendül a hetedik harsona, akkor elérkezik a beteljesedés ideje, az az időszak, mikor már nincs haladék. Isten föltárja az ő titkát. Sőt, mint mondja, beteljesedik az Isten titka. Ezt most jól kell érteni, ezt, hogy beteljesedik az Isten titka. Általában mi emberek úgy értjük a beteljesedést, hogy valami még hiányzik neki. És ilyen értelemben tudjuk ténylegesen érteni azt, hogy Isten terve beteljesedik. Istennek van egy világra vonatkozó terve, ami még folyamatban van, és tehát még hiányzik valami a beteljesedéshez, de be fog teljesedni. De viszont itt Isten titkának a beteljesedéséről beszél, nem csak a tervről, hanem annak a titoknak, ami maga az Isten. És Istenben nincs hiány, hogy bármit hozzá lehessen adni, hisz ilyen minden. Ő a teljesség. Nagyon mély és nagyon fontos gondolat az keresztény hívő számára, hogy Istennek, akinek semmire nincs szüksége, akit nem lehet gazdagabbá tenni, mégis adhatunk valamit. A szívünket. Ez igazából a szeretetnek a csodája, hogy Istennek nincs szüksége semmire. Mégis vágyakozik az én szeretetem után. Istennek tudok adni valamit, mivel gazdagíthatom, átvitt értelemben az csak is az a szeretet, amivel odafordulok hozzá. Ekkor az eskü elhangzása után a szerző János apostol egy fölszólítást hall, egy íjjé hangot, amelyik azt mondja, menj és vedd át a nyitott könyvet a tenger és a föld felett álló angyal kezéből. Vagyis azt a könyvet, amit a kezében tart, nyitott könyvet,
azt kell elvennie. János elmegy, és megkéri az angyalt, hogy adja neki a könyvet. Az angyal azt mondja, így felel, fogd és edd meg, keserűvé fogja tenni a gyomrodat, de a szádban olyan édes lesz, mint a méz. Elvettem tehát a könyvet az angyal kezéből, megettem, és számban édes volt, mint a méz, de amikor lenyeltem, gyomromban keserű lett. Egy furcsa gondolat, kicsit úgy el is csodálkozunk rajta, hogy megenni egy könyvet. Érthetően, hogy itt is egy szimbólumról van szó, amiben arra szólít fel bennünket az Isten, a prófitákat, de igazából minden egyes hívő embert, hogy olyan szinten tegyük a sajátunkévá az Isten igéjét. Itt a Szentírásra gondol, de igazából Isten igéjére, ami elhangzott. Olyan szinten, minthogyha felfalnánk. Ez a szentírási rész is, amit itt hallottunk, ez is egy ószövetségi előkép beteljesedése. Szinte szó szerint ugyanezt írja Ezekiel próféta is, amikor az ő meghívásának a történetét meséli el. Először látja azt a jelenetet, amikor Istennel találkozik, illetve a négy élő lényel, akik hordozzák Isten trónját, mivel már találkoztunk a korábbiakban ezzel a jelenettel, ahogy szintén felhasználja Szent János apostol. És a következő részlet az ő meghívásánál az, hogy Isten egy könyvet nyújt feléje, és felszólítja, hogy egye meg. És mikor megeszi, Ezekielnek azt mondja, hogy csak édes lesz a szádban, tehát nem beszél a keserűségről, viszont maga a könyv Ezekiel prófétánál tele van írva síralommal, jajgatással és gyásszal. Vagyis önmagában azért van benne keserűség is, nem csak édesség. És mikor megeszi, akkor azt mondja, hogy teljék be vele az egész benső részed. Olyan szinten legyen a tiéddé, hogy az egész bensődet töltse ki ez az üzenet. És miután ezt így fölfaltad, abból táplálkozol, akkor leszel képes arra, hogy prófitálj Izrael fiainak, mondja Ezekielnek, itt viszont azt mondja az angyal, hogy miután megette, ismét prófétálnod kell a nemzeteknek, a népeknek és a nyelveknek, és számos királynak. Ezekieltől eltérően, akinek a küldetése és a prófétai szolgálata csak a választott népre vonatkozott, az ószövetségi választott népre, Jánosnak a küldetése már az egész világra vonatkozik. Ez a nemzetek, népek, nyelvek, számos király, ez gyakorlatilag minden egyes emberre vonatkozik. Ahogyan Ezekielnél ez a jelenet az ő meghívása, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy itt is egyfajta meghívás jelenettel találkozunk. Persze Szent János apostolnak nem ez a meghívása. De mondjuk így akkor, hogy ez az ő fölkenése a prófétai szolgálatra. Pontosabban ugyanakkor azt is példának akarja adni, hogy mások, akik szintén a keresség által részesednek legalább a prófétai küldetésben, milyen módon kell, hogy elinduljanak. Ez a kinyitott könyv, amelynek a lezárt pecsétjeit Krisztus, az isteni bárány törte föl, ez a kinyitott könyv, ezt kell, hogy fölfaljuk, megedjük, lenyeljük, hogy betöltsön bennünket, és ennek az erejéből aztán végezhetjük a prófétai küldetésünket. Igazából ezt kell továbbadni.

0: Még két érdekes, kicsit nehezen értelmezhető szentírási rész következik itt, a prófétának a küldetéséről. Főleg az első rész, tehát igen, rejtélyes. 11-es fejezet így kezdődik, akkor mérővesszőhöz hasonló nátszálat adtak nekem, és azt mondták, kelj fel és mérd meg az Isten templomát, az oltárt és a benne imádkozókat. De a templomon kívül levő tornácot, udvart hagysz ki, és nem érd meg, mert azt átadták azoknak a nemzeteknek, amelyek a Szentvárost 42 hónapig taposni fogják. Ez a kicsit rejtélyes prófétai feladat abban áll, hogy lemérni az Isten templomának a méreteit. Ezt Ezekiel prófétánál nem a próféta csinálja, Ezekiel 40, hanem egy angyal méri le számára Isten templomának a minden egyes részletét, és hogy pontosan elmondja, hogy milyen is. Igazából ez a lemérni, ez nem egyszerűen csak egy információszerzés, hanem Isten dolgainak a megismerése, amit a prófétának el kell végezni. Isten templomának, Isten lakhelyének a megismerése, ugyanakkor azt is jelenti, hogy ezzel a méréssel az Istenhez tartozást, az Isten tulajdon jogát fejezi ki a templom fölött. Ez az, amit megmagyaráz, mikor azt mondja, hogy le kell mérni a templomot és az oltárt, meg a benne imádkozókat. De a templomon kívül levő udvart nem kell lemérni. Igazából a templomnak nem csak maga az épület volt a része, hanem a körötte levő udvar is, sőt volt három udvar is. A legkülső volt a pogányok udvara, a második a nők udvara, utána pedig a férfiak és a papok udvara, és ezekről az udvarokról mondja, hogy nem kell lemérni, mert pogányok fogják taposni, vagyis nem fog az Istenhez tartozni teljes értelemben. Egyetlen egy magyarázata lehet ennek a furcsa prófitai feladatnak, ha úgy értelmezzük ezt a templomot, amit le kell mérnie, mint magát az egyházat. Az egyházat, amelynek az Istenhez tartozását kell ezzel a megismeréssel, leméréssel igazolnia, illetve a külső templomudvar pedig azokat a hitehagyottakat jelentik, akik elvesznek az Isten számára. Igazából kis nehézség az, hogy amikor a templomról beszél a Jelenések könyve, minden egyes alkalommal mindig az égi templomról beszél. Soha nem beszél sem a templomról átvitt értelembe, mint az egyház, legfeljebb itt ezt érthetjük úgy, és soha nem beszél a jeruzsálemi templomról. Valószínűleg akkor már nem is létezik a jeruzsálemi templom, amikor írja a Jelenések könyvét. Rejtélyes tehát kicsit ez a megjegyzés, viszont a következő, a folytatás, az már sokkal érthetőbb. A következőkben leírja a két tanúnak küldetésén és a halálán keresztül leírja a prófétának a szerepét, a próféta küldetését. Tehát 10-es fejezet volt a próféta meghívása, ez pedig, ami itt következik, a próféta küldetésének a megvalósítása. Meg fogom hagyni két tanúmnak, hogy 1260 napig jövendőjenek, prófétáljanak szőrzsákba öltözve. Két tanúról van szó, egyelőre nem tudjuk, hogy kicsodák, akik 1260 napig jövendőlnek. A 42 hónap, meg az 1260 nap az ugyanaz. Gyakorlatilag 3,5 év kis különbséggel. Két tanú, akinek prófétálnia kell. Itt is a próféta és a tanú szerepe nagyon közel kerül egymáshoz. Szőrzsákba öltözve, vagyis bűnbánatot hirdetnek. Ők a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek az egész föld ura előtt állnak. A két gyertyatartó és a két olajfa a Zakariás próféta könyvében jön elő, ott is arról azt mondja, hogy az egész föld ura előtt állnak, Isten szín előtt állnak, de kifejezetten Zerubábelre, a dávidi származású helytartóra, illetve Józsué főpapra, vagyis a választott nép világi és vallási vezetőire mondja ezt. Itt nem erre a két személyre utal, két tanú, amelynek az Istennek szenteltsége, a megszentelt volta az, hogy az Isten szín előtt állnak, mint a két gyertyatartó. Kicsodák, azt a következőkből tudjuk kikövetkeztetni, ugyanis arról beszél a Szent Szöveg, hogy Ha valaki ártani akar ennek a két tanulnak, akkor tűzjön ki szájukból, és elemészti ellenségeiket. Most nem a szájából jött ki tűz Illésnek, de Illés prófétával történt meg az, hogy ártani akartak, és ő lehívta Isten nyilát és a villámot az ellenségeire. Illetve ennek a két tanúnak, prófétának hatalma van arra, hogy prófétai szolgálatának napjaiban bezárják az eget, hogy ne essen eső. Ismét csak Illésről van szó, aki ezt teljesítette. Itt most mind a kettőnek megvan az a lehetősége, de azt jelenti, hogy Illés próféta küldetését teljesíti ez a két tanú. Ugyanakkor azt is hozzáteszi a szent szerző, hogy hatalmuk van a vizet vérré változtatni, és mindenféle csapással sújtani a föld népét. Ez pedig Mózes, aki az egyiptomi csapásokban a vizet vérré változtatta, az egyik csapás, illetve mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot. Illés és Mózes, ugyanaz a két személyiség, aki Jézus színeváltozásakor megjelent, a két legkiemelkedőbb személyiség az Ószövetségnek. Akik tanúként vádolják, figyelmeztetik a föld népét. Illés és Mózes, vagy inkább azt kell mondani, hogy Illés szolgálatát és Mózes szolgálatát végző két tanú. Ugyanis azt tudjuk meg róluk, hogy amikor a tanúságtételük befejeződik, vagyis mindent elvégeztek, mint rájuk bízott az Úristen, akkor a mélységből fölemelkedő vadállat harcba száll velük és legyőzi őket. Ez a vadállat, ezzel még találkozhatunk a későbbiek során, arra kell figyelni, hogy a mélységből, az alvilágból érkezik. Vagyis az alvilág erőivel, a gonoszság erőivel száll szembe Isten tanúival, Isten szolgáival. És ami a döbbenetes, hogy a gonoszság, az alvilág erői győzedelmeskednek. Legyőzi és megöli a két tanút. Pontosan ugyanúgy, ahogy Jézus kereszthalálánál is látszólag Isten veszített. A gonoszság erői legyőzték Jézust a kereszten. De aztán mégse. A szeretet ereje egy egészen különleges módon a halálból hozta az életet. Ennek a két tanúnak a testét, a holttestét kivetik a nagyváros terére, amiről kicsit nehezen értelmezhetően azt mondja a szöveg, hogy ez a nagyváros egyrészt Szodoma, másrészt Egyiptom, azonban harmadrészt az a város, ahol az ő urukat megfeszítették, vagyis Jézus Krisztust. Melyik tehát ez a város? Igazából nem földi városról van szó, nem egy konkrét városról, hanem az Isten ellen támadó erők centrumáról, ami egyszer lehet Szodoma, egyszer lehet Egyiptom, egyszer lehet Jeruzsálem, egyszer lehet Moszkva. Minden egyes olyan hely, ahol a gonoszság erői percre összefognak, hogy megöljék a jót, meg az Isten küldötteit. Ez a két tanú ugyanabban a sorsban osztozik, mint az ő uruk, Jézus Krisztus. Ebből kell azt gondolnunk, hogy igazából nem Mózesről meg Illésről van szó, hanem Mózes és Illés küldetését élő prófitákról, tanúkról. Megölik őket, és ez az ő haláluk olyan hatalmas örömet vált ki a város lakóiból, hogy ünnepet rendelnek el, ajándékot küldenek egymásnak, hogy megosszák egymásnak az örömüket. Annyira zavarta őket a két próféta. Aztán 3,5 nap után az élet lelke száll ebbe a két prófétába. Ugyanazok a szavak, amiket Ezekiel ír a csontmező látomásánál, Ezekiel 37-nél. Az élet lelke száll beléjük. Talpra állnak, ugyanúgy, mint a csontmező elhúgyai, és Isten szavára fölemelkednek az égbe, vagyis megdicsőlnek. És ami itt következik, ezen a ponton az, ahogyan az újszövetségi prófétaság sikert ér el. Egyrészt részesedik Jézus Krisztus prófétai szolgálatában, részesedik az ő sorsában is, halálában is, részesedik a megdicsőrésében is. És bár nem élvezi a földön ezt a sikert, de mégis eredményt ér el. Ugyanis a következő, a befejező részlete ennek a jelenetnek az, hogy egy hatalmas földrengés támad, amelyben 6000 halott van, egy jó része a városnak összedől, és akik megmaradtak, mondja a szentszöveg, azok félték az Istent és dicsőítették. Vagyis a profétai szolgálat itt eléri a célját, mert az emberek megtérnek. Akkor is, hogyha ezért a profétáknak az életükkel kellett fizetniük. Ez a szentírási rész, amit most elemeztünk, a Jelenések könyvének a 10-es fejezete, 11. fejezet fele, ez a szentírási rész egy olyan valóságot próbál megmagyarázni, ami Szent János apostolnak, a Jelenések könyve írójának egy fontos vonása. Miközben ezt a küldetést kapja, egyfajta profitai küldetést kap. És azt próbálja egyfajta árszpoétikaként, egyfajta olyan módon, hogy megfogalmazza azt, hogy hogyan is érti a proféták küldetését, a proféták küldetésének a megvalósítását. Ezt írja le ebben a szentírási részben. Ami miatt ez fontos, bár, ahogy mondtam, elég idegenül hat a könyv egészébe. De ez a rész is azt mutatja, hogy igazából ez a könyv, a Jelenések könyve nem csak egy értelmi ismereteket akar adni nekünk, hanem éppen azt akarja elérni, hogy átformáljon, Isten szolgáivá, prófétákká tegyen bennünket a Krisztushoz tartozás. És a proféták sorsát, küldetését éljük. Ami elég ijesztő, de hát az egész Jelenések könyve elég ijesztő. Pontosabban szembesít bennünket a világ létező legszörnyűbb dolgaival is, de mindig úgy szembesít bennünket az ijesztő kihívásokkal, hogy tudatosítja, nem vagyunk egyedül. Jézus Krisztus, az isteni bárány, a trónon ülő Isten mögöttünk áll, és igazából csak az ő küldöttei vagyunk. A prófétaságnak a lelke, ami jól megélve képes a gyakorlatba átültetni mindazt, amit a Jelenések könyve tanít. Kérjük a jó Istent, hogy mi is ismerjük fel, hogy Jézushoz tartozva részt kaptunk az ő küldetéséből, az ő prófétai küldetéséből. Talán nem olyan különleges, kimagasló szerepet, mint azt, hogy jó néhány más valóban prófétai személyiség kapta. De a ránk bízott területen, a ránk bízott küldetést el kell végeznünk. Akár szerény, akár kicsit nagyobb. Az Isten ezt adta nekünk ajándékba. Biztos, hogy kemény ára van, nagy ára van ennek a teljesítésének, de ezen keresztül kapunk részt, sorsközösséget az Úr Jézussal. És ezen keresztül végezhetjük azt a prófétai küldetést, aminek igazából ő az elsődleges hordozója, de mi is kegyelemből részt kapunk ebben. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet a Mária Rádió hallgatóitól, és szívből kívánom, hogy ezen a tanításon keresztül is gazdagodjunk a Szentírás megértésében, a Jóisten szeretetében. Dicsértessége Jézus Krisztus!
1: Alfától Omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a Jelenések könyvéről.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Délben megszólaltak a harangok, amelyek arra hívnak minket, hogy álljunk meg egy picit a mindennapi rohanásunkban, és imádkozzuk el együtt az Úrangyalát, majd a Zsolósban napközi imaóráját. Kedves kolléganőmmel, Görgényi Tündével fogunk közösen imádkozni. Hívjuk Önöket, hogy csatlakozzanak, hogy felajánlhassuk ezt az imát kéréseinkért, szándékainkért, amelyeket a mai napon is szeretnénk Jóisten elé hozni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az égetest élőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket ki vigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, Uram. Vesztemre törnek ok nélkül a fejedelmek, de szívem csak szavaidat féli.
1: Vigadozva élek igéid miatt, mint aki gazdag zsákmányt ejtett.
0: Viszolygok a hazugságtól, és megvetem, de törvényedet szeretem.
1: Vigdicséretem napjában hétszer szól neked, mert ítéleted igazságos.
0: Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, és botránykő ott nincsen.
1: Várom, Uram, szabadításodat, parancsaidat híven követem.
0: Végzéseidet lelkemben őrzöm, mert azokat nagyon megszerettem.
1: Végrehajtom tanításodat és parancsaidat, hiszen minden utamat ismered.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, Uram.
1: A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Íme milyen jó és mi gyönyörűséges, ha békességben együtt élnek a testvérek.
0: Olyan ez, mint fejen a drága kenet, mely végigcsordul a szakálon, Áron szakálán, és lecsordul köntöse szegélyére.
1: Olyan, mint a Hermon harmata, mint a Sion hegyére hulló harmadcsepp.
0: Mert ott ad áldást az Úr, és életet mindörökre.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt.
0: Uram, erős menedékem, óvi meg a gonosz ember kezétől. Ments meg, Uram, a gonosz embertől. Őrizd meg az erőszakos férfiútól.
1: Attól, aki szívében gonoszat forral, és civakodást szít egész nap.
0: Nyelve hegyes akár a kígyó nyelve, ajka mögött viper a méreg rejtezik.
1: Óvd meg, Uram, a gonosz ember kezétől, és őrizd meg az erőszakos férfiútól, aki azt keresi, hogy léptemet elgáncsolja.
0: Tört vetnek nékem a kevélyek, kötélhálót feszítenek elém, és utamba csapdát rejtenek.
1: Így szólok hát az Úrhoz, Istenem vagy nékem. Halld meg, Uram, esdeklő szavamat.
0: Istenem, Uram, erős menedékem. A csatanapján fejemet te oltalmazod.
1: Ne teljesítsd, Uram, a gonosz ember vágyait. Terveit ne vezesd sikerre.
0: Tudom, hogy az Úr megvédi a gyengének jogát, és igazságot szolgáltat a szegénynek.
1: Magasztalják ezért neved az igazak, csak a jók maradnak meg színed előtt.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, erős menedékem, óvj meg a gonosz ember kezétől.
1: Az Isten szeretetét arról ismerjük fel, hogy életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért.
0: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó.
1: Mert örökké szeret minket.
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, Te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérjük, ad nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy ebben a déli imában is együtt lehettünk. Továbbra is arra bíztatom önöket, hogy tartsanak velünk, hiszen nem sokára kezdődik a déli magazin. Egy nagyon szép érdekes témával készültem önöknek, bíztatom önöket arra, hogy maradjanak a Mária Rádióval.

Magazin, a Mária Rádióban. Továbbra is nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. A déli magazinunk veszi kezdetét, melynek az elején nem sokára a híreinket hallgathatják meg, majd a nap evangéliumát ismételjük meg a reggeli műsorunkból. Műsorunk második felében pedig egy picit a Márton Áron emléknapról, konferenciáról fogunk beszélgetni meghívott vendégemmel. Tartsanak velünk!

Kedves hallgatóink, a pontos idő 12 óra 15 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Új kenyér és templom ünnep Gyergyószent Miklóson. Az új kenyér megáldásával egybekötve a Szent István templom felszentelésének 18. évfordulóját is megünnepelték a Gyergyószent Miklósiak augusztus 20-án. Áld meg mindazok munkáját, akik a búzát vetették, aratták, őrölték, a lisztet dagasztották, és akik a kovászt őrizték, hogy életet adjon a tésztának, és reményt a mindennapokra. Legyenek ezek a kenyerek a biztonság jelei azoknak, akik ma is kilátástalanságot hordoznak, és legyenek enyhítései a szorongó szíveknek. Taníts bennünket a megosztásra, hogy amit kapunk, ne tartsuk meg magunknak, hanem testvéri módon törjük meg egymás között, mert a kenyér akkor válik áldása, amikor nem csak táplál, hanem közösséget teremt. Hangzott el a Szent István templom ünnepi szentmiséjének áldásában. Mi és Lehel segédlelkész által. Az ünnepi szentmisét János Imre hálával tekintett vissza az elmúlt 18 évre, arra a közösségre, amely a templom és a plébánia köré formálódott. A helyi pékségek által felajánlott megszentelt kenyereket a szentmise végén a jelenlévők is megkóstolhatták. Búcsú Örkön és Szent Sepsi Szent Királyon. Az Örkölyi Mária világ királynője templom búcsú ünnepét holnap délelőtt 11 órától tartják. Az ünnepi szentmisét a gyulafehérvári főegyházmegye érseke Kovács Gergely végzi a környező papság segédletével. Ez az ünnep egyben az Örkölyi Mária világ királynője plébánia fennállásának 30. évfordulója is. Szent István király tiszteletére tartanak búcsú szentmisét Sepsi Szent Királyom holnap, szintén délelőtt 11 órától a katolikus kápolnában. Ezt követően koszorúzás lesz a Szent István szobornál, majd megáldják a falu bejáratánál lévő új székelykaput.

folk opera bemutató Csíkszeredában. Márton Áronnak, Erdély néhai püspökének állít emléket az Én népem című folk opera, amelyet holnap este 8 órától mutatnak be a csíkszeredai Gyorskocsolya pályán. Az estén a zene nyelvén fogalmazzák meg egy olyan ember örökségét, aki a legnehezebb időkben is hű maradt hitéhez, népéhez és küldetéséhez. Az Én népem koreográfusa Császár Szabolcs, a zeneszerzők Illa Gábor és Molnár Ede, a szöveget írta Pap László, a szólisták Bokor Barna, Tasi Nóra, Fülöp Csongor, István, Budai Ildikó, Kóbori Andrea, Veres Árpád, Tollas Gábor és Pál Áron közreműködő táncegyüttesek, a Táncoló Talpak, a Vadrózsa, a Kisbekecs és a Napsugár. Megemlékezés Székely Muzsnában. Idén lenne 80 éves, de már 2 évtizede nincs köztünk Székely Muzsna egyik meghatározó szellemi alakja, Bán Péter pedagógus, író, műfordító. Halálának 20. évfordulóján falustársai szeretnék, ha emléke nem csupán a szívekben élne, hanem látható, maradandó formát is öltene szülőfalujában, ezért az idei évben szeretnék megvalósítani a Harmad István szobrászművész által elkészített Bán Péter gipszmodell bronzban öntését és talapzatra való felállítását. Vasárnap délután 3 órától megemlékezést szerveznek a Bán Péter emlékszobornál, emlékoszlopnál a koszorút helyeznek el a sírjára. Az eseményen lehetőség lesz hozzájárulni a bronz emlékszobor elkészítésének költségeihez. Tűzzománc tábor felnőtteknek. Írjunk tűzzel címmel szerveznek tűzzománc tábort felnőttek számára augusztus 24 és 28-a között délután 5 és este 9 óra között Székely udvarhelyen a Szépkorúak házában. A tűzzománc művészete iránt érdeklődők, akár teljes laikus felnőttek a 0266 21 81 47-es telefonszámon vagy az esemény közösségi oldalán lévő űrlap kitöltésével jelentkezhetnek péntekig. A helyek száma korlátozott, a részvételi díj 150 lej. Magdi Emőke előadása Csíkszeredában. A lélek immunrendszere, a hit, a remény és a szeretet ereje címmel tart előadást Magdi Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, a pszichológia tudomány kandidátusa Csíkszeredában szeptember 18-án. Az előadó szeptemberben 4 székelyföldi városban tart előadásokat, Lelki utakon Erdélyben című turnéja részeként. A beszélgetés sorozat személyes életút történetét és aktuális pszichológiai témákon keresztül nyújt inspiráló betekintést a közösség kérdezési lehetőségével. A szakember beszélgető társa Máté Kincső lesz. Jegyek az in-time.ru honlapon válthatók.

néhány szóban az időjárásról. Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön a korábbi 8-ról 11-re emelte azon megyék számát, amelyekre narancssárga fokozatú kánikula riasztást adtak ki a következő 24 órában. A frissítés szerint Bánságban, Kőrösvidéken, Olténé a nyugati és déli részén, valamint Monténia és Erdély délnyugati területein rendkívül magas 35 és 39 fok közötti csúcsértékeket mérhetnek. A legmagasabb hőmérsékletekkel a nyugati és délnyugati határ széleken találkozhatunk. A hőség és a fokozott hőkomfort hiány miatt a hőmérséklet páratartalom index meghaladja a kritikus 80 egységje határt. Emellett helyenként trópus éjszakára kell számítani, 20 és 26 fok közötti éjszakai minimumokkal. A másodfokú riasztás Teleormán, Old, Dózs, Mehedinc, Krassószörény, Hunyad, Fehér, Arad, Temes, Bihar és Szatmár megyéket érinti. Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Máramarosszigeten 33 fok van, Szatmárnémetiben 33, Nagybányán 32, Nagyváradon 32, Zilahon 33, Désen 30, Kolozsváron 33, Besztercén 32, Nagysármáson 32, Tordán 31, Marosvásárhelyen 32, Dicsőszentmártonban 30, Nyulafehérváron 32, Aradon 32, Temesváron 33, Resicabányán 34, Nagyszebenben 35, Fogarason 30, Brassóban 28, Sepsiszentgyörgyön 30, Kézdivásárhelyen 30, Baróton 28, Székelyudvarhelyen 31, Csíkszeredában 27, Gyergyóalfalóban 28 és Maroshévízen 28 fokot mértek a déli adatok szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb hétfőn reggel jelentkezünk. Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac mariaradio.ro címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szaduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária rádió hallgatók, a mai evangélium kiinduló pontja Jézus válasza a törvénytudó kérdésére. Melyik a legfontosabb parancsolat? S Jézus nem egyetlen szabályt emel ki, hanem két egymással szorosan összetartozó parancsot, szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, valamint szeresd fele barátodat, mint önmagadat. E két parancson alapul az egész törvény és a próféták. Ezek nem egyszerűen szép erkölcsi tanácsok, hanem azt mondhatjuk, hogy a keresztény életnek az alapja. Hisz magába foglalja azt a 10 parancsolatot, amelyet Mózes egykor a Sinai hegyen megkapott. Lehet valaki vallásos, megtarthat sokféle szabályt és előírást, de ha hiányzik belőle az Isten és a felebarát iránti szeretet, akkor nem érti meg a kereszténység lényegét. A parancsolatok között tehát van egyfajta sorrend. A szeretet parancsok állnak a középpontban. Elsőre talán furcsának tűnhet, hogy a szeretet parancsként jelenik meg, és parancsként kell teljesíteni. A szeretetet általában érzésnek gondoljuk. Ha jól érzem magam, jól tudok szeretni, ha pedig nem érzem jól magam, akkor kevésbé. Kedves Mária rádió hallgatók, az ember a bűn következtében megbomlott, és az emberben megbomlott ezért az eredeti rend. Értelmünk elhomályosult, akaratunk pedig könnyebben hajlik a rossz felé. Ezért sokszor éppen azt nem tesszük meg, ami valóban a javunkat szolgálja. A rossz vonzónak tűnhet, mégis lássuk be, hogy boldogtalanságot okoz. Míg a jóhoz gyakran önmegtagadásra van szükség, le kell mondanunk önmagunkról, de végül valódi boldogságot ad. Szerintem minden ember tapasztalta ezt az életében. Ezért Isten szeretetének parancsa utat mutat a helyes élethez, és az üdvösségre vezet. Isten akarata az, hogy az ember megtalálja benne az élet teljességét. Ebben a két parancsban. Röviden vegyük sorra a két parancsot. Isten szeretete teljes szívvel, lélekkel és értelemmel. Az első és legfontosabb parancs Isten teljes szeretete. Kedves testvéreim, tudnunk kell, Isten előbb szeretett minket. Ő azért teremtette az embert, hogy szeretetben éljen vele. Ezért az Istennel való kapcsolat nem pusztán értelmi felismerés, hogy az eszünkkel ezt megértsük. Nem elég tudnunk, hogy Isten létezik, és ő a világ teremtője. A szívünkkel is fel kell ismernünk őt, mint azt, aki szeret bennünket. Az Isten iránti szeretetnek azonban konkrét következménye van. Ha szeretem Istent, akkor engedelmes vagyok vele szembe, engedelmeskedem az ő akaratának. Nem mondhatjuk őszintén Istennek, hogy szeretlek, ha közben tudatosan ragaszkodunk a bűnhöz. A bűn ugyanis mindaz, ami elválaszt bennünket Istentől. Az Isten iránti szeretet tehát nem pusztán érzelem, hanem a szeretet döntés. Isten mellett döntök, és igyekszem elutasítani mindazt, ami eltávolít tőle. Az Isten szeretete egész életre szóló feladat, nem egy pillanatnyi cselekedet. A teljes szívből való szeretet azt jelenti, hogy Istennek első helyet adunk az életünkben. Nem oszthatjuk meg a szívünket úgy, hogy Isten csak egy legyen a sok fontos dolog között. Ha Istent szeretjük elsőként, akkor minden más is helyesen tudunk szeretni. Ha viszont valamilyen teremtmény tárgyat, sikert vagy saját vágyainkat helyezzük Isten elé, akkor felborul a helyes sorrend, felborul az életünk. A teljes lélekből való szeretet pedig azt jelenti, hogy egész lényünkkel Isten felé fordulunk. A hitünknek nem csupán a vasárnapi vallásgyakorlás részének kell lennie, hanem a hitünknek át kell hatnia egész életünket, hétköznapjainkat. A teljes elméből való szeretet pedig azt jelenti, hogy gondolatainkban is kapcsolatba akarunk maradni Istennel. Nem lehet olyan terület az életünkben, amelyet szándékosan el akarunk rejteni előle, hogy ez Istennek nincs semmi köze. Isten előtt teljesen őszinték lehetünk, mert ő ismeri egész lényünket. Isten szeretni egyben önmagunk helyes szeretetét is jelenti. Isten maga az élet, ezért aki Isten szereti, az az életet választja. Aki pedig tudatosan elfordul Istentől, az fokozatosan a halál és a boldogtalanság útjára lép. A második parancsolat a felebarát és önmagunk szeretete. Jézus ezzel világossá teszi, hogy az Isten iránti szeretet nem választható el az emberek iránti szeretettől. Nem lehet azt mondani, szeretem Istent, de az embereket nem. A felebarát szeretete mindenek előtt, kedves testvérek, azt jelenti, hogy megpróbáljuk meglátni a másik ember szükségleteit és helyzetét. Nem csupán azt kell kérdeznünk, én mit szeretnék, hogy velem tegyenek, hanem tovább kell lépnünk, mit tenne Jézus ebben a helyzetben. Ez már sokkal magasabb szintű szeretet. Nem pusztán kölcsönösség, jót teszek veled, mert szeretném, ha te is jót tennél velem. A keresztény szeretet akkor is jót akar, amikor nincs viszonzás. Kedves testvéreim, sokszor csak annyira gyengén tudunk szeretni, akkor teszünk jót, hogyha velünk is elvárjuk, hogy jót tegyenek. A mai evangélium ugyanakkor egy fontos összefüggése hívja fel a figyelmet. A felebarát szeretetéhez szükség van az önmagunk iránti helyes szeretetre. Sokszor gondban vagyunk az önmagunk szeretetével. Ez nem önzés és nem önimádat, ellenkezőleg. Annak felismerése, hogy értékes vagyok, mert Isten teremtett engem. És ezt sokszor elfelejtjük. Az embernek el kell fogadnia önmagát Isten teremtményeként. Ha valaki saját magát semmibe veszi, akkor mások valódi értékét is nehezen tudja felismerni. Ezért a szeretetnek három iránya kapcsolódik össze. Isten szeretete, felismerem, hogy ő a teremtőm és életem forrása, önmagam helyes szeretete, elfogadom, hogy értékes vagyok Isten szemében, és a felebarát szeretete, felismerem, hogy a másik ember is Isten értékes teremtménye. Így éljük minden napjainkat Isten és a felebarát szeretetében. Amen.
1: Tóth Janó Róbert atya gondolatait hallhatták, köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai műsorban.
2: Déli magazin a Mária Rádióban.
1: Na Mihálynőt szeretettel köszöntök továbbra is minden kedves hallgatót a mai déli magazinunkban, és ahogyan a műsor elején ígértem önöknek, egy konferenciáról, egy megemlékezésről fogunk egy picit beszélgetni, melyet Márton Áron tiszteletére szerveznek a jövő hét folyamán, augusztus 28-29-én Csíkszentdomokoson. Erről is fogunk egy picit beszélgetni kedves meghívott vendégemmel, Lázár Csillával, ennek a megemlékezésnek, konferenciának az egyik szervezőjével, akit nagy-nagy szeretettel köszöntök, és köszönöm szépen, hogy itt van velünk a mai műsorban.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a szerkesztőasszonyt és a hallgatókat is, és én köszönöm nagyon szépen, hogy nyilvánosságot biztosítanak a Márton Áron emlékévnek, meg a konferenciánknak is.
1: Ugye Márton Áron a születésnapjának a 130. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben, és már hallhatok róla a hallgatók, hogy sok érdekes program volt, vagy megemlékezés ezzel kapcsolatban. Nagyon röviden mesélne arról, hogy mik voltak eddig, mivel készültek, hogyan ünnepelték ezt az évfordulót?
3: Igen, hát először is, ha netán lenne a hallgatók között valaki, aki nem hallotta erről, hogy mit is jelent ez a Márton Áron 130 emlékév. Februárban az RMDS kezdeményezésére Románia parlamentjének mindkét háza elfogadott egy törvényt, amellyel Márton Áron évvé nyilvánították 2026-ot. A kezdeményezésnek, meg különösen a törvényé válásának rendkívül örventünk, hiszen Márton Áron püspököt Romániában az államszocializmus idején, a kommunizmus idején, ahogy szoktuk mondani, az állam ellenségének tekintette. Na most ehhez képest az, hogy őt most már egész országra kiterjedően példaképként emelnek ki, meg ajánlanak mindenki figyelmébe, ez azt hiszem, hogy egy nagyon nagy dolog, és természetesen mindenki, aki Márton Áron tisztelője, mindenki, aki az ő hagyatékának, az ő boldog avatásának valamilyen módon résztvevője, érintettje, továbbadója, az igyekszik ebben az emléképben méltó módon emléket állítani a püspöknek, és hát minél több emberhez eljutni. És valóban a februári, ugye ez februárban fogadta el az országgyűlés, a parlament ezt a törvényt Romániában. A februári kolozsvári megnyitó óta már Gyulafehérváron mindjárt kezdték is szervezni a fiataloknak szóló vetélkedőt, amire tavasszal került sor, és aminek kiemelt témája Márton Áron püspök élete és tanítása volt. Nagyon nagy sikerrel zárult ez a rendezvény, rengeteg iskola, pedagógus és gyerek bekapcsolódott. A díjazott gyerekek nemrég tértek haza arról a jutalom zarándok útról, ahová érsekatya is elkísérte őket Doberdóba. Márton Áron fiatal korában katonaként, ahol frontszolgálatot teljesített, azokat a helyszíneket látogatták meg hát nyilván nagyon izgalmas, hosszú utazás volt ez a gyerekeknek. Emellett kiállításokkal is készültünk, Gyulafehérváron a püspökkari konferencia alkalmából nyílt meg egy háromnyelvű, magyar, román és angol nyelvű kiállítás a püspök úr fotóhagyatékából, és hát ezt vándortárlatnak szántuk, és ilyen formán már el is indult vándorolni, hiszen ennek egy másolatát a kolozsvári Magyar Napokon nemrég mutatták be. Emellett a kiállítás mellett a kolozsvári plébánia is kiemelten kezeli a Márton Áron emlékévet, és akkor ennek jegyében egy hete, vagy még egy hete sincs, néhány napja egy kültéri kiállítást is megnyitottak, illetve a kolozsvári Szent Mihály templom tornyában is van egy Márton Áron püspökre emlékeztető kiállítás, különféle kiadványok, plébániai programok is vannak, nagyon sok program van, amit nem központilag a főegyházmegye szervez, hanem helyi plébánosok kezdeményezik. A Gelencéről kaptunk nemrég egy nagyon szép ilyen megemlékezésről hírt, és hát nyilván Csíkszentdomokos szülőfaluként szeretnék kivenni a maga oroszlán részét ebből az ünnepség sorozatból, és tulajdonképpen mi már hétfőtől Márton Áron püspök jegyében fogjuk élni az életünket, ahogy itt az egyik kedves fiatal önkéntesünk mondta, kezdődnek a Márton Áron napok. Nyilván ennek nem ez a hivatalos neve, de nagyon kedves volt, ahogy így röviden ezt így megnevezte egy fiatal.
1: Ugye itt említette, hogy akkor már hétfőtől kezdődik és készülnek erre a konferenciára, erre a megemlékezésre, ami a jövő hétvégén lesz. Mesélj egy picit arról akkor, hogy milyen programmal is várják az érdeklődőket majd a jövő hét folyamán, vagy a jövő hétvégén.
3: Igen. Hát igazából már hétfőtől kezdődik nálunk egy ifjúsági program, egy tábor. Mi úgynevezett Márton-Áron táborokat tartunk most már elég sok éve, mindig így augusztus végén, püspök úr születésnapja környékén, amikor csak lehetőségünk van. Az idei tábornak a témája média és társadalom, és középiskolás fiatalokat fogadunk, 21 gyerek jelentkezett be, 5-en Felvidékről, 4-en Magyarországról, a többi gyerek meg innen Erdélyből, Szatmár, Kolozsvár, Háromszék, nyilván Csíkboludvarhelyről is jönnek gyerekek. Tehát velük már így ebben a témakörben fogunk gondolkodni jövő hét folyamán, és péntek szombaton lesz a nagy ünnepség. Ugye a Mátonáron Múzeum égisze alatti Domokoson most már 15 éve szervezünk konferenciákat, mindig augusztus végén, a püspök úr születésnapjához közelítve vagy időzítve. Az idei ünnepség a kiemelt emlékévnek megfelelően két naposra bővül. Pénteken lesz maga a tudományos történészi konferencia, és szombaton lesz az ünnepi szentmise, az egyházmegyei zarándoknap, amelyre nagyon nagy megtiszteltetés, hogy érsek úr, aki lesz a főcelebránsa szentmisének, érsek úr mellett részt vesz Gianpiero Gloder, apostoli nuncius is, aki elvállalta, hogy szent beszédet mond az ünnepi szentmisén.
1: Azt hiszem, hogy egy nagyon szép együttlét lesz majd a jövő hétvége folyamán. Itt nézegetvén a műsor sok érdekes előadásra kerül majd sor. Esetleg néhányat megemlíteni, hogy kik is a meghívott előadók.
3: Természetesen az idei, ugye 130 év telt el azóta, hogy Mátonáron püspök megszületett Csíkszent Domokoson, és hát már nagyon sok évtized telt el azóta, hogy sajnos már nincsen közöttünk, és ilyenkor azt gondoljuk, hogy ebből a távlatból már nekünk tudatosan kell dolgozni azon, hogy azok a generációk, akik nem csak hogy nem voltak szemtanúi, fültanúi Mártonáron püspök tanításának, de talán még a szüleiktől sem nagyon hallottak Mártonáron püspökről, hogy őket is megpróbáljuk bekapcsolni, hiszen úgy gondoljuk, hogy a fiatal generációk kihívásaira, problémáira, nehézségeire is bőven találunk válaszokat, erőforrásokat, inspirációt Mártonáron püspök életében és főként tanításába. De nyilvánvalóan a mai világban a fiatalokat annyi felőről és olyan sok mindennel megszólítják, hogyha nincsen egy ilyen tudatos igyekezet, hogy próbáljunk fiatalokat terelni e felé, a téma felé, akkor nagyon könnyen elveszíthetjük a következő generációkat, és talán 10 év múlva már nem nagyon lesz, aki akár ilyen megemlékezéseket, vagy ilyen ünnepi együttléteket szervezzen. Éppen ezért az idei konferencia témájául, meg egyáltalán az emlékév kiemelt célcsoportjaként kezeljük mi itt a Mártonáron Múzeumban a fiatalokat. Tavasszal a Kolozsváron az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián mi hirdettünk egy külön díjat azok számára, akik Mártonáronnal kapcsolatos tudományos témákat, dolgozatokat nyújtanak be a konferenciára, és hála Istennek szép dolgozatok születtek, és ezek közül a dolgozatok közül 3 dolgozat fog bemutatkozni, tehát ezek egészen fiatal kutatók, kutató növendékek, egyetemi hallgatók, és nyilván mellettük, vagy velük együtt, vagy az ő biztatásukra, az ő mentorálásukra itt lesznek olyan befutott, ha úgy tetszik, elismert kutatók is, akik már komoly eredményeket mutattak föl a jelenkori egyház és társadalom történet kutatás terén, és hát ők fognak majd hasznos, abba bízunk, hasznos tanácsokat adni a fiataloknak. Amúgy a fiatalok dolgozatainak témái között ott van Mártonáron püspök pere, egy fiatal jogász hallgatók által jogi szempontból készített rendkívül érdekes dolgozat. Van egy másik dolgozat, amely a kolozsvári plébánia levéltárának egyik anyagát dolgozza fel, és amely a Mártonáron püspök plébánoskori, fiatalkori szolgálatára vonatkozik. Ez is egy rendkívül alapos, nagyon szép és személyes érintettséget is megszólaltató dolgozat. Biztosan nagyon érdekes lesz a hallgatóság számára. Illetve Mártonáron a nevelés szolgálatában címmel egy fiatal tanárjelölt, kutatójelölt fog előadást tartani. Emellett Horváth Csaba, kolozsvári történész egy kicsit arról is beszél, és akkor ezzel megint csak kapcsolódunk a fiatalokhoz, meg a fiatalok ha úgy tetszik, második világához, az online világhoz. Horváth Csaba előadásának témája ugyanis Márton Áron hagyatékának örökösítési digitalizációs lehetőségei a 21. században, illetve meghívtunk két rendkívül tehetséges levéltáros kutatót, dr. Bernard Ritát és dr. Denis Szabó Deánót, egyikük a gyulafehérvári érseki levéltár főlevéltárosaként, vezetőjeként az ezen levéltárakban, gyűjtőlevéltárakban található kutatási anyag és módszertan ismertetését vállalta, Denis Szabó Deánó pedig a Securitate levéltárát vizsgáló országos tanács archívumának kutatási feltételeiről jelentkezik be egy videó előadással. Amúgy meg mindkét napot egy-egy nagyon szép művészi produktum zárja, egy-egy előadás pénteken Marosán Csaba Emberkatedrális című pódiumműsorát hallgathatják, akik velünk ünnepelnek, illetve szombat délután egy háromszéki brassói zenészekből álló énekegyüttes fogja előadni a Nehagyd, hogy betörjenek zenés, verses emlékestet, amely hát Márton Áron püspök szellemiségét idézi, nem csak tőle vett szövegekkel, hanem 20. századi költők verseinek a megszólaltatásával is.
1: Nagyon-nagyon sok szép programmal készülnek, én csak bíztatni tudok mindenkit, aki ott van a környéken és van lehetősége, az menjen el és vegyen részt ezeken az előadásokon, ezeken a különböző műhelymunkákon, itt láttam lesz filmvetítés is, meg csoportos tálatvezetés, tehát azt hiszem, hogy sok mindent érintenek és sok mindenbe be lehet kapcsolódni, az ünnepi Szent Misébe pedig a Mária Rádión keresztül is bekapcsolódhatnak, itt talán egy picit mi is együtt ünnepelhetünk a Csíkszentdomon kosaiakkal, a Szent Mise által is bekapcsolódhatunk. Mivel bíztatná a kedves hallgatóinkat, miért érdemes elmenni és részt venni ezen a megemlékezésen, ezen a konferencián?
3: Hát először is köszönjük szépen a Mária Rádiónak a mindig készséges együttműködést, és tényleg nagyon fontos, hogy az önök közvetítésével olyanok is eljöhetnek, akik talán nem tehetik meg a távolság miatt, vagy egészségi, vagy más problémák miatt, hogy velünk együtt ünnepeljenek, velünk együtt imádkozzanak. Aki viszont megteheti, akinek van lehetősége akár tömegközlekedéssel, akár plébániák által szervezett autóbuszos zarándoklattal vagy családdal eljönni, azt nagyon bíztatnám, vegyen részt ezeken a programokon. Nincsen ilyen, hogy kötelező jelenlét, tehát akár, hogyha behallgat egy konferenciára, egy előadásra, ha úgy gondolja, hogy ez túl hosszú, vagy nem tudom, akkor nyugodtan el lehet menni egy másik helyszínre, hiszen szombaton különösképpen több helyszínen is lesznek programok, ugye a templomban vállal tisztelendő úr egy körbevezetést, ahol a templomunk nagy gazdagságát és kincseit fogja bemutatni. A múzeumban folyamatosan lesz tárlatvezetés, egy folk kiállítással, népművészeti kiállítással is készülünk, filmvetítés is lesz. És hogy arra biztatnék mindenkit, hogy ne maradjon távol esetleg csak azért, mert úgy gondolja, hogy nem ő a idézőjelben ideális célközönsége egy történészi konferenciának, hiszen az előadóink minden évben tudják, hogy itt nem csak egy szűk szakmai közösségnek szólnak, hanem olyanoknak, akik biztatást, bátorítást keresnek a saját életüknek a megemeléséhez, az ünnepnek a megéléséhez, és ennek megfelelően mindig nagyon nagyon nyitottak, nagyon szépek ezek az előadások, és hát a sok-sok év tapasztalata azt mutatja, hogy aki ide eljön, az valóban föltarisznyál egy kicsit lelkiekből a nem sokára következő, kicsit hűvösebb őszi hétköznapokra, úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk ebben a mai műsorban, és egy picit beszélgethettünk erről a találkozóról, erről az együttlétről, konferenciáról. Hát sok-sok kegyelmet kívánunk önöknek, és még így az utolsó métereken az előkészületekhez, hogy minden rendben legyen, és hogy tényleg jól érezzék magukat a fiatalokkal, a táborban, ebben az együttlétben, ugye már hétfőtől, és hát mindenki sok-sok széppel térjen majd haza. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
3: Én köszönöm szépen a meghívást, legjobbakat kívánom mindenkinek, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lázár Csillával beszélgettem, ennek a megemlékezésnek az egyik

imádkozni. 13 óra 20 perctől ima a békéért. 13 óra 30 perckor kezdődik a zenés köszöntő, 14 órától angyalok citeráján Zalder Évával. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tiboratyával. 14 óra 37 perctől a Medjugorje üzenetet hallhatják, 14.40-től fogadjuk az ima szándékaikat, 15 órától az Érgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől dicsérjétek az Urat, Boldizsár Ferenc műsora, 16 órától ígéző, 16 óra 5 perctől a nap katekézise Tiboratyával, 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora lesz hallható, 17 órától fogadjuk ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk. 18 órától Csíkszentkirályról közvetítünk Szent Misét, mely után a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek, 19 órától pedig az Úr Angyalát imádkozzuk közösen, 19 óra 5 perc Tiboratya evangéliumi elmélkedéseit hallhatják. Ma este 8 órától Székelyudvarhelyről fogunk egy szentségimádást közvetíteni, ezzel fogunk készülni a holnapi ünnepre. Holnap reggel 7 órától lesz majd Szentmise Mezőpetriből, délután 5 órától pedig Székelyudvarhelyről közvetítjük a búcsús Szentmisét, a Mária Rádió kápolnájának a búcsúja, és egyben ünnepeljük a 20 éves fennállását és a Mária Rádiónak, így együtt lehetünk ebben a Szentmisében, előtte pedig már közösen fogjuk imádkozni a rózsafűzért. Vasárnap délelőtt három szentmisét is fogunk közvetíteni, 10 órától Mezőpetriből, 11 órától Nyerő Szent Miklósról egy lovas zarándoklatnak az ünnepi szentmisét közvetítjük, majd 12 órától Csíkszentkirályról lesz az ünnepi búcsús szentmise, este 6 órától pedig a csíksomlyói kegytemplomból közvetítünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottak, hogy így ebben a mai műsorban is együtt lehettünk. Jóisten áldását kérem önökre, és bíztatom önöket arra, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval. Töltsük együtt ezt a mai szép napot is. Én most búcsúzom a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép délután, örömökben gazdag szép hétvégét kívánva mindenkinek. Szücs Timeját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Isteni megváltunk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet, mély áitattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem,
1: hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen

0: száján, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved

0: Urájánám, men.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.

0: összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához, irgalomért, amen.
1: Szeretett láng litániája, Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten, és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szeretet lángot felcítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángját szívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk,
1: Uram! Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szerestett jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot. Oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Amen.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mári Rádió hallgatók, szeretettel köszöntjük Önöket innen a Székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, imára hívjuk Önöket. Imádkozunk együtt a világ békéért, de különösen azért, hogy az emberi szívekben béke legyen, hogy megszűnjék minden háborúskodás, nyomor és éhínség, hogy Isten szeretett gyermekeiként tudjuk az üdvösség útjait munkálni. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen. Úristen, békesség Istene, Te jóságodban teremtetted az embert, és arra hívtad, hogy dicsőséged részese legyen. Dicsérünk Téged, és hálát adunk Neked, mert elküldted nekünk Jézust, szeretett fiadat, aki a húsvét misztériumában életét adta értünk. Ő a mi üdvösségünk, minden béke forrása, ő a mi embertestvériségünk köteléke. Hálát adunk neked minden békevágyért, minden erőfeszítésért és minden kezdeményezésért, amelyet lelked ébresztett korunkban, hogy a világon béke uralkodjék és felváltsa a gyűlöletet a szeretet, a bizalmatlanságot a megértés, a közönösséget az összefogás. Nyisd meg szemünket és szívünket még jobban embertestvéreink minden baja előtt, hogy így mi is egyre jobban munkálhassuk a békét. Irgalmasság, Atya, emlékezzél meg minden szenvedő emberről, mindazokról, akik gyötrődnek és haldokolnak. Jöjjön el minden néphez, minden nyelvhez és nemzethez a Te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa. Visszhangozza az egész föld a Te dicséretedet. Amen.

0: amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Istenünk, alázattal kérünk, hallgass meg könyörgéseinket, amelyekkel a békéért fordulunk hozzád. Légy irgalmas népedhez, hallgass meg könyörgéseinket. Urunk, ragyogjon arcod fénye minden betegre, szenvedőre és haldoklóra, és légy irgalmas hozzájuk, küldj jó szamaritánusokat, akik megmentik és ápolják a betegeket, a szenvedőket, a haldoklókat és a sérülteket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Uram, küldd le a mennyekből gyógyító erődet, érints meg, csillapítsd a szívek háborgását, enyhítsd a háború okozta szenvedést, és minden lappangó gonoszságot űsz távol tőlünk, légy testi és lelki orvosunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Ajándékozz meg, Urunk, minket a te szereteteddel, hogy neked tetsző módon szolgáljunk, és neked tetsző módon építsük országodat, amely a béke országa.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható Úrunk, Szent Királyunk, aki megerősíted az esendőket, felemeled az elesetteket, és gyógyulást adsz az ember gyötrelmeire, könyörgünk hozzád, látogass meg minket irgalmaddal.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, aki megpróbáltatások között élő gyermekeidet mindig irgalmasan meghallgatod, kérünk áld meg az időseket, a betegeket, a hontalanokat, akiket a háború, az éhínség, a nyomor megfosztott emberi méltóságuktól, add meg nekik a hitkegyelmét, a testvéri közösség ajándékát, hogy emberhez méltó életet élhessenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, bocsásd meg mindazt, amivel vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Kérünk, adj békét szíveinkbe, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelen és jövő bajaitól. A boldogságos és dicsőséges, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden háborítástól biztosak legyünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária,
2: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas szűzanya! Keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőj máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk a békéért. Tudjuk, mennyire törékeny a béke. Tudjuk, mennyire sérülékeny. Éppen ezért alázattal kérjük és kértük a mindenség Urát, ajándékozzon nekünk béke szerető szívet. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Önök Olasz Bélát hallották, Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

fénysugára lelkednek. Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót 2026. augusztus 21-én a Székelyudvarhelyi stúdióból a mikrofonoknál
1: Bíró Júlia,
0: Májai Erzsébet és technikai munkatársunk József Ferenc.

0: Zenés köszöntő című műsorunk kezdődik. Kedves hallgatóink is élhetnek a lehetőséggel, hogy Pius, Sámuel és Jeanette nevű szeretteiket, ismerőseiket, barátaikat köszöntsék jó kívánságaikkal. Kiemelten köszöntjük azokat a kedves hallgatóinkat, akik ma ünneplik névnapjukat, születésnapjukat, házassági évfordulójukat, illetve bármilyen számukra fontos eseményt.
1: Kedves hallgatók, hívhatnak minket 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös vonalas számon. SMS-ben is elküldhetik a jó kívánságaikat, kéréseiket 0758 420 555-ös számra.
0: Van egy ötös énekes dallistánk az egyes Egek királynéja Tóth Bélától, a kettes Budai Szabó Krisztina Elhiszem, a hármas Libera Sanctus, a négyes Húsvér templom, és az ötös Mester szemed ott rám tekintett a bárkadal. Hát biztatjuk a kedves hallgatókat, hívjanak, köszöntsék szeretteiket. Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves önkéntesünket, mindazokat, akik támogatják a Mária Rádiót. Köszöntjük minden dallal a betegeket, az őket ápolókat, és szóljon az egyes számú dal nekik.

0: Halló, telefonálót köszöntünk nagy szeretettel.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária-dár fogadatét, olyan kellene, átudnak szorok, olyan idősasszonyokat. Nagy szeretettel köszöntöm, Gergyesem a falván, ez van egy unokámot, nála napja. Jaj,
0: hallgassa meg a Jóisten, mi is csatlakozunk a jó kívánságaihoz. A Jóisten éltesse sokáig az unokáját.
2: Üzenet is.
0: Mindörökké, amen.
2: Üzenet is érkezett. Varga Ilonát 50 éves születésnapja alkalmából nagy szeretettel köszönti az András család. Isten éltesse sokáig az összes dallal. Egy kissé megkésve, de annál nagyobb szeretettel köszöntjük Ambrus István Ábel atyát névnapja alkalmából. A Jóisten adjon sok örömet, egészséget és szeretetet, kitartást a szolgálatába, és szóljon az ötös számú dal neki.

0: Halló, újabb telefonáló van a vonalban. Halló.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel szeretném köszönteni unokámat, Kovács Kamilla Artusnál Csőzdön. Neki máma van a születésnapja. Kívánom a Jóisten éltesse sokáig, adjon egészséget, erőt az egész családjával együtt. Szeretettel köszöntik nagyszülei Szent Királyról. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Melyik dalt tetszik küldeni az unokának?
1: Hát én a hármast gondoltam.
0: Jó.
1: Hanem az összest.
0: Jó, mi is csatlakozunk a jó kívánságaihoz. Mindörökké dicsértessék.
1: Köszönjük szépen.
0: És akkor szóljon a hármas számú dal Kamillának.

Zenés köszöntő című műsorunkat hallhatják a kedves hallgatóink. Biztatom, még van egy pár percünk, hívhatják, szeretteiket köszönthetik. Bármely dallal üzenet érkezett. Szeretném köszönteni Csíkvacsárcsiba Búrján Istvánt. Tiszta szívből szeretettel kívánok boldog névnapot és születésnapot egyben. Jó egészséget, sok szeretet.

0: zenés köszöntő műsorunk végéhez értünk. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Hallgassák a Mária Rádiót, akik önökkel voltak.
1: Bíró Júlia.
0: Májai Erzsébet és technikai munkatársunk József Ferenc. Sok kegyelmet, áldott szép hétvégét kívánunk önöknek. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalderéva Mária üzen önöknek, az angyalok citeráján. Szent István napja az egyik legrégibb magyar ünnep. Magyarország hivatalos nemzeti, állami és egyben egyházi ünnepe. Ekkor emlékezünk meg a keresztény magyar állam alapításra, első királyunkra, annak szenté avatására, és ezen a napon ünnepeljük az aratás végét, az új kenyeret is. Első királyunk a keresztségben az István nevet kapta. A névválasztás tudatos lehetett az európai keresztény államok közé beilleszkedni vágyó Géza fejedelem részéről. István görögül Stefanos azt jelenti koszorú, korona. Hogy a név jelentőségét felismerték, arról a kálmánkori Hartwig püspökféle István legenda tudósít. Eszerint a szülés előtt álló sarolt fejedelem asszony előtt álmában megjelent Szent István első vértanú, s így szólt hozzá. Bízz az Úrban, asszony, s légy biztos, hogy fiút fogsz szülni, akinek nemzetségében először jár korona és királyság, és az én nevemet ruházd rá.

Garai János, a Szent Korona. Részletek. Rómában a keresztény világnak főura, sok századdal előtte nagy álmot lát vala. Az álmot Isten küldte, mint jós sugallatot, szavára áhítattal a pápa hallgatott. Előtte angyal állott, Istennek hírnöke, s ajkáról így hallatszik az intő szent ige. Igaz hitnek szolgája, Istentől fölkenett, a földön millióktól tisztelve rettegett. Adj mindenkinek áldást, ki kér áldásodért, de meg ne vond érdemtől, az érdemtelenért. Szólott az égi hírnök, a pápa megriad, s Istennek intéséért buzgó hálákat ad. Ajtóját ismeretlen követség nyitja meg, párduccal és kócsaggal ékes magyar sereg. Egy főpapa vezérök, tisztes ruházatú, asztrikus érsek, ékes és dús szónoklatú. A Kárpátok honából köszönt egy hősi nép, kezdi szavát, s a pápa előtt féltérdre lép. Fejedelme Kárpátoktól parancsol tengerig, övé a föld Dunától, Erdélynek széléig. István fejedelmet értem, ha hallottad hírét, dicső Árpád utódját és Géza gyermekét. S lefesti szónak ajkal múlt mellé a jelent, újabban a magyar nép mi szépre, nagyra ment. Lefesti lelkesedve Istvánt, az új vezért, ki új pályán indult el aratni új babért. S most merre a Dunának, Tiszának habjamén, áll millió magyarral az egyház küszöbén, melynek keblére vévén magas sugallatát, a békés haladásnak tűzéki zászlaját. De még a munka kezdve van csak, végezve nem. Folytatja a magyar pap, küldöm kérdést, s teszem, hogy amit a vallásért honában mívele, az egyház fejedelme megszentelendie? Megszentesíti késze Jézusban szándokát, s melyet viselni kíván fején a koronát? Hogy lenne, mint más ország Árpádnak hős hona, s fejedelmét díszítse királyi korona. Szólott a szónok érsek, s a pápa összemér örömkönnyűje látszik, arcát övezi fény. Engem címeznek úgymond apostol címivel, de küldőd ilyen címet még méltóbban visel. Eredjetek, s mondjátok, mondásom az vala, hogy István nemzetének fölkent apostola. Eredjetek, s mondjátok, áldásom van fején, s mely nyomdokába lépett dicső hős nemzetén, az egyház fejedelme királynak ismeri, mert már előbb az Isten királynak tűzte ki. Ekképp nyeri meg István az ősi koronát, mely 800 századnak óta díszíti homlokát magyar királyainknak. Megemlékezzetek, hogy azt az ősi monda s a kor szentelte meg. Noha a legfőbb királyi jelvény a korona általában mindenütt nagy tiszteletben részesült, az a fajta szentség és közjogi méltóság, mint a magyar nemzet, amit a magyar nemzet tulajdonított a Szent Koronának, másutt ismeretlen volt. A megkülönböztetett tisztelet okai közt első helyen szokás emlegetni, hogy a hagyomány Szent István koronájával azonosította, sőt sokáig még a koronakutatók is úgy hitték, hogy a koronának legalább a felső része Istváné lehetett. Szent István névünnepe István király, Szent király, vagy egyszerűen királynapja. 1949 óta az alkotmány és az új kenyér ünnepe, a rendszerváltás óta a legfőbb állami ünnep lett Magyarországon.
István szentélyavatása, névünnepének naptárba iktatása, amihez 7. Gergely pápa adott felhatalmazást, Szent László király és a magyar püspöki kar érdeme. A szentélyavatási eljárás részeként 1083. augusztus 20-án Nagyboldogasszony nyolcadába eső vasárnapon nyitották meg István király sírját. A magyar egyház ezt a napot iktatta a naptárba István névünnepeként, olvashatjuk Jankovics Marcell jelkép kalendáriumában. Bálint Sándor szerint pedig István ott áll két világ határán. A pogány Isten királyság s az Ószövetségtől ihletett Isten kedvező kegyelméből való uralkodói méltóság az ő hatalmas, mitikussá vált alakjában ötvöződik össze. Kós Károly, Szent Istvánt idéző, az országépítő címet viselő történelmi regényéről olvashatunk az Új Ember katolikus hetilapban, Vidor Miklós tollából. 100 év futott el a honfoglalás óta. A magyarság birtokba vette a tágas Kárpát-medencét. Törzsei megtelepedtek a rájuk osztott szálláshelyeken, s a szabad mezőkön folytatják pusztai életüket, de képzeletük mélyén őrzik még hadúr pogány hitvilágát. Árpád nemzetségéből választott feledelmeik során Taksony fia, Géza tartja kezében a vezéri botot. Ő az első jövőben néző, aki fölismeri a nyugati, megszilárdult keresztény birodalomnak, s a keletről tóduló, hazát kereső nomádok között csak úgy biztosíthatja a rábízott név fönnmaradását, ha véget vett felemás létformájának. A múltból tanulta. Félelmes történelmi bizonyosság rá a hatalmas hún meg avar hódítók szétszóródása. Pusztító szélvihar helyett a megépített kőfalak állandóságát választja. Az őrzi épségben a megszerzett földet, az forrasztja egységes nemzetté a törzsek népét. Erre a roppant feladatra az ő életéből már nem telik. Egyetlen fiára Vajkra hagyja örökül. S hogy megvalósíthassa, megkeresztelteti. István lesz a neve, és nyugati módon uralkodik majd, de míg föl nem nő, maga lát munkához. Bajorországból, Itáliából hívja be a rátermett embereket, az új hitet hirdető papokat, a tudomány írástudóit, az építészet, a kézművesség tapasztalt mestereit. Birtokadományt, kedvezményeket nyújt nekik. A gyökeres változást ígérő intézkedések nem egy törzsi vezérről heves ellenkezést váltanak ki. Úgy érzik, a magyarságot idegenek jármába hajtja velük a fejedelem. Ebben a bizonytalan, megosztott helyzetben rendeli az esztergomi udvarába az idős, beteg Géza, az ország nagyjait, fejedelem választó gyűlésre. Itt még híveinek többsége fiát István temeri pajzsra. Az alig 23 éves ifjú a válság szorításában lép halálra készülő apja helyére a torlódó események között. Ebből a széles történelmi képből lép elénk a fiatal fejedelem alakja, Kós Károly mesteri módon idézi föl a magyar állam megszületésének korát, hogy felmutassa hősét, a közibük vetett embert, Istvánt. A rendkívüli személyiség mindig titok. Marad benne valami alig vagy egyáltalán nem érthető. Ő az országépítő Szent István, akivé a magyarság emlékezetében válik majd. Istvánt a kereszténység meghonosításáért, erélt buzgalmá elismeréséért hamarosan királyi koronával jutalmazza Szilveszter pápa, s ezzel kötődött végérvényűn Magyarország Európához. A kezdetben határozatlan uralkodót maguk a körülmények alakították önálló, tekintélyes királyá, törvénytevő, államalkotó személyiségé.
A pogány szokásrendből a keresztény erkölcs, a lelkiismeret és a felelősség parancsa emelte ki uralkodása alatt népét, hogy védelmezőjévé váljon a krisztusi életelveknek, a szeretet hitének. Kormányzása megvalósította állam és egyház együttes fölemelkedését, sosem került a kettő ellentétbe egymással. Alig 40 esztendő során megváltoztatta az ország arculatát. Egységet teremtett a törzsi széttagoltságból, valódi hazát adott a nemzetnek. Nem csak a templom építésben, de civilizált városok fejlesztésében és szaporításában is a nyugati példát követte. Gazdag, erős és kiegyensúlyozott társadalmat nevelt a hajdani portyázó, kalandozó, nomád népből. Küldetéses, önfeláldozó, a hatalmat szolgálatnak valló király volt, ismerte és gyakorolta az alázatot. Nem volt önérdeke, beváltotta apja álmát, s életét tette föl a magyarság jövőjére. Hús Károly látomása ezt a képet mutatja föl István királyról. Amit tudhatunk róla, művében maradt meg, s fiához Imre herceghez intézett intelmeiben. Ki volt végül is? Eszményé nőtt, be nem érhető legendává. Csak a sóhajtozás fejezheti ki, majd egy ezred év után. Hol vagy, István király?

Szentség Sándor, Szent István himnusz. István király ünnepének örvendezzünk, keresztények. Isten adta e napot, fel a szívvel magyarok. Szent királyunk, árva népet hódolattal jöveléved, légy velünk, országodról elneved a te áldott jobb kezed. Országunknak építője, ronthatatlan szegletkőre építetted a hazát. Krisztus kő te koronád. Szent királyunk, megfogadjuk, örökséged el nem hagyjuk. Esküszünk. Esküszünk, mindörökké az vezet, halhatatlan jobb kezed. Dicsőséges koronádod Máriának felajánlottad. Ő vigyáz azóta ránk, nagyasszonyunk, szűzanyánk. Szent királyunk, esdve kérünk, kérd a mennyben most is értünk Máriát, Máriát. Útja vesztett népedet vigye hozzá szent kezed. Erényeit fénye, lángja, szétragyogott hét országra. A te áldott nyomodon, szentek földje lett e hon. Szent királyunk, felsír hozzád tépet szívű Magyarország, légy velünk, régi jámbor népedet, támassza fel szent kezed. Kérjük édes Istenünket, kinek súlyos karja büntet, ám ha hozzád fordulunk, újra védő jó urunk, szent királyunk érdeméért, rajtunk tartott szent kezéért, megbocsát, s minden régi jót megáld, Szent Istvánunk szép hazát. István nagyobbik legendája, amely László király rendeletére 1077 körül íratott, szent életű bölcs királyt fest, keresztény és emberséges uralkodót, kegyes királyt, akinek kezéhez vér, mocsok nem tapadt, s aki szent életével érdemelt magának helyet a szentek között. Olvashatjuk Szigeti Gábor István király ünnepeihez utaló szavában. Könyves Kálmán. A tudós király 30 év múlva szigorú törvényekkel igyekezett rendet teremteni elkanászodott országában. Az államalapító birodalmat szervező Szent István királyt nagy uralkodó elődnek tekintette, s emlékét, tiszteletét kívánta alattvalóiban minden tartani. Bizonyítani. Uralmának szigorúsága István uralkodásának szigorúságában gyökerezik. Jeles prózaírónk a Kartaúzi

nak, mire nyakunkon a török, égetően szüksége lenne. Kartaúzi névtelen, verses dicséret. Idvez légy bódog Szent István király, te népednek nemes reménysége, idvez légy mi megtérésünknek bizon doktora és apostola, idvez légy minden szentségnek és igazságnak fényes tíköre. Te miattad hittünk Jézus Krisztusban, te miattad üdvözültünk is Krisztusban. Kérünk, imádj ezt a népedért, imádj egyházi szolgálónkért is, hogy egy ellenség se légyen ragadozó ezt a néped között. Hol vagy, Szent István király? Urunk, Szent István király, fejezd be, amit elkezdtél. Te igazítottad rá lábunkat Európa ország útjára, s ami történt, nemes és jó, emiatt magasztal téged. Ez a gondjai közül minden viszontagság viharában hozzád fohászkodó nemzet. Tűz Tamás, Szent István király. Jól megjelölte ezt az ezredévet. Kereszttel írta rá kemény nevét, mint halhatatlan győzedelmi ék. Alapkő lett, de kőnél súlyosabban vetett el az épülő falakban toronyszökkentő férfias hitét. Amint alázatát mindegyre inkább urrá emeli roppant erején, a bércre hág, s egy országon tekint át, hol hajnalpirban reszket még a fény. Komor felhőkből bomlik ki a kék ég, s virrasztva várja népe ébredését, a századok szél futta reggelén. Nem tétován, de biztos mozdulattal lendül előre tervező keze, míg port kavar és szilajkedvel nyargal a forró puszták zendülő szele. Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba, s pillantásával féltőn átkarolja a frissen szántott szűzi földeket. Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet, hogy megkösse a rónák vad porát, szőlő teremjen is kenyér, fehéret, s hogy mindenki meglelje otthonát. Áldott szigor, rendet hozó szerítség. Arany szív, mely eltékozolja kincsét, hogy új szívekbe ragyogjon tovább. Hát, róla zengjen most a lelkesének. Uram, téged dicsérünk általa, mert ő volt a te választott edényed, apostolod, híved, s a föld sava. És ő volt a ma bibliai sáfár, kire bejó, hogy éppen rátaláltál, midőn megvirratt napunk hajnala. Befejezésül hallgassanak meg egy rövid részletet Szabó Magda, amit tettél, az ég csodája volt című írásából. Köszönjük neked, Szent István király, hazánkat és önmagunkat. Ezt az első 1000 évet itt kérünk, ne vondd el rólunk romolhatatlan jobbodat. Te vagy legendáink legnagyobbika, István, Szent király, aki megnyitottad előttünk az élet kapuját. Amit te tettél, valóban az ég csodája volt. Hitet adtál, jövendőt, és anyanyelvünk legfigyelemre méltóbb elvont főneveit. Józan határú emlékezés, felejtés és bocsánat. Isten áldja meg a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Zalder Éva Mária üzent önöknek, az angyalok citeráján.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Ott hagytuk abba, hogy zárjuk ki a világot, a világiasságot, Nehemiás könyve 7. fejezeténél tartunk az első 4 vers sorában. És most egy kicsit hadd beszéljek konkrétabban, hogy miről is van szó. Ebben a világban, hit dolgában, erkölcsi téren, szellemi dolgokban óriási káosz van. És ez a káosz még nagyobb lesz, ahogy következik, ahogy az idő megy egészen az antikrisztusi kor felé. Majd akkor lesz a káosz a tetőfokán. Nincs elkülönülés. A korszellem, a sötétség szelleme azt sugallja mindenkinek, hogy itt nincsenek erkölcsi értékek, itt nincs külön hit. Egy olyan világvallás van kialakulóban, aki mindenkit befogadna. Mohamedánokat, távol-keleti vallásokat, névleges keresztényeket, mindenkit, csak az igazi Krisztus hívőket nem. De azokat is szeretnék. Szeretnék, hogyha ezek a kőfalak leomolnának, szeretnék, ha a kapukon az őrök nem őrködnének olyannyira, hogy bemehetnének és összemosnának mindenféle vallást. Tehát úgy jelenik meg a világosság angyalaként, azt mondja, hogy szeretni kell egymást, tűrni kell egymásnak, el kell szenvedni egymást. Nem mondhatja a kereszténység azt, hogy csak mi járjunk jó úton, és mindenki más rossz úton jár, mert akkor türelmetlenek vagyunk mások felé, akkor lenézünk másokat, akkor nem szeretünk másokat. Mert most ez a korszellem, ez sugallja a világnak a liberalizmust, a nagy összekeveredést, a nagy egységet, és aki elkülönül, és azt mondja, hogy én csak Krisztust és senki mást, azt ellenségnek tekinti. Most már nem csak különcnek, hanem ellenségnek, mert nagyon jól tudja a sátán, hogy Krisztusnak egyetlen képviselete van ezen a földön. Csak az a hívő ember, csak az az egyház, ahol még szilárdan állnak a várfalak, és ahol még zárva vannak az ajtók, mindenféle ilyen áramlattal szemben, ahol az őrök a helyükön állanak. Ezt nagyon szeretnék megbontani. Nagyon különös dolgok történnek ebben a világban. Ami régen teljesen evidens volt erkölcsi téren, azokat most semmibe veszik. És ha valaki szót mer ellene emelni, akkor azt mondják, hogy meg akarja bontani az embereknek az egységét. Társadalmi nyugtalanságot akar kelteni. És olyan dolgok jönnek be névleges keresztény egyházakba, amiről a Szentírás teljesen világosan beszél, hogy nagyon nagy bűn és Istennek az ítélete az emberiségen. Csak egyet hadd említsek meg, keresztény egyházakban eltűrik ugye mindenféle gender elméleteket, eltűrik. Egyes országokban más törvény, már törvényt hoztak, hogy férfivel, nőnővel házasságot köthet, és jön erre a világra egy ilyen összemosó, de mindent eltakaró, mindent összekeverő, sötét, démonikus, szellemi, nem is tudom, hogy mi, csak azt tudjuk, hogy honnan jön, a sátántól. Tehát itt, ha itt nem áll a kőfa a szilárdon, és nincsenek a kapuk zárva, és nincsenek kapu őrök, akik tudják, hogy kit lehet beengedni, mit lehet beengedni, és mit nem, akkor ez a nagy világosságként jelentkező sötétség, ez a szenny hullám el akar borítani mindent. Nagyon is időszerű, nagyon is fontos üzenete Istennek ma felénk az, hogy álljanak azok a kőfalak. Mi köze van hívőnek hitetlenhez? Mi egyessége Krisztusnak Béliállal? Mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És hogyan lehetünk hűségesek? Az egyik az, hogy nagyon, de nagyon halálosan komolyan kell venni, hogy csak Jézus Krisztus az egyetlen út, amin keresztül mi az Atyához juthatunk. Ezen a Jézus Krisztuson, ezen az úton, vagy nevezzük kősziklának, fundamentumnak, vagy mindegy, hogyan nevezzük, de ezen a Jézus Krisztuson kizárólag csak rajta nyugodjon az életünk, gyökerezzen bele az életünk. Senki semmi más ne legyen nekünk, akit befogadunk, akit elfogadunk, akinek hiszünk, aki bekapaszkodunk, akitől tanulunk, aki előtt meghajlunk. Egyedül csak Jézus Krisztus a mi Urunk. Mindegy, hogy mit mondanak ránk, hogy milyen bigott vagy, hogy már régen túlhaladott álláspont, vagy hogy a világban hány más utat mondanak. Aki Jézus Krisztusról, az alapról lesodródik, annak vége, mert más fundamentum nem vettetett, egyedül csak Krisztus. És ez a fundamentum áll meg örökké, és ez az egyik. A másik az, hogy nagyon, de nagyon komolyan kell vennünk a Szentírást, a Szentírás Isten szavának minden szavát, de főleg a szellemét. Szó volt arról is, hogy a sátán hogy kísérthet az igével is, hogy kihagy belőle dolgokat,
más megvilágításba állítja a dolgokat. Tehát Jézus Krisztus testvéreinek, Istennek a gyermekeinek van annyi világosságuk, hogy megértsék az igét, de ragaszkodnunk kell az igéhez. Pál apostol, amikor elbúcsúzott az efezusi vénektől, azt mondta, hogy gonosz farkasok is jönnek közétek. Azt mondta végül, hogy végezetül ajánl titeket Istennek ajánlalak, és az ő kegyelmének, amely titeket felépíthet, és adhat nektek örösséget minden megszenteltek között. Tehát ez az ige épít, az ige meggazdagít, az ige megáll örökké, mert az ige Krisztus. Az ég és a föld elmúlnak, de az igéből egy betű sem múlik el, minden beteljesedik. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennek a szentírási résznek a lényege, hogy nagy a mi felelősségünk, nagy az őröknek a felelőssége, amikor az őr szól és valaki nem hallgat rá, Isten rajta kéri számon majd. Ha az őr nem szól, akkor az őrön kéri meg. Tehát az őröknek az a dolguk, hogy szóljanak, másoknak meg az, hogy elfogadják ezeket az intéseket, mert hanem különben szellemi betegek leszünk, ha leromboljuk az őröknek, a kapuőröknek a munkáját. Az Úr áldjon bennünket, hogy tudjunk őrködni, vigyázni és hallani, meghallani az őrállók szavát. Innen folytatjuk majd, kedves Mária Rádió hallgatók, illetve egy újabb szentírási részt fogunk venni, a Nehemiás 8. fejezetét, az első 12 versorát a következő műsorunkban. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

0: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.
1: Húsz éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
2: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
3: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
2: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonoknál
1: Májai Erzsébet,
0: Bíró Júlia, valamint technikai munkatársunk József Ferenc. Ima szándékok fogadásai következnek. Adjunk hálát a Jóistennek az imáink meghallgatásáért, a kapott kegyelmekért, a bűnök bocsánatáért. Kérjük továbbra is az Úr Jézus szerető gondoskodását, az üzanya értünk és családjainkért való közben járását. Imádkozzunk együtt az Anya Szent Egyházunkért, a pápáért, papokért, szerzetesekért, ezen hivatásokért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, önkénteseiért, munkatársaiért, jótevőiért, hallgatóiért, az úton levőkért, a gonosz távozásáért, a bűneink bocsánatáért, a betegekért, az őket ápolókért, orvosokért, a szenvedélybetegek gyógyulásáért, a családi békéért, a halottaink lelki üdvösségéért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért.
1: Telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Halló!
2: Halló! Viszlátessék az Úr Jézus!
1: Mindenki emme!
2: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Erzsikét és Júliát, valamint a stúdió minden munkatársát. És ezt az irgalmasság rózsafüzérét fel szeretném ajánlani az én kis családom egészségéért, a betegek gyógyulásáért, a Mária Rádió minden munkatársáért, a betegekért, a háború megszűnéséért, és végül, de nem utolsó sorban elhunyt szeretteim lárkáidvéért, akik a Csíkszentdomokosi temetőben pihennek. Külön fel szeretném ajánlani Feszeg utcai szomszédság nevében szeretnénk megemlékezni, és felajánlani ezt a rózsafüzért volt szomszédainkért, Bot Dombi Jolannak 11. halálának évfordulóján, valamint a testvérinek Bot Dombi Károlynak 9. halálának az évfordulóján. Adjon a Jóisten nekik örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék nekik. Nagyon sok szeretettel gondolunk rájuk mindenkor, és még emlékezni szeretnénk most róluk. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Mindörökké, mert mi köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt, üzenet érkezett, minden imád felajánlok ellenségeimért, gúnyolóimért, hitetlenekért, nyisd ki Uram elméjüket az igazságra, hisz te az igazság és béke szeretete vagy. Minden imát és szentmisét felajánlok az elhunyt szeretteimért, és minden rokonomért nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevében udvarhelyről.
0: És telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel.
3: Halló, Márt! Kedesség az Úr is Krisztus!
0: Mindörökké, ember!
3: Hogy szent úrosokat és szentmiséget feljelvágyjuk halálból a kapott kegyelmekért a Jóistennek, továbbá én ad kérek több fontos talandékét, Mária Rádió tagjait, vezetőjét, működését, a világ békéjét, papjainkért, papnövendékjeinkért, püspökeinkért, a pápáért, három nagyon fontos talandékét, betegeinkért és minden szükségünkért, nem utolsó sorban, a rossz és a rossz tevők eltávozásáért. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy hívott minket mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért, a testvérem tudjon aludni éjszaka, ne romoljon az állapota, csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával minket. A rózsafűzért felajánlom hálából mindazokért, akik imádkozni tartozom. Isten fizesse. A férjem megtérésért, a gonosztól való szabadulásért kérem az imát.
0: És telefonáló van a vonalban. Halló, köszöntjük nagy szeretettel.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom a gyermekeimért is, egy nagyon fontos szándékért. Jézusom, bízom benned, legyen meg az Úr akarata. Hallgassa meg a Jóisten. Az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom az elhunyt szeretteimért, a szüleimért, a testvéreimért, Lászlóért, aki egy éve távozott el. Nem tudjuk felejteni, mert jó apa, férj, a Jóisten nyugtassa békébe a keresztüleimért. Nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevében, egy édesanya. Hát nem is kell a halottainkat elfelejteni, szeretni lehet továbbra is. Imád kérek férjem, menyem és szüleim lelki üdvéért. Jézusom, bízom benned, Isten fizesse. Ezt a rózsafüzét felajánlom családom minden egyes tagjaért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned egy mindennapos hallgató hidegségről. A rózsafüzért önökkel imádkozva felajánlom önökért, felajánlom enyhülésért, családi békét, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával és a közös halottaimért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat és az örök világosság. Fényeskedjék nekik Felső Sófalváról.
0: Telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló?
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafüzét felajánlom hálából a Jóistennek minden nap akadott kegyelmekért, családom minden egyes tagjáért, szeretet, egészség, békesség legyen a családba, Mária Rádió nagy családjáért, a Mária Rádió fennmaradására, a születésnapjára, és maradjanak meg neki sokáig. Adja drága Jóisten, minden beteg bajba jutott embertársam még köztük, lelki testvéremért, aki az Udvarhelyi Kórházba várja gyógyulását, és világbékéért, mindenkiért a nagyvilágba, Isten áldását kérve, mindenki életére, családjára, áldott szép napot, örvészséget kívánok szeretettel mindenkinek. Dicsétessék az Úr Jézus Krisztus, mert a Isten fizesse a lehetőséget.
0: Mi is egy áldott szép délutánt kívánunk önnek, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom békért, örömér, egészségért, Marosvásárhelyről. Az összes elhangzó imád felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, békért, bűneink bocsánatáért, tisztánlátásért, a gonosz távozásáért. Önökkel imádkozva a Jézuson bízom benned.
0: Köszöntjük az újabb telefonálót. Haló? Haló, Mária Rádió.
2: Mit csinálszik, Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
2: A Szent Olvasultom, a összeset imája a Szentiséget, önökkel imádkozom. Felajánlom önökét. A Mária Rádiói a születésnapján jó Isten fizessen meg áldásuk mindja munkájukat és tartsa meg nekünk. És felajánlom a keresztüleim lelki tűzükért, Imre Sándor és Anna keresztmamám lelki tűzükért, a jó Isten, hogy örök boldogságot nyugodjanak békébe, Jézus Szent nevébe imádkozok és emlékezek rájuk, közvet keresztes Péter, négy keresztre rájuk. És felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, testvéreimért, betegekért, minden betegért, a Jóisten gyógyítson meg a gyógyulámat, a betegséget, a halottaknak a rökmény gyolmat, és kámpirásság, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké dicsértessék.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom a szűzanyának hálából, hogy megsegített, és egy nagyon fontos szándékra köszönöm. Mindennapi imákat és szentmiséket felajánlom hálából a jó akaratú emberekért, a gonosz távozásaért. Isten fizesse mindenki imáját.
0: És telefonáló van a vonalban. Haló? Haló, köszöntjük nagy szeretettel.
4: Halló, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Ezt a Szent Rózsafüzét és a szentmisét felszeretném ajánlani családom minden egyes tagjáit. Gyermekeimért, unokáimért, hálából a kapott kegyelmekért, egészségét, gyógyulásunkért, a lányom gyógyulásáért, a kicsi unokám gyógyulásáért, a nagy unokámnak a születésnapjáért, Jóisten segítse őt is tovább. Bűneim bocsánatát, a hozzám tartozó halottaimért, önökért, a Mária Rádió megmaradásáért, világbékéjét, a papácsinkért, és minden betegét, az orvosokért, a nevérekért. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is az Isten irgalmasság rózsafüzérét felajánlom, Jézsolt plebános gyógyulásáért, valamint Zoltán, Emil, Botond, László, Lacika, Anna gyógyulásukért, a Jóisten adjon nekik egészséget. A mai irgalmasság rózsafüzérét felajánlom fiam Zsolt, édesanyám,

0: a rádió összes dolgozójáira. És a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért és a lelki-testi gyógyulásomért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a család békességért, és az egész halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért, 3 éve hagyott bennünket. Hallgassa meg a jó Isten a kérésünket. Az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjanak békébe a drága Úr Jézusának a drága szent nevébe. Köszönöm szépen, hogy bejutottam a drága Úr Jézuskának a drága szent nevébe.
1: Köszönjük, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk ezen szándékokra együtt.
2: Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért is, hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, írja egy édesanya. Minden imát és szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlom hálából Kápolnásfaluba, Ozsvát Sára, 6 hete elhunyt lelke üdvért. A jó Isten nyugtassa az anyafölben, nyugodjon békében, Jézus Mária szent nevében. A családnak vigasztalást, megnyugvást, Jézusom, bízom benned.
1: És telefonálót köszöntünk. Haló?
3: Haló, Mária Rádió.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
4: Ezt a mai rózsafűzét és a mai szentmiseimet szeretném felajánlani elsősorban családom egészségért, békességért, a szűzanya oltalmáért, a drága halottaimért, akik a csomagközi temetőben nyugszanak, a Jóisten nagyon nekiek csendes pihenést, és minden hozzám tartozó jó szándékú emberért, a Mária Rádió összes dolgozójáért. Egy áldott szép délután kívánok önöknek, csomag közül voltam, Erika, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Viszont kívánunk mi is kegyelmekben gazdag délutánt, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
2: Felajánlom ezt a rózsafüzért minden beteg gyógyulásáért, írja Péter Szovátáról. A rózsafüzért önökkel imádkozva felajánlom önökért, fájdalmaim enyhülésért, családi békért, Csíki Somlyói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával és a közös halottaimért. Adjon a Jóisten örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik Ugráról.
1: És újabb telefonáló van a vonalban. Haló? Haló, már? Mindörökkém.
5: Hát az itt valóság Szent Rózsafüzét szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmetét. A meghortjaink lelka üdvösségére, az egész meghort híveink lelka üdvösségért, már nagyon sok halottunk van. Főképpen férjemét, akit 4 hét eltávattunk a Hunyati temetőbe. Emléke legyen áldott nyugalmat, csendes. Isten fizesse, meghallgattak, bizsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökkém.
2: Felajánlom a rózsafűzért unokáimért, drága Jézusom, áld meg őket, kegyelmed vezessed őket a te utadon, a te ösvényeiden. Köszönöm Jézusom, légy áldott mindörökké. Felajánlom a rózsafűzért drága szüleim és a férjemért, testvérem és sógornőmért, az anyósomékért. Adj Uram örök boldogságot nekik, az örök világosság fényeskedjék nekik. Írja Teréz Alfaluból. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom szüleim, férjemért, a testvéremért, sógornőmért, anyósomékért. Adjon az Úr örök boldogságot. A héten elhangzó rózsafűzéreket szeretném felajánlani drága jó édesanyám Demeter Regina halála évfordulóján, lelkük üdvéért önökkel imádkozva Isten fizessék Csíkszeredából.
1: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak az ima szándék fogadásba. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, imádkozzuk együtt az Isten irgalmasság rózsafűzérét. Minden kedves hallgatónak kegyelmekben gazdag délutánt, egy áldott szép hétvégét kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, nagy szeretettel meghívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy imádkozzuk együtt az isteni irgalmasság rózsafüzérét, kérjük Isten irgalmát bűneinkért, magunk és az egész világ számára. Gondoljunk áhítattal Jézuskin szenvedésére. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet, amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
0: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér.
0: Könyörög érettünk. Ó, legirgalmasabb Jézus! Jóságod végtelen, kegyelmednek kincsei, pedig kimeríthetetlenek. Határtalanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja. Átadom magam neked, teljesen és feltétel nélkül, hogy így éljek és törekedjek a keresztény tökéletességre. Terjeszteni akarom irgalmasságod üzenetét, az irgalmasság cselekedetei által, lelki és testi értelemben egyaránt, fáradozva a bűnösök megtérésén, vigasztalva a rászorulókat, betegeket és szomorúakat. Ezért óvj engem, ó Jézus, mint saját tulajdonodat és dicsőségedet, és bár néha rettegek a félelemtől, tudatosítva magamba gyöngeségemet, de egyúttal határtalan bizalmam a te irgalmadban. Add, hogy minden ember idejébe megismerje irgalmad végtelen mélységét, megbízzon benne, és dicsőítse mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Megköszönjük a kedves Mária Rádió hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkozták az isteni irgalmasság rózsafüzérét, akik önökkel voltak,
1: Bíró Júlia,
0: Májai Erzsébet és technikai munkatársunk József Ferenc. Kívánunk önöknek kegyelmekben gazdag hétvégét, áldott szép napot, dicsertessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, legutóbb a fáradtság és a pihenés témában időztünk el. Egy paptestvér írja a paptestvérének a tanácsokat. Idős paptestvér a fiatalabb paptestvérnek, hogyan kell figyelni önmagunkra a kiégés, a fáradtság, a leterheltség, a nehézségek, a válságok utáni fejezetben vagyunk a fáradtság és pihenés. Egy anekdótát mondott el Szent II. János Pál pápával kapcsolatban, amikor a pápa egy papnak mondta, hogy ha a pápa nem fáradt, akkor bizony nem végzi el a feladatát, amit egy pápának el kell végeznie. Normális dolog, hogy fáradtak vagyunk, a munkánknak az eredménye, ha nem teszünk semmit is elfáradunk, szoktam mondani az egyik ismerősöm, hogy elég az ember üljön egész nap, és úgyis fáradt lesz. És akkor itt a felismeréseket, a hangsúlyokat szeretném egy kicsit a paptestvérem könyve által, az Öröm súlya papnak lenni napjainkban, című könyve által elültetni, vagy elmélyíteni a kedves hívekben is, hogy mi az, amire figyelhetünk. Két dolgot különböztet meg, van nyugalom, és van pihenés. A mindennapokban szokásos lazítás nem egyenlő a vakációs kikapcsolódással. Mindenkinek magának kell megtalálnia a saját ritmusát, módszereit, és a neki megfelelő helyet ehhez. Néhányan például teljesen kipihenik magukat családi körben. Másokat viszont a rokonság inkább lefáraszt, és feszültséget gerjeszt bennük. Engedd meg, hogy két dolgot most újra elmondjak neked. Mindenek előtt kerüld el a fölösleges fáradozásokat, amennyire csak tudod. Tartózkodj minden világias csevelytől, a haszontalan összejövetelektől, és az idő fecsérlésének egyéb formáitól. Nem merném mondani, hogy én sosem vesztegettem az időmet, de azt azért megtanultam, hogy pihenésül ügyén általában könnyebben menekülünk olyan szórakozásokba, amelyek csak még nagyobb fáradtsághoz vezetnek. Mi több, nem csak testi fáradtsághoz, a szellemi vagy érzelmi fáradtság néha kimondottan rosszabb. Ne is beszéljünk aztán a lélek fáradalmairól. Közéig tartoznak a társas vacsorák, amelyek ugyanolyan értelmetlenek, mint szükségtelenek. Az interneten lógás látszat pihenése. Olyan olvasmányok, amelyekből nem tanulunk semmit, de igazából nem is lazítanak el. Mindannyian ismerjük ezeket a veszélyes helyzeteket, amelyek csak legyengítenek a kikapcsolódás ürügyén. Tévézés, vagy különféle kikapcsolódási manőverek, mindaz, ami nem kikapcsol, hanem inkább csak legyengít, lefáraszt bennünket. Lassanként persze mind megtanuljuk, hogy mi az, ami igazán pihentető számunkra. Nagyon tetszett egy paptestvéremnél vendégeskedtem, és egy harmadik paptestvér, egy másik paptestvér jött el hozzá látogatóba, hogy elkérje tőle a filiájának a kulcsát, hogy elmenjen egy olyan plébániára, ahol nincsen emberi mozgás, ahol tud lelki gyakorlatozni, ahol tud imádkozni, elcsendesedni. És ez nem egy luxus plébánia vagy luxus szálloda volt, egy egyszerű kis szoba. Egy igazi puritán visszafogott lehetőség arra, hogy az ember egy-két napot Istennel töltsön. Mai világunkban szükségesek az ilyen kikapcsolódások. Elmenni egy helyre, ahol csak magammal vagyok. Néha még a családból is ki kell szakadni, ilyen szinten, hogy most csak egyedül legyek, hogy most csak egyedül tudjak lenni. Vagy akár feleségestől elmenne a gyerekeket rábízni a nagyszülőkre is, akkor elmegyek, hogy a feleségemmel olyan rég nem tudtam együtt lenni, beszélgetni, lelkileg együtt lenni. És akkor ezekre megtalálni a helyzeteket, alkalmakat. Sokszor viccesen mondom a családoknak, hogy hát vigyük be a papbácsihoz a gyerekeket, és mondjuk meg, hogy 5 órát vigyázzon rá a papbácsiát, maga mondta, hogy vállaljuk a gyerekeket. De bármilyen alkalmat ki kell használni arra, hogy
hogy tudjunk lelkileg visszatöltekezni. Van, aki a családos programba tud visszatölteni, hogy elviszi a gyerekeit egy olyan helyre, ahol gombázhatnak, játszhatnak, egymással lehetnek, nincs telefonjel, örvendezhetnek egymásnak, sikoltanak, labdáznak, valami, ami kikapcsol. És ez ne olyan legyen, ami lefáraszt. Például a televízió, vagy az internet, hogy látszólag pihenünk csak, az agyunkat leterheljük, vagy azt se tudjuk, hogy mit olvastunk, mit láttunk, nem igazán töltöttünk lelkileg. Tehát a pihenés egyben legyen a lelki töltődésnek is a forrása. Kedves testvérek, ne csak lógjunk, ne csak látszat pihenéseket, látszat olvasmányokat, vagy látszólag lazító dolgokat gyakoroljunk, hanem kikapcsolódás ürügyén olyan dolgokat praktizáljunk, gyakoroljunk, amik többé tesznek minket, lassan feltöltenek. Például nálam ilyen a családlátogatás. Egy órát beszélgetünk látszólag semmiségekről. Aztán elköszönök a családtól, hogy ne legyek a terhükre, kikísérünk papbács, és odalent még egy órát az éjszakai hidegbe beszélgetünk. És kacagják, hogy hát így odafent is beszélgethettünk volna. Hogy az a pillanatnak az őrzése, vagy annak a személynek a jelenléte, aki feltölt bennünket, akinek fontosak vagyunk, hogy mennyire fontos. Egyik gyermek mondta, hogy hát mit tudsz te a szomszédbácsival beszélgetni annyit, hogy örökké ott vagy, és azt mondja, nem mindig beszélgetünk. Hát hogy nem beszélgettek? Valamikor csak odaülök az ölébe, ő néz engem, és én nézem őt. Hallgatunk, csendben vagyunk. Örülünk egymásnak. És kedves testvérek, ezek a feltöltő pillanatok. Sokszor így a szentmise alatt is érzem, hogy ránézek egy szeretett személyre, és így töltődök fel. Hogy erőt kapok az ő magatartásából, hogy örvendezik a szentmisén. Mindenki ugyan szomorú, ő pedig vidám. Örvend, hogy ott lehet a jó Istennel, vagy valami szép zenét dúdolgat magába, de hogy valahogy másképp viselkedik, mint a többi híven. Nem mindig ő sem, van, amikor elesett, szomorú, de hogy vannak ilyen pillanatok, amikor feltöltődök. Egy gyermek, amikor szépen viselkedik a templomomba, tudom, hogy mennyire szétszórt, vagy mit tudom, de akkor azon a szentmisén olyan ügyes. És ezek töltenek fel. Mindig megköszönöm, hogyha van ilyen pillanat, hogy a híveim erőt adnak nekem. Folytatom a könyv olvasását, ami a szünidőt illeti, megbizonyosodtam róla, írja Père François Potez atya. Igazából akkor kapcsolódunk ki rendesen, ha ugyanazon a helyen minimum 2 hetet töltünk el. Egy hét kell a lelassuláshoz, a másik pedig a valódi pihenéshez. Olyan sok vakáció van, amelyek egyáltalán nem töltenek fel, mert túl sok mindent akarunk csinálni, kihasználva az alkalmat, hogy meglátogassunk egy csomó barátot, megnézzünk ezt-azt. Tudod, hányszor kell erősödnöm, tartsd be a szabályt. De immár te is rendelkezel annyi tapasztalattal, hogy annak lelkes támogatója légy. Következő levelemben még vissza fogok térni arra, hogyan találjuk meg a szexualitás egyensúlyát a papi nőtlenségben. Most azonban szeretnélek ismét biztosítani téged mély és hűséges barátságomról. Az Úr áldjon és őrizzen mindörökké. Egy következő fejezethez érünk a könyvben, a pap, mint jegyes. Kedves Benoit, írja Père François Potez az ő Benoit pap testvérének. Legutóbbi levelemben férfi és nő harmóniájáról írtam, és említettem, mennyire szükséges, hogy a pap megtalálja örömét, büszkeségét és kiteljesedését saját férfi mi voltában. Aztán még hozzátettem, hogy mindennek Krisztus példájára kell megvalósulnia, aki az igazi vőlegény, az atya képmása és a jó pásztor. Most megpróbálok egy kicsit konkrétabb lenni, miután néhány általános megállapítást teszek a férfiról.
A férfit alapvetően meghatározza a férfiassága. Két szempontból is. Egyrészt az ajándékozás és az egyesülés principiumaként, mint vőlegényt. Másrészt pedig a termékenység principiumaként, mint apát. Hogyan éljük meg ezeket a papi nőtlenségben? Ma a két dimenzió közül az elsőről szeretnék neked írni, a papról, mint vőlegényről. És persze az erényről, ami hozzátársul a tisztaságról. Az egyháznak átadva. Azzal, hogy azt mondjuk a férfi principium, nem állítjuk, hogy uralkodónak kell lennie. Még kevésbé főnöknek. A pap, mint idézőjeles nagyfőnök, micsoda borzadály. Principiumnak lenni az sem jelenti, hogy valaki magasabb rendű. Nincs szó sem az engedelmességről, sem egyenlőtlenségről. Amikor az embereket ABC rendben soroljuk fel, akkor nem feltétlenül az első a legjobb. Ugyanez érvényes a születési idő vagy magasság szerinti sorrendre. A Szent Háromságon belül sincs egyenlőtlenség az isteni személyek között. Én és az Atya egy vagyunk. És mégis az Atya nagyobb nálam, mondja Jézus, mert az Atya a principium. Amikor azt mondjuk, hogy a férfi az ajándékozás és az egyesülés principiuma, azt jelenti, hogy ő a kezdeményező ebben a rendben. A férfi az, aki radikálisan átadja magát. Teljesen felajánlja életét annak, akit szeret, férfiassága pedig az önátadásban nyilvánul meg, nem a dicsőségért, hanem magáért az ajándékozás gesztusáért. A házastársi kapcsolatban a hitvesnek való önátadásról és a vele való egyesülésről van szó, a pap ugyanakkor az egyháznak adja magát, házastársként egyé válva vele. A férfiasságból táplálkozik az ajándékozás szándéka, a nőiesség az, amely láthatóvá teszi. Amint az ige, az Atya ragyogása, amint Krisztus megmutatja és nyilvánvalóvá teszi az Atya szeretetének végtelen ragyogását, úgy az egyház is kinyilvánítja és tükrözi vőlegényének, Krisztusnak az ajándékát. Krisztus teljesen, idézőjelesen, mindvégig odaadja magát az egész egyháznak, amely Mária alakjában van jelen a kereszt lábánál. Az egyház, mint mennyasszony, hitével válaszol az élet ajándékára, szépségével kinyilvánítja annak kimondhatatlan nagyságát. Nagy titok ez. Én Krisztusra is az egyházra vonatkoztatom, mondja Szent Pál, éppen akkor, amikor a házasságot hozza fő analógiaként. Ahogy az ige Atyáról beszél, úgy az egyház is a vőlegényről tanúskodik. A nőiesség jeleníti meg a férfiasságot. Természetesen, te pontosan tudod a választ, de jó alkalom ez most arra, hogy szóba hozzuk a gyakran sok helyen felmerülő kérdést, miért nincs női papság. Ha a hatalom szemszögéből nézzük, akkor bizony megakadunk. Hát tényleg, a nők miért nem? Nincs semmi oka, nincs értelme, hogy a férfiak számára foglaljuk le a papságot. Ha viszont úgy fogjuk fel, mint szolgálatot, az ajándékozás képességét, annak gesztusát, nos akkor megértjük, hogy éppen ez a férfi hivatása és küldetése. Férfi a férfias férfié. Ezért férfi Krisztus. Mária pedig, idézőjelesen, a nő, aki az egész egyházat képviseli a Kálvárián. A pap, mint főlegény, odaszánja magát az egyháznak, és nem csak áldozatként, azaz nem csak az önátadásban, a buzgalomban vagy az apostoli tevékenységben. Másképpen szólva, a pap nem azzal teljesíti hivatását, ha jól tele van írva az előjegyzési naptára. Mint vőlegény adja oda magát, ami azt jelenti, hogy elsősorban az egyházat szereti. Nem hatalmat gyakorol, hiszen az ajándékozás révén maga is szolgává lesz, hanem az egyház az ige lehessen a szeretet szépségének ragyogása. A pap az egyház szerelmese. Férfiasságot kiteljesedéséhez,
hogy papként egészen férfi légy, erősebb, lángolóbb szeretettel kell szeretned az egyházat, mint ahogy a férfi szereti a feleségét. Szenvedélyes szeretettel. Javaslom, olvasd el gyakran azokat a megható, szívhez szóló részeket a Szentírásból, ahol Isten a vőlegénnyel azonosítja magát, és úgy beszél népéről, mint menyasszonyáról. Rengeteg ilyen helyet tudnék idézni, ez például mindig mélyen megindít. Izajás 62-es fejezet 5-ös vers. Mert amint a vőlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog Frigyre lépni veled felépítőd. És amint a vőlegény örül menyasszonyának, úgy leli örömét benned, Istened. Később még beszélek neked az egyházról, mint anyámról. Ma úgy szeretnék ő rátekinteni, mint menyasszonyra, a jegyesemre. Szeretem az egyházat. Ő az én kedvesem. Még ha törékeny és gyarló, még ha megalázott is, sőt akkor annál inkább, szeretem azt mondani neki, de szép vagy, kedvesem, igen szép vagy. Milyen vonzó vagy, húgom, mátkám, szerelmem. Énekek éneke, 4-es fejezet, 4. fejezet, 1-es és 10-es versek. Ez az elsődleges felelősségei papnak, szeretni az egyházat, és azt elmondani neki. Nekem kell őt széppé tennem, egyé lennem vele. Nem kritizálnom, szeretnem kell. Ami azonban egyáltalán nem akadályoz meg abban, hogy tisztán lássak, és ítélőképességem helyes legyen. Milyen lenyűgöző, milyen kifürkészhetetlen Krisztus csöndes párbeszéde édesanyjával a Kálvárián. Itt van, ebből ered, ez a kezdete a jobblator megtérésének, ahogy a századosénak is, aztán még oly sokaknak később az egyház történetében. Az ajándékozás kezdeményezőjének lenni ugyanaz, mint az igazság beszédével megtermékenyíteni az egyházat, belépni a hit igazságának szemlélődő megértésébe. Konkrétan azt jelenti, hogy nem ragadunk bele az érzéki és érzelmi dolgokba. Az elmében megszemlélt igazság lenyugtatja a képzeletet, amely szüntelenül készen áll arra, hogy beinduljon és anarchikus módon felizgasson minket. A szemlélődés a képzelet tisztaságának forrása, ami spirálként vezet az erény útján. Minél mélyebben merülök bele az igazi szemlélődésbe, amelybe értelmemet mozgósítom, annál szelidebbé válik képzeletem. És minél jobban megszelidül ebben a tisztaságban a képzelet, annál könnyebbé válik a szemlélődés. Hozzám hasonlóan bizonyára te is megtapasztaltad már ezt. Az egyházat az igazság szavával megtermékenyíteni például azt jelenti, hogy szép, jó és gondosan előkészített prédikációkat adunk neki. De mondok majd még pár szót a homiliával kapcsolatban, amikor a papról, mint pásztorról írok neked. Az egyházat megtermékenyíti még a liturgia magasztossága. Erre visszatérek később. Oly fontos a liturgia igazsága, szépsége. Mivel a dolog így működik, ahogy írtam, az ellenkezőjének is be kell következnie. Papként hagyjuk, hogy termékenyé tegyen minket maga az egyház. Hagyjuk, hogy kifejtse ránk hatását, imája, amit gyakran mi vezetünk, bár tulajdonképpen közben ő is vezet minket. Emlékszem rá, sőt mélyen belém vésődött, mennyire idegesített annak a fiatalasszonynak a viselkedése, aki egy összejövetelen imádkozott. Nagyon sokan voltunk akkor, az egyik legelső missziós kongresszus papoknak szóló napján. A találkozó végén azt mondták, most imádkozni fogunk. A fiatalasszony pedig elkezdett hangosan fohászkodni. Alázatosan bevallom neked, első dühömben azt morogtam magamban, hát azért elég nagy képű ez a nő. Aztán gyorsan mégis engedtem, hogy magával ragadjon az ima, és könnyekig hatódtam. Ott, akkor ténylegesen megtapasztaltam, mit jelent hagyni, hogy termékenyé tegyen az egyház imája. Hasonlóképpen a szentségi élethez. A szentségek nem csak a hívek, hanem a papok javára is vannak.
csak a leggyakoribbakat említve, hogyan éljük meg az eukarisztiát és a kiengesztelődés szentségét, de akár a betegek kenetét is. Nem olyan rég radikális tapasztalatot szerezhettem erről. Azért feszegettem ezt ennyire, és térek vissza rá, mert nagyon fontos, hogy jól érezd magad a bőrödben, jó érzés legyen, hogy férfi vagy. És persze azért, mert mi természetesen nem tudunk kibontakozni a párkapcsolatban, ezért az egyházzal való kapcsolatunkban kell megtalálnunk egész kiteljesedésünket. Ahhoz, hogy mint papok boldogok lehessünk, szükséges, hogy mint férfiak azok legyünk. És fordítva, mindig szörnyű látnom olyan papokat, akik szenvednek, mert etéren kiegyensúlyozatlanok. Egyrészt vannak, akik frusztrációként élik meg a celibátust, és az a kísértésük, hogy ezt kompenzálják. Másrészt néhányan merevvé válnak a celibátusban, és az a veszély fenyegeti őket, hogy száraz, zord, rugalmatlan aglegények lesznek. Ők mind szenvednek, és mások is szenvednek tőlük, mert ennek az egyensúlynak a léte határozza meg aztán a jóságot, a szelídséget, a gyengétséget, az erőt és az egész életet. Az eljegyzett pap tisztasága, következő alcímünk. Mielőtt a papi tisztaság témájára térnénk, szükséges, hogy annak köznapi értelemben vett erényét már előtte elsajátítsuk, és amennyire lehetséges, nyugalomra találjunk ezen a téren. A szűzi tisztaságra különben ugyanaz vonatkozik, mint a többi erényre. Gyakorlása a felnőtt érettség alapja, amelyben egyensúlyra kell törekednünk, mielőtt bármi mással foglalkoznánk. Valójában ez a nevelés lényege. A pap, mint vőlegény, számára a tisztaság bizonyára az első minden erény között. A tisztaság a mértékletesség leánya, ami féken tartja a vágyat. Minden területen, testben, képzeletben, nézésben és érintésben. Míg a házastársi tisztaság a természetes vágyakat moderálja, a papi tisztaság a természet felettieket célozza. Mindezt anélkül, hogy elutasítaná az érzékszervekre ható vágyakat. Ha jó a bor, örüljünk neki, és áldjuk a teremtőt, akinek a szőlőt köszönhetjük. De ne ragadjunk le az ember homlokát övező dicsfénynél. Mert úgy vélem, ez nagyon lényeges, a tisztaság a dicsőítésben, nem pedig az önmegtartóztatásban van. Nem szabad összetéveszteni a tisztaságot az önsanyargatással. Ezen túl ne csak vizet igyál, mondaná Szent Pál. Az élvetet mindig jó. Ahogy Arisztotelész állítja, a cselekvés szépsége, idézőjelbe. Annak dísze. A szexualitás területén ez valamiképpen az első szint. Fontos az élvezet. Isten akarata szerint való. Egyszerűen nem lehet itt megtorpanni, mert sohasem ez a végső cél. A papnak nem szabad alapból minden élvezetet elutasítania, azonban nem is állhat meg náluk. Olyan ez, mint az érzékiség és a szexualitás kapcsolata. Ha az érzékiség magába zárul úgy, hogy a szexualitásban nem tölti be Istentől rendelt feladatát, akkor bujaságra vezet. Az élvezetek olyan hajszolásába, amely a szexualitást eltorzítja, pontosan azért, mert már nem valódi céljára irányul. Miben nyilvánulhat meg a pap bujasága? Ugyanolyan jól tudod, mint én. Alapvetően személyi függő, de valamennyire mégis mindannyiunknál ugyanaz. A díszes öltözékek, a prédikáció, a liturgikus ének, a szép könyvek, a pásztorbot és a mitra. De talán még ennél is ravaszabb módon a munkában, az apostolkodásban, az irányításban és a hatalomban. Meg persze természetesen, mint mindenki más esetében, a túlzott érzelmességben és érzékenységben. Még a szeretett szolgálat is eltorzulhat, ha közben saját remélt jutalmunkra gondolunk, és nem annak a személynek a szeretete adja meg az indítatást, akit segítünk. Még egyszer. Nem az élvezet vagy a kellemes dolgok elutasításáról van szó. A kellemes nem feltétlenül rossz.
különben megöljük az étvágyat, elszakítunk egy belső mozgatórugót, és olyan papjaink lesznek, akiknek nincsen semmi vágyuk. Általánosságban igaz, hogy sohasem szabad lábbal tiporni az érzelmeket. Meg kell tanulnunk felajánlani őket, túllépni rajtuk annélkül, hogy sublimálnánk őket, mert ez kísértés lehet. Menjünk messzebbre. A vágyaknak olyan örömökre kell vezetniük, amelyek a pap természetfeletti kapcsolódó cselekedeteiből fakadnak. Áldoztatás, haldoklók kísérése, fiatalok házassági felkészítése, bűnbocsánat. És kedves testvérek, szóval lényegében minden cselekedet, ami a papsághoz tartozik, segít megélnünk a tisztaságot. De vigyázat, attól, hogy természetfeletti az öröm, még nem lesz kevésbé emberi, sőt nagyon is testi valóság része, nem kell angyalt játszanunk. Ebben a perspektívában mindaz, ami kellemes, megmarad csupán eszköznek, olyan segítségnek, amely akaratunknak a reális, jóban való megnyugvásához vezet. Eddig a mai műsorom, kedves testvéreim, a feljegyzett pap tisztaságáról, az igazi, szép szeretetről elmélkedtünk, a pap celibátusságáról, innen fogjuk folytatni következő adásomban. Jó Isten áldása, vedessen mindenkit, áldott napokat, sok igazán megért tiszta szeretetet, dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.

Klária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallhatunk.

Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

0: cselekedetek nélkül a hit meddő. Jakab apostolnak a leveléből a hit és a cselekedeteknek a viszony az, ami engem inkább úgymond megfog. Tehát, hogy a cselekedetekkel mutatkozik meg a hit is. Én ezt vallom, hogy ez így van. Akik jót tesznek, azok az én barátaim, attól függetlenül, hogy ők egyébként vallásos hitben mit mondanak, mert azt gondolom, hogy én hiszem azt, amit a egyházunk is van, ugye, hogy az anonim kereszténység is létezik, tehát ha valaki a keresztény értékek szerint cselekszik, az valójában kereszténynek tekinthető még akkor is, hogyha nem gyakorolja a vallását, de mindenképpen azt gondolom, hogy az, hogy eljárunk templomba, az önmagában kevés, tehát saját vonatkozásomban inkább úgy mondom, hogy nekem a hitem értelmét a cselekedetek adják meg, például is, hogy itt dolgozom, és nem máshol, és ez mondjuk nekem egyfajta ilyen vezérmotívum a Bibliából. Jobban közel áll hozzám, mint a puszta ima tevékenység, hogyha ennek van valamiféle gyakorlati segítsége a rászorulók felé. Szerintem, hogyha valaki megtapasztalja azt, hogy önzetlenül segít másoknak, anélkül, hogy ő anyagi jelenszolgáltatást kapna, nagyon sok adományt kap, azáltal, hogy rámosognak, hogy látja a könnyet a szemében annak, akinek valamit átadott. Nem sok időm van, de néha Karitászban, meg látom, hogy akik dolgoznak, hogy a szükségek szenvedőknek a hálája lepi el ezeket az embereket. Én emiatt mindenképpen tudom ajánlani azt, hogy aki ennek a cselekvő szeretetnek a jegyében él, az biztos, hogy nagyon sok ilyen hálát és viszonzást kap.
1: Kóder György, a Pilis Csabai Nagyboldogasszonyház igazgatójának gondolatait hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A Sepsi Szentgyörgyi stúdióból Tibor atya köszönti önöket a mai katekézisünkben. Nagyon szép ünnep napunk volt a tegnapi nap folyamán, Szent István királyra emlékeztünk. A holnapi nap folyamán pedig augusztus 22-én szombaton Szűz Mária királynőre emlékezünk. A mai műsorunkban a Szűz Mária mi királynőnkről szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatóknak. Amikor az egyház Szűz Máriát királynőnek nevezi, egy nagyon szép és mély titkot tár elénk. Nem egy földi értelemben vett királynőről beszélünk. Mária nem hatalmat akar gyakorolni fölöttünk. Nem parancsolni akar nekünk, nem maga köré akarja gyűjteni az emberek figyelmét. Mária királysága az anyai szeretet királysága. Ő az a királynő, akinek a kezében nincs fegyver, csak összekulcsolt imádságos kéz. Nincs hatalmi trónja, hanem az emberek szívében van helye. Nem önmagára mutat, hanem mindig Krisztusra. Miért királynő Mária? A válasz elsősorban Jézus személyében található. Az angyal ezt mondta Máriának. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja, atya Dávid trónját, és uralmának nem lesz vége. Mária pedig ennek a királynak az édesanyja. Ezért, amikor Máriára tekintünk, nem egy önmagában álló királynői méltóságot látunk. Az ő királysága Krisztusból fakad. Azért királynő, mert ő a király édesanyja. 12. Pius pápa 1954-ben külön enciklikát szentelt Mária királynői méltóságának, és ugyanebben az évben egyetemes liturgikus ünnepet is alapított Mária királyságának a tiszteletére. Az egyház tanítása szerint ennek a méltóságnak egyik legmélyebb alapja Mária Isten anyasága. De gondoljunk csak bele, milyen különös ez a királyság. A világ királyai palotákat építenek. Mária egy egyszerű názáreti házban élt. A földi uralkodókat szolgák veszik körül. Mária maga lett szolgáló leány, íme az Úr szolgáló leánya vagyok. A földi királyok, tudjuk, koronát viselnek. Mária életében azonban a legnagyobb korona a szeretet volt. És amikor eljött a Golgota, Mária nem menekült el. Ott állt a kereszt alatt. Ezért Mária királyságát csak akkor értjük meg igazán, ha megértjük az ő anyai szeretetét. Kedves hallgatók, talán érdemes feltennünk magunknak egy kérdést. Milyen királynő Mária? Nem olyan, mint a világ királynői. Mária királynői hatalma abban van, hogy szeret. Az anya nem azért erős, mert hangosan parancsol, hanem azért, mert akkor is ott marad, amikor mindenki más elmegy. Egy édesanya sokszor éjszaka is fel kell beteg gyermekéhez. Nem kérdezi, megéri-e, nem számolgatja, hogy hányszor kellett már segítenie. Egyszerűen ott van. Mária ilyen anya. Ezért, amikor az egyház azt mondja, Mária királynőnk, akkor valójában azt is mondja, Mária édesanyánk, légy velünk. Mária királysága kereszt alatt mutatkozik meg. Talán különösnek tűnik, de Mária királynőségét nem elsősorban Betlehemben látjuk, hanem a Golgotán. Ott nincs korona, ott nincs trón, ott nincs ünneplő tömeg, ott van egy kereszt. És a kereszt alatt áll egy édesanya. Jézus haldoklik, Mária pedig ott marad. Ez Mária egyik legnagyobb titka, nem hagyja el azt, akit szeret. És milyen nagy szükségünk van erre nekünk is,
mert vannak az életünkben olyan órák, amikor úgy érezzük, hogy minden összeomlik. Amikor elveszítünk valakit, amikor betegség érkezik, amikor egy család széthullik, amikor egy gyermek rossz útra tér, amikor valaki egyedül marad, amikor imádkozunk, de úgy tűnik Isten hallgat. Ilyenkor jó tudni, Mária ott áll a kereszt alatt. Nem mindig veszi le rólunk a keresztet, de megtanít hordozni. Nem mindig változtatja meg azonnal a körülményeket, de megváltoztathatja a szívünket. És néha éppen erre van a legnagyobb szükségünk. Mária királyságának egyik legszebb vonása, hogy közben jár értünk. Gondoljunk a kánai mennyegzőre. Az embereknek elfogyott a boruk. Mária észrevette, és ez egy nagyon fontos részlet. Mária észreveszi az ember szükségét. Nem mondja, hogy ez nem az én problémám. Oda megy Jézushoz, és egyszerűen ennyit mond, nincs több boruk. És milyen gyönyörű imádság ez, nem hosszú, nem bonyolult, nem követelőző, csak egy mondat, nincs több boruk. Mária ma is ilyen imát mondhat Jézus előtt értünk. Uram, ennek az embernek nincs már ereje. Uram, ennek az édesanyának elfogyott a reménye. Uram, ennek a családnak elfogyott a békéje. Uram, ennek az embernek elfogyott a hite. Uram, ennek a betegnek elfogyott az ereje. Uram, ennek az idős embernek elfogyott a társasága. Uram, ennek a fiatalnak nincs iránya az életben. Mária látja, Mária viszi Jézus elé. 12. Pius tanítása szerint Mária királynői méltósága együtt jár anyai közbenjárásával. Az egyház Máriát olyan anyaként szemléli, aki szeretettel hordozza az emberiség ügyét és közben jár értünk. És Mária Kánaánban nem önmagához irányítja az embereket, ez talán a legfontosabb, azt mondja, tegyétek, amit mond. Kinek? Jézusnak. Tehát Mária soha nem áll Krisztus helyére, Mária mindig Krisztushoz vezet. Ezért igazán jó Mária tisztelet az, amely közelet visz Jézushoz. Ha valaki szereti Máriát, de nem akar Krisztushoz közeledni, akkor még nem értette meg Mária titkát. Tehát Mária minden mozdulatával azt mondja, ne engem nézzetek, hanem őt. Ne nálam álljatok meg, hanem menjetek Jézushoz. Legyetek úgy, ahogy ő mondja. Mária királynői koronájának közepén ezért mindig Krisztus neve ragyog. Kedves Mária Rádió hallgatók, talán sokan azt gondolják, szép dolog Máriát királynőnek nevezni, de mit jelent ez az én hétköznapi életemben? Nagyon sokat. Azt jelenti, hogy nem vagyunk egyedül. Ha Mária mi királynőnk és anyánk, akkor hozzáfordulhatunk. Amikor reggel felébredünk, Mária vezess ma Jézushoz. Amikor nehéz döntés előtt állunk, Mária segíts felismerni Isten akaratát. Amikor félünk, Mária takarj be anyai oltalmaddal. Amikor betegek vagyunk, Mária könyörög értem. Amikor gyermekünkért aggódunk, Mária őrizd meg őt. Amikor meghal valaki, akit szeretünk, Mária állj mellettünk a gyászban. Amikor pedig eljön életünk utolsó órája, Mária ne hagyj egyedül. Ezért imádkozzuk olyan bizalommal, hogy imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Kedves hallgatók, feltehetjük a kérdést, miért kell nekünk egy királynő? Mert az ember ma is keres valakit, akiben bízhat. A világ tele van bizonytalansággal, sok minden változik körülöttünk, változnak az emberek, változnak a körülmények, változik a világ, de van valami, ami nem változik. Isten szeretete. És Mária ennek a szeretetnek az anyai arcát mutatja meg nekünk. Ő nem azt ígéri, hogy soha nem lesz kereszt az életünkben, hanem az, hogy nem kell egyedül vinnünk a keresztet. Nem azt ígéri, hogy soha nem fogunk sírni, hanem az, hogy a könnyeinkben sem leszünk egyedül. Nem azt ígéri, hogy minden imánkra pontosan úgy kapunk választ, ahogyan szeretnénk, hanem azt, hogy minden imánkat Jézus elé viszi. Talán ezért olyan szép a rózsafűzér, kedves hallgatók. Amikor a rózsafűzért imádkozzuk, mintha
Mária kezébe kapaszkodnánk. A mi atyánk és az üdvözlégy ismétlődése közben lassan megnyugszik a szív. És egyszer csak azt veszük észre, hogy már nem is saját problémáink körül forog minden gondolatunk. Jézus életét szemléljük, örömét, szenvedését, halálát, feltámadását, dicsőségét, Mária pedig mellettünk van. Nem elveszi Jézustól a figyelmünket, hanem megtanít vele együtt szemlélni Krisztust. Ezért olyan erős imádság a rózsafűzér. És kedves hallgatók, engedjetek meg egy egyszerű történetét. Egy idős asszony életének nehéz időszakában minden este ugyanazt tette. Elővette a rózsafűzérét, és az ágya mellett imádkozott, és egy napon valaki megkérdezte tőle, miért imádkozod minden este ugyanazt? Az asszony elmosolyodott, mert nem mindig tudom elmondani Istennek, ami a szívemben van. És akkor mit teszel? Odaadom Máriának, és ő mit csinál vele? Az asszony egy pillanatig hallgatott, majd ezt mondta. Azt hiszem, ő tudja, hogyan kell Jézusnak odaadni. Milyen egyszerű és milyen mély gondolat. Talán nekünk is vannak olyan fájdalmaink, amelyeket már nem tudunk szavakba önteni. Ilyenkor elég lehet ennyi, hogy Mária, vidd el Jézushoz. Kedves hallgatók, Mária királynőségének egyik legszebb üzenete, hogy a történetünk nem ér véget a kereszt alatt. Mária ott volt a kereszt alatt, de ott volt a feltámadás örömében is. Őt az egyház az égbe felvett anyaként szemléli, és ezért királynői méltósága összekapcsolódik Krisztus dicsőségével. 12. Pius az 1950-ben kihirdetett mennybevétel dogmáját is a királynőség összefüggésében említi. Mária Krisztussal együtt részesedik a mennyei dicsőségben. Ezért, amikor Máriára nézünk, a saját jövőnkre is nézünk. Arra emlékeztet bennünket, lehet, hogy most sírsz, de nem örökké fogsz sírni. Lehet, hogy most keresztet hordozol, de a kereszt után ott van a feltámadás. Lehet, hogy most sötétnek látod az utat, de Istennek van célja veled. Lehet, hogy most nem érted, miért történik valami, de bízhatsz abban, hogy Isten szeretete nagyobb annál, amit te most látsz. A Salve Regina, az üdvözlégy királynő imádsága talán éppen ezért olyan gyönyörű. Üdvözlégy királynő, irgalmasság anyja. Figyeljük meg, királynő, és mégis anya. Ez a kettő együtt Mária titka, nem egy távoli hideg uralkodó, hanem egy olyan királynő, aki lehajol, olyan királynő, aki meghallgat, olyan királynő, aki közben jár, olyan királynő, aki nem fárad bele abba, hogy gyermekeit Jézushoz vezesse. És ezért mondhatjuk teljes szívből, Mária királynőnk, könyörög érettünk. Amikor békére vágyunk, királynőnk, könyörög érettünk. Amikor családunkért aggódunk, könyörög érettünk. Amikor beteget hordozunk a szívünkben, könyörög érettünk, királynőnk. Amikor elvesztettünk valakit, amikor gyermekünkért imádkozunk, amikor gyenge a hitünk, amikor nem látjuk az utat, és amikor életünk egyszer elérkezik a végéhez. Mária, jó anyánk és királynőnk, állj mellettünk és vezess bennünket Jézushoz. Talán csak egyetlen mondatot vigyünk magunkkal. Mária nem elvesz tőlünk semmit, ami Krisztushoz tartozik, hanem elvezet bennünket Krisztushoz. Ő a királynő, aki nem akar uralkodni rajtunk, hanem szeretni akar bennünket. Ő az édesanyja, aki ismeri a gyermekei fájdalmát. Ő az, aki Kánaánban észrevette, hogy elfogyott a bor. Ő az, aki a kereszt alatt nem menekült el. Ő az, aki az egyház anyjaként ma is velünk imádkozik. Ezért, amikor kimondjuk, hogy Szűz Mária királynőnk, valójában azt is mondjuk, Mária vezet haza szívünket Jézushoz. Mária királynőnk és édesanyánk, fogd meg a kezünket, vigyél bennünket Jézushoz, őrizd családjainkat, erősítsd a gyengéket, vigasztald a szomorúakat, bátorítsd a csükkedőket, könyörögj a betegekért és a haldoklókért. És amikor életünk útjának végére érünk, vezess bennünket fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Kedves hallgatók, egy rövid dal után
folytatjuk tovább a katekézis sorozatunkat, és a mai katekézis témáját a Szűzanya világkirálynője témával. Maradjanak továbbra is velünk!

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat, maradt még szűk 7-8 percünk. Folytatnám tovább a katekézisünket, és említettem, hogy Mária király koronája a keresztből születik. Mária számára azonban a legnagyobb korona az a szeretet volt, amellyel végigjárt a fia útját. Mária számára azonban a legnagyobb korona, ahogy mondottam, ahogyan végigjárt a fia útját, mit lehet ez alatt érteni, hogy Betlehemben ott van a jászol mellett, Názáretben ott van a mindennapok csendjében, Kánaánban ott van a mennyegzőn, a Golgotán ott van a kereszt alatt, a feltámadás után ott van az apostolok között, és végül ott van a mennyei dicsőségben. Mária egész élete egyetlen nagy igen Istennek. Ezért királynő. Nem azért, mert magasra emelkedett az emberek fölé, hanem mert a legmélyebben hajolt meg Isten akarata előtt. Ez Mária egyik legnagyobb titka. Aki Isten előtt igazán alázatos, azt Isten felemeli. Mária magnifikátja ezt mondja, nagyot tett velem a hatalmas. Mária nem önmagát dicsőíti, nem azt mondja, nézzétek, milyen nagy vagyok, hanem nagyot tett velem az Isten. Ez az igazi keresztény nagyság. Mária tehát nem Krisztus helyett királynő, és ezt nagyon fontos megértenünk. Mária nem Krisztussal egyenrangú királyné. Az egyház hite szerint Jézus Krisztus az egyetlen király, az egyetlen üdvözítő. Tehát Mária minden méltóságát Jézustól kapja. 12. Pius pápa hát Céli Reginám kezdetű enciklikájában világosan kifejti, hogy Mária királynősége elsősorban Isten anyaságából fakad. Továbbá abból a különleges kapcsolatból, amellyel Isten az üdvösség művében fiához kapcsolta őt. Ezért, amikor Máriát magasztaljuk, tulajdonképpen Isten kegyelmét magasztaljuk benne. Mária olyan, mint a hold. A holdnak nincs saját fénye, a nap fényét tükrözi, és Mária is ilyen. Ha Mária ragyog, azért ragyog, mert Krisztus fénye átragyog rajta. Ezért nem kell félnünk attól, hogyha nagyon szeretjük Máriát, akkor kevesebb szeretetet adunk Jézusnak. Éppen ellenkezőleg, aki igazán szereti Máriát, az előbb-utóbb egyre jobban fogja szeretni Jézust. Mert Mária mindig ezt mondja, tegyetek meg mindent, amit mond. Szűzanya, Mária anyai szívével hordoz bennünket. Nem vagyunk számára számok, nem vagyunk statisztikai adatok, nem vagyunk egy tömeg részei, gyermekei vagyunk, és gondoljunk bele, a világon milliók imádkoznak hozzá, milliók mondják üdvözlégy Mária, és mégis minden emberrel kapcsolatban van, és ez számunkra felfoghatatlan, de Isten szeretete is ilyen. Isten számára nincs túl sok ember, nincs olyan, hogy már túl sokan imádkoznak, nem hallom ezt az egy embert, nem. Isten minden gyermekét ismeri. És Mária is úgy áll előttünk, mint az anya, aki minden gyermekéért közben jár. Kedves Mária Rádió hallgatók, Mária a családok királynője is. Sok családban vannak kimondatlan sebek. Valaki elvesztette hitét, valaki beteg, valaki özvegyen maradt, valaki gyermeke miatt sír, és talán egy édesanyja vagy édesapa már nem tudja, mit tegyen. És ilyenkor mondhatjuk, Mária, te ismered az én családomat, légy a mi családunk királynője. Nem azt kérjük, hogy Mária helyettünk oldjon meg mindent, hanem azt kérjük, hogy vezesse családunkat Jézushoz. Ahol Jézus jelen van, ott van újrakezdés. Ahol Jézus jelen van, ott van bocsánat. Ahol Jézus jelen van, ott van gyógyulás. Ahol Jézus jelen van, ott még a széthullott dolgokból is lehet új élet. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai katekézisünkben, de még egy utolsó gondolat, Mária olyan, mint egy égi útjelző tábla. Azt mondja, ne állj meg itt, van tovább, a cél Krisztus, az otthonod, az atyaháza. És egy mondat, amit vigyünk magunkkal, Mária királynői, királynősége
nem azt jelenti, hogy fölöttünk akar uralkodni, hanem azt, hogy anyai szeretetével Krisztushoz akar vezetni. És amikor ma esetleg letérdez imádkozni, mondd lassan, Mária királynőnk, légy királynője a szívemnek, a családomnak, a gyerekeimnek. Légy királynője azoknak, akik elvesztették a reményt, akik távol kerültek Istentől. Légy királynője az egyháznak, légy királynője a békének. És amikor eljön majd életünk utolsó órája, ne engedd el a kezünket, vigyél bennünket fiathoz, Jézus Krisztushoz. Amen. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

XIV. Leó pápa a szerdán megemlékezett a kommunizmus első lengyel vértanú papjáról. Leó pápa üzenete a teremtett világ védelméért szóló imádság 11. világnapjára. A háború sebei túlmutatnak a csatatéren. Önértékelés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra.

0: Leó pápa szerdán megemlékezett a kommunizmus első lengyel vértonú papjáról. A Szent Péter bazilikában tartott szerdai katekézis végén Leó pápa a lengyel zarándokokat köszöntve boldog Vladislav Findis atya a kommunista üldöztetés első boldog avatott mártírjának alakját Lengyelországban.
1: La sua testimonianza ci ricordi che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene.
0: Tanúságtétele arra emlékeztet minket, hogy a szeretet civilizációját, a megbocsátás és a rossz jóval való legyőzése építi. A szent zenéről tartott katekézise után az egyes nyelvű csoportokat köszöntve a Szent Atya így szólt. Szeretettel köszöntöm a lengyeleket. Augusztus 23-a a sztálinizmus és a nácizmus áldozatainak európai emléknapja. Ezen a napon a liturgia Vladislav Findis atyára emlékezik, az első lengyel papra, akit a kommunista üldöztetés mártírjaként boldoggá avattak. A II. Vatikán zsinat idején lelkileg támogatta a zsinat munkáját, a szeretet és az erkölcsi megújulás cselekedeteivel bevonva a híveket a zsinati jótett művébe. Tanúságtétele emlékeztessen minket arra, hogy a szeretet civilizációja a megbocsátás révén és a rossznak jóval való legyőzése által épül. Áldáson mindannyiukra! Boldog Vladislav Findis atya sorsa jól példázza a kommunista hatóságok egyházzal szembeni gyűlöletének mértékét. Hamisan azzal vádolták meg a papot, hogy embereket kényszerített vallásgyakorlatra, és ezért 2,5 év börtönbüntetésre ítélték. Bebörtönzése alatt fizikai és lelki bántalmazásnak volt kitéve, és a hatóságok megakadályozták neki a nyelőcső rákja miatt szükségessé vált műtétet. Büntetése letöltése után rendkívül legyengült állapotban szabadult, és néhány hónappal később meghalt, de életszentség hírében. Sem börtön, sem halál nem választotta el Krisztustól és a rábízott jóktól, írta róla Ferenc pápa a vértanúságának 50. évfordulójára írt levelében. Boldog Findis atya legyen minden pap számára meghívás a hűségre, az életszentségre és a teljes odaadásra Krisztus és testvérei mindennapi szolgálatában. Minden hívő számára legyen az Istenbe vetett bizalom, valamint a Krisztushoz és a minden emberhez szóló evangélium mértékeihez ragaszkodás radikális jele és példája. Vladislav Findis 1907-ben született a dél-lengyelországi Kosienko-Nizsnyiben, az akkoriban osztrák megszállás alatt álló területen. Gyermekkorának legnagyobb vesztesége, hogy még 5 éves korában elvesztette édesanyját. A fiatal Vadek a háborús tapasztalatok árnyékában nőtt fel, és 1927-ben, immár az újjászületett Lengyelországban, az érettségi vizsgája után a papi hivatást választotta. 1932-ben szentelték pappá, majd káplánként dolgozott Kép-Plébánián, amelyek ma már Ukrajnához tartoznak. 10 évvel később, 1942-ben lett Novi Zsmigród plébánosa. Az ország náci megszállása idején megpróbált reményt adni az elkeseredett embereknek, együtt tudott érezni mások életével, megvigasztalta őket. Findis atya életét kockáztatva segítette az üldözötteknek és a halállal fenyegetett embereknek, nemzetiségüktől és vallásuktól függetlenül, beleértve zsidókat is. Sokan az ő támogatásával tudtak éppen Magyarországra menekülni, amely akkor bátran befogadta a lengyel menekülteket. Findis atya felismerte, hogy a háború utáni nehéz idők hozzájárulhatnak a háború és a megszállás által súlyosan érintett nemzet megosztottságához. A híveknek nyújtott konkrét segítség mellett a nemzeti egység szószólója és a rendíthetetlen remény prédikátora volt az élet minden területén. Ezt a háború utáni kommunista állam alapelveivel dacolva tette, amelynek célja Isten kiiktatása volt a társadalmi életből, és elnyomás alá helyezte a katolikus egyházat és annak papjait. 1946-tól kezdve Findis atya a biztonsági szolgálat megfigyelése alatt állt. 1952-ben az iskolai hatóságok felfüggesztették a katekizmus tanítását a helyi középiskolában. A legsúlyosabb üldöztetés ideje azonban egybeesett a II. Vatikán zsinat munkájával 1962 és 1965 között. Stefan Wyszyński bíboros prímás vezette be Lengyelországban, a 23. János pápa kezdeményezte imádságot a zsinatért és a zsinati jótett cselekedeteit. Findis atya határozott lelkipásztori szolgálata kiváltotta a kommunista hatóság indulatát. 1963-ban letartóztatták és börtönbe zárták, ahol fizikailag bántalmazták és lelkileg meggyötörték. Többek között az alkotmány és a lelkismereti szabadság megsértésével, valamint a katolikus hit megvallására való kényszerítéssel vádolták, és egy koncepciós perben 2,5 év börtönbüntetésre ítélték. A börtönben, bár láttak, hogy rákos betegségben szenved és sürgős kezelésre szorul, a börtön és az igazságügyi hatóságok megtagadták tőle megfelelő kezelést, és megakadályozták, hogy a korábban tervezett nyelőcsőrák műtéten átessen az egyházmegyei hatóságok és egy ügyvéd közbenjárása ellenére. Ennek következtében a fizikai és lelki bántalmazás mellett egészségi állapota is gyorsan romlott. 1964. február 29-én rendkívül legyengült állapotban feltételesen szabadlábra helyezték. Visszatért első plébánosi helyére, Novi Zmigródba, ahol pár hónappal később, 1964. augusztus 21-én meghalt életszentség hírében. 2005. június 19-én Varsóban avatták boldoggá. Nagy tisztelője, II. János pápa ezt már akkor a mennyből szemlélte.
2: XIV. Leó pápa üzenete a teremtett világ védelméért szóló imádság 11. világnapjára. A háború sebei túlmutatnak a csatatéren. A háborús fegyverek helyett a béke Istene ad erőt nekünk a gyógyuláshoz, a kiengesztelődéshez és a szeretet civilizációjának építéséhez. Ezt emeli ki Leó pápa a teremtett világ védelméért meghirdetett 11. ima világnapra írt üzenetében, amelyet augusztus 20-án csütörtökön tett közzé a Szentszék sajtó irodája. Az egyház szeptember 1-én ünnepli a világnapot, amelynek idei témája, kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. A Szent Atya hangsúlyozza, hogy így módon arra vagyunk hivatottak, hogy megvédjük a ránk bízott számos ökoszisztémát, a teremtés, az emberi kapcsolatok és maga az emberi szív ökoszisztémáit. A béke építésének igazi eszközei nem a pusztító fegyverek, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet, amelyek az evangélium által formált és Isten kegyelme által támogatott szívekből fakadnak. 14. Leó elismerte, hogy csak ezek a tulajdonságok rendelkeznek azzal az erővel, hogy átalakítsák az egyéneket, megújítsák a közösségeket és meggyógyítsák világunk sebeit. A Szent Atya megerősítette, hogy az előttünk álló út nem könnyű, de világos. Arra kaptunk hivatást, hogy engedjük megújulni szívünket, hogy békét kereshessünk és gondoskodhassunk a teremtésről. Az üzenetben a Szent Atya megállapítja, hogy ha alázattal és hittel vállaljuk ezt a feladatot, akkor Isten munkatársaivá válunk megújító munkájában. Sajnálatát fejezi ki, hogy ma sok válságnak és sok emberi szenvedésnek vagyunk tanúi. Ugyanakkor szerinte úgy tűnik, a teremtés harmonikus egyensúlyának felborulása felgyorsul. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól. A gyógyulásért és a békéért szóló egyetlen fohászt jelentenek, amely egy sebzett világból fakad, mutat rá üzenetében 14. Leó. Az élet Istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatja ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. A pápa szerint ez a béke nem felszínes és nem is mulandó, hanem Krisztus minden ember iránti tartós szeretetéből és gondoskodásából fakad. Mégis Ez a békeígéret szöges ellentétben áll a világ számos részén látott valósággal. A pápa kiemeli üzenetében, hogy számos erőfeszítés továbbra is az erőszakra és a háborúra irányul. Ráadásul a háború olyan sebeket ejt, amelyek károsíthatják az élet teljes szövetét, nem csak az egyes személyeket és közösségeket, hanem az egész emberi családdal való tágabb kapcsolati hálózatukat és a teremtéssel való harmóniájukat is. Valamint rávilágít egy nagyobb kudarcra azon a téren, hogy Isten képére és hasonlatosságára éljünk, hogy tiszteljük az életet és gondoskodjunk a ránk bízott földről. A Szent Atya ezt nem csak politikai, hanem erkölcsi és lelki kudarcnak is nevezte. Leó pápa kiemeli, hogy a háború sebei és a föld pusztulása tehát mélyen összefüggenek az emberi szív állapotával. Ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrák reformjára van szükség, hanem a szívünk megújítására is. A Szent Atya kiemeli, hogy a konfliktusok és a teremtett világ kizsákmányolásának mélyen gyökerező okai, etikai és kulturális válságból fakadnak, beleértve a határok érzékelésének elvesztését, az uralkodás utáni vágyat, az azonnali haszon hajszolását és az Istentől kapott emberi méltóság felismerésének képtelenségét. Ennek megfelelően Isten kegyelmével együttműködve mélyebb személyes és kollektív megtérésre van szükség, visszatérésre Istenhez, aki újra rendezi vágyainkat, begyógyítja sebeinket és segít nekünk erényben növekedni. E belső átalakulás nélkül a béke törékeny és rövid életű marad. Viszont, ahol a szívek megújulnak, új lehetőségek nyílnak meg, figyelmeztet Leó pápa. Amit pusztításra használtak, az újra irányítható az élet, a szegények gondozása, az éhezők táplálása és a teremtés védelme felé. Ez a hiteles ökológiai megtérés útja, ahol Jézus Krisztussal való találkozásunk hatásai nyilvánvalóvá válnak a körülöttünk lévő világgal való kapcsolatunkban. A béke a szívben kezdődik, és kiárad a kapcsolatainkba, közösségeinkbe és a tágabb világba. A hatalmas kihívások ellenére Leó pápa megerősíti, hogy Isten nem hagy minket a gyógyulás és az átalakulás eszközei nélkül. A teremtett világ védelméért meghirdetett 11. imavilágnapra írt üzenete végén pedig így imádkozik. Adja meg nekünk az Úr a bátorságot, hogy ezen az úton járjunk, hogy a mi időnkben a kardok valóban ekevasakká kovácsolódjanak, és az evangélium ígérete mélyebben gyökeret verjen a világunkban, és Krisztus békéje uralkodjon az egész teremtett világ felett. Önértékelés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra.
3: Egy fiatal ember a vasútállomáson várja a kedvesét, mellette egy idősebb férfi áll. Megérkezik a vonat, az idősebb férfi felesége érkezik hamarabb, és szorosan átölelik egymást. De hiányoztál, mondja a férj. Nekem is olyan hosszú volt ez a két nap nélküled, válaszolja a feleség. A fiatalember csodálkozva kérdezi. Mióta házasok? 30 éve. A fiatal felsóhajt. Remélem, a mi kapcsolatunk is egyszer ilyen lesz. Az idős férfi elmosolyodik. Ezt ne remélje, fiatalember. Döntse el. A szeretet nem csupán érzés, hanem naponta meghozott döntés. Maga Isten erre a legfőbb bizonyíték, hiszen ő döntött az ember mellett örökre, és akkor is szereti az embert, amikor az nem figyel rá és eltávolodik tőle. Ez minden önértékelés alapja. Értékes vagyok, mert Isten szeret. Jézus erre az alapra vezeti rá tanítványait, amikor felteszi nekik a kérdést. Kinek tartanak engem az emberek? Ti kinek tartotok engem? Ahhoz, hogy hitem élővé váljon, életbevágóan lényeges-e

0: felő mozgás, sohasem egy helyben topogás. Az emberek különféleképpen vélekednek Jézusról. Vannak, akik keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának tartják. Úgy vélik, ezek lelke öltött Jézusban újra testet. Ma is sokan sokfélét tartanak Jézusról, vallásos zseninek, nagymesternek vagy prófétának, korszakalkotó egyéniségnek és igaz embernek tartják. Ez mind igaz is, de nem ez a lényeg, ezért kérdez Jézus tovább, ti kinek tartotok engem? Erre a lényeges kérdésre már a tanítványoknak kell válaszolniuk. Erre a lényeges kérdésre Jézus mai tanítványainak is válaszolniuk kell, ti, akik kereszténynek nevezitek magatokat, kinek tartotok engem? Ki vagyok én számotokra? Az értelemmel elsajátított dolgok, parancsok, szentírási részek, hitünk igazságai önmagukban nem elégségesek ahhoz, hogy mélyen hívő emberé váljak. Tudhatom kívülről hitünk igazságait, persze ezek is szükségesek, és érthetek sok mindent azokból, de amíg nincs bennem hit élet, addig hiteles sem tudok lenni. Isten nélkül tanulmányozni Istent, Istenről tanulni a vele való kapcsolat nélkül tudathasadás szül. Jézus arra hív, hogy Isten tükrében nézzek magamra, mert csak ott derül ki igazán, ki vagyok valójában. Pintér Béla ezt így énekli meg, a lelkem mélyén legbelül Isten alakú az űr. Az ember sok mindenre építheti az önértékelését, anyagi javakra, a sikereire, vagy pedig arra, hogy mások mit gondolnak róla. Ezek azonban mind bizonytalan alapok, hiszen elég egy betegség, egy kudarc vagy egy csalódás, és összeomlanak. Van azonban egy alap, amely nem változik. Értékes vagyok, mert Isten szeret. Nem azért szeret, mert értékes vagyok, hanem azért vagyok értékes, mert ő szeret. Ez az igazi önazonosság alapja. A kérdés már csak az. Én mire építem az önértékelésemet? Az emberek véleményére? A sikereimre? A birtokaimra? Vagy arra a biztos igazságra, hogy Isten öröktől fogva igent mondott rám?
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 21. vasárnapra önértékelés címmel. Szent István király ünnepén arra a lelki örökségre is emlékezünk, amelyet első szent királyunk népére hagyott. Amikor országát Szűz Mária oltalmába ajánlotta, Magyarország jövőjét is Isten kezébe helyezte. Kérjük közbenjárását, hogy magyar népünk a béke, az összetartozás és a remény útját járja. Isten áldja Magyarországot! Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit, határon innen és határon túl. Újra együtt vagyunk, és fogadom az önök ima kéréseit, ima szándékait a székelyudvarhelyi stúdióból, Geréb Anikó, technikai munkatársam, Józsa Ferenc. Ajánljuk fel ezt a közös imádságot a hálából a kapott kegyelmekért. Ajánljuk fel Anyaszentegyházunkért, annak vezetőiért, a szentatyáért, püspökeinkért, papjainkért, kántorainkért, papnövendékeinkért. Ajánljuk fel a családjainkért.

0: a békéért. Békéért a szívünkben, a családunkban, a nemzetünkben, a közösségeinkben. Ajánljuk fel a vakációzó gyermekekért, a szabadságon lévő családokért, emberekért, az úton lévőkért, a szárazföldön, a légtérben és a vízen, hogy a Jóisten áldása kísérje és az angyalok védjék az útjukot, hogy megérkezzen mindenki az úti célja végére. Ajánljuk fel, és imádkozzunk együtt a betegeinkért, hiszen nagyon-nagyon sokan vannak, akik imád kérnek tőlünk, számítanak ránk a nagy család imájára. Imádkozzunk a betegápolókért, az orvosokért. Imádkozzunk a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és a haldoklókért. Hívhatnak bennünket, és megoszthatják imakéréseinket, a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámok egyikét tárcsázva, előtte kikapcsolva a rádiókészüléket, megírhatják nekünk szöveges üzenetben a 0758 420 555-ös számra, vagy a webcímünkre www.mariaradio.hu és ezen belül az ima szándékokra kattintva. Köszöntöm az első betelefonálónkat, haló! Haló! Megszakad, bátorítom a kedves hallgatót, hogy kitartóan hívjon, és ne zavarja, ha zene van, mert kapcsolatba tudunk kerülni. Addig olvasom az üzenetet. Ezt a rózsafűzért felajánlom a szűzanyának hálából, hogy megsegített, és egy nagyon fontos szándékra köszönöm. És már is kapcsoljuk a telefonálónkat. Haló!
1: Haló!
0: Haló! Haló! Élőadásban van.
1: Igen, dicsértes Jézus Krisztus.
0: Mindjárt.
1: Én is ennek szerintem felajánlom a Mária Rádióért, az ugorhelyi ünnepéhez, hogy ő Isten még tartsa meg nekünk, nem csak 20 évet, hanem még éhek sokáig. És akkor még felajánlom a családomért, az én betegségem gyógyulásáért, minden betegért a világon, és a szeretetét, a háború megszűnéséjé, de alkalmas időjárásé, és a halottjaim lelkié, a tisztító tűzben szenvedőkért, akik tőlem imádságot várnak. Dicsőítessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tartsunk együtt az imában, ajánljuk fel az ön szándékaiért és a közös imád. A mai imákat felajánlom édesanyám lelküdvéért és a család többi halottaiért, a Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, Isten fizesse. És az elhangzó imákat felajánlom Ferenc Viktor lelküdvéért, évfordulóján, jóságáért a Jóisten jutalmazza meg a mennyországgal, és a család többi halottaiért nyugodjon békességben, hidegségről, írja a kedves hallgatónk. Köszöntöm az telefonnál lévő kedves hallgatót.
2: Haló,
0: köszöntöm.
2: Kértessék a Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
2: Önökkel imádkozva ezt a rózsafűzét felajánlom. Testi lelkem nyugalmáért, családom békességét, jó orvos eredményeket, problémáim megoldásáért, amit a hétvégén rám várnak. Jézusom, bízom benned a közös ima reményében. Isten tízesen meghallgattad, dicsértessék a Jézus Krisztus, egy állandó hallgató és támogató.
0: Mindörökké, amen. Még egyszer kérném a kedves hallgatókat, hogy mielőtt elkezdik formálni a számot, kapcsolják ki a rádiókészüléket, hogy ne legyen ilyen visszhangos, mint az előző kettő. Köszönöm. Gyermekeimért, az élőhit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, egy édesanya imádkozik velünk. Az imád felajánlom, a férjem, lányom sikeresen érjenek haza a távolból, Szent Kristóf vigyázzon rájuk, Isten fizesse, Emese ír nekünk Csíkszeredából. Ezt a rózsafűzért felajánlom a nagy családért, az alkohol, a cigaretta és a attól való szabadulásukért, a Jóisten áldása legyen rajtuk, és békéje töltse el. Köszöntök egy betelefonálót, Haló Mária Rádió. Halló. Kedves hallgató, letette, bátorítom, hogy hívjon újra. Hála a szívemben, kérem a szüzeny a további támogatását gyermekeim, családom részére. Ezt a rózsafűzért felajánlom Anna néniért, az ő gyógyulásáért, az orvosokért. Köszöntök egy betelefonálót, halló Mária Rádió.
3: Itt
0: igen, itt vagyok én, udvarhelyen, de tessék mondani az ima szándékot.
3: Tisztesség a drágó Jézus Krisztus. A rózsafűzét a semmiségtel ajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, a bemondott imákért, és a lebénló gyermekemnek a lába gyógyulásáért, mert érdik tisztosebb, folyik neki tiszta elemen, drága Jóistenem, segítsenek. Az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a látásomért, a család békességért, és az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért, és az egész halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Tartsunk együtt az imában, imádkozzunk együtt. A héten elhangzó rózsafűzért és szentmiséket szeretném felajánlani. Csató Katalin lelki üdvéért önökkel imádkozva Isten fizesse testvére Csíkszeredából, valamint egy édesanyja, drága jó édesanyja Demeter Regina halála évfordulóján a lelki üdvéért a leánya imádkozik velünk. Imádkozzunk együtt. Köszöntök egy betelefonálót, halló Mária Rádió.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, főleg a látásom javulásáért, a Mária Rádió munkatársért, önkéntesért, hallgatójaért, a Leőrinc családért és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: És köszönünk, köszönjük, hogy együtt vagyunk, és együtt imádkozunk. Újabb SMS-el folytatnám, ezt a rózsafűzért felajánlom, a kapott kegyelmekért, a gyermekeimért, szeretetért, békességért, egyetértésért a családban egy édesanyja. Ezt a rózsafűzért felajánlom anyósom Geréb Edit születésnapjára, Jóisten áldását kérve életére, gyógyítsa meg, és adjon neki erőt, reményt a mindennapjaiban. A mai rózsafűzérekkel és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom a drága elhunyt szüleim, férjem szülei lelke üdvéjét, és ma különösképpen egy nagyon kedves családtagunk lelke üdvéjét, akinek ma van 6 éve, hogy visszaadta a lelkét teremtőjének, nyugodjon békében, emléke legyen áldott a Mária Rádió nagy családjáért és fennmaradásáért, hálásan köszönöm, áldott békés szép hétvégét kívánunk, sok szeretettel Évike, köszöntöm a betelefonálót, halló Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzért és a szentmisét szeretnénk elajánlani hálából a kapott kegyelmekét, a boldogságos és az ízményes tiszteletének, a Mária Rádió fennmaradásáért, az egészségem javulása, gyógyulásomért, a családom halott, családomért, a halottaim lelki üdvéért, és minden szegény tette felleni ügyét.
0: Én hallottam, biztos a Jóisten is hallja az ön kérését, az ön szándékát. Imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért imádkozzuk, és ajánljuk fel, kérve a mindenható atyát, hogy adjon esőt földjeinkre, áztassa meg ezt a kiszáradt földet. Az Úr hallgassa meg az imánkat. Háláért ajánlom fel ezt a rózsafűzért, a sok kapott kegyelemért, a lélek kiáradásáért, nagy boldogasszony tiszteletére önökkel imádkozva egy állandó hallgató Erzsébet. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani a bűnök bocsánatáért, szerencsés utunkért, a gondjaink megoldásáért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért együtt imádkozva ajánljuk fel. A Mária Rádióért hálát adva az eltelt 20 évért, mi annak minden kegyelméért, minden munkatársért, önkéntesért és hallgatóért. Dicsértessék, imád szeretnék kérni hálából mindenért, a bűneim bocsánatáért, a kapcsolataimért, a gyermekeim utazásáért, hogy szerencsésen érkezzenek meg, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom magamért, két fiamért, akik külföldön dolgoznak, egészségért, hálából a kapott kegyelmekért, a jó munka lehetőségéért két fiamnak, és egy jó lelki társaért nekik. Köszöntöm a betelefonálót, aki élőben van. Haló!
5: Dicsertessék az Úr Jézus, imádták egy bőrni élő állatjaidé, Mária Rádió munkatársa, azoknak hozzátartozé, az utolérők és sofőrök, hogy köztük az én családom étes, valamint az én magam betegségem és a gondoltak szándék irányítése, imádtól tisztosan lélekkel együtt egy magas Isten tudást lejutottam. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tartsunk együtt az imában. Együtt imádkozva önért és minden szándékáért. Ezt a rózsafűzért felajánlom Betlenfalvi Bálint Bért, a lelküdvéért, akik 18-án volt halálának évfordulója. Isten nyugtassa békében, az örök világosság fényeskedjék neki. Ezt a rózsafűzért felajánlom kedves önkénteseinkért, akik már az örök hazából ünnepelnek velünk, Vasi Bolyáért, Bence Irénkéért. Köszöntök egy élőben, ez egy telefonnál lévő hallgatót, aki élőben van. Sajnos megszakadt a vonal, bátorítom, hogy hívjon fel, és tartson ki, hogy tudjunk kapcsolatba kerülni. Ezt a rózsafűzért felajánlom elhunyt szeretteim és szüleim lelki üdvéért, valamint Lászlóért, aki egy éve távozott. Nagyon jó apa, férj volt, Isten nyugtassa békében, keresztüleimért nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, egy édesanyja. Ezt a rózsafűzért felajánlom szabadulásért, az alkohol rabságából, egy családért. Ezt a rózsafűzért együtt imádkozva felajánlom unokáimért, drága Jézusom, áld meg őket, add kegyelmedet, vezesd őket a te utadon, a te ösvényeiden. Köszönöm, Jézusom, legyen áldott mindörökké. Amen. A rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, a családi békéért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával, a közös halottaimért adjon a Jóisten örök nyugodalmat. Köszöntök egy telefonálót, haló.
6: Haló, de csatássak Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Szeretettel köszöntöm önöket, és ezt a rózsafűzért felajánlom, testi lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, halottaim lelke üdvéért, és hogy béke legyen a világba. Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. Imákat, szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom édesanyám egészségéért, a lába gyógyulásáért, családom egészségéért, a cukorbetegségem és a lábam gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom békéért, örömért, egészségért, Marosvásárhelyről egy hallgató. Megköszönöm, hogy együtt lehettünk, ne menjenek messze, hiszen hamarosan minden szándékért együtt fogunk imádkozni, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hálát élt szíve hívom imára, kedves Mária Rádió hallgatókat, imádkozzunk ma délután is együtt felajánlva a mi szándékainkat, csatolva azokhoz a szándékokhoz, amelyek az elmúlt negyed órában elhangzottak, de azokat is idehozom, amiket nem tudtunk nem kimondani, nem tudtunk beolvasni, imádkozzunk együtt a korondi hívek vezetésével.
1: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélek, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben.
3: Hiszem a katolikusan a szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
3: Bocsáss meg bűneinket, mess meg mindenkit.

0: parancsolatodra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden, ami kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk,

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

Hűséggel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyok

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

Szemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett. Asszony.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindjégben kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket!

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

Ja, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket,

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Az

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.

0: És az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mint éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehézkedésben.

0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az

Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

fiúknál teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent.

te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.

Úrvan te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyok, Szűz Mária,

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent.

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a

0: Jézusodnak, boldogságos szűzanyám. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafüzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő szűz,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Istenünk, Te Áron püspököt
0: arra választottad ki, hogy igazság

0: népét között tiszteltessünk, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Szent Lélek Úriste!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Jézus szíve az örök atyának szíve!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Jézus szíve Isten ígével lényegileg egyesített szív!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Jézus szíve végtelen fölségű szív.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve Isten szent temploma.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve magasságbelinek szent szekrénye.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve szeretet lángoló

0: Jósággal és szeretettel teljes szív.
1: Irgalmas szertünk.
0: Jézus szíve minden erénynek mélysége.
1: Irgalmas szertünk.
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív.
1: Irgalmas szertünk.
0: Jézus szíve minden szív királya és középpontja.
1: Irgalmas szertünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak.
1: Irgalmas szertünk.
0: Jézus szíve, amelyben Istenség egész teljessége lakozik.
1: Irgalmas szertünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennye atyának kedvetelt.
1: Irgalmas szertünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk.
1: Irgalmas szertünk.
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak.
1: Irgalmas szertünk.
0: Jézus szíve, béketűre és nagy irgalmasságú szív.
1: Irgalmas szertünk.
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
1: Irgalmas szertünk.
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása.
1: Irgalmas szertünk.
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat.
1: Irgalmas szertünk.
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetés.

0: mes szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve láncsával átdöfött szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve benned remélők üdvössége.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve haldoklók reménysége.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmez nekünk, Uram.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
2: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak előtte.
2: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Hálát adva mindenható Istennek, köszönjük meg, hogy újra együtt imádkozhattunk, együtt hordozhattuk egymás örömeit, egymás terhét. Járhattunk közben mindenható Atya Istennél a rózsafűzér által. Én megköszönöm a korondi híveknek, hogy eljöttek, időt szántak ránk, vezettek bennünket az imába. Isten bőséges áldása legyen osztályrészük. Hallgattassék meg minden imájuk, áldassék meg az idejük, hogy máskor is tudjunk együtt egymásért imádkozni. A kedves Mária Rádió hallgatóktól elköszönünk Székelyudvarhelyről, a Mária Királynő kápolnájából.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Pálemes önkéntest hallják. Szent misét közvetítünk Csíkszentkirályról, a Szent István plébánia templomból, melyet pap Márton helyi plébános mutat be. A kántori szolgálatot Léstyán László kántor végzi. Meghívjuk a kedves hallgatókat, hogy lélekben kapcsolódjanak be a Szent misénkbe.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Krisztusban szeretett kedves testvérek, Krisztusban szeretett kedves Mária Rádió hallgatók, mi a Szent Egyházunkban Szent Tizedik Pius pápa emléknapját üli. Szent Tizedik Pius pápa, a Római Katolikus Egyház 277. pápája.

0: volt 1903-tól egészen haláláig. Még plébánusként mély szeretettel viseltetett Krisztus és az egyház iránt, és alázatosan nagy odaadással szolgálta a rászorulókat. Ő volt a nép plébánusa, különösen a szegények és a kicsinyek támogatója, akiket minden erejével segített, hiszen ő maga is közülük származott. A fiatalokat írni és olvasni tanította, a szegényeket és betegeket rendszeresen látogatta. 1884-ben Mantova püspökévé, később velencei pátriárkává és bíborossá nevezték ki. 1903-ban Rómában megválasztják Szent Péter utódává. Pápai jelmondata: mindent megújítani Krisztusban. Ezt igyekezett is megvalósítani, bevezette a gyakori centralizást, megújította az egyház életét, küzdött a tévtanítás felé hajló eszmék ellen. A pápai széken is lelkipásztor maradt. 1914. augusztus 20-án hunyt el. Kedves testvéreim, szentmisén kezdetén vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, mulasztásainkat, hogy méltóképpen tudjunk részt venni a legszentebb áldozaton, melyet közösen mutatunk be a mindenható Istennek. Gyónom
1: a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor

0: kérve ezért a boldogságos minden kosszűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettel, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Piusz pápát mennyei bölcsességgel és apostoli erővel töltötted el, hogy védelmezze a katolikus hitet és mindent megújítson Krisztusban. Add, hogy tanítását és példáját követve elnyerjük a mennyei jutalmat, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Ezekiel proféta könyvéből. Az Úr keze megragadott engem, és lelke által az Úr kivezérelt és egy völgybe vitt, amely tele volt csontokkal, körbevezetett a csontok között mindenfelé. Tömérdek volt belőlük a völgyben, és teljesen kivoltak száradva. Az Úr így szólt hozzám, emberfia, életre kell nekem még ezek a csontok? Így feleltem, Uram, Istenem, te tudod. Ekkor így folytatta, jövendőj ezekről a csontokról, így beszélj, ti kiszáradt csontvázak. Halljátok az Úr szavát, ezt üzeni az Úr, az Isten ezeknek a csontoknak. Íme éltető lehelletet adok belétek, és megelevenedtek. Ellátlak inakkal és húst növeztek rajtatok, bőrrel borítalak titeket, és éltető lehelletet adok nektek, és élni fogtok. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, és én jövendőltem, miként a parancs szólt. S lám, amint jövendőltem, zaj keletkezett, majd zörgés támadt, és a csontok egymáshoz közeledtek. Aztán láttam, ín és hús kerültek rájuk, és bőr vonta be őket, de éltető lehellet még nem volt bennük. Ekkor így szólt hozzám, jövendőj az éltető lehelletről, jövendőj emberfia, mondd az éltető lehelletnek. Ezt mondja az Úr, az Isten, gyere elő a négy szél hazájából, és fúj ezekre a megöltekre, hogy megevelenedjenek. Ekkor jövendőltem, amint megparancsolta nekem, és éltető lehellet szállt beléjük. Életre keltek, talpra álltak. Egy igen nagy sereg. Ekkor így szólt hozzám, emberfia, ezek a csontok Izrael egész háza. Lám, azt mondják, elszáradt a csontunk, oda a reményünk, végünk van. Jövendőj ezért, és így beszélj. Ezt mondja az Úr, az Isten. Íme kinyitom sírjaitokat, én népem. Kihozlak sírjaitokból, és elvezetlek benneteket Izrael földjére, akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepedtek bennetek földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr, mondom ezt, és végbe is viszem. Mondja az Úr. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjon téged, Krisztus!
0: Krisztusban szeretett, kedves testvérek! A mai evangéliumban hallhatjuk, hogy egy törvénytudó lép Jézushoz. Egy látszólag elméleti, mondhatjuk úgy is, hogy teológiai kérdéssel, hogy Mester, melyik a legfőbb parancsa törvényben? Nem volt ez könnyű kérdés az akkori zsidóság körében, hiszen a mózesi törvények és az azokhoz fűzött magyarázatok 613 parancsot és tilalmat számláltak össze. És így mondhatjuk, hogy ember legyen a talpán, aki ebben a sűrű erdőben nem tévedt el, és pontosan látja, vagy látta az irányt. Jézusnak a válasza azonban nem egy újabb paragrafus, hanem egy radikális leegyszerűsítés. Két ószövetségi idézetet kapcsol össze elválaszthatatlanul. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Úgy is fogalmazhatnánk, kedves testvéreim, hogy ez a kereszténységnek a DNS-e. Minden, amit teszünk, amit hiszünk és remélünk, ebből a gyökérből táplálkozik. És gyakran halljuk ezt a parancsot, talán túl gyakran is. Így fennáll a veszélye, hogy elkoptatjuk. De mit is jelent ez a mindennapokban? Hogyan lehet a szeretetet parancsba adni? Hiszen a szeretetre úgy gondolunk, mint egy érzésre, ami vagy jön, vagy nem. Jézus azonban nem érzelmet ad parancsban, hanem döntést és irányt mutat számunkra. Jézus szeretete, vagy Isten szeretete nem csupán vasárnapi imádság. Isten szeretete azt jelenti, hogy ő a középpont. Szent Ágoston egyházatyánk így fogalmazta meg ezt a sorrendet, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Ha hallgatsz, szeretetből hallgass, ha beszélsz, szeretetből beszélj, ha dorgálsz, szeretetből dorgálj, ha megbocsátasz, szeretetből bocsáss meg. Legyen benned a szeretet gyökere, ebből a gyökérből semmi más, csak jó származhat. Kedves testvérek, ha Isten az első helyén van az életünkben, akkor hiszem, hogy minden más a helyére kerül. Az Isten iránti szeretet a mi válaszunk az ő mindent megelőző szeretetére. De az Úr Jézus nem áll meg itt, vagy nem áll meg ennél a parancsnál, hanem azonnal hozzáteszi a második részt is. Szeress fele barátodat, mint önmagadat. A kettő együtt alkot egy egészet, mint a keresztnek a két szára. A függőleges szár az Istenhez kötő szeretet, a vízszintes pedig a fele barát felé kitárt kar. Egyik sem létezhet a másik nélkül. Kalkuttai Szent Teréz anya világosan látta ezt az összefüggést, hiszen azt mondta, hogy aki nem szereti a fele barátját, akit lát, hogyan szerethetné Istent, akit nem lát? A szeretet nem maradhat meg önmagában, hiszen így nincs értelme. A szeretetet tettekre kell váltani, és ez a tett a szolgálat. Kedves testvéreim, a fele barát nem egy elvont fogalom. nem az emberiség általában. A felebarát az mindig egy konkrét, vagy a konkrét személy. Az a személy, akivel ma találkozom. A nehéz természetű családtag, a mogorva szomszéd, a türelmetlen autós, vagy éppen a segítségre szoruló idegen. És Jézusnak a mércéje magas. Azt mondja, hogy mint önmagadat. És hogyha igazságosak vagyunk magunkkal szembe, akkor tudjuk, hogy mindannyian ösztönösen gondoskodunk magunkról. Ha éhesek vagyunk, eszünk, ha fázunk, felöltözünk, ha megbántanak, vágyunk a bocsánat kérésre. És Jézus azt kéri tőlünk is, hogy ugyan ezzel az empátiával és figyelemmel forduljunk a másik ember felé is. Az az ember felé, akivel ma konkrétan találkozunk. És kedves testvéreim, miközben izlelgetjük az Isten szeretetet, a felebarát szeretetet, ne feledjük el a parancsnak a rejtett szereplőjét, önmagunkat. Hiszen csak azt tud egészségesen szeretni másokat, aki hálával el tudja fogadni saját magát is Isten kezéből, minden hibájával és gyengeségével együtt. Kedves testvérek, a Szentmisében vizsgáljuk meg a szívünket, hogy valóban Istene az Isten az életünknek az iránytűje. Észrevesszük-e a mellettünk élők szükségleteit, vagy bezárkózunk a saját igazunkba és kényelmünkbe. Kérjük bátran a Szentlélek Úristenet, hogy tisztítsa meg szeretetünket. Tegye képessé a szívünket arra, hogy ne csak szavakkal, hanem tettekkel, vagyis valóságosan szeressünk. Mert földi életünk végén egyetlen dolog marad meg belőlünk, és Isten is egyetlen dologról fog kérdezni bennünket, arról, hogy mennyire szerettünk. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki keresztfalára által feláldozta magát értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
2: Urunk, te véred kiontásával szentesíted az új és örök szövetséget. Add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád. Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált. Add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit. Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökelő vízforrást ajándékozol nekünk. Áraszt ki szent lelkedet minden emberre. Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét. Add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére. Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket. Add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása.
0: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet, és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel cselekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedvesein a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogad szívesen adományainkat, add, hogy Szent Piusz pápa tanítását követve, e szent titkokat őszinte oldalattal ünnepeljük és hívőlélekkel fogadjuk. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük fel szívünket.
1: Felemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy elrendezzék Szent Pius pápa ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája látten, ige hirdetésével oktatod és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá a szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és éldek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és ijatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontadik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy szín előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk gyűjtsványba a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szívenünk egyházas sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalomba bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és Isten tanítása szerint így merünk imádkozni.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen

0: Isten bocsánatunk a szellemünk védkezőknek,
1: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, Atya, és Isten békét napjainkban, hogy irgalmadó mindenkor bűne és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
2: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.
2: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te
2: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram,

0: Urunk Istenünk, Szent Pius pápa emlékezetét ünnepelve kérünk, hogy a mennyei asztal tegyen állhatatossá a hitben és egyetértővé a szeretetben. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkedben.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Istenünk, te áldunk meget, arra választottad ki,
1: hogy igazságodnak bőre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, hadd, hogy mielőtt szentjeid között tisztelhessük, tanítsd

0: Kedves hallgatók, szent misét közvetítettünk Csíkszentkirályról, a Szent István plébánia templomból, melyet pap Márton helyi plébános mutatott be. A kántori szolgálatot Léstyán László kántor látta el. Köszönjük, hogy lélekben bekapcsolódtak a szent misa áldozatban. A mikrofonnál Pál Emese önkéntest hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Csíkszentkirályt, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Az Alcsiki medence északi végénél Csíkszeredától 7 kilométerre délkeletre, az Olt két partján, a Zsögödi szoros előtt Csíkzsögöd és Csíkszentimre közt fekvő település. Területe 4 egykori falvat ölel magába, Csíkszentkirály, Tiva, Poklonfalva és Kincseszék. Ősidők óta lakott hely, területén kő, bronz, vaskori és árpádkori telepek nyomaira bukkantak. Andezit bányájában 1954-ben 14 darabból álló dák ezüstkincs leletre egy ivókészletre leltek. Nevét első szent királyunkról, Szent Istvánról kapta 1083-ban Szent István szenti avatása után és 1192 Szent László szenti avatása előtt. A falu szülöttje volt Lestyán Ferenc plébános, akinek több önálló kötete jelent meg, valamint egyházi kinevezéseket is, állami kitüntetéseket is kapott. Az általános iskola az itt született Vitos Mózes pap, író, helytörténész nevét vette fel. A gazdasági életében jelentős szerepet kaptak az ásványvíz palackozó üzemek. 1720-ban Lestyán Mózes katolikus paptanár nevét említette egy oklevél. A falu neve azt igazolja, hogy egykor Szent István király tiszteletére szentelt temploma volt. A mai templom a 15. század második felében épült. A templom kisebb harangja 1562-ben készült, a tornyon belül faszérkezett 1688 utáni. A gótikus templomot 1759-1773 között átépítették, megmagasították, ekkor készült a templom kórusa is, a tornyot és a szentélyt kiszélesítették. Akkor távolították el a középkori oltárt, amelyen a szentkirályi Madonna szobra állt, amelyet a falusi egyszerűség és erőteljes valószerűség jellemzett. 1790-ben a templom déli oldalbejáratához barokk előcsarnokot építettek. 1855-ben készült a szószék, a Csíkszentgyörgyi Bálint kapitánné, idevaló Borsi Julianna őnagysága nagy lelkű adományából, 1870-ben pedig háromszék Kurtapatakról származó kővel rakták le a templom padlózatát. 1901-ben egy kápolnát építettek, amelyet Jézus szent szíve tiszteletére szenteltek fel. 1930-ban a templom padlásáról előkerült egy gótikus Mária szobor, amely az évszázadok során nagyon megsérült. A 15. század végén készült szobor jelenleg a Csíki Székely Múzeumban található. A templom nagy harangját 1829-ben öntették, amelyet az első világháború idején eltávolítottak, helyébe 1923-ban újabbat tettek. 2002-ben a műemléképületen felújítást végeztek. A vakolat eltávolítása után a templom falának déli oldalán gótikus ablakkereteket találtak, ugyanakkor a falba beépítve egy gótikus kőszoborra bukkantak. 2007 őszén ásatásokat végeztek, amelynek során egy többszintes családi kriptát találtak. A románkori templom alapja alatt újabb sírokra bukkantak, amelyek a 11-12. Századból származnak. A templom belső falának északi részén a vakolat eltávolítása után freskó került elő, ezen Szűz Mária a karján kis Jézussal, valamint Szent Anna és egy angyal is látható. Egykor a templom mennyezetén is voltak freskók, amelyeket az 1970-es évek elején lemeszeltek. A Szent István király tiszteletére felszentelt templom apszissa sokszögzáródású, bordái, késő gótikus stílusban készültek. A 13. századi műemléképület románkori emlékei, a torony alatti köríves, hornyolt kőajtókeret és a keresztelő medence. A főoltáron nagy boldogasszony és a karján ülő kis Jézus képét helyezték el, az oltár jobb oldalán Szent István király látható, amint Szűz Mária lábai elé helyezi a magyar koronát. Ugyanazon az oldalon áll Szent Péter apostol szobra is. A főoltár bal oldalán Szent Imre herceg és Szent Pál apostol szobra látható. A műemlék templomot erős kőfal veszi körül, a templom udvarán kettőzött kőkereszt van felállítva, a falon kívül kősíremlékek jelölik a régi temető helyét. A templom előtti emlékművek a Bors Mihályné Henter Katalin és gyermekei síremléke az 1719-es nagy pestis járvány idejéből. A templom kerítésében Csíkszentkirály jeles személyiségeinek sírhantjai, keresztjei találhatók. A templom előtti téren áll egy 1775-ben készített emlékmű, valamint az első és második világháború csíkszentkirályi hősi halottjainak emlékműve, amelyet 1971-ben állítottak fel. Ugyanott látható a 2001-ben készült Szent István király egész alakos szobra és az Andrássy család tiszteletére 2002-ben felállított emlékmű. A falu temetőjében Tiván található az úrkápolna. Építésének ideje ismeretlen, kiindulási pontként csupán egyetlen évszám szolgál, a kő ajtó keretbevését 1528. A Szent István plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség alcsíki főesperesi kerülethez tartozik. A templom búcsúját a templom és az egyházközség védőszentjének ünnepén augusztus 20-án Szent István napján tartják. Örökös szentségimádási nap április 18. 1980-ban alakult az első kórus, majd 1990-ben újra alakult a Szent István egyházi kórusa fiatal, középkorú és idősebb korosztályból. 2008-ban alakult az ifjúsági kórus és zenekar, mint plébániai ifjúsági énekcsoport. Csató Béla plébános idejében 2014-ben vásároltak telket, és 2016-ra épült fel a kápolna Poklont tízesében, Hadnagy Judit marosvásárhelyi építész tervei alapján. 2017-ben megáldotta a kápolna harangját, oltárát és orgonáját, valamint olajjal kenték meg a kápolna falát Jakubinyi György érsek és Tamás József segédpüspök. A kápolnát a magyar szentek, boldogok és vértanúk tiszteletére szentelték fel. A kápolna búcsúját november 13-án tartják, 2025. szeptemberében Isten kegyelmének révén a poklonfalvi kápolnában megszólalt egy új orgona hangja, amely pályázatból és a kedves hívek imádságos lelkületű és anyagi támogatásának eredménye. A sipos orgonát Pap Zoltán orgonaépítő mester szerelte fel. A Szent Imrei Büdös Fürdő ellátó plébániája Csíkszentkirály és az alcsíki főesperesi kerülethez tartozik. A régi kápolna állapota annyira leromlott, hogy nem volt érdemes felújítani, ezért az egyház község úgy döntött, új kápolnát építenek. Az alapkövet 2024. augusztusában tették le a búcsú végén. A munkálatok 2025-ben haladtak, tetőszerkezet, szigetelés, ajtók, ablakok, harang elhelyezése. A kápolna boldogságos Szűz Mária királynő tiszteletére van felszentelve. 2026. május 31-én Kovács Gergely érsek ünnepi szentmise keretében megáldotta a teljesen újjáépített kápolnát. A templom búcsúját augusztus 22-én tartják. Örökös szentségimádási nap július 28. Szentmiséket nyáron, szombati napokon tartanak. A műsort szerkesztette Gábor Anna a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen,
0: önts lelkünkbe

0: szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, Te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt.
2: Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
1: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában Karácsony Tibor atya, rádiónk műsorigazgatójának, a Mária Rádióban celebrált szentmiséjének prédikációi közül válogatunk önöknek. Ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent János könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Abban az időben Jézus átment a galileai tengernek, vagyis Tibériás tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken végbe vitt. Jézus fölment egy hegyre, és ott leült tanítványaival együtt. Közel volt húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus felemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön feléje, így szólt Fülöphöz: honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük? Ezt pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert ő tudta, hogy mit fog tenni. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset, felelte Fülöp. Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt: van itt egy fiú, akinél 5 kenyér és 2 hal van, de mi ez ennyinek? Jézus meghagyta: telepítsétek le az embereket. Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek hát, szám szerint mintegy 5000-en voltak csupán a férfiak. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta a letelepedett embereknek. Ugyanígy adott a halból is, amennyit csak akartak. Amikor pedig jól laktak, szólt tanítványainak: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték, és 12 kosara töltöttek meg az 5 árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek. Amikor pedig az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbe vitt, így beszéltek: ez valóban az a próféta, aki a világba jön. Amikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni és el akarják vinni, hogy erőszakkal királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! A mai evangélium is azért van megírva, hogy mi mai emberek is lássuk meg a mindennapi kenyerünk mögött azt a gondoskodó, szerető kezet, amelyik adja ezt nekünk. Nem olyan magától értetődő, hogy a kenyér ott lehet az asztalunkon. Tehát ne engedjük, hogy az a sok-sok közvetítő tényező, ahol vásárolunk, a fizetésünk, amiből megvesszük, meg az a szokás, hogy minden nap megszeged, hogy ez eltakarja azt az isteni kezet, amely mögötte van. Az a kenyér, amit esetleg ma reggel már megettél, vagy ebédre megeszel, ma is éppen olyan csoda, mint az a kenyér volt, amit ott azok az emberek ettek a tópartján. Jó néha elgondolni, hogy míg az a kenyér darab oda kerül az asztalodra, hány ember berejtékes munkája előzi azt meg. Ugye vannak falun, akik a tavaly ősszel felszántsák valahol a talajt, hogy elvessék a magot, amiből lesz a kenyér. Vagy vannak, akik távoli istállókból hordják rá a trágyát, hogy minél jobban teremjen a vetemény. Vannak, akik tűző napon aratják a termést, és a kombányokon szenvedik a nap melegét, a nap hévségét, úgymond miatta. Vannak, akik ezt tovább fuvarozzák, akik malmok zúgó gépeik között ugye beszívják a lisztporos levegőt az emberek. Vannak, akik reggeli hajnali 3-kor szól az ébresztő órájuk, hogy mire te felébredsz, kisüljön a kenyér, és eljusson oda, ahol meg lehet vásárolni, és ahonnét haza lehet vinni frissen, készen, jó ízű fogyasztásra. Hát látjátok, hogy mennyi sok munka van egy kenyér mögött. És akármennyire fontos tényezők is, a kisfiú, ugye, aki itt volt, ahogy hallottuk az evangéliumban, meg a tanítványok, ők még mindig csak közvetítő eszközök. Mögöttük még valaki más is van. És az a szerető, hatalmas valaki, aki az idén is gondoskodik, és minden évben arról, hogy ez a társadalmi gépezet jól működjék, és hogy legyen mindenkinek kenyere. Ugye vannak ma is olyan területei a Földnek, ahol nem olyan magától értetődő a vetés meg az aratás, sem az, hogy kenyér kerül az asztalra. Sőt, hetekig nem kerül kenyér az asztalra. És ahol mit nem adnának azért a kenyér darabért, ami már neked nem kell, mert már nem elég friss, már másnapos, azt már nem esszük meg, harmadnapos nem esszük meg, vagy egy félnapos, akkor már eldobjuk, ha megszáradt egy kicsit, akkor szintén eldobjuk, és sok millió ember pedig hálát adna és letérdelne, hogy azt a darab kenyeret megkaphassa. Tehát még tovább megyünk, van valaki, van egy hatalmas valaki, aki úgy teremtette meg a búzamagot, hogy abból számunkra kenyér lehessen. Aki úgy alkotta meg a természetet, hogy az elveszett gabonamagból 30 annyi, 60 annyi, vagy 100 annyi legyen. Megsokszorozódjék, és mi az az 5 kis zsemlényi kenyér, meg az a 2 kis hal Jézus kezében. Tehát ez is éppen olyan csoda. Na meg, aki úgy adagolja a nappalt és az éjszakát, a napsütést és az esést, vagy az esőt, hogy a vetemény azt tudjon beérni. Hiszen a magunk erejéből bár mekkora technikai és kémiai összefogással egyetlen fűszálat sem tudunk élővé tenni, növekedésre bírni. Az már nem természetes, az már nem olyan. Van öntöző, van növekedést adó Istenünk nekünk, életet adó Isten. És az ő áldása nélkül hiába való lenne minden emberi erőfeszítés. Tehát igen, a kenyér, amit naponként a kezedbe veszel, csoda. De éppen olyan csoda, mint ahogy hallottuk a történetben az evangéliumban. Tehát Isten gondoskodó szeretetének ez a csodája. És nem olyan magától értetődő és természetes, hogy ott lehet az asztalunkon, mint ahogyan az látszik. A sok-sok közvetítő eszközön átjutott el is hozzánk, végeredményben mi is csak azt mondhatjuk, amit Dávid mondott, hogy tőled van minden. Mi is mindent a te kezedből vettünk. Tehát igen, kedves testvérek, nekünk olyan Istenünk van, akinek épp úgy, mint Jézusnak ott a tó partján, szívügye az, hogy az emberek mit fognak enni. Tehát Isten olyan Isten, aki nem csak a lelkünkkel törődik, hanem mondjuk úgy, hogy a gyomrunkkal is. Mert az ember test és lélek. Szellemi valóság is, meg anyagi is. Nem csak az egyik. És Isten mind a kettőnek az ura és a megváltója. Tehát nem csak az egyiknek, hanem az egész embernek. Az embernek a maga testi-lelki valóságában és anyagi és szellemi szükségleteivel együtt. Tehát az életnek az e világi oldalát, az anyagi részét, vagyis a materiális részét, a kenyér problémáját lássuk mindig az Isten mindenható uralma alatt. Valahogy úgy, ahogy Pál apostol mondja a római levélben, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért adta, odaadta, akkor mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk. Tehát mindent. A kenyeret is. Pál apostol is itt a mindent oda teszi közvetlenül az alá a kereszt alá, amelyen Jézus meghalt. Vagy másképp a keresztet állítja oda a búzatáblák fölé, a földművelők fölé, a kombájnok, a malmok, az üzletek és az ebédlő asztalot, a konyha asztalot fölé. És azt mondja, hogy nézd, minden abból a kegyelemből kerül táplálékként az asztalodra, ruhaként a testedre, pénzként a zsebedbe, ajándékként a mindennapi szükségleteidnek a kielégítésére. Tehát minden abból a kegyelemből, amit Jézus áldozatul adásában kinyilvánított a földön. Tehát ne csak az üdvösségeden, hanem a mindennapi kenyereden át is lássad a keresztet. És ezért van az, amikor a magyar ember, mikor megkezdi a kenyeret, előbb keresztet rajzol a kenyérre. Igen, tehát nem csak a bűnbocsánat és az örök élet van ingyen kegyelemből, hanem az a kenyér is, amelyet megdolgozol, ugyanabból a kegyelemből van. Ugye micsoda kimeríthetetlen fogalom ez a kegyelem, a valóság, még mélyebb, mint a szeretet. Mert a szeretet, ha egyoldalú, viszont szeretet nélkül tehetetlen. Nem tud kivirulni, nem tudja magát adni. De a kegyelem az mindig egyoldalú, és ez a lényege, hogy semmit nem kér, mindent csak ad. Csak önmagából él, és egészen csak a másikért. És nincs nagyobb dolog, mint ebben a kegyelemben élni. Az Isten kegyelméből. És mi ebben élhetünk. Itt a földön, és majd a mennyben. Minden lelki és testi szükségleteinkkel együtt. És érzitek már, hogy az a kenyér, ami esetleg most kezd beírni a földeken, mennyire Isten kegyelmének a csodája? Hiszen éppen az a nagyszerű, hogy mi, akik hiszünk, hihetünk Istenben, tudjuk, hogy az emberi munkán túl, meg a gazdasági intézkedéseken és gépeken túl, természeti törvényeken túl, a törvények fölött van valaki, aki mindenek által gondoskodik, aki atyai szeretettel gondoskodik rólunk. Valaki, akinek azt mondhatjuk, hogy te, és aki előtt hódolva megvallhatjuk mi is, hogy tőled van mindenünk. A te kezedből vettünk mindent. És akinek még végül még mondhatunk valamit, amit Dávid is mondott, hogy a te kezedből vettük, azokat adjuk most neked. Ugye ez egy kicsit most furcsán hangzik, mert mi mit adhatunk Istennek, mikor mi magunk is őtőle kapunk mindent. Tehát annak az Istennek, aki nem szűkölködik semmiben, mert minden az övé. Ennek az Istennek mit adhatunk mi? És valahogy olyan formán van ez, mint amikor egy kisgyerek, akinek még nincs saját keresete, sőt, még ő kerül pénzbe a családnak, egyszer-egyszer a szüleitől kapott zseppénzből ugye vesz valami apró ajándékot az édesapjának, vagy az édesanyjának a szülinapra, egy szál virágot, vagy valami ilyesmi. És akkor a szülei azt mondják neki, hogy na ez a legszebb ajándék, amit kaphattam. Tehát Istennel szemben mindig mindnyájan ilyen kisgyermekek maradunk, és még az a jó, ha valóban azok tudunk maradni. És a mi mennyei atyánk, higgyétek el, is úgy érzi, hogy az a legszebb és az a legkedvesebb ajándék, ha az ő gyermekeitől valami szépet, valami jót kap. Ha valami kicsit hálából visszakap abból a sokból, amit ő ad nekünk. És a legkedvesebb, amit kaphat, az a hála és az a köszönet szava. És milyen ritkán kapja ezt is tőlünk. Megkapja Isten a magasztalást a mennyben, őt dicsőíti a földön is az egész teremtett mindenség, de ezt a legszívesebben ezt a dicséretet az ő ember gyermekeinek a szájából szeretné hallani, akik tudják, hogy az ő kezéből élnek, és ezért teljes szívükből tudják mondani, hogy köszönöm, atyám. Tehát tudnánk ezen túl több lélekkel és hálásabb szívvel is mondani az asztali áldást, hogy aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Nem? Ha az ő kezéből tudod elfogadni a kenyeret, hidd el, hogy jobban táplál, jobb ízű, mert minden adományban benne van valami az ő szívéből. Minden darab kenyérben egy kicsit a szívét is adja. Egy születésnapi ajándék például abban különbözik más egyéb tárgytól, amit az ember az üzletben vásárol, hogy abban az ajándékban benne van az ajándékozónak a szíve is, a szeretete. Nos hát, mit adhatunk vissza abból, amit az ő kezéből nyertünk? A szívünk háláját. És nem csak most, amikor különlegesen is aratási hálaadó ünnepséget tartunk, hanem mindig. A hálás élet az igazán boldog élet. A hálás szívű ember tudja felhasználni mindazt, amit Isten kezéből kapott. Az ő dicsőségére, vagy embertársai javára. A hálás ember tudja azt, hogy tartozik, mert ő is mindent kapott. A hálás ember tud adni szeretetet, jóságot, segítséget, kenyeret másoknak, mert ő is úgy kapta, és ezért kapta. Tehát tulajdonképpen nem is a legkevesebb, hanem a legtöbb, amit adhatunk mi Istennek, az a hála. És így tudjuk mi is akkor kimondani, hogy tőled van minden, és amiket a te kezedből vettünk, azokat adjuk most neked. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, kérem hallgassák meg esti műsorkínálatunkat. Nem sokára kezdődik az esti mese, ezt követi a Zsolozsma esti dicsérete. 19 óra 58 perctől, minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária tolmácsolásában. 20 órától szentségimádást közvetítünk innen, Székelyudvarhelyről, a Szűz Mária királynő kápolnájából. 21 órától kezdődik a kiáltás, ima a nemzetért, ezt követi a békerózsa fűzére, majd a kispapok imája a hivatásokért. 21 óra 25 perctől Fogom a kezed, Weber Csilla műsora lesz hallható itt a Mária Rádióban. 22 óra 25 perctől a Zsolozsma befejező imaóráját imádkozzuk. 22 óra 30 perctől a Hit görög katolikus szemmel Pallai Béla parókus műsora lesz hallható. 22 óra 40 perctől zenés, verses összeállítást közvetítünk, és 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorával zárjuk a mai estét. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak velünk, hallgassák a Mária Rádiót. Áldott szép estét, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Esti mese. Kedves gyerekek, ma este a medvéről és a szegény emberről mesélek nektek. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, volt neki 12 gyermeke, s 2 tehene. Egyik nap elment szántani. Rosszul húztak a járomban a tehenek, mert meleg volt, s a legyek annyira csíptek, majdnem megették őket. Rájuk kiáltott mérgesen a szegény ember. Csálé, hogy a medve egyen meg! Amint szántogat tovább, egyszer csak ott van mellette a medve. Megeszem a teheneidet, szegény ember, mondja a medve. Megjett a szegény ember, mi lesz vele a tehenek nélkül? Könyörgött, hogy ne egye meg, mert sok gyereke van, ne vegyek ki a tejet a szájukból. Könyörgött, de a medve rá se hederített. Várj estig, amíg leszántom a földet. Nem akart beleegyezni a medve, de később azt mondta a szegény ember. Ha estig nem eszed meg a teheneimet, megkapod a 9 tyúkomat, meg a kakast is. Ebbe aztán nagy nehezen beleegyezett a medve, s azt mondta, hogy estére elmegy értük. Hazamegy nagy búson a szegény ember, s mondja a feleségének, hogy járt a medvével. A felesége is erősen búnakadta magát, mikor meghallotta. Beesteledett, egyszer csak valami kopogtatást hallanak az ajtón, s kérdik, ki az. Én vagyok a medve, jöttem a tehenekért, s a tyúkokért. Erre a 12 gyermek, mint 100 kutya úgy elkezdett ugatni. Ki van bent? Kérti a medve. Vadászok vannak itt kutyákkal, mondja a szegény ember. Jaj, tartsd bennőket, míg elfutok, mondja a medve. Megfordult, futásnak eredt, még a kaput is alig találta. Mikor kiért az útra, valami szénégetőkkel találkozott. Könyörgött, hogy bújtassák el, mert vadászok vannak erre, s meglövik. A szénégetők egy nagy szenes zsákba bújtatták, s bekötötték. Éppen arra járt egy favágó, s kérdezi, mi van a szenes zsákban. Szenes tuskó, mondja az egyik, vágd bele a fejszédet. Úgy belevágta fejszéjét a favágó, hogy a medve egyetlen jajt se tudott kiejteni a száján. Így szabadult meg a medvétől a szegény ember, de nem is mondta többet a teheneknek, hogy a medve egyen meg. Ha a szegény ember a medvétől meg nem szabadult volna, az én mesém is tovább tartott volna. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!
1: Kedves gyerekek, a ma esti mesét Fábián Anna Mária olvasta fel nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: A nappalból egy óra még, s a napfény est homályba hull. Törlesszük a nagy tartozást, szívünk most háladalra gyúl.
1: E nap munkája véget ért, amelyre hívtál Krisztusunk. Készítsd az ígért égi bért, szöllőmunkásaid vagyunk.
0: Kiket most bérük vonz feléd, s kiknek majd végső díjat adsz. Mindnyájunk munkáját segítsd, s munkánk után adj szent vigaszt.
1: Krisztus király, zengjen neked és az Atyának tisztelet, s a vigasztalónak veled dicséret zengjen szüntelen. Amen.
0: Naponta áldalak, és elbeszélem csodatetteidet, Uram. Magasztallak, Istenem, királyom, és áldom nevedet. Mindörökkön örökké.
1: Naponta áldalak, és nevedet magasztalom. Mindörökkön örökké.
0: Nagy az Úr, és minden dicséretre méltó, és nagyságát felfogni nem lehet.
1: Nemzedékről nemzedékre dicsérjék tetteidet, és hangosan hirdessék hatalmadat.
0: Magasztos fölséged nagyságáról beszéljenek, és beszéljék el csodatetteidet.
1: Félelmetes tetteid erejétől szóljanak, és hirdessék a te nagy voltodat.
0: Terjesszék végtelen jóságot hírét, és igazságosságodat újongva áldják.
1: Irgalmas és kegyelmes az Úr, hosszan tűrő és nagy irgalmú.
0: Jóságos az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez.
1: Magasztaljon téged, Uram, minden műved, és szentjeid áldást mondjanak.
0: Hirdessék, hogy országod milyen dicsőséges, és hatalmadról beszéljenek.
1: Hogy megismertessék az emberekkel hatalmadat, és nagyszerű országod dicsőségét.
0: Örökkévaló ország a te országod. Uralmad minden nemzedéken át megmarad.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Naponta áldalak, és elbeszélem csodatetteidet, Uram. Mindenek szeme bízon rád tekint, Uram, te közel vagy mindazokhoz, akik hívnak. Hűséges az Úr minden szavában, és szent minden cselekedetében.
0: Az Úr fenntartja a botladozót, és a megalázottat fölemeli.
1: Mindenek szeme bízon rád tekint, és te enni adsz nekik alkalmas időben.
0: Megnyitod kezedet, és eltöltesz minden élőt jótéteménnyel.
1: Igazságos az Úr minden végzésében, és szent minden cselekedetében.
0: Közel az Úr azokhoz, akik őt szólítják, mindazokhoz, akik őt igaz szívvel hívják.
1: Az istenfélők vágyait teljesíti, kérésüket meghallgatja, és megmenti őket.
0: Megóv az Úr mindenkit, aki őt szereti, de elpusztít minden gonosztevőt.
1: Hirdesse szám az Úr dicsőségét, és szent nevét áldja minden élő, mindörökkön örökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mindenek szeme bízon rád tekint, Uram, te közel vagy mindazokhoz, akik hívnak.
0: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya. Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk.
1: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
0: Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné nevedet.
1: Egyedül csak te vagy a szent, eljön minden nemzet és színed elé borul, mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
1: Rövid olvasmány. Nincs semmi elmarasztaló ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban élnek, s nem a test szerint. Hiszen a lélek törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
0: Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
1: Test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt.
0: Hogy Istenhez vezessen minket.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
1: Emlékezzél meg, Urunk, irgalmasságodról, amint atyáinknak hajdan megígérted. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
0: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
0: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
1: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
0: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Emlékezzél meg, Urunk, irgalmasságodról, amint atyáinknak hajdan megígérted.
1: Aki igazán megismerte Krisztust, reménykedik benne. Kérjük hangos szóval és bizalommal őt.
0: Uram, irgalmazz!
1: Krisztus Urunk, add, hogy a gyenge emberi természet, amely nélküled hajlamos a rosszra, általad állandóan erőt nyerjen.
0: Uram, irgalmazz!
1: Gyenge emberi természetünk, amely hajlamos a sértődésre, általad mindig kész legyen a megbocsátásra.
0: Uram, irgalmazz!
1: Téged a bűn sért, a bűnbánat pedig kiengesztel. Fordítsd el tőlünk haragod ostorát, amelyet bűneinkkel megérdemeltünk.
0: Uram, irgalmazz!
1: Te megbocsátottad a bűnbánó asszony bűneit, és az eltévedt bárányt válladra vetted. Ne fordítsd el irgalmadat tőlünk.
0: Uram, irgalmazz!
1: Mindazokat, akik földi életükbe benned reménykedtek, engedd a mennyország kapujához, amelyet szent kereszted érdemével nyitottál ki.
0: Uram, irgalmazz!
1: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Istenünk, te szent 10. Pius pápát mennyei bölcsességgel és apostoli erővel töltötted el, hogy védelmezze a katolikus hitet, és mindent megújítson Krisztusban. Add, hogy tanítását és példáját követve elnyerjük a mennyei jutalmat, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
3: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Isten azért áldotta meg az embert képzelet erővel, hogy lássa, milyen lehetne. És azért áldotta meg humorérzékkel, hogy el tudja viselni, amilyen. Mondta M. Bank.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Erdélyi Mária Rádió hallgatókat. A Szent Pióház és a Mária Rádió székelyudvarhelyi kápolnájának búcsújára készülve a következő órában imádságos együttlétre hívjuk hallgatóinkat. Hálát adunk a kápolnánk búcsújáért, mennyei atyánktól a búcsú kegyelmét kérve. Hálát adunk a kegyelem modern csatornájáért, a Mária Rádióért, az itt működő Szent Pióház lelki gyakorlatos házért, a fenntartóiért, a jótevőinkért, és mindazokért, akik most a közös imában egyesülve a legszentebb oltári szentségnek, az irgalmasság nagy ajándékának imádásában.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Imádunk és áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, a legméltóságosabb oltári szentségben, aki itt vagy, közöttünk vagy, aki már 17 éve ezen a helyen jelen vagy, aki bátorítasz bennünket, ide hívogatsz minket, városunk szívében, hogy nálad megpihenjünk. Eljöttünk, Uram, ide, hogy veled legyünk, veled töltsük az időt, mert szeretünk téged. Uram, eléd hozzuk szeretteinket, a betegeket, eléd hozzuk hozzátartozóinkat, rokonainkat, eléd hozzuk azokat, akik nem lehetnek itt a beteg ágyon feküszve, várják a gyógyulást, azokat is, akik uton vannak, akik távol vannak, bárhol is éljenek. Ide hozzuk eléd, Uram, mert hisszük, hogy te meg tudod érinteni a szívüket, te gyógyulást tudsz adni a betegeknek, megvigasztalod az elesetteket, a szomorkodókat, és hogy meghívsz minket, hogy veled legyünk. Égi édesanyánk Mária, te mint királynő, mint édesanya, jelen vagy az életünkben. Köszönjük neked ezt. Mai estén is arra hívunk, gyere imádkozz velünk, hogy kérjük sokszor, nap mint nap, most és halálunk óráján is, imádkozz velünk, és kérjed Szent Fiadat, hogy hallgassa meg a mi kéréseinket. Dicsőítünk, magasztalunk, és hálát adunk neked, Jézus, mert te mindenhol jelen vagy, mert te itt vagy, mert te szeretsz, és nem hagytál magunkra. Te azt mondottad, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönjük neked, Uram, hogy velünk vagy. Köszönjük, Uram, hogy nap mint nap adod nekünk az erőt, és hogy bármikor szólíthatunk téged, te válaszolsz. Itt vagyunk mi is, lélekben, fizikailag, itt vagyunk, Uram, mert vágyunk rád, vágyunk a veled való találkozásra. A zsoltárossal együtt imádkozunk, hogy a szarvas kívánkozik a forrás vízére, úgy áhítozik a lelkem, te utánad, Istenem. Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek, hogy megjelenjek az ő szín előtt? Itt vagy, Jézus, mi a te színed előtt vagyunk. És köszönjük, hogy erőt adsz nekünk. Köszönjük, Jézus, hogy nem hagysz magunkra, hanem azt mondod, gondotokat viselem. Köszönjük a gondviselésed. Köszönjük, hogy annyi éven keresztül erről a helyről is bátorítottad a rádió hullámosszán keresztül az embereket. Köszönjük, Jézus, hogy annyi időn keresztül betegeket gyógyítottál és gyógyítasz, vigasztaltál. Mindenért hálát adunk neked, mert te hatalmas, erős Isten vagy, aki velünk vagy, aki nem hagysz el. Köszönjük, Jézus! Hála és dicsőség neked mindenért, most és mindörökké. Amen.

Drága szeretett Jézusom, eléd hozom a szívemet minden örömömmel, gondommal, félelemmel és reményemmel együtt. Jézusom, először hálát adok neked, hálát adok az életemért, minden napért, amelyet tőled kapok. Hálát adok azért, hogy mindig velem vagy, akkor is, amikor nem érzem jelenlétedet. Hálát adok a családom minden egyes tagjáért. Köszönöm őket úgy, ahogy vannak. Köszönöm a szeretetüket és jóságukat. Hálát adok neked a munkatársaimért. Hiszem, hogy azzal is megmutattad szeretetedet, hogy jó munkatársokat adtál nekem. És mindenek előtt, Jézusom, hálát adok neked a hitemért. Köszönöm, hogy megismerhettelek. Köszönöm, hogy hihetek benned, bízhatok benned, és mindig hozzád fordulhatok. Köszönöm, hogy amikor elfáradok, te erőt adsz, amikor félek, te megnyugtatsz, amikor eltévedek, te visszavezetsz, amikor sírok, te letörlöd a könnyeimet. Köszönöm, hogy akkor is szeretsz, amikor gyenge vagyok, és köszönöm azt a sok-sok kegyelmet, amit sokszor észre sem veszek. Most pedig kérlek téged, Jézusom, áld meg a családom, a családjaink minden egyes tagját. Vedd körül őket szereteteddel, békéddel és oltalmaddal. Ahol betegség van, adj gyógyulást. Ahol szomorúság van, adj vigasztalást. Ahol félelem van, adj bátorságot. Ahol békétlenség van, adj megbocsájtást és szeretetet. Jézusom, vezess családjaink minden egyes tagját a te utadon. Fogd a kezüket életük minden napján. Rád bízzuk őket, a te szent szívedbe helyezzük őket, mert tudjuk, hogy te jobban szereted őket, mint ahogyan mi valaha is tudnánk. Áld meg, Uram, otthonainkat, áld meg munkánkat, áld meg egészségünket, és áld meg mindennapjainkat. Amikor majd eljön az a nap, amikor te szólítasz, vezess minket magadhoz, hogy együtt lehessünk a te országodban. Jézusom, addig is maradj velünk, jó tudni, hogy az életünk a te kezedben van. És most, drága Jézusom, szeretettel eléd hozom elhunytjainkat. Kérlek, fogadd őket irgalmas és szerető szívedbe, bocsásd meg minden vétküket, és add meg nekik az örök élet boldogságát. Drága Jézusom, hálát adok, nem utolsó sorban, papjainkért, akiket meghívtál szolgálatodra. Köszönjük mindazt a jót, amit általuk adsz nekünk, a szent misét, a gyóntatást, az áldást, a vigasztaló szavakat, és azt, hogy általuk közelebb kerülhetünk hozzád. Adj nekik erőt, amikor elfáradnak, bátorságot, amikor nehézségekkel találkoznak, bölcsességet, amikor dönteniük kell, és szeretetet, hogy mindig a te szíveddel tudják szolgálni az embereket. Őrizd meg őket minden rossztól és kísértéstől. Erősítsd meg hitüket, ha magányosok vagy szomorúak, légy mellettük, hogy érezzék, hogy nincsenek egyedül. Drága Jézusom, segíts nekik hűségesen kitartani hivatásukban, és kérlek, áld meg és szenteld meg papjaidat, hogy életük által még több ember találjon el hozzád. Drága Jézusom, kértünk, sokat kértünk, de mindig mindenben legyen meg a te szent akaratod. Amen.

Üdvözd légy, Jézusom, a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálával a szívemben borulok ma térdre előtted, hogy megköszönjem az elmúlt éveket, a sok kegyelmet, ima meghallgatást, a veled együtt töltött perceket. Mindig örömmel a szívemben jöttem hozzád, éreztem szent jelenlétedet. Jó volt hallani szívembe édesanyád, a boldogságos szűzanya hívó szavát. Jó volt anyai szívére rábízni életemet, és a rádió hullámain keresztül hirdetni az ő anyai hűségét irántunk. Ma, amikor szent színed előtt leborulva imádlak, hálás szívvel megköszönöm, hogy a vízzel töltött, megtöltött korsóimat mindig borrá változtattad, és nem csak morzsákat kaptam tőled, hanem áldott szent testeddel tápláltál engem. Áldott szűzanya, szent fiad színe előtt neked is hálaimát mondok. Kicsorduló könnyeim legyen a legszentebb virágcsokor, amit ma hálából és szeretetből adok. Néktek, Jézusom, légy imádva, szűzanyám, légy üdvözölve. Átadom az egész világ által. Legyen tiéd az imádás és a tisztelet mindörökké. Amen.

Mennyei Atyám, drága Jézusom, hálát adni jöttem ide, erre a gyönyörű helyre. Hálát adni a 17 évért, és megköszönni mindent, hogy részese lehettem, és vagyok. Hihetetlen, hogy úgy telik az idő. Emlékszem az első évekre, a kis tuják közt elhelyezett szűzanya szoborra. Annyira szép, simogatva, rátekintve, imádkozva, hosszasan tudtunk állni előtte, és kérni. Igen, kérni, megköszönni. Köszönök minden egyes itt töltött percet, édes Jézusom. Jöttünk, gyalog, biciklivel, vízben, sárban, porban, kavicsok tetején. Csak az volt a cél, hogy ide érjünk. És most gyönyörű, sima új aszfalton járdán érkeztünk ide. Ezt is hálásan köszönöm. Köszönet és hála a csodálatos szentmiségért, szentségimádásokért, a rózsafűzér imádkozásáért, plébánosainkért, kántorainkért, megálmodóinkért, az itt jelenlevőkért, Ferikéért, minden egyes munkatársért, több száz társamért, kivel szentségimádási órákat végzünk. És köszönöm a családomat, köszönöm a szüleimet, a férjemet, három csodálatos gyermekemet, az unokámat. Köszönöm a kereszteket, a megpróbáltatásokat. De köszönöm azt a kegyelmet, azt a rengeteg kegyelmet, amit tudok, hogy itt kaptam meg tőled, ó Jézusom. És köszönöm a rádiót. Ilyenkor mindig az van bennem, hogy világgá kürtölném azt az érzést, amit itt percről percre eltöltöttünk. Sose volt sok, soha nem volt sok és elég. Kívánom, hogy minél több ember lelkébe ez szülessen meg. Isten éltesse Mária rádiót. Amen.

Drága Jézusom, aki jelen vagy itt az oltári szentségben, leborulok előtted. Sok mindent hordozok a szívemben, amit nehéz kimondanom, de te ismersz, tudod minden rejtett titkomat. Semmit sem szeretnék elhallgatni előled. Segítségedet kérem a mindennapjaimban. Köszönöm, hogy eljöhetek bűneimmel együtt hozzád, aki mindig vársz rám. Köszönöm az életem, családom, férjem, gyermekeim, unokáim, minden szerettemet. Köszönöm a Mária Rádió világcsaládját, ezt a közösséget, aminek részese lehettem, azokat a kegyelmeket, amikben naponta részesítesz. Köszönöm, hogy akkor is mellettem vagy, amikor én hűtlen vagyok hozzád, lázadok, elégedetlenkedek, bűneimben botladozok. Bocsásd meg nekem mindezt. Emberi gyarlóságom, önzésem, szeretetlenségem, mindent azt, amit ellened és mások ellen vétettem. Tisztíts meg szent testeddel, amit szent misék alatt magamhoz vehetek, add, hogy hittem, benned való bizalmam erősödjön. Legyen meg a te akaratod az életemben. Vezess azon az úton, amelyet számomra készítettél. Áld meg családomat, szeretteimet, vigyázz rájuk, őrizd őket minden bajtól, és vezess egyre közelebb hozzád. Azokért is imádkozom hozzád, akik hitetlenek, szeretetlenek, magányosak vagy betegek. Vedd őket irgalmas gondviselésedbe. Tisztíts meg szíveinket, gyógyítsd a családokat, adj békét a világba. Segítsd az embereket visszatalálni te hozzád, az egy igaz úthoz. Adj nekünk igaz papokat, erősítsd hivatásukban, hogy híveiket közelebb vigyék hozzád és szűzanyádhoz. Taníts meg minket megbocsájtani és egymást szeretni. Orvosold az irigységet, a rossz indulatot, békétlenséget a szívekben. Taníts meg elfogadni és szeretni. Taníts meg, hogy a te akaratod szerint éljünk. Most itt előtted állva hálát adok neked mindenért. Bízom benned teljes szívemből, szeretlek téged. Kérlek, maradj velem, fogd a kezem, vezess, mert csak veled vagyok képes megküzdeni a mindennapok nehézségeivel, kihívásaival. Mária, Isten anyja, járj közbe értünk, családjainkért és az egész emberiségért. Vezess engem egyre közelebb szent fiadhoz. Amen.

Mennyei atyám, hálát adok, hogy hozzád jöhetünk, dicsőíthetünk, álthatunk, imádhatunk. Édesanyát rendeltél nekünk, akinek oltalmába helyezzük életünket. Szent fiadat áldoztad értünk, ami megváltásunkért. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk. Jézus a kereszten is értünk könyörgött az atyához. Uram, bocsáss meg, mert nem tudják, mit tesznek. Uram, segíts, hogy fele barátainknak is őszintén meg tudjunk bocsájtani. Mennyei atyám, előtbe hozom a békétlen világot. Könyörgöm a világ békéért. Előtbe hozom a betegeket, különösen az ágyhoz kötötteket, akik a Mária Rádió által töltekeznek, a teljes örömük benne telik. Előtbe hozom a Mária Rádió hallgatóit, önkénteseit és minden egyes dolgozóját, családjainkat, munkatársainkat, minden hozzatartozónkat. Uram, a te áldásodat kérem rájuk. Uram, mindenért hálát adok, és áldom szent nevedet. Dicsőség az atyának, a fiúnak és a szent léleknek. Képpen kezdetben most és mindörökké. Amen.

Uram, édes Istenem, hittel áldalak és magasztallak, ki itt vagy valóságosan a kenyér és bor színe alatt az oltári szentségben. Születésnapunk előestéjén, irgalmasságodban bízva, elődbe hozom a Mária Rádió nagy családját, önkénteseit, munkatársait. Születésnap egyben számvetés is, így hozom elődbe azokat az önkénteseket, akik ideig, órákig egy utat jártak velünk, de te, Uram, magadhoz szólítottad őket. Emlékezzél meg róluk, légy hozzuk irgalmas, öleld magadhoz őket. Emlékezzél meg azokról is, akik már megfáradtak, túl nehéz a teher, hozzád vágyódnak. Legyen meg a te akaratod, engedd, hogy szent színed előtt neked hódolhassanak. Most pedig azokért imádkozom, Uram, akik betegen, kórházi ágyon gyógyulásra várnak. Add meg nekik a teljes gyógyulás kegyelmét, hogy jóságodat hirdessék. És ne feledkezzél meg rólunk sem, Uram, akik még itt vagyunk, munkánkkal, alázattal hirdetjük szavad. Rádiónk által, ha csak egy lelket is sikerült jobbá tennünk, irgalmat hozzánk erősebb legyen, mint igazságosságod. Mi pedig akkor boldogan mondjuk égi édesanyánkkal együtt, magasztalja az én lelkem az Urat. Szűz Mária királynő előestéjén, engedd meg Jézusom, hogy édesanyádhoz imádkozzam. Te hozzád könyörög a föld minden népe, imánkat hallgasd meg, légy lelkünknek őre. Ó, segíts, hogy lelkünk a gonoszt kerülje, hisz édesanyánk vagy te, világ királynője, szent fiad által vagy a lelkek őrzője. Lábadhoz borulunk, úgy könyörgünk hozzád, kérünk, fordíts felénk jóságos, szent orcád. Szemedből egy sugár költözzék szívünkbe, hogy általad eljussunk Jézusunk elébe. Amen.

Üdvözöllek, Jézus, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálát adok neked ezért az alkalomért, és minden alkalomért, amikor együtt lehetünk. Köszönöm a meghívást. Köszönöm, hogy te mindig vársz reánk. Te mindig szívesen fogadsz bennünket. Köszönöm, hogy neked van időd ránk. Örömmel és hálatelt szívvel jöttem most hozzád. Olyan sok minden van, amiért hálát adjak, amit megköszönjek. Köszönöm, Jézus, hogy te itt jelen vagy ezen a helyen. Köszönöm a halló füleket, akik meghallották a te és a te édesanyád szavát, és létrejött a Mária Rádió, amely az Úr szőlőjének egy nagyon termékeny táptalaja. Köszönök minden munkát, minden hallófület. Köszönök minden adakozót. Mindenkit, Uram, idehozok hozzád, és hálát adok azért, hogy működik a Mária Rádió. Idehozom az egész nagy családot, a világ nagy családját, azokat is, akik nehézségekkel küszködnek. Te áldj meg bennünket, te adj nekünk erőt, te adj nekünk reményt. Te töltsd be minket újra és újra a szent lelkeddel. Te vezess, hogy ne önmagunktól, hanem a te lelked által éljünk, munkálkodjunk, és vigyük az örömhírt. Légy áldva és magasztalva, most is mindörökké. Amen.

Kedves hallgatóink, a Szent Pióház és a Mária Rádió székelyudvarhelyi kápolnájának búcsújára készülve voltunk együtt szentségimádásban az elmúlt órában. Emlékeztetjük hallgatóinkat, holnap augusztus

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, a döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancsban nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mári Rádió hallgatók! A mai evangéliumban az Úr felhívja a legfontosabbra a figyelmet. Mi dolgunk ezen a földön? Miért élünk? Erre a válasz, szeretni az Istent és az embertársakat. Az ember élete csak akkor tud igazán kibontakozni, kivirágozni, hogyha önajándékozásban átadja önmagát Istennek és az embernek. Szeretetben élni, szeretettel élni. Ez a mi hivatásunk. Irgalmas mennyei atyánk, eléd hozzuk a világ minden táján élő magyarokat. Áld meg azokat, akik szülőföldjükön élnek, és azokat is, akiket az élet messzire sodort hazájuktól. Kérünk, áld meg a magyar közösségeket, templomainkat, iskoláinkat, családjainkat, hogy a keresztény hit és a szeretet tovább éljen nemzedékről nemzedékre. Taníts bennünket arra, hogy ne falakat építsünk egymás közé, hanem hidakat. Add, hogy minden magyar a béke, az igazság és a testvéri szeretet építője legyen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segíts a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben Szent Fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
9: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Fogom a kezed. Beszélgetések a házas élet szépségeiről, örömeiről és kihívásairól Weber Csilla pszichológussal.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ismét eltelt egy hónap, jelentkezünk a Fogom a kezed című műsorral. A Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Vidikán Lokodi Tündét hallják, és a telefonvonal túlsó végén pedig állandó kedves vendégünk Weber Csilla pszichológus. Isten hozott, drága Csilla néni.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és örvendek, hogy ezt a, hát számomra kedves témát, ugye, mert gyerekekről van szó még mindig, tovább folytathatjuk és boncolgathatjuk, gondolkozhatunk együtt, és talán néha tudok olyat is mondani, amivel használva lehetek a kedves hallgatóknak. Úgyhogy a mai alkalommal, miután a múltkor a kamaszkorról volt szó, a kamaszkor problémáiról, mit is csináljunk a kamaszokkal, hogy az ő érzelmi biztonságuk, az ő érzelmi életük, az megfelelően fejlődjön, akkor eszembe jutott, hogy én amikor ilyen panasszal jött hozzám valamelyik szülő, hogy jaj, hát megőrülök evel a kamasszal, akkor mindig az jutott az eszembe, és azt mondtam el, hogy hát a kamaszkort, hogy átvészeljük úgy, ahogy bizony jóval hamarabb kell elkezdeni a, mondjam azt, hogy megfelelő nevelést, vagy a megfelelő hozzáállást a gyermekhez. És persze, ez igazából a születés után kezdődik, hiszen a biztonságos kötődés, amiről beszéltünk, és amiről nem egyszer beszéltünk, és mindig visszatérünk hozzá, ami az első egy évben, az első három évben alakul ki, az egy alapja mindennek, ami az érzelmi életünknek a fejlődését jelenti. És azt meg százszor elmondtuk már, hogy minden tettünkhöz, mindenhez, amit csinálunk, valamilyen érzelem fűződik, kötődik. Tehát az érzelmek mindenütt ott lesznek, és nagyon lényeges, hogy ez nem milyen egyensúlyban van, valójában valaki mennyire kiegyensúlyozott érzelmileg, szoktuk mondani, milyen traumákat szenved el, de nem mindig a traumákról beszéljünk, hanem beszéljünk arról is, hogy mik azok a jó dolgok, mik azok a jó élmények, amiket gyermekkorunkban elraktározunk, és adott hasonló helyzetben, majd felnőttként is előjönnek az érzések, az ezekhez a cselekvésekhez, döntésekhez, kapcsolatokhoz fűződő élményeinknek az alapján. Tehát mi is az a tevékenység, mi is az a helyzet, amikor nagyon sok jó és szép élményt tudunk szerezni, és az a bizonyos belső gyermek, amiről, vagy akiről annyit szoktunk mostanában beszélni, és annyira mindig oda jutunk, hogy mert a belső gyermeknek kell ez volt és az volt, és az a kép, az a belső kép, ami bennünk kialakult egy-egy helyzet megoldásáról, egy-egy környezeti tényezőről, ami körülöttünk van, történik, vagy hogy egyszerűen csak létezik egy-egy szép táj, vagy egy szép része az országunknak, vagy egy szép épület, egy szép kép, vagy akármi, ami a szépséget képviseli, az ott van bennünk, és az adott pillanatban, igen, elő fog jönni. A belső gyermek ezt is hordozza magában. Az alaptevékenység valójában, ami a gyermekkorra jellemző, hát az a játék. Ugye mindenikünkben megvan ez a mondat, hogy ugyan, azt csak játékból mondtam, ugyan ez nem komoly dolog. Biztos, hogy az nem komoly dolog, amit játékból teszünk, és biztos, hogy az nem fontos, ami játékból elhangzik. Sokszor felnőttként is játékból azért sérteni is tudunk, és rossz érzést is tudunk kelteni, tehát nagyon-nagyon oda kell figyeljünk, hogy ez a tevékenység, ami valójában a gyermekkori életünknek az alapja, hiszen van egy ilyen kedves mondás, hogy a gyermek a játék által tanul megélni, és ez lesz az alaptevékenysége. van egy úgynevezett átmeneti tér. Tehát ez se nem a valóság, se nem egy nagyon teljesen kit, hanem ez a játéktere, ahol gyakorolja a valóságot, csak éppen az a nagyon érdekes, hogy nincsenek következményei. Tehát attól a hústól, ami egy darab föld, és amit játékban felvágunk, és úgy teszünk, mintha megennénk, senki nem fogja elrontani a gyomrát, ugye? De akkor is lehet, hogy azt fogja mondani, hogy neked adom a combját, mert tudom, hogy te azt szereted, és akkor az a földalap pont egy csirkecomb lesz. Én meg a nyakát kérem, mert én meg azt szeretem, tehát minden, mintha, minden lehet, minden egy csodálatos világ, egy csodálatos tér ez, amiben a játék zajlik, ahol mindent kipróbálhatunk, minden negatív következmény nélkül. Ezért olyan nagyon fontos, mert az hozzá kapcsolódó érzelem viszont ott marad bennünk. Tehát azon kívül, hogy megismerjük a világot, ami körülöttünk van, hiszen a játék által ismerjük meg a világot, a körülöttünk lévő világot, játék közben ismerjük meg. Ugye az elején úgy tudjuk, hogy mi és körülöttünk lévő egész világ az egy egység, aztán lassanként ez mind szétválik, és elkülönülünk a világ tárgyaitól, de azért meg kell őket ismerni. Na most a játék segítségével történik meg az egész lelki fejlődésünk. A játék segítségével a gondolkozásunk fejlődik, a játék segítségével fejlődnek a társas kapcsolataink valójában, a játék segítségével alakulnak ki bennünk a különböző érzelmek, játék közben alakítunk ki kapcsolatokat, alakul ki az úgynevezett kapcsolati kultúránk, hogy hogyan kell kapcsolódni a másik emberhez, ami, ahogy Pécsita mondja, hogy ez a siker kulcsa. És egyre gyakrabban hangzik el az, hogy nem annyira a szakmai tudás az, ami a lényeg, hanem az a mód, ahogyan kapcsolódni tudunk, és együtt tudunk működni a másik emberrel. És azt is itt játék közben fogjuk valójában megtanulni. Na most, ha végignézzük, akkor valójában a gondolkozás játék közben nagyon sokszor szükséges. A helyzetek, amik adódnak, amik közben különböző játék tevékenységeket végzünk, azt is mondhatnám, hogy spontán módon maguktól jönnek. A gyerekek együtt vannak, és azt mondja, hogy na, akkor most játsszuk azt, hogy valószínű, hogy valami olyasmi, ami őt, mondjam így, hogy feszíti, ami neki abban a pillanatban spontán módon eszébe jut. De az spontaneitásnak azért valami alapja csak van benne. Mert most, amikor már elkezd játszani, és mondjuk szerepjátékokat játszanak, akkor spontán módon az jön ki, ahogy tanítónéni viselkedik vele. És rögtön ki is jön. És halljuk, visszahalljuk néha a saját szavainkat, néha a tanítónéni szavait. Tehát nagyon-nagyon jó, hogy ez a spontaneitás van, és ami, hát gubanc mondjam így, bennünk van, az ilyenkor előjön. És megoldjuk. Valamilyen formában meg fogjuk oldani. Gondolkozunk közben. És közben meg is oldjuk. Közben kialakul egy megoldási mód, ami ott szépen rögzül a mi kis agyunkban. És majd hasonló helyzetben, esetleg felnőtt korunkban is, éppen úgy elővesszük. De hát a gondolkozás mellett ott van a memória, ami szintén fejlődik, a figyelem, amire nagyon nagy szükségünk van, és ami a mai időkben bizony egyre kevésbé vagyunk képesek a koncentrálásra. ebben a gyorsuló világban, de nagyon fejlődik a fantáziánk, hiszen milyen fantasztikusan sokféle módon alakítják a gyermekek ezeket a játékokat. Úgymond spontán módon. Azért hangsúlyozom ezt a spontaneitást annyira, mert erre nagyon nagy szükségünk lesz, felnőtt korunkban is, hogy amikor benne vagyunk egy-egy élethelyzetben, magától spontán módon jöjjön a következő lépése egy-egy gondolkozási folyamatnak. De csak azért, mert már ott van az agyunkban, azért jön elő ilyen spontán módon. Tehát ezt a spontaneitást, ezt a hirtelen és ugyanakkor a hirtelen változtatásokat is, tehát a gondolkozásunknak a rugalmasságát is fejlesztik a játékok, hiszen egyik pillanatban nincs, a másikban úgy játszuk. Jó, akkor most fejezzük ezt be, és most akkor kezdjünk, legyen ebből a botból, nem tudom én, most egy lovacska, és akkor most te arra felülsz, arra a szekérre, amit az húz, mert ott van a dugfás doboz mögötte, és rögtön egy szekér lesz az egészből, a botból és a gyufás dobozból. Tehát pillanatok alatt tudunk változtatni. Hú, erre is milyen nagy szükség van. Később a felnőtt embernek ugyanúgy milyen nagy szüksége lesz erre a rugalmas gondolkozásra, erre a hirtelen váltásra, hogy képes legyen. Kitalálni egyáltalán, ugye a kreativitás, a döntéshozások, hú, az a másik nagy terület. Hogy oldjuk meg? Mit csináljunk? Meg fogja büntetni tanítónéni azt a gyereket, aki mondjuk sugott, vagy nem fogja megbüntetni? Egy erkölcsi dilemma is lesz ugyanakkor. És ott áll a 6 éves gyermek, hogy vagy a 7 éves már mondjuk nagyobb, mert ugye tanítónénit mondtam, de hát ugyanúgy lehet óvónéni is, aki agresszív volt, az kap-e valamilyen büntetést azért, vagy nem kap. Tehát a döntéshozó képességünk is előkerül, és fejlődik, és alakul ebben a környezetben, ebben a játékos környezetben. A másik terület, ami szintén a játék által fejlődik, az a motorikum. Hát itt először a nagy mozgásokról van szó, ugye, amire nagyon nagy szükségünk van, kezdve a járástól, a futásig, az oldaljárásig, és különböző váramászásig, és minden. Én tudom, hogy most minden szülő azt mondja, hogy de hát a mai gyerekek, azok nem nagyon játszanak így, ez sajnos így van, és erre is ki fogok térni a második részében a előadásnak. Tehát a motorikus fejlődés az a játék térben csodálatosan szépen alakulhat. A csontozatunk, az izomzatunk, az állóképességünk, az mind-mind itt játszás közben. Hát mennyi ilyen szaladgálós, fogócskázós játék van, amit a óvodások, kisiskolások játszanak, amivel mind-mind ezeket fejlesztik. És ugyanakkor ott van a finom motorikumnak a fejlesztése, hiszen az óvodai tevékenységek között rengeteg olyan van, ami a szemkéz koordinációját fejleszti, vagy egész egyszerűen az ujjaknak a fejlődését segíti, ami aztán az íráshoz valójában elengedhetetlen. A rajzolás, a színezés, a vágás, a ragasztás, ez mind-mind ennek az előkészítője tulajdonképpen. Tehát a második nagy terület ez a motorikum volt. A harmadik nagy terület azok az emocionális és szociális érzések, amik tulajdonképpen az érzelmeknek a kifejezése történik meg, illetve mások érzelmeinek a felismerése és megértése, ami az érzelmi intelligenciánkat fejleszti. Hát először a saját érzelmeimet, hogy tudom kifejezni. Bizony ez egy nagyon kényelmet. Hogyan fejlődik? Mindent lehet szabadjára engedni? Vagy lesznek területek, amikor azt mondják, hogy ezt így nem? Ezt nem lehet. Lesz olyan is, hogy ha fiú vagyok, és elkezdek sírni, esetleg rám szól édesanyja, hogy a fiúk nem sírnak, a férfiak nem sírnak. De akkor hogy fejezhetem ki azt, hogy én most szomorú vagyok? Aztán arra is kíváncsi vagyok, hogy ki fogja észrevenni azt, hogy én most szomorú vagyok. Vagy azt, ha nagyon jó kedvem van, és elkezdek kiabálni, és csapkodni, és nagyokat ugrálni, akkor rám fog valaki szólni, hogy ezt így nem illik, vagy nem szabad. Tehát ez a másik nagy terület, hogy hogyan szabályozom az érzéseimet. Illetve észreveszem-e a másik gyermeken az, hogy most ő a szomorú, most ő haragszik valamiért, amit én csináltam esetleg, hogy olyat tettem, amivel belőle egy rossz érzést váltottam ki, és ennek szeret is ad, és vagy elkezd rugdosni, vagy elkezd dobálni, vagy elkezd káromkodni, ugye attól függ, és valaki ott lesz-e, és itt megint egy másik területre mennék át, hogy mindezek mellett, hogy ezek így fejlődjenek, lényeges, hogy a gyermeknek legyen úgynevezett szabad játékra ideje, tehát nem a felnőtt mondja meg, hogy ezt csináljuk, vagy azt csináljuk. A fejlesztés az óvodákban intézményesített formában, meg hát néha otthon is tudatosan is történik, meghatározott játékokkal, meghatározott eszközökkel, de a szabad játékra, amikor jó, azt mondom, az intézményekben is van erre idő, illetve hát otthon. Fantasztikusan nagy lehetőség van arra, hogy a saját fantáziája szerint játszon. És akkor a fantáziának a szerepe rögtön megint előkerül. Illetve annak a szerepe, hogy legyen ott egy felnőtt környéken, de csak a környéken, aki úgy szemmel kíséri, figyeli, hogy mi történik, és csak akkor avatkozik be, ha valami baj van, ha úgy látja, hogy már pedig ezt nem. És az az egyszerű mondat, hogy ezt nem, nem folyhat vér, nem ütheted meg a másikat, nem tépheted ki a kezéből a játékot, akkor szólal meg. Tehát egy ilyen irányító szerepe van csak a felnőttnek, ahhoz, hogy ezek a területek szépen fejlődhessenek. És ezek a gyerekek szabadon megélhessék azokat az érzéseket, amik játék közben keletkeznek, és amiket valójában elraktároz az agyunk, és az a belső gyermeknek az építő kövei, az építő kockái lesznek. De most a játéknak ugye különböző formái vannak, és életkoronként más és más fajta játékok vannak. A 0-3 éves korát azok lennének az úgynevezett érzékelő, manipuláló játékok, és ilyenkor tulajdonképpen a világ tárgyait ismerem meg csak. Megfogom, megtapogatom, arról nem is beszélve, hogy szájba veszem, ugye? Rögtön minden érzékszervemmel meg akarom ismerni, hogy mi van körülöttem. Mi ez? Milyen érdekes, nézegetem, ledobom, hallom, hangot ad. Tehát ezek tulajdonképpen az érzékelő, manipuláló játékok, amik környező világnak nem csak az, hogy megismerem, hanem hogy számíthatok rá, pontosabban az az én hasznomra lesz az a játék, vagy nem lesz a hasznomra, vagy az a tárgy, amit megfogtam, az nekem jó lesz, vagy nem lesz jó. Mert megfoghatom a rózsának a szárát is, meg a tövisét is, és akkor arra jövök rá, hogy hoppá, ezek a vékony kis hegyes tárgyak nekem egy rossz érzést terjesztenek bennem, vagy alakítanak bennem, mert szúrnak, és az fáj. És akkor már rögtön tudom, hogy ilyenhez nem kéne hozzányúlni. És innen tanulom meg, vagy így tanulom meg apránként megismerni a környező világ tárgyait. Szóval kísérni az lenne a felnőttnek a szerepe, hiszen ez a beszéd alakulásának, a beszéd fejlődésének az időszaka. 3 éves korára általában a gyerekek jól beszélnek, elsősorban akkor, ha a szülő, amikor azt a tárgyat megfogta az a gyerek, vagy a szülő a közelébe elhelyezett tárgyakat, szóval kíséri, megnevezve azokat, vagy megnevezve azt a tevékenységet, most megfogtad, megkóstoltad, finom, jó íze van. Tehát állandóan beszélni kellene a 0-3 éves kor. Sajnos azok a gyerekek lesznek, azoknak lesz megkésett beszédfejlődése, akik keves szót hallanak, akikhez keveset beszélnek, kevés a felnőtt a környezetükben. És nagyon fontos, hogy az élő emberi személy legyen. Sose felejtem el az egyik gyermek otthonban szó volt róla, hogy kevés a személyzet. Ugye, mert mindig ez a probléma, hogy kevés a személyzet, és kevés gyermek az, akihez eljut egy felnőtt. Akkor azt ajánlotta az egyik anyagiakat biztosító személy, hogy hát miért nem teszünk be rádiót, és akkor szóljon a rádió állandóan. Hát akkor aztán megtalanultak volna a személyzet is, és a gyerekek is. Tehát az kell, hogy aki szól hozzám, aki elmagyarázza, vagy bemutatja nekem azt a tárgyat, azt a cselekvést, amit lehet vele csinálni például, az egy élő emberi személy legyen, aki ugyanakkor érzéseket is tükröz. Aki ugyanakkor még meg is dicsér. Mosolyog hozzá. Örül neki, amikor én valamit megcsináltam. Gondold el, hogy a legkisebb kortól kezdve hogy örülünk annak, amikor például vannak ilyen, be kell illeszteni például mértani formákat egy-egy akár táblába, vagy egy kis körbe, vagy valami labdaszerű játékba, aminek megvannak a negatívjai ennek a mértani formának. Hogy örülnek a szülők, hogy milyen ügyes volt, jaj, de jól csinálta. Tehát egyik oldalról tapasztalatokat szerzek. Megkérdi tanár úr mondja, hogy a gyereknek nem információra, hanem tapasztalatra van szüksége. Tehát ő meg kell érezze az érzékszerveivel. És ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy hagyjuk, hogy minél több ilyen tárgy kerüljön közelébe, és ezeket ő mind meg tudja ismerni.
0: Azt javaslom, hogy tartsunk most egy rövid zenei szünetet.

0: Kedves hallgatóink, visszatértünk a zenei bejátszás után. Önök a Fogom a kezed című műsort hallgatják, amelyben a játékról beszélgetünk.
1: A második életkor az a 3-6 éves kor, ugye ez az óvodáskor, és ez a mágikus életkor, amikor minden lehet. Már az előbb mondtam, hogy a fadarab egyik pillanatban lovacska lesz, a másik pillanatban azt mondom, hogy legyen ez most egy ház, és akkor az most egy ház. És ebben a korban egymás mellett kezdenek először játszani, mert ugye a csecsemő vagy kisgyermekkorban 0-3 év között, akkor ott egyedül játszik. Na most még mindig egy darabig ott 3 éves kor csak egymás mellett játszanak a gyerekek, és csak később, 3-4 éves kor után kezdenek együtt játszani. És ez egy nagyon lényeges lépés a játékban. Ugye rájövök arra, hogy labdázni, meg a kis autóval játszani sokkal jobb, hogyha dobom a labdát, vagy gurítom a labdát oda a másiknak, és visszakapom, vagy a kis autót elgurítom, és akkor a másik visszaadja, vagy felépítünk együtt egy jó kis kockákból egy jó kis házat, ugye, vagy egy tornyot, vagy valamit. Tehát lassanként együtt kezdenek el játszani, és itt van az együttünk. Együtt kesergünk, ha nem sikerül, segítünk, vagy esetleg leromboljuk azt, amit a másik csinált, mert dühös vagyok. Odaadom neki, vagy nem adom oda? Az együtt élésnek a szabályait kezdjük el megtanítani már itt 3 és 6 éves korát, óvodáskorban. Az együtt élési kultúrát. És nagyon lényeges, mert kamaszkorban, miután már széttörvedezett minden, és újra kezdjük alakítani, akkor megint előjönnek ezek, hogy hogy csináltam akkor. Na megint itt van a felnőtt, és abban a pillanatban, mikor látja, hogy mi történik, akkor elkezdi szépen szóval kísérni, hogy hogy történik az építkezés, most mit építettetek, egy gyönyörű házat, itt van a kapuja, itt van a kerítése, itt van az ablaka, itt van a kéménye, szóval mondogatjuk a dolgokat, és bővítjük a gyermek szókincsét. Tehát óriási nagy szó lenne. Kollaborációt, az empátiát kezdjük elültetni. Látod, megütötte magát, fáj neki. Gyere, vigasztaljuk meg. Megtanulja az első segítési módszereket. Egyszerűen érzelmekről beszélünk már. És a 3-6 év közötti időszakban nagyon jól felismerik az érzéseket. Anya, miért vagy szomorú? Nem is gondolod, hogy a gyerek látja rajtad, hogy szomorú vagy. De látja. Mert jöttél már be könnyes szemmel, jöttél be, meg szomorú voltál más alkalmakkor is, és mondtad is, és akkor lassan megkérdezi, már ő is észreveszi rajtad. Sőt, azt is észreveszi, hogy ő okozta a szomorúságot, vagy valaki más. És legelőször mindig arra gondolnak érdekes módon, hogy én voltam rossz, ugye? Csináltam valami rosszat, azért vagy szomorú? Nem, szívem, azért, mert felbosszantott a főnököm, vagy mert nem sikerült az ebéd. Tehát azt is el lehet mondani, hogy nem, szó nincs róla. Tehát őt felmenteni mindenképpen annak a felelősségét, hogy esetleg ő volt az okozója. Na most ez az a kor, amikor úgy teszünk, mintha, ugye, mintha ez igazi étel lenne, mintha ez igazi állat lenne, hát hányféle játék van, ami különböző állatoknak a játékformája. Ugye ez csak egy játék mackó, de azért tanultsuk meg, hogy a mackó nem játék, és nem lehet simogatni az igazi mackót. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, hogy igen, ez a játék mackónk, és ezzel meg lehet csinálni. Mint ahogy a kutyussal is, a játék kutyusnak húzzuk a fülit, meg meghúzzuk a farkát, vagy valamit, de az igazi kutyussal ezt nem lehet megcsinálni. És azt is meg kell ismerni. A képzelet szárnyal. Na most ez a fantáziának, a képzeletnek az erősítése, alapozása, és hagyni, hogy szárnyaljon. Pontosan ezért kell a szabad játékot hagyni. Hagyni.

0: nagyon kicsi ötletet is adhatsz, hogy mi mindent lehet. Tulajdonképpen nem az irányítás a lényege a felnőtt részéről, hanem az, hogy meséltesz, beszéltesz a gyermeket, hogy most mi történik. És akkor ő mondja, hogy most ez, és majd meg fogsz lepődni, hogy mi mindent mond el, esetleg mi mindent játszik vissza abból, ami otthon a családban történt. És a 6 és 10 éves kor, és körülbelül eddig szeretett eljutni a játékkal, amikor a szerepjátékok, szabályjátékok elkezdődnek. Ugye az az, amikor már papás-mamást játszunk, amikor orvosodit játszunk, iskolásdit játszunk, a szerep azonosulások. Amikor már észrevettem, hogy mik azok a jellemzők, amik a tanítónénire jellemzők, ahogy ő viselkedik, amik anyára jellemzők, amik nagyapára jellemzők, és ilyen azonosulási mintáim vannak. És amikor elkezdek így játszani, akkor ezekkel a mintákkal azonosulok. De vajon mindig helyes? Vajon mindig a jó lesz az, amit ilyenkor bemutatok? Van neked esetleg erről élményed, hogy a lányait valakit utánoztak, ami meglepett, és úgy gondoltad, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb?
1: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon vissza kellene menjek az időben, mert most már elég nagyok a lányok, és így, hogy hallgattalak, el is gondolkodtam rajta, hogy bizony azért voltak olyanok, és nem csak az én lányaim, hanem még talán, ha visszaemlékszem, mikor én kicsi voltam is, a testvéremmel olyanokat játszottunk, mikor egy-egy, hát lehet nem szép, de egy-egy tanárt utánoztunk, hogy csinál, mint csinál, és most nekem ez jutott rögtön az eszembe, hogy milyen családi nyaraláson voltunk, és így fiatalok, 14-15 évesek voltunk körülbelül, összeültünk, és egyik másik bemutatta, hogy az egyik tanár hogy viselkedik, a másik tanár hogy viselkedik, és bizony volt olyan, hogy annyira aprólékosan, még azt is, hogy ahogy annak idején a naplót, ahogy letette az asztalra, oda csapta, hogy annyira megfigyeltük egyik másikunk, egy-egy személynek a viselkedését, egészen addig, hogy tette le a naplót, hogy nyitotta ki, hogy szólt a gyerekekhez, tehát hogy el nem gondolná az ember, hogy ilyenkor, és valószínűleg gyermek, annyira odafigyel minden apró kicsi részletre, hogy a másik hogy csinálja, legyen az a szülő, vagy az a tanár, vagy valaki.
0: Pontosan. Na most ezek a szerepjátékok, ezek csodálatosak lesznek. És ugyanakkor ezekben a szerepjátékokban alakulnak ki már a szabályok, a szabályjátékok. Tehát azt így kell játszani. Az úgy nem jó, ahogy te mondod, ezt így kell játszani, és a lényeg, hogy igazságos legyen. Na, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy milyen nagy igazságérzetük van ebben a korban már. És a szabályokat is úgy átkotják meg, és azokat úgy kell átvenni egy az egybe, ahogy az első alkalommal megtanultuk, és hogy az igazságos legyen. Nagyon-nagyon sokat jelent, mert így fejlődik az önkontroll is ki, és a frusztráció tűrés. Hát ahogy elkezdünk játszani, most jön két csapat gyerek, vagy mert például jön egy baráti házaspárhoz, két gyereket, neked is van kettő, és elkezdenek játszani, ők nem nagyon ismerik egymást, de a két-két gyerek otthon bizony a szabályok szerint játszott egy játékot. Összeszedjük őket. Na, akkor kezdődik. Hogy akkor nem, azt így kell csinálni, azt úgy kell csinálni, vannak kártyajátékok, társasjátékok itt, melyek már ugye ebben a korban, amiknek megvannak a szabályai. Egyezkedni kell. Mikor kinek lesz igaza? Ha-ha, hol bírónak kell lenni, a kedves szülőnek, vagy szülőknek, hol megszurkolónak csak, hogy most ki fog jelni. Tehát nem olyan egyszerű. pont a szabályjátékok miatt, és ezek a társasjátékokban, amiket elkezdenek megérteni azt, hogy

0: hogy lehet méltósággal nyerni is és veszíteni is. Kisebb korban ugye nagyon gyakran előfordul, hogy jó, hát hagyjuk, hogy nyerjen. Meg kell tanulja, hogy azért, hogy elérjen valamilyen eredményt, valamilyen sikert, meg kell dolgozni. És helyesen kell megoldani azt a bizonyos helyzetet. Na most ez a kor már, ez a kisiskolás kor tulajdonképpen, amikor ebben az együttműködés is benne van a szabályjátékok által, ugye, az igazságosság, az önkontroll, a frusztrációtűrés, a közös tevékenységnek, a pontosabban a sikernek és a kudarcnak az elviselése, nagyon sok minden. Ahhoz, hogy a kamasszal ne legyen pontosan ezeken a területeken bajom, itt ebben a kisiskolás korban kéne megalapozni. Van időnk rá? Mit mondtam a múlt alkalommal is, azt hiszem, hogy ez volt, hogy türelem és idő kell hozzá. Hogy a bizalom a gyermekben az természetes, de hogy rengeteg türelem kell hozzá. És időt szakítani arra, hogy igenis üljünk le és játszunk ezekkel a gyermekekkel. És ahogy ők, nagyon sokszor ugye ők fogják elmondani, hogy hogy kell játszani, és én azt be kell tartsam. És ezekből, ha nagyon ügyes szülő vagyok, még a végén következtetéseket is oda vetett mondat, hogy hát ezt nagyon jól csináltátok, nagyon ügyes voltál. Nagyon szép volt tőled, Kati, hogy te nyerted meg a végén azt a játékot és a csokoládét, ami járt érte, de utána elosztottad a testvéreddel, vagy elosztottad a többiekkel. Hoppá, ez egy másik olyan dolog, hogy már most értékrendet alakítunk ki, hogy a közösségért tenni valamit, vagy a közösség tagjaként figyelembe venni a többiek igényeit, szükségleteit. Örömé, mivel tudok örömet okozni? Mivel okozok bánatot? Már most tanuljam meg. Ez egy értékrendet alakít ki. Most azt mondanám, hogy ebben a műsorban biztos, hogy elmondhatom, hogy amit magadnak nem kívánsz, azt ne tedd másnak sem. Alapelv alapján működjünk. Itt nagyon jól meg lehet tanítani. És ezek a játékok tökéletesen alkalmasak arra, hogy ezekben a helyzetekben, aminek még nincs meg az igazi következménye. Mert senkit nem fognak kirúgni az állásából, hogyha megmondja az igazat. Senkit nem fognak azért megbüntetni, hogyha azt mondja, hogy figyelj, én tudok egy jobb megoldást, és használjuk azt, és nem a főnök megoldását fogod használni. Tehát nincsenek meg azok a következmények, amik majd meg lesznek felnőtt korban. Tehát itt a kisiskolás kornak a szabályjátékai, az igazságérzetüknek a kinyilvánításának a lehetősége, adott esetben némi büntetésnek az elviselése, mert lehet, hogy egy olyan játék, aminek az van, hogy akkor ez most kiáll ennyi vagy annyi időre, ugye? Vagy kimaradsz egy körből. Ott van. És amellett rengeteg mindent tanulsz. Hát egy jó kis, most hogy nem tudom melyik nevét mondjam, hogy Monopoly, gazdálkodj okosan, vagy Kapitali, mert ki több néven is láttam például ezt a játékot, mennyi mindenre tanít meg. Hogy hogy kell összegyűjteni valamire a pénzt, vagy az anyagi javakat azért, hogy ezt megvásárolhast. Hogy ne szóld el azt, amit egyszer megszereztél. Tehát egy csomó dolog, egy csomó tapasztalat által megszerzett tudás, ami a korra jellemző, hogy szükséges a tapasztalás hozzá, az mind-mind elraktározódik. És a következő szakaszban a kamaszkor lenne a 10 év pluszosoknál már az alkotó és identitás játékok, ugye azok már a ki vagyok én, a mindent kipróbálni, a különböző szerepjátékok, művészeti tevékenységek, hiszen színházasdit játszanak, különböző alkotásokat készítenek. Itt már megkérjük tőlük, vagy pontosabban ők maguktól célokat tűznek ki ezekben a játékokban, amik azok főleg társas játékokra és szerepjátékokat játszanak, az önértékelésük úgy jelennek meg, amilyennek látják magukat. Úgy jelenik meg, vagy úgy jelenítik meg a másikat, amikor a tanárt utánozzák, de egymást is utánozzák néha. Ó, sőt, mennyire utánozzák. Lehet, hogy csak két mondattal egymás között beszélgetve, de különböző, hát ilyen játéktevékenységekben is. Tehát a különböző életkorokban különböző játékformák jelennek meg, és különbözőképpen az életkorral, a fejlődéssel egyszerre továbbfejlesztik a gyermeknek az érzelmi életét, és de annak az érzelmi életnek az alapjait helyezik le, vagy alakítják ki pontosabban, amivel felnőttként majd hát a világban megpróbál érvényesülni. Megpróbál úgy élni, hogy jól érezze magát a saját bőrében. És akkor a kérdés is felvetődik, hogy mert a felnőtt korban már játék nem lesz, de lesz. Felnőtt ember is játszik. Sőt, az az igazi, ha játszó emberek tudunk maradni. A játékosság, a spontaneitás, az megmarad bennünk felnőtt korunkra is. Lehet, hogy kamaszkod után közvetlenül ott az elején még kevésbé, mert szégyeljük, hát nem fogunk játszani. Átmegy az egész szórakozásra. Mondjam azt, hogy talán egy kicsit nosztalgiázunk is, és akkor az jutott eszembe, képzeld el, hogy érettségi előtt voltunk, pontosabban utolsó éven, amikor az osztályfőnökünk, aki pszichológiát tanított már csak abban az évben nekünk, azt mondta, hogy na jó, akkor most le akar bennünket zárni pszichológiából, és menjünk addig ki az udvarra. És jó. Kimentünk egy óriási osztály, mert egy ilyen 43-as létszámú osztályban érettségiztem, kimentünk, és tudod, mit csináltunk, Tündi? Mi? Elvesztettem zsebkendőmet, játszottunk. 65 évvel ezelőtt történt, és napig emlékszem rá. És elkezdtem gondolkozni, hogy tulajdonképpen mit jelenthetett az mostani fejemmel, hogy mit jelentett az, hogy 18 éves fiúk, lányok, dominánsan fiúk, mert 30 fiú és 13 lány volt, képes az alatt a fél óra alatt elvesztettem zsebkendőmet játszani. Hát azt hiszem, hogy ez egy ilyen nosztalgiázás volt bennünk. Egy kicsit azt éreztük, hogy vége a gyermekkornak, és még mentettünk valamit át belőle. Ezzel a játékkal akkor. De hogy megmaradt egy életre, ez biztos. Na jó, hát az is biztos benne volt, hogy kinek a háta mögött ejted el a zsebkendőt, azért az számított. Nagyon lényeges volt. Persze, a kornak megfelelően, az életkornak megfelelően alakítottuk ezt a, akárhogy is beszéljük, játékot, gyermeki játékot. Ugye nem csak én bennem hagyott ilyen nyomot. Hát ott van Kosztolányi Dezső, az Akarsz-e játszani című verse. Én szeretném, ha ezt a végén meghallgatnánk, amikor felnőttként ő is visszatekint arra, hogy vajon a felnőtt életben akarunk-e még játszani, és mi az, amit lehet játszani. És mi az, ami nem játék lesz, hanem már komoly dolog, de tekintjük játéknak, és akkor talán mindig könnyebben elviselhető. És ő az, aki elkezdi nagyon szépen, hogy minden szépet játszunk, és minden szépet megpróbálhatunk eljátszani felnőttként is, talán még a halált is, mert ezzel fejeződik be. Akkor kérem szépen Tündét, hogy ezt tegye be, és ezt hallgassuk meg, és zárjuk azzal, hogy csodálatos a gyermekkor, és ez a vers pontosan ezt tükrözi, hogy mennyi mindent tudunk átmenteni a felnőtt korba is a gyermekkorunkból. Hallgassuk akkor meg ezt most.
1: Akkor ezzel el is búcsúzunk a kedves hallgatóktól, megköszönjük, hogy velünk tartottak, és hát amit a vers alatt majd felhoz bennünk gondolatokat, azokkal pedig foglalkozzunk és gondolkozzunk el a következő napokban, hetekben. Várjuk Önöket ismét egy hónap múlva vissza. Búcsúznak Önöktől Weber Csilla pszichológus és Vidikán Lokodi Tünde. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus a viszont hallásra.
2: Kosztolányi Dezső, akarsz-e játszani? A játszótársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig, mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyerekszívvel fontosnak látszani? Nagy komolyan az asztalfőre ülni? Borból, vízből mértékkel tölteni? Gyöngyöt dobálni, semminek örülni? Sóhajtva rossz ruhákat ölteni? Akarsz-e játszani mindent, mi élet? Havas telet és hosszú-hosszú őszt? Lehet-e némán teát inni véled, rubin teát és sárga páragőzt? Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni? Hallgatni hosszan? Néha-néha félni, hogy a körúton járkál a november, ez utcaseprő szegény betegember kifütyörész az ablakunk alatt? Akarsz játszani kígyót, madarat? Hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, mindenféle jót? Akarsz játszani boldog szeretőt? Színlelni sírást, cifra temetőt? Akarsz-e élni? Élni mindörökkön? Játékban élni, mely valóra vált? Virágok közt feküdni lenn a földön? És akarsz? Akarsz-e játszani halált?

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éhomályt, világosságot roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Imádságom jusson színed elé, hajlíts füledet kérésemre.
0: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
1: A sírba szállók közé számítanak, olyan ember vagyok, aki a végét járja.
0: A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
1: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
0: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
1: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeit fölöttem összecsapnak.
0: Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük.
1: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól.
0: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom.
1: Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak.
0: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén?
1: Vajon csodádat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén?
0: De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom.
1: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
0: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
1: Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés.
0: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
1: Elszakította tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Rövid olvasmány. Itt élsz közöttünk, Uram, a Te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk Istenünk. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
0: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren,
0: s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Sok-sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Határon túli magyar-görög katolikus közösségeink számára Boldog Alexandru Rusu megyéspüspök 1942-ben rendelettel írta elő, többek között más nemzeti ünneppel együtt, a 20. Szent István apostoli királyunk ünnepét. A már előtte is létező, imakönyveinkben található liturgikus szövegeink igen megkönnyítik ünneplésünket, és ezek a beszédes tropár, konták, sztihírák s más énekversek a népénekeinkkel együtt a szentek tiszteletén túl arra oktatnak bennünket, hogy nem csak őseink számára, de számunkra is fontos, különleges tisztelete van az államalapító királynak. Így megemlékezünk róla. A bizánci egyházban ősidőktől fogva már Szent István király korát jóval megelőzően is imádkoztak a napi zsolozsmának minden hétköznapi reggeli Isten tiszteletében az uralkodóért. Magyar görög katolikus egyházunkban 1918 óta a király helyett már a hazáért imádkozunk. A hármas ekténiában szintén a királyért imádkoztunk, hatalmáért, győzelméért, állandó és békés kormányzásáért, egészségéért és üdvösségéért, valamint azért, hogy Isten mindinkább segítse, vezérelje őt minden jóban, s hódítson lábai alá minden ellenséget és támadót. Azoknak, akik nem ismerik szertartásainkat, a hármas ekténia, könyörgés az, amikor háromszor válaszoljuk a papi fennhangra az Uram irgalmazt. Szóval 1918 óta ez a királyért végzett könyörgés már kimarad az ekténiából. Előtte azonban nem csak a reggeli istin tiszteletben, hanem a mindennapi vecsernyében, sőt a szent liturgiában is jelen volt ez a rész. Rövidebb formájában még a nagy ekténia könyörgései között is imádkoztunk a királyért. A szentmisei kánonnak megfelelő anaforában megemlékeztünk az uralkodóról. Ezek ma már ilyen formában szintén nem szerepelnek a szertartásokban. A gondolat, a szándéka fontos. Az Ószövetség idejétől Szent István király korán át napjainkig sohasem volt mindegy, hogyan viselkedett az uralkodó, az ország vezetője. Az ószövetségi király, ha helyes volt az Isten iránti tisztelete, a népére is áldást hozott. Ám ha a bálványimádás útjára tért, annak mindenki kárát vallotta. Imádkozni kellett hát érte, hogy az igaz úton maradjon. Bizonyára Szent István királyunkat is segítette népe sok-sok imádsága, hogy igazi, apostoli királyként tudjon kormányozni, és megtartsa országát az igaz keresztény hitben, írja Ivancsó István professzor az ünneppel kapcsolatban. A tropárunk, ünnepi énekünk erre a napra így hangzott. Krisztusnak hív apostola, Szent István első királyunk, az igaz keresztény hitet szívedbe fogadván. Példás életed, könyörületes szíved és alázatosságod által. A Szent Háromságban egy élő Isten imádására tanítottad a te magyar népedet. S mint a hamis vallás legyőzője, Krisztusnak egyházakat építettél, és a boldogságos szűz védelmébe ajánlva hazánkat, annak létezését örök időkre megalapítottad. S ehhez ad felszólítást egy másik imádságunk, gyertek mindnyájan magyar föld szülöttei, tiszteljük a nagy király és apostol emlékét. Görög katolikus egyházunk naptárbeosztása a bizánci keleti egyház igazodva szeptember 1-ével kezdi az egyházi új évet. Úgy tűnik, ez az év az augusztussal
Szent István napjával fejezi be az ünnepek sorát, de azért jut még egy arra, hogy buzdítást kapjunk, vállaljuk fel az igazsághoz való ragaszkodást, még akkor is, ha ezért netán hátrányt szenvedünk, a vértanúság valamilyen szintjén, mert így számíthatunk arra, hogy jó emlékezetünk marad az emberekben, talán még dicsőséges is. Ez az ünnep pedig nem más, mint keresztelő Szent János fejvételének emléknapja, amelyet augusztus 29-én tartunk. A felolvasott Szent Evangélium az utolsó nagy prófétát hozza elénk, akinek életével kellett fizetnie az igazsághoz való ragaszkodásért. Ám mégsem egy tragédiába fulladt élet története ez, hiszen az egyház csaknem 2000 év után is megemlékezik róla, ünnepli, és példaképként állítja az emberek, azaz hívei elé. János az igazságért vértanúságot szenvedvén ragaszkodott Istenhez, és az ő bűnt tiltó parancsához. Tudta, hogy életével fizet, mégis megfette Heródest a házasság töréséért. Szemébe mondta, nem szabad testvéred feleségével élned. Nem hajlott el az igazságtól, nem volt széltől lengetett nád, ezért tudta Jézus, mint egyenes embert, példaképként állítani a hozzá követségbe jövő emberek elé. Bizony mondom nektek, asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál, mert János olyan igazi próféta volt, aki vállalta az isteni igazság hirdetését. Nem úgy, mint az álpróféták, akik csak jó hírekkel csiklandoztatták az emberek füleit. A prófétának ősi joga megfeddeni a királyt a bűneiért. Nátán szemére vetette Dávidnak, hogy megölette Uriást, s íme a jámbor király töredelmesen megbánta vétkét. Illés a királyt Nábót halála miatt rótta meg, amelynek értelmi szerzője a királyné Jezabel volt. Áháb ugyancsak bűnbánatot tartott, de a királyné Illés ellen fordult. Heródiás első férje egyébként nem Fülöp volt, hanem Heródes Antipasz, egy másik féltestvére, akit szintén Heródesnek hívtak. Maga Heródiás pedig egy harmadik féltestvérnek, Arisztobulosznak a lánya, így tehát mindkét férje egyben nagybátyja volt. Heródes Antipasz börtönbe vetette Jánost, de nem ártott neki. Márk evangélista elbeszéli, hogy egy lakomán a király érzékeit felgyújtotta szép mostoha lánya tánca, s könnyelmű esküdtet neki. Ezt használta ki Heródiás, hogy bosszú vágyát betöltse a gyűlölt prófétán. Hogy ezt a lányt Szalómének hívták, az csak a Biblián kívüli forrásokból tudjuk, amiképp azt is, hogy Szalóme utóbb déd nagybátyjának, Heródes Filipposz tetrarkának a felesége lett, annak a Fülöpnek tehát, aki az evangélium állítása szerint anyja első férje, tehát az ő apja volt. Josephus Flavius is megemlíti a Zsidók története című művében keresztelő Szent János bebörtönzését és kivégzését, amelynek színhelye szerinte Makarios erődje volt. Továbbá azt is említi, hogy János kivégzése általános felháborodást keltett a zsidók között, akik utóbb Isten büntetésének tekintették, hogy Heródes megalázó vereséget szenvedett Aretas királytól, ama feleségének apjától, akit Heródiás kedvéért eltaszított volt. A hagyomány szerint keresztelő Szent János feje még a tálon is megszólalt, nem szabad testvéred feleségével élned. Heródiás annyira megijedt, hogy a próféta fejét külön a testtől a palota kertjében ásatta el. A dühös Heródiás attól is tartott,
hogy amikor a fej a testhez kapcsolódik, János ismét felkelhet, és ismét elítélheti. Egy tűvel szúrta meg a próféta nyelvét, és egy tisztátalan helyre temette el a fejét. De Johanna, a királyi sáfár Kuza felesége, aki később a kenethozó nők közé került, titokban kiásta a szent fejet, egy edénybe tette és eltemette az olajfák hegyén, Heródes egyik birtokán. Sok év elteltével, Krisztus után 452-ben keresztelő Szent János erekjéi csodával határos módon előkerültek, és kegyelem forrássá váltak a hívők számára. Isten ítélete Heródes, Heródiás és Szalóme felett még földi életük során bekövetkezett. Szalóme, aki télen átkelt a Szikorisz folyón, beleesett a jégbe, a jég úgy összeszorította, hogy a testét a vízbe akasztotta, feje pedig a jég fölött volt. S ahogy egykor lábbal a földön táncolt, most mintha táncolna, tehetetlen mozdulatokkal lelte halálát a jeges vízben. Addig-addig lógott, amíg az éles jég el nem vágta a nyakát. Holttestét nem találták meg. A fejét Heródesnek és Heródiásnak vitték el, ahogy egykor keresztelő Szent János fejét is elhozták nekik. Aretász király bosszút állva lányva gyalázatáért sereget állított Heródes ellen, és miután Heródes vereséget szenvedett, Caius Caligula római császár haragjának volt kitéve, és Heródiással együtt Galliába, majd Spanyolországba számúzték. Ott megnyílt alattuk a föld, és így lelték halálukat. János lefejezésének napja az egyházi naptár azon napjai közé tartozik, amelyek ünnepiek, de mégis gyászosak. Ezen a napon böjtölünk, s ennek az egynapos böjtnek az a célja, hogy felidézze a mértéktelenség szenvedélyének káros következményeit. Csak rövid kitérőként gondoljunk bele, hogy milyen pazarlás folyik ma körülöttünk, és mennyire rosszul esik, amikor visszafogottságra akarnak kényszeríteni bennünket. Mi pedig ahelyett, hogy észrevennénk helyzetünket, másokban keressük a hibát, amikor korlátozni akarják az üzemanyagot, élelmiszert, közszolgáltatást, villany, gáz, víz. Meg kellene állnunk egy pillanatra, s ez az ünnep éppen jókor jön, hogy észbe kapjunk, csak ne legyen túl késő. Üdvös meggondolni azután Heródes nagy dőreségét is kegyetlensége mellett, mikor az erkölcstelen Heródiás kedvéért feláldozza az erények mintaképét, keresztelő Szent Jánost. Vigyázzunk, nehogy mi is hasonlókká legyünk, nehogy hiú földi dolgokért dobjuk el magunktól lelkünk boldogságát. János próféta, mint előfutár és Krisztus Urunk keresztelője lefejezésének ünnepe körül sok a babona, amelyek nem kapcsolódnak a kitüntetett események lényegéhez. Például sokan azt állítják, hogy ezen a napon nem lehet kerekre vágni semmit, ami állítólag fejre emlékeztet. Nem használhatunk edényt, nincs tányér az asztalon, nem használható aprító és daraboló eszköz, azaz kés. Természetesen ezeknek a babonáknak nincs alapjuk az egyház hagyományaiban, keresztelő Szent János lefejezésének ünnepére vonatkozóan. A fenti, úgymond tilalmak mindegyike nem más, mint a pogány világszemlélettel rokon népi babonák, amelyeknek nincs belső, lelki, spirituális jelentése. A hit és a babona összeegyeztethetetlen. A babonákról és előjelekről, amikor beszélünk, jusson eszünkbe Aranyszájú Szent János a következő példája, aki a házából kilépve ferde vagy sánta emberrel találkozik, és ezt ómennek fogja fel, az a sátán művének gondolja, mert nem az emberrel való találkozás teszi sanyarúvá a napot, hanem a bűnös élete. Ez a nap tehát számunkra
bűnbánati nap. Ősi hagyományunk szerint ezen a napon nem fogyasztunk főtt ételt és húst. A közhiedelem szerint ezen a napon nem iszunk vörösbort és nem eszünk káposztát sem, főtt ételeket, amelyeknek vörös, piros színe van, görögdinnye, piros paprika, paradicsommártás. Tehát nem eszünk vörös gyümölcsöt, de kerek formájút sem, diót, almát, görögdinnyét, amelynek fejformája van. Amikor keresztelő Szent János születésnapjáról azt állítjuk, hogy ez az ünnep nyugatról származik, és így került át a keleti egyházba, akkor a fejevételének az emléke ellenkezően áll előttünk. Keletről származtatjuk, ahol ez az ünnep a szír nesztoriánusok kivételével általános. Csak Konstantinápolyban 15 temploma volt régen. Így került Galliába, és onnan Rómába az ünnep. A születése kapcsán, június 24-e, annak dátuma karácsonytól függ, bár aligha esik egybe a születés valódi időpontjával, augusztus 29-e inkább történeti eseményre koncentrálódik. Azonban, hogy melyik eseményé, az mindezideig nem sikerült megállapítani, mert a források több dologban ellent mondanak egymásnak. Az bizonyosnak látszik, hogy nem a Szent Vértanúságának emléknapja a mai ünnep, bár neve azt mutatná, hanem Szent Erekjéjének későbbi történetéből szolgáltatott valami fontosabb esemény, így adott okot ennek megülésére. Mindazonáltal a szertartások, mind keresztelő Szent Jánosnak, Heródes által való lefejeztetéséről szólnak, ami a mai ünnep tárgyát képezi. Ezen felül magyar vonatkozása is van ennek az ünnepnek. Gyászos emlékű napja ez a magyar történelemnek. Ezen a napon volt a mohácsi vész, amikor hazánk is elvesztette fejeit, királyát és legjobbjait. A több mint másfél százados török hódoltság jusson eszünkbe ezen az ünnepen. A mindenható nem engedte elpusztulni hazánkat, ebben és más hasonló nagy veszedelmekben sem. Ebből merítsünk bizalmat a jövőt illetőleg. Négy hónappal később, 1526. augusztus 29-én, keresztelő Szent János fejevételének napján, délután, a mohácsi síkon másfél órányi hősi küzdelemben elvérzik Magyarország. A király halott. Halottak az ország nagyok. Lekaszabolt vitézek holt tetemeinek ezrei borítják a vértől lucskos csatateret. Tomori Pál levágott fejét lándzsa végre tűzi a török, s győzelem ittasan körbehordozza táborában. Szulejmán néhány napig várakozik, majd elindul Budára. Útjában az ország fölégeti. A súlyos bűnöket megbocsátják a mai napon. Keresztelő Szent János lefejezését Kist keresztnek is nevezik. A múltban azok, akik súlyos bűnöket követtek el, loptak, gyilkoltak, raboltak, hogy megbocsátassanak nekik, nagyon szigorú böjtöt tartottak, s a kereszttől keresztig, augusztus 29-től szeptember 14-éig komoly lelki és testi böjtöt tartottak. Ezt az ünnepet nyakavágta szentek ünnepének is nevezik. Keresztelő Szent János fejvételének ünnepi neve régiesen nyakavágó vagy nyakavesztő János. Szent János nyakavágása, latinul decollatio Sanctus Johannis Baptiste. Az ünnephez hiedelmek tapadtak. A vértanú levágott fejét kifaragták, egy tárra helyezték, vagy tárra festették. Ekkegy tárgyakat fejfájás gyógyítására vélték alkalmatosnak. A fejfájósok általában keresztelő János és más lenyakazottak közbenjárását kérték.
Az ország különböző részein illő módon úgy tartották, hogy ezen a napon nem jó dolog szabni, vágni. Egyik helyen nem ettek semmi olyat, aminek feje van, mondjuk káposztát, másutt viszont épp ez volt az előírt étek, a gyümölcsféle, mindenek előtt dinnye. Tragikomikusan hangzik, de a káposztafejek növekedéséért épp hozzá és ugyancsak lefejezett Bertalanhoz imádkoztak. Ne legyünk mértéktelenek! Ez mindig nagyban elősegíti testünk egészségét és erejét. Nem látjátok-e, hogy a fényűző asztaloktól és mértéktelen étkezésektől megszámlálhatatlan betegségek származnak? Honnan van a lábfájás, honnan a fejfájás, honnan a romlott nedvek megsokasodása, honnan a többi betegségek megszámlálhatatlan sokasága? Nem a mértéktelenség tőle? Amint a megtelt hajó hamar elsüllyed és elmerül, úgy az evésnek és ivásnak magát átadó ember a mélységbe jut, lesüllyeszti értelmét és fekszik, végül is mint egy élő holttest, gyakran még képes arra, hogy valami rosszat csináljon, de a jóra nem képes, mint a halott. Aranyszájú Szent János böjtre vonatkozó gondolatával zárjuk mai adásunkat, és sok szeretettel hívom kedves hallgatóinkat, hogy következő adásunkban az egyházi új év kezdetén újra nekilássunk lélekben gazdagodni, ünnepeinkről elmélkedni, történelmünkből tanulni. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké!

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

szép a te világod. Amikor így a fűben fekszem, fölöttem a kék égen kicsi bárányfelhők. Körös körül pipacs virít, és megsárga gólyahír, és bogarak neszeznek. Nem győzöm fantáziát csodálni világalkotója. Palettádon mennyi sok szín, mennyi mindent terveztél, hányféle formát mintáztál meg. Csillogó jéghegyeket, smaragd zöld tengereket, napfényben nízó síkságokat. Kezed erdőket ültetett, amelyek orgonálnak a szélben, tarka réteket, magányos havasi gyopát a hegygerincen és algákat a tengerfenéken. Ha mi emberek terveztünk volna növényeket meg állatokat, csak típus jóságaink lennének meg szabály növényeink. A fajta víz, B fajta föld, C fajta levegő. Ehhez meg néhány speciális modell és alcsoport. Mindent együttvéve haszonállatok. Sörös kocsit húzni, tojást tojni, esetleg valami díszféleség az akváriumba. Ehhez még zöldség, gyümölcs meg épületfa. Többre nem futná a fantáziánk. Művészek gyárban görnyednének, így készülne minden barokk, vagy ami kicses, szürrealista vagy Picasso-i. De a te fantáziát teremtő Úristen mérhetetlenül szép. Minden egyre újat és újat hoz létre, csodálatot kelt bennem és leborulni késztet. Köszönöm neked, hogy ennyi sok színt, ennyi sok alakot és formát alkottál a világban. Mintha szent játékot játszott volna mindenható kezed. Mintha a föld kidíszítésében örömöt telt volna. Add, hogy mindig magával ragadjon a végtelen csodálat, valahányszor műveidet szemléljük. A tenger morajló habjait, alkonypírban a gleccsereket, tenyerünkön a bogarat, a papucsállatkákat a mikroszkop alatt. Hát, hogy megsejtsünk valamit hatalmadból és nagyságodból, amellyel mindezt létrehoztad, és amelyről ők tanúskodnak. Mert a teremtés, miként ha prizma dicsőséged és szépséged fénykoszorúját megsokszorozza milliárd színben és alakban, teljes valójában ma még nem tudjuk megragadni, sem befogadni. Ezért örülünk a

színeknek, a sokféleségnek. Benne tükröződik szeretetet. Mint vízfény már most felragyog nekünk. Ebből merítünk erőt a reményhez, hogy egykor színről színre látva dicsőséget fényében élhetünk. Csodálatosan szép a te világot, láthatatlan teremtő. Köszönöm neked. Mi nagyszerű lesz minden, ha majd nálad leszünk.

Voltaképp miért imádkozom én Istenem? Te nem vagy az én privát Istenem. Te mindnyájunk Istene vagy, a mi Istenünk. Istenük vagy azoknak is, akik nem ismernek téged, akik nem szeretnek, akik más néven neveznek. Nincs jogom azt imádkozni, én Istenem. Akkor nem volna jogom, ha úgy érteném, te csak értem vagy. Közelebb vagy hozzám, mint máshoz. Az én imámnak elsőbsége van. De az én Istenem valami mást is jelent. Te nem vagy messze tőlem, és nem vagy idegen. Személyesen hozzád fordulhatok, te ismersz, tudod a nevem. Csak nem szabad közben úgy tennem, mintha mindez csak nekem meg neked szólna. Te név szerint ismersz minden embert, és mindenkit szeretsz. Azt is, aki nem szeret téged, nem ismer, vagy aki más néven nevez.

a kollégád, a fele barátod. Gyakran könnyebb és egyszerűbb szeretnie szűkölködőt, egy beteget. Szívből megszánva szomorú sorsát, mint szeretni azt, aki együtt dolgozik veled. Istenem, arra késztet a kötelesség, hogy napjaim életem egy részét kollégáimmal töltsem el. Nem válogathatom ki őket, nem szorulnak rá senkire. Némelyikük tán el is gáncsol. Adj erőt gyöngeségeiket elviselnem, mint ahogy én szeretném, hogy ők elviseljenek engem. Istenem, ma a fele baráti szeretet azt jelenti, becsületesnek és segítőkésznek lenni, mint kolléga, mint főnök, mint beosztott. Adj nekem olyan főnököt, aki munkatársat lát bennem, és nem kifutót. Segíts, hogyha bármit kívánok, tudjam, hol a mérték. Kollégáimnak kárt sose okozzak, előjáraim szavát sose szajkozzam, ne gyötörjem a beosztottakat. Épp így az egész üzemben is a segítség, a megértés, a megbocsátás kis jeleiben, a közös munkában fejezze ki valami a te parancsodat. Szerest fele barátodat, mint önmagadat.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája. Leó pápa fogadta a libanoni elnököt, az igazságos és tartós béke keresése. 44 évvel ezelőtt II. János Pál pápa történelmi látogatása a Rimini meetingen. Gondolatok Leó pápa a szombati Rimini látogatása elé. Páter Virtes Ajai László jegyzete. XIV. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája. A szervezet éves találkozójának témája az emberi méltóság és a mesterséges intelligencia, kihívások, lehetőségek és kontroll, lehetőséget kínál arra, hogy a hálózat képviselői elgondolkodjanak korunk egyik alapvető kérdésén. A mesterséges intelligencia rendkívüli fejlődése olyan horizontokat nyit meg, amelyeket a korábbi nemzedékek el sem tudtak képzelni. Minden technológiai eredmény azonban egy erkölcsi kérdést is felvet az emberiség számára. Nem csak azt, hogy mit tehetünk, hanem azt is, hogy mit kellene tennünk. Kezdte beszédét 14. Leó a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának képviselőihez augusztus 21-én pénteken a Vatikánban. A megalapozott jogszabályoknak ösztönözniük kell a tudományos és technológiai kreativitást, miközben védelmezik az alapvető emberi jogokat és szabadságokat. Meg kell védeniük a felhasználókat a kizsákmányolástól, meg kell őrizniük a személyes adatok védelmét, biztosítaniuk kell az új technológiák használatának átláthatóságát, és garantálniuk kell, hogy azok erősítik a demokratikus intézményeket. 14. Leó ezt a meggyőződését fejtette ki a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata képviselőinek. A jogalkotásról elmélkedve a pápa megismételte, hogy szilárd jogi keretekre, független felügyeletre, tájékozott felhasználókra és egy olyan politikai rendszerre van szükség, amely nem hárítja el magáról a felelősségét. Megjegyezte, hogy az ilyen felügyelet több szinten, helyi, nemzeti és nemzetközi szinten is működhet, elősegítve a vonatkozó etikai keretrendszerek nyílt megvitatását, és alávetve azokat a társadalmi igazságosság közös normáinak, biztosítva, hogy ne legyen egyetlen ideológia vagy érdek sem, amely diktálná a mesterséges intelligencia rendszereibe ágyazott értékeket. Ugyanakkor a mesterséges intelligencia gyors fejlődése azzal a kockázattal jár, hogy a technológiai függőség új formáit hozza létre, a szegényebb nemzetek egyre inkább a gazdagabbakra támaszkodnak, mutatott rá Leó pápa. Ébereknek kell maradnunk ebben a tekintetben, nehogy az innováció az ideológiai vagy gazdasági gyarmatosítás újabb eszközévé váljon. Sajnálatos módon a dominancia egy finom formájával találkozunk, amikor algoritmusok döntik el, hogy ki látható és ki marad láthatatlan. Amikor a digitális platformok elszámoltathatóság nélkül alakítják a közbeszédet, és amikor a munkavállalók méltóságát a rendszerek optimalizálásának rendelik alá. Leó pápa figyelmeztetett, hogy az ilyen fejlemények feltárják az uralkodás és a szolgálat nélküli uralom ősi kísértésének új arcát. A Szentatya szerint a hatalom kultúrájával szemben az egyház a szeretet civilizációját javasolja. Egy ilyen társadalomban az emberiség első iskolája a család lenne, szögezte le Leó pápa. Mert a családon belül tanuljuk meg először a bizalmat a számítás előtt, a nagy lelkűséget a verseny előtt, a párbeszédet a megosztottság előtt, és a szeretetet a hatalom előtt. Ennek tudatában Leó pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligenciának soha nem szabad megengedni, hogy erodálja a társadalom eme elsődleges sejtjét, akár úgy, hogy a személyeket és a kapcsolatokat adatokká és szimulációkká redukálja, akár úgy, hogy a fiatal elméket oly tartalommal árasztja el,
amely eltorzítja a vágyakat, akár olyan gazdasági modellekkel, amelyek gazdaságilag bizonytalanná teszik a családi életet. Ezért jelentette ki a Szentatya, arra buzdítalak benneteket, hogy támogassatok olyan politikákat, amelyek erősítik a házasságot és a családokat, támogatják a szülőket nevelési küldetésükben, és képessé teszik a fiatalokat arra, hogy bizalommal tekintsenek a jövőbe. Kedves barátaim! A világnak nincs szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely kisebbíti az emberiséget, hanem inkább emberi intelligenciára van szüksége, amelyet megvilágosított a bölcsesség, a lelkiismeret által vezérelt politikai hatalomra és a szeretet által irányított technológiai innovációra van szüksége, figyelmeztetett Leó pápa. Csak így nem válik a mesterséges intelligencia az emberiség riválisává, hanem a közjó szolgájává. 14. Leó azzal zárta beszédét, hogy ezekkel a gondolatokkal együtt azért imádkozik, hogy a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tanácskozása bőséges gyümölcsöt teremjen a résztvevők nemzetei és az egész emberiség számára. XIV. Leó fogadta a libanoni elnököt, az igazságos és tartós béke keresése. 14. Leó pápa csütörtök délelőtt a Vatikánban fogadta Joseph Aoun, libanoni köztársasági elnököt. Az elnök ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit elkísért a megbeszélésre Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára. A Szentszék sajtóirodája által az audienciát követően kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyes légkörben zajlottak, és lényegében az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt háromoldalú keretmegállapodásra összpontosítottak, amelynek célja a libanoni köztársaság déli határainak stabilizálása és az igazságos és tartós béke megteremtése. A Szentszék miközben elégedettségét fejezte ki a dokumentum aláírása kapcsán, komoly aggodalmának adott hangot a végrehajtása során tapasztalt nehézségek miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket, zárul a szentszéki közlemény. A libanoni elnöki hivatal honlapján közzétett nyilatkozatában Aoun elnök ismételten kifejezte háláját 14. Leó pápának és a Szentszéknek Libanon támogatására tett erőfeszítéseikért. Kifejezetten kérte őket, hogy továbbra is támogassák Beirut követeléseit, amelyek közül az első, hogy felszólítják Izraelt a június 26-án az Egyesült Államok égisze alatt aláírt keretmegállapodás feltételeinek végrehajtására. Aoun felszólította Izraelt, hogy vessen véget a napi támadásoknak, amelyek különösen a dél-libanoni civileket, infrastruktúrákat és falvakat célozzák meg, és vonuljon ki a megszállt területekről, utat nyitva a lerombolt területek újjáépítésének és a kitelepítettek visszatérésének. Aoun továbbá hangsúlyozta, hogy ezeket az intézkedéseket el kell kísérnie a libanoni állam hatalma kiterjesztésének az egész területére. A vatikáni találkozókra a fokozott feszültség időszakában került sor, amely kiváltképpen Dél-Libanonban uralkodik, ahol az Izraellel április 17-én kötött ideiglenes tűzszünet ellenére is támadások folytatódnak.

0: 44 évvel ezelőtt II. János Pál pápa történelmi látogatása a Rimini meetingen. Gondolatok Leó pápa a szombati Rimini látogatása elé. Péter Virtesaljai László jegyzete.
1: A 44-es szám hallottan feldobog a szívem, mert éppen 44 éve, 1982. július 4-én Mátor Verebély Szent Puton szenteltek pappá. Tegnap este, 2026. augusztus 20-án pedig ott álltam a római Szent István zarándokház kápolnájában az oltár mellett az ünnepi búcsú szent misén. 44 éves töretlenség, amire hatalmas erővel buzog fel bennem a hála, hogy nem csak meghívott, hanem meg is tartott az Úr. Deo gratias. Az ő országának életében azonban összehasonlíthatatlanul nagyobb esemény az a 44 évvel ezelőtti látogatás, amelynek keretében II. János Pál pápa felkereste a harmadik Rimini meetinget. Akkor egészen más világ járt, mint most, nem csak azért, mert az ateista kommunizmus minden látszat ellenére már a végét járta, hanem mert olyan erők voltak születőben, amelyek óriási energiát szabadítottak fel bennünk. Hiába is akarták szürke falkasok eltenni lábalól az ígéret emberét, aki egy távoli országba jött, aki a saját bőrén tapasztalta meg a barna és a vörös diktatúrát, és akit az 1981. május 13-i merénylet során a fatimai szizonya mentett meg a haláltól. Őszre már felépült, sőt éppen a mi római német-magyar kollégiumunkban tett látogatásával pontosan azzal folytatta apostoli tevékenységét, amiben a merénylet megakadályozta. A következő évben ismét haza akart látogatni szeretett lengyel pátriájába, de miután 1981. december 13-án Wojciech Jaruzelski tábornok és pártfőtitkár bevezette a hadi állapotot és börtönbe záratta az akkor már 10 millió tagot számláló szolidaritás szakszervezet több ezer vezetőit, köztük az alapító Lech Walesát, a Szentatya elnapolta a látogatását. Emlékszem arra az 1981-es karácsonyra, a Szent Péter téren tartott imaórákra, amikor többnyire éppen az olasz Communione Liberazione egyházi diákmozgalom szervezésében azért fohászkodtunk, hogy ne vesszen kárba az a drága magvetés, amely új holnapot ígért lengyel, de épp úgy magyar földön is. Azon az őszön, 1981. szeptember 14-én jelent meg a Laborem Exercens címmel II. János Pál pápa harmadik enciklikája. Ez volt pápaságának első társadalmi enciklikája, amelyet 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikájának 90. évfordulójára írt. A dokumentumot a Szentatya teljes egészében az emberi munka és a dolgozó ember személyi méltóságának szentelte. A lengyel pápa a világ szociális problémáját legfőbb vonásában éppen az emberi méltó munka lehetőségének megteremtésében és a munka gyakorlásában Laborem Exercens látta. Bátor kiállás volt ez a dolgozó emberek milliói mellett, akik példaként tekinthettek a kétkezi munkás Józsefre és az Ács nevelt fiára Jézusra. A pápa nem szociális munkáról, hanem egyszerűen a munkáról beszélt. Ebben az összefüggésben kerül sor a tervezett lengyelországi látogatás helyett a Rimini útra. A Rimini meeting a Don Giussani Milánói Egyetemi Lelkész alapította Communione e Liberazione, közösség és megszabadulás egyházi egyetemi diákmozgalom szervezésében született 1980-ban, hogy a népek közötti barátságot szolgálja a Rimini vásár területén tartott évenkinti augusztus végén nemzetközi nagy találkozójával. A többnapos rendezvényre mintegy 100 000 fiatal érkezik a világ számos országából, hogy aktívan bekapcsolódjanak a színes, vallási, kulturális, művészeti és politikai témájú programokba. A résztvevők zömmel katolikus, de a találkozónak van ökumenikus és vallásközi jellege is. Politikai sikon főként az olasz közélet vezető személyiségei vesznek részt, és a fórumokon különféle indítatású politikai nézetek képviselői vitatkoznak egymással, aminek Olaszországban különösen is nagy hagyománya van. Minden találkozónak van egy olyan sajátos alapgondolat mottója, amely köré szerveződik az összes program, hogy annak tartalmát sok irányú megközelítés jegyében bontsák ki, minél gazdagabban. Az 1980-as év mottója Le risorse dell'uomo, az ember erőforrásai. Második János Pál pápa hosszú és tartalmas beszédében először a találkozás szót értelmezte, amely éppen hazájában zajló drámai események miatt, mint hogy felfüggesztették a találkozókat, különleges értelmet nyert. A meeting Rimini fiataljainak a spontán kezdeményezéséből egy csoport keresztény fiatal a barátságába született ebben a városban. Ennek alapja a találkozás Krisztussal, amely halálának és feltámadásának szentségi emlékezetében állandóan megújul, és képessé tesz minket arra, hogy találkozunk testvéreinkkel és a többi emberrel. Az ember erőforrásai közt a pápa elsőként arra mutatott rá, ami segíti őt az önfenntartása és a föld feletti uralma erőfeszítéseiben, amelyek csak akkor válnak igazán emberi erőforrásra, amikor munkán keresztül valósulnak meg. Munka révén gondoskodik az ember önmagáról és a földről, annak kincseit saját életére használva fel, ugyanakkor fejleszti és védi a földet. Valójában az ember csak belső lényén keresztül kommunikál a külső valósággal. A munka mellett az ember egy másik alapvető erőforrása a család. Az ember azért dolgozik, hogy eltartsa magát és családját. Ha a munka a léttel való törődést, Isten teremtő munkájában való együttműködés jelenti, akkor ez az általános elv a legtöbb ember számára abban válik nyilvánvalóvá és egzisztenciálisan konkrétá, hogy a munkával az ember szerettei személyéről gondoskodik. A munka, amelyen keresztül az emberiség uralja a természetet, az egész emberi közösség munkája minden generáción keresztül. Ezen generációk mindegyikének feladata a föld gondozása, a jövő generációinak átadása, amely egyre inkább alkalmas arra, hogy az emberiség otthona legyen. A munka és a család mellett különös figyelmet kell fordítani arra az erőforrásra, amelyet az ember önmagában hordoz, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi természetében. Szent Ágoston közismert szavaival, Fécisztinos ad te, Uram, magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Igen, az Úrért teremtettünk, aki belénk véste hatalmának és szeretetének halhatatlan lenyomatát. Az ember nagy erőforrásai innét fakadnak. Itt vannak, és csak Istenben találnak védelmet. Az ember az értelme révén nagy, amelyen keresztül ismeri önmagát, másokat, a világot és Istent. Az ember az akarata által nagy, amelyen keresztül szeretetben átadja önmagát. Ezek az erőforrások az ember elfojthatatlan vágyakozásának alapjai. Az értelemnek az igazság utáni vágya, és az akaratnak a szabadság utáni vágya. A teremtettségünkben rejlő erőforrás, amely által minden ember valóban ember, a kultúrán nyugszik. Az ember a kultúra révén él igazán emberi életet, másképpen a kultúra teszi az embert igazán emberré, mert annak többlete hozzáférés biztosít az ember létéhez, ahhoz, hogy van, nem pedig ahhoz, amilyen van. A kultúra megnyilvánulásai tekintetében az anyagi kultúra alkotásai mindig az anyag szellemivé válását, az anyagi jellem szellemi alárendeltségét mutatják. Másrészt pedig a lelki kultúra alkotásai konkrétan a szellem anyagiasodását, a lelki megtestesülését mutatják meg. A kultúra úgy válik az ember erőforrásává, ha gyarapítja mind a lelki, mind az anyagi lehetőségeit. Ezek előre bocsátásával érkezett el II. János Pál pápa lényegi üzenetéhez. Az ember legnagyobb erőforrása Krisztus, Isten fia és az ember fia. Benne fedezzük fel az új ember vonásait a maga teljességében megvalósulva. A megfeszített és feltámadt Krisztusban az ember számára feltárul a lehetőség és a mód, hogy mély egységben magára öltse teljes emberi természetét. Ebben áll a Rimini Meeting minden programját átfogó egyesítő alapelv. Az ember erőforrása feltámadt Krisztus, mint kimeríthetetlen forrás, és ebbe fakad itt a találkozón is az eukarisztikus áldozat ünneplése. zárta 44 évvel ezelőtt az 1982-es Rimini Mitigén elmondott beszédét Szent II. János Pál pápa.
0: Páter Vértesaljai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig a nap katekézisével Timás Sándor asztikatya várja Önöket. Két órától a szerdai általános pápai audencián készült hangfelvételt sugározzuk, éjjel három órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvétel következik, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk hallgatóinkat. 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreivel indítjuk majd reggeli műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik.

0: Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szentolvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bízalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájának men.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmakra. Amen.
0: Negyedik szentitok, aki életünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
5: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Fájdalmas szentolvasó 5. szent titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Az

0: halálunk korájára. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindenki. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ó Mária, édesanyánk,

0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz,
1: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat,

0: megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya, keserét a hunak bajnak, eloszlatni ma hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg, ő imáid gyermekének, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkezve betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni Szent Fölségének.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus Szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Kérjetek, és adnak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak néktek. Sokszor szembe jött már velem ez az ige hely, és tulajdonképpen, amikor belegondoltam, hogy igazából csak kérni kell, és akkor, hogyha a javunkra válik, persze, akkor Isten megadja, csak hogy az ember nehezen kér. Volt egy olyan szituáció, tavaly évvégén szigorlatra készültem, és 10x tételem volt, elég hosszan, 6-7 oldalak, vagy akár 10 oldal is, és akkor úgy szépen tanulgattam, de már nagyon belefáradtam, és arra gondoltam, hogy igazából, hogyha kérem, akkor Isten meg is mutathatja, hogy melyik tételt fogom húzni, és akkor erre kértem a jó Istent, nyitottam rá Bibliát, meg átimádkoztam előtte, és első alkalommal egy római 3-as számot pillantottam meg először, és akkor ott még egy cím volt, azelőtt állt a római 3-as, szóval arra a 3-asra esett a tekintetem. Másnap is imádkoztam, meg akkor nyitottam Bibliát, akkor meg egy arab 3-asra esett először a tekintetem, és akkor úgy voltam vele, hogy hát jó, most ezt én be is képzelhetem, de nagyon örülnék neki, hogyha tényleg a 3-as tételt húznám, akkor ezt kicsit jobban elkezdtem átnézni, de azért tanultam a többit is, mert mi van, ha másikat húzok, és akkor állok ott, hogy hát, nem ezt beszéltük meg. Aztán elmentem vizsgázni, és kihúztam a 3-as tételt, és álltam ott, hogy mi történik, hogy ilyen létezik, zseniális volt. Egyébként nem sikerült olyan jól, de maga ez a tudat, ami történt bennem, az nagyszerű volt, szóval, hogy merjünk kérni.
1: Kolozsi Kamilla egyetemista gondolatait hallották.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Drága gyermekek, ma is hálát adok a mindenhatónak, hogy veletek lehetek, a szeretet és a béke Istene felé vezethetlek benneteket. Az ideológiák, amelyek rombolnak benneteket és lelki életeteket, mulandók. Kicsi gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez, mert Istennel van jövőtök és örök életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. június 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Tímás Sándor, Asztrik Ferences atya, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem. A 18. fejezet következik, a címe a Szeretet igazsága. Azt mondja Gyökösi Endre, kisnövésű, villogó szemű emberkére emlékezem ma, akivel egy termál fürdőben ismerkedtem meg. Ő szólított meg, valahonnan ismert. Mivel hetente kétszer együtt áztattuk sajgó tagjainkat, hamarosan elég sokat tudtam meg róla. Az ébredéses időben tért meg, és azóta napi tápláléka az ige. Sőt, minden szabad idejét a Biblia tanulmányozására szentelte. Különösképpen a hegyi beszéd ragadta meg, és abból is ez a boldogság mondás lett a vezérelve, boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők kielégítést nyernek. Attól kezdve álhatatosan kereste az igazságot. Előbb kereste, aztán, amikor megtaláltam, gyakorolni és hirdetni kezdtem, mondta. Lelkipásztor hamarosan felfigyelt rá, és presbiternek választotta. Nem sokáig voltam presbiter, mondotta, mert se a papom, se a presbiter társaim nem tudták elviselni az igazságot. Mert tetszik tudni, én mindig megmondtam az igazat. Megmondtam én a papnak is, a presbitereknek is, erre kimartak a presbitériumból. Attól kezdve egy másik gyülekezetbe járt. Ott egy alkalommal a papnénak mondta meg az igazságot, mert az ő véleménye szerint illetlenül öltözködött. Azon túl, ahogy ő mondotta, ott se látták szívesen. Akkor a szabad egyházak egyik ágához csatlakozott. Ott egy alkalommal megmondta az egyik atyafinak, hogy ne imádkozzék mindig elsőnek és olyan hosszan, de a prédikátor megdorgálta ezért. Pedig nekem volt igazam. Onnan is elmaradt. Amikor velem beszélgetett, egy különleges szekta tagjának mondta magát, de itt se igen viselik el az igazságot, panaszolta keserűen. Azaz úgy festett a dolog, hogy végül is magára maradt. Magára maradt és keserűen, vádaskodva dünnyögött mindenki ellen. Noha élete alapigéje így kezdődött, boldogok, csak úgy rít le róla a boldogtalanság. És így végződött az igéje, kielégítést nyernek. És minden volt, csak megelégedett nem. Ritka elégedetlen ember volt, pedig kétség kívül hívő. Hitte azt, amiben hitt, és igazság volt az igazsága. És szinte önsanyargatásig puritán életet élt, s mégis valahol elhibázta. Most, ahogy visszagondolok rá, mondja Gyökösi Endre, már elmosódik előttem az arca, és nem csak azért, mert azóta sok emberrel találkoztam és beszéltem, hanem azért is, mert sok hasonló emberrel találkoztam és beszéltem. Emberekkel, hívő, komoly, puritán életű emberekkel, akik halálosan komolyan veszik a felismert igazságot, sok mindent tanulhatunk tőlük, ám mégis ez az ember típus magányos, kissé mindig ingerült, s jellemzője, hogy szüntelen, helyét változtató keresztény. Ide-oda vándorol. Gyülekezetből gyülekezetbe, felekezetből felekezetbe. S mindenünnen kikopik valamiképpen. Vagy kitessékelik, vagy önként továbbáll. Olykor-olykor új barátai akadnak. Ezek a barátságok azonnal magas hőfokon kezdődnek, de hamarosan végük szakad. Típus ez. Az életből, keresztény életünkből vett típus. Közöttünk él, sőt, lehet, hogy éppen bennünk. Miért maradt magára az ilyen tanítvány? Miért kerülik az emberek? Mert igazsága van, és azt megmondja. Ez akkor azt jelenti, hogy a felismert igazságot nem szabad megmondanunk. Ez volna ebből a tanulság. El kell hallgatnunk.
Azt kell tudnunk, hogy Jézusnak az igazságról szóló boldogság mondásához tartozik még egy mondat, szintén a hegyi beszédből. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, akkor nem mentek be a mennyek országába. Nem az a baj, hogy vannak alapigazságaink, hanem az, hogy igazságaink nem többek, mint a farizeusok és írástudók igazsága. Azaz, csak igazság, igaz szeretet nélkül. A legnagyobb, legérvényesebb igazság sem ér semmit, sőt rombolhat, igaz szeretet nélkül. Vajon nem lett volna igaz a Jézusnak, ha a szamariai asszonynak, amikor az azt mondja, nincs férjem, azt a bizonyos kemény szót mondja jellemzőül, amit helyében bármelyik rabbi mondott volna, hogy kicsoda az az asszony. Jézus nem olvassa a fejére az igazságot, hanem ezt mondja. Öt férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezzel igazat mondtál. Íme a szereteten belül igazság. És így tovább folyhatott a gyógyító módon a beszélgetés, aminek meg is lett az eredménye. Vagy amikor az alabástrom szelence asszonya megkeni Jézus lábát, a tanítványok igazat mondanak, mire való a kenetnek ez a pazarlása, hiszen el lehetett volna azt adni több mint 300 dénárért, és a pénzt a szegényeknek szétosztani. Ám a megjegyzésükben nincs szeretet az asszony iránt. A szereteten belüli igazságot Jézus mondja ki, ami tőle telt, megtette. Még számtalan példát mondhatnék Jézus lelki gondozásából, ahol az igazság mindig az ő végtelen szeretetén belül jelentkezett, s igazsága ezért gyógyított. Mert az igazság szeretet nélkül kegyetlen. S a szeretet igazság nélkül szentimentalizmus, érzelgősség csupán. A kettő együtt gyógyító és vonzó. Mai hasonlattal képzeljük el azt, ami elképzelhetetlen, hogy egy sebész neki fog egy nagy műtétnek, altatás vagy érzéstelenítés nélkül. A műtét sikerül, de a páciens biztos belehal a fájdalomba. S ha nem hal bele, akkor is minden bizonnyal meggyűlöli az orvost, s messze elkerüli azután. Valami ilyet tesz sok igazmondó atyafi, és csodálkozik, hogy kerülik, és végül is magára marad. Természetesen az altatást is lehet túlzásba vinni a műtétnél, és túlságosan érzésteleníteni. Akkor semmit sem érez a páciens, de esetleg nem ébredt föl többi. Ilyen a szeretet igazság nélkül. Jézus szeretetével érzéstelenít, amikor igazságával operál rajtunk. Jó, ha tudjuk, mi a különbség az igaz szeretet, az agapé és az igazság között. Az igazság azt adja, mondja a másiknak, ami jár. Az agapé ajándékoz. Isten így ajándékozta nekünk Jézus Krisztust, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az igazság tárgyilagos, nem személyválogató. Justícia a római istennő kezében mérleg van. Az agapé, idézőjelben mondott bolondság. A kereszt bolondságából táplálkozó. A tárgyilagos szeretet az érosz, szeretlek mert. Az agapé sohasem tárgyilagos. Az igazság személytelen, justícia bekötött szemű. Az agapé mindig személyes, személyhez alkalmazkodó, rugalmas. Éppen azért az az igazság, amely megkerüli az agapét, kegyetlen. Az a szeretet pedig, amely nélkülözi az igazságot, szétfolyó és kábító. Az igaz agapé betölti az igazságot, de felülemelkedik azon és többet ad.
Ez a többlet az, amiről Jézus szól a hegyi beszédben. Enélkül nem mehetünk be legnagyobb igazságainkkal sem a mennyek országába. Enélkül az Ószövetségben rekedünk meg, s úgy éljük, mondjuk igazságainkat, mintha Jézus nem is élt volna a földön. Mintha sohasem mondta volna a nagy parancsolatot, s nem tette volna hozzá az áradékát, ennél nagyobb parancsolat nincs. De ha valaki úgy érzi, hogy itt lemetszem az Ószövetséget az újról, akkor az hallja az Ószövetséget. Minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha, mondja Izajás próféta. És Dániel próféta könyvében olvassuk, mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Mit tegyen hát az, aki esetleg ezeket a sorokat olvasva, hallgatva rádöbben arra, hogy azért kerülik, azért nem szeretik, azért magányos és azért boldogtalan, mert igaz ugyanaz ő igazsága, de szeretet nélkül való. Gondolkozzék el a következő három dolgon. Az első, mi lenne velem, ha Isten csak igazságos volna hozzám, és nem irgalmas Jézus által? A második, tanulgassam meg Jézustól a szeretet igazságát. Próbáljam élni a szeretet himnuszt. És a harmadik, gyakoroljam is, s akkor boldog és megelégedett leszek, mert így több lesz az igazságom az írástudókénál és a farizeusokénál. A 19. fejezet következik, a szeretet tágassága a címe. Egy misszionáló lélek heteken, hónapokon át hívogatott egy magányos nőt a gyülekezetbe, mondván, jöjjön el, mindenkinek szüksége van Isten igéjére, közösségre, s mindenek fölött Jézus Krisztusra. De az csak húzódozott, hogy így meg úgy, de legfőképpen azért nem tud menni, mert nem hagyhatja magára egy órára sem a másfél tucat macskáját, akiket ő is tápol. Mert ő volt a környék macskáinak védangyala. És ennyiben is maradt a dolog. Ám egyszer maga a kedves macskabarát hölgy jelentette ki látogatájának, most már feltétlen elmegyek, mert hallom, hogy az a lelkész, aki ott szolgál, szereti a macskákat. Aki pedig a macskát is szereti, azt meghallgatom. Van valami különös bája ennek a való történetnek, és van benne valami, ami már-már mély szimbólum. Mert bár hajlandók vagyunk mosolyogni a macskás hölgy szavain, aki hőn szeretett állataival mér fel minden embert, de bennünk is bujkálnak rejtett isek, s éppen ezeket szeretném leleplezni. Az is jelentése az, hogy megtolt, hozzátolt. Erről már volt szó a 16. fejezetben. Ám abban az értelemben, ahogy sajnos a kereszténységen belül használatos, leszűkít, elszegényít, elsorvaszt, s még meg is öl. A macska csak jelkép, szimbólum itt, kinek macska, kinek más az ise. Egy vidéki lelkisztársamnak fogalma se volt arról, hogy egy bizonyos rózanéni mennyi rosszat mond felőle. Bár mindenki tudta, hogy fenekedik a lelkészre rózanéni, csak a hívő, komoly, az Úrban élő lelkész nem. Istennek hála, hogy nem tudta, mert egyszer arrafelé járván teljes belső szabadsággal betért rózanénihez. Megölelte, megcsókolta, és sokáig elbeszélgetett vele. Attól a pillanattól kezdve minden megváltozott. Róza néni lett a lelkész leghívebb híve, mondván, engem is megcsókolt, megölelt, nem csak az ángyomat. Attól a pillanattól kezdve már hiteles volt az ő számára is az addig ilyen-olyan jött-ment pap. Mert ez az is egy kicsit, talán nem is olyan kicsit, mindig én vagyok. Ha azt is csinálod, amit én,
elfogadom a Krisztusodat. Ha azt is szeretett Krisztuson kívül, amit, akit én, hiszek a Krisztusodban. Ha engem is úgy dédelgetsz, mint a másikat, elhiszem, amit az Úrról mondasz. Ha te is úgy öltözködsz, ahogy én is tudok öltözködni, vagy az én ízlésem szerint, akkor kell a Krisztusod is. Ha te is Jehova Istennek nevezett, szólítod meg az Urat, akkor meghallgatom, hogy mit mondasz Jézusról is. Ha úgy szólsz hozzám, úgy gondozod a lelkemet, ahogy én is gondolom, várom, sőt elvárom, akkor igen. De ha mást mondasz, olyasmit, amit nem vártam, vagy ha nem mondod azt is, amit még vártam, akkor nem kell lesz se te, se az a Krisztus, akit hirdetsz. Akkor rossz lelki gondozó vagy. Jó, ha felfigyelünk erre a veszélyes isre, és leleplezzük magunkban. Mert a hitünket semmi nem szűkíti le úgy, semmi nem teszi olyan kicsinyessé, szemellenzőssé, ha úgy tetszik, szektássá, mint ez az is, ami tulajdonképpen csak. Csak azt fogadom el Krisztus követőnek, aki azt is elfogadja, amit én, ahogy én, akivel én, stb. Legyen az macska, ruha, vagy akár egy kifejezés. Ez az is tulajdonképpen az én egyenruhám, még pontosabban az én keresztény uniformisom, amiben én menetelek. És addig nem menetelek veled, míg rajtad is nem látom ezt az egyenruhát. Vagy addig nem állhatsz be a mi menetünkbe, seregünkbe, amíg fel nem veszed az egyenruhánkat te is. Ebből az egyenruhából lesz aztán a keresztény kényszer zubbony. Ha ugyan kereszténynek nevezhető az, aki gúzsba köt. Lássunk mindenre egy illusztrációt az életből. Valaki még a két háború közti időkben törvénytelennek született. Boldog fiatalságot élt, míg egy napon rádöbbent ahhoz, hogy befogadott tagja lehessen bizonyos társadalmi köröknek, apa is kell, és az apát pecséttel ellátott papíron bizonyítani is kell. Mélyen megrendül, a teljes összeomlás szélén felvételét kéri egy egyházi rendbe. Ám hamarosan kiderül, nem tartozhat az egyházi rendhez, mert ahhoz törvényes születés is szükségeltetik. Ekkor egészen összetörik és hátat fordít, most már nem csak az embereknek, hanem az egyháznak is. Neki nem kell ilyen egyház, amely elutasítja őt. Olyan anyaszent egyház neki nem kell, amely ugyanúgy ítél, mint a világ. És így él keserűen, kitaszítottan, már-már a megzavarodás határán. Akkor valamiképpen kezébe kerül a Biblia, és elkezdi olvasgatni. Egyházától kitaszítottnak érzi magát, de végre most a kezében van egy Biblia. És mit mond a Biblia? Egyszer csak ráesik a szeme erre a szóra, fattyú. A fattyú se menjen be az Úrnak közösségébe, még tized ízig se menjen be az Úrnak közösségébe. És kifordul a kezéből a Biblia hosszú-hosszú évekre. Embertől, Istentől elidegenedve él, egyre nagyobb testi-lelki mélységben, amikor halálosan megbetegszik, az egyetlen ember, aki őt szereti, és akit ő szeret, az édesanyja. És az édesanyja halálos ágyán ezt mondja neki: a fő, a legfontosabb, hogy Jézust szeresd. Ezt akkor csak hallgatta, de nem hallotta meg. Még nagyon nagy mélységek következnek életében, most már valóban egyedül, senkitől sem szeretve él. Egy alkalommal valami kis munkáért viszonzásképpen egy új szövetséget kap ajándékba valakitől. Hosszú évek után újra kezébe veszi az ígét, és elkezdi olvasni Jézust. Aki egyszerre csak ezt mondja neki, személy szerint neki: atyának se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van.
s szinte pillanatok alatt meggyógyult a lélek ettől, mert az egyháza az apját is kereste rajta, a világ is, és a törvény az Ószövetség is. De Jézus nem az apját kereste, hanem őt magát kereste, találta meg és gyógyította meg. Ettől a perctől kezdve ez a lélek szívvel, lélekkel Jézusé. Azé a Jézusé, aki annyira szélesre tárta a karját, hogy mindenkit magához tudjon ölelni, tévejgőket, bűnösöket, elhagyatottakat, megfáradottakat és a fattyukat is. Ez a megrendült lélek végre meghallotta, és most már megértette édesanyja búcsúszavát, a fő, a legfontosabb, hogy Jézust szerest. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. Az előbb ismertetett történet nem kitalált történet. Véres és Krisztus kegyelméből drága valóság. Valóság, hogy akiket Isten lelke megszabadít, azok valóban szabadok. Hiszen a szabadság és a szeretet összetartozik. Hogyan is mondta az édesanya? A fő, a legfontosabb, hogy Jézust szerest. Igen, ez a fő a legfontosabb. Szereted-e őt? Ez a legdöntőbb kérdés. Az természetes, azaz nem is természetes, de mégis így kell lennie, hogy aki szereti őt, az végtelen szeretetért sok minden mást is megtesz érte. El is hagy érte. De ez következmény. Ez már a lélek gyümölcse. És nem lehet előfeltétel. Aki Jézus szereti, az szinte magától értetődően még a macskát is szereti, hiszen az is Isten teremtménye. A nagy szeretetből fakad a sok apró szeretet Isten világa felé. De ez már következmény, eredmény, gyümölcs. Ennek lehet örülni, ha valahol felfedezzük, de nem lehet előfeltétel. Ha valaki Jézus szereti, szívből szereti, annak jelei vannak az életében. De ezeket a jeleket nem lehet előlegbe követelni, belépőjegyül kérni. S Jézus nem is kéri, s az őt igazán követő tanítványai sem kérik az újoncoktól. Jézus úgy hív, úgy fogad el, amint vagyok, hogy végül majd ne legyek olyan, amilyen voltam. De két dolgot menet közben nagyon meg kell szívlelnünk. Először azt, hogy nincs keresztény uniformis, lelki értelemben sem. Mert ha valaki mégis szab ilyet magára vagy másokra, az előbb-utóbb kényszer zubbonnyá lesz, amiből kikívánkozik a lélek, hiszen nem rabságra, hanem a lélek szabadságára hívott meg bennünket Isten. Mert az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Ennek a szabadságnak elsősorban úgy kell jelentkeznie, hogy szabad vagyok előítéletektől, előfeltételektől, szűk és szemellenzős felekezeteskedéstől, szektás közösségi sovinizmustól, és szabad nekem bárkit szeretnem az Úrban, s ő hozzá hívogatnom. Szívemet, karomat, pénztárcámat szabad tágra nyitanom, minden Istől függetlenül, abban a reményben, hogy ez a szabadság a másik ember számára is fel- és megszabadító lesz. De másodszorban magam felé úgy jelentkezik ez a szabadság, hogy szabad nekem másokat meg nem botránkoztatnom a magam szabadságával. Azaz komolyan veszem Szent Pál apostol intését, mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljátok egymást. Vagy Szent Péter így ír első levelében, mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. A másik, amit komolyan meg kell szívlelnünk, hogy a vetés is zöld fű először. Aztán szökken csak szárba, s csak mindezek után fejlődik rajta kalász, 30-60 száz annyi. S ha például egy élet zöld, s kereszténysége még szár és kalász nélküli, és alig különbözik az értéktelen fűtől, ne ítélkezzünk, ne keseregjünk, hogy jaj, még zöld, hanem örüljünk és örvendezzünk, hogy már zöld. Majd beérik a manapra. Mi is bátran csatlakozzunk Szent Pál reménységéhez, meg vagyok győződve arról, hogy aki a jó dolgot elkezdte bennetek, elvégzi Krisztus Jézus napjáig. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől,
Tímás Sándor Aszték ferences atyát, a csíksomjaik egy templom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Boldog 11. incepápa. Odeszalaki Benedek 1611. május 19-én Itáliában született. Nagyon gyors és sikerekben gazdag egyházi pályát futott be. Kezdetben katonatiszt akart lenni, Nápolyban jogi doktorátust szerzett, majd elhatározta, hogy pap lesz. 1645-ben mindössze 34 esztendősen bíboros lett. Közismert volt példás élete. Tisztasága, egyszerűsége, fáradhatatlan jótékonysága. Miközben a mindenfajta népből való csapatok átvonultak a Velencei Köztársaság területén és nyomorgatták az egyébként is éhező népet, Benedek a szegények atya nevet vívta ki magának. 1670-ben ugyanis, mikor a pápa választáson Odeszalaki kapta a legtöbb szavazatot, vétót jelentett be és megakadályozta megválasztását. 6 évvel később, mikor ismét konklávét tartottak, a választás újra Odeszalakira esett. 2 hónapig tartottak a tárgyalások, míg 14. Lajos hozzájárult a koronázáshoz. 11. Ince ilyen körülmények között foglalta el Szent Péter székét. A pápa Isten törvényeit képviselte, és útjáról sem ízelgéssel, sem fenyegetésekkel nem tudták letéríteni. Védte az egyház szabadságát a király önkényével és az állam mindenhatóságával szemben. Kitért minden diplomáciai fogás elől, csak a felséges Isten előtt hajolt meg. A korabeli laza erkölcsi felfogást, amelyet teológusok és erkölcstanprofesszorok is védelmeztek, 65 tételben foglalta össze és ítélte el. A keresztényektől erőik teljes megfeszítését kívánta a törvény megtartása és üdvösségük érdekében. Legnagyobb összecsapása a francia királlyal, 14. Lajossal volt. A harc az egyház szabadsága körül folyt. A pápa teljes határozottsággal elutasította a törvénycikkeket. A pápai tiltakozás rendkívüli hatást váltott ki a hívő francia népkörében. A népzöme ugyanis nem állt az udvar által kinevezett püspökök oldalára, de a király hatalmi kormányzásával szemben nem merték nyíltan megvallani felfogásukat. 14. Lajos végül is engedett, de csak 2 évvel Ince halála után. Ha a pápa feltétel nélkül engedett volna a királynak, s főként támogatta volna első Lipót császár elleni támadásait, talán megnyerhette volna a nap király segítségét saját nagy célja szolgálatára. A pápa életének nagy célja az volt, hogy megszabadítsa a török veszedelemtől a nyugatot. Ince megválasztásával majdnem egy időben ugyanis új nagy vezér került az oszmán haderők élére, Kara Mustafa, akinek terveiről szörnyűségeket regéltek. Meg akarta hódítani Pozsonyt, Bécset, Prágát, majd Németországon keresztül el akarta érni a Rajnát, hogy leszámoljon 14. Lajossal, majd Itáliába vonulva legyőzze Rómát és szultáni istállóvá alakítsa a Szent Péter templomot. 1683 tavaszán mintegy 160 ezer fős török sereg indult el, hogy Tököli csapatai segítségével megdöntse a Habsburgok birodalmát, és utána diadalmas hadjáratokat folytasson nyugat és dél felé. A tervei meghiúsítására folytatott titkos aknamunkát kapott. Lajos király fölbújtotta a törököket Ausztria ellen, megpróbálta mindenáron távol tartani a lengyel királyt a szövetségből és a maga oldalára állítani a legerősebb német választó fejedelmeket. Közben a pápa fáradtságot nem ismerve dolgozott a keresztény erők összefogásáért, és minden módon próbálta megteremteni a hadviselés anyagi feltételeit. 11. Ince pápa személyes odaadása, amelyet a papság általános lelkesedése kísért, az egész világot fölrázó intelmek és a szüntelen imádság végül nem maradt eredménytelen. A török sereg július 12-én elérte és ostrom alá vette Bécset. A győzelem alkalmából veretett éremre a pápa ezt íratta: a te jobbod, uram, lesújtott az ellenségre. Örök időkre elrendelte, hogy hála ünnepként szeptember 12-én Mária nevét ünnepeljék a keresztények, és egymás után szabadult fel Esztergom, Buda, Belgrád.
A pápa keresztes hadjárata a törökök ellen így teljes sikert aratott. Ince pápa 1689. augusztus 2-án halt meg.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Ha valaki rád mosolyog, légy hálás, mosolyog te is. Nevetni a gonosz is tud, de a mosoly isteni ajándék. Mosolyogni csak a jó ember tud, mondta Heltai Jenő.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sefri Szentgyőri stúdióból, akik önökkel vannak.
1: Körgényi Tünde.
0: És Tibor atya, ma délelőtti általános kihallgatásra hívjuk meg a kedves hallgatóinkat, amely a Vatikáni Szent Péter Bazilikában történik, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkező zarándokok és hívek csoportjaival. A Szent Atya tovább folytatja a beszédében a II. Vatikáni Zsina dokumentumairól szóló katekézis sorozatot. Látjuk, meglássuk mindjárt, hogy mi lesz a katekézisének a témája. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: La pace sia con voi.
0: Békesség veletek. A Kolosszeiekhez írt levél. Harmadik fejezet 16-17. Versét veszik alapul, amely így szól. Krisztus igéje lakjék bennetek gazdagon. Minden bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Hálaadással szívetekben énekeljetek Istennek zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket. Bármit tesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, és adjatok hálát az Atya Istennek általa. Ezt a szentírási részt most több nyelven fogják felolvasni, tehát franciául, németül, angolul, kínaiul, arabul, lengyelül, spanyolul, természetesen majd mi is hozzászólunk egy pár gondolattal, maradjanak velünk. En toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur.
3: تشكرون به الله الآب كلام الرب
4: Z listu świętego Pawła apostoła do Kolosan. Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Oto Słowo Boże.
5: Cari fratelli e sorelle.
0: Kedves testvérek.
5: Sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum.
0: A II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúciójának 6. fejezete a szent zenével foglalkozik. Ezt mondja.
5: Tradizione musicale della Chiesa.
0: Az egyház zenei hagyománya felbecsülhetetlen értékű kincset alkot, amely a művészet egyéb kifejezési formái között kiemelkedik, különösen azért, mert a szent ének a szavakkal egyesülve a liturgikus ünneplés szükséges és szerves része. Majd pontosítja, a szent zene annál szentebb, minél szorosabban kapcsolódik a liturgikus cselekményhez, akár azáltal, hogy az imádságnak édesebb kifejezést ad, és elősegíti az egyetértést, akár azáltal, hogy nagyobb ünnepélyességgel gazdagítja a szent szertartásokat. Itt találjuk meg a zsinati tanítás lényegét, amely megerősíti és elmélyíti a zene szolgálati szerepét a liturgiában, amelyre már Szent Tizedik Pius rámutatott az Inter Sollicitudines kezdetű motu propriójában. A zene ugyanis része a liturgikus cselekménynek, és nem pusztán a szertartás díszítő eleme. A liturgiában énekelni és zenélni annyit jelent, mint imádkozni, összhangba hozni saját szívünket testvéreink szívével, valamint Istennel, miközben tevékenyen részt veszünk az ünnepelt misztériumban. A zene különösen is kifejezi az imádság érzelmi dimenzióját. Szent Ágoston mondja, énekelni annak a sajátja, aki szeret. Ez nagyon fontos, mert segít megnyitni a szívünket Isten kegyelmében megnyilvánuló cselekvésre, és lehetővé teszi, hogy Isten formáljon bennünket. Hát az énekelő segíti a közösséget, a hangok összhangja által hozzájárul a lelkek egységéhez, legyőzi az emberek közötti különbségeket, és mindenkit egyesít az Istennek szóló dicséretben. Így az ének az egyház epifániájává, vagyis látható és érzékelhető megnyilvánulásává válik annak a közösségnek, amely az egyház természetéhez tartozik. A szent éneknek, mint a liturgikus cselekmény szerves részének mély teológiai jelentőségéből bizonyos követelmények is következnek. Az első az, hogy az éneknek minden szempontból meg kell felelnie, különösen akkor, amikor az egész közösség énekli. Tehát nem esnek egyszerűnek magas zenei színvonulat, de könnyen előadhatónak kell lennie, különösen akkor, amikor az egész közösség énekli. Ebből az okból a zsinat azt ajánlja, hogy a szövegek is legyenek megfelelőek, mélyek, és ugyanakkor könnyen érhetők, és elsősorban a Szentírásból, a liturgikus könyvektől, és az egyház lelki hagyományából merítsenek. Erre különösen ügyelnünk kell, hogy élő maradjon, és tovább növekedjen az ősi alapelvben kifejezett dinamizmus, lex orandi, lex credendi, vagyis az imádság törvénye egyben a hit törvénye. A Sacrosanctum Concilium nagy teret szentel a hívek tevékeny részvételének is, ezt annak a misztériumnak a nagyobb tudatosságából kell kiindulva megérteni, amelyet ünneplünk, valamint abból, hogy ez a misztérium hogyan kapcsolódik mindennapi életünkhöz.
5: Quanto poi al modo concreto con cui essa si può realizzare attraverso lo specifico ruolo.
0: Mindezzel pedig az állandó megtérés lelkületében történik, amelynek meg kell határoznia minden hívő életét, ami pedig azt illeti, hogyan valósítható meg mindez. Konkrétan a szent zene sajátos szerepén keresztül a konstitúció világos választ ad, gondoskodni kell a hívek felkiáltásairól, válaszairól, a zsoltárok énekléséről, az antifónákról, az énekekről, valamint a szent csendről. Azt is kéri mindenkitől, hogy legyen szolgálattévő hívő. A zsinat nagy értéket tulajdonít a gregórián zenének, ugyanakkor nem zárja ki a szent zene más műfajait sem.
5: un'attenzione particolare è rivolta.
0: Különös figyelmet szentel az orgonára, míg más hangszerek használatát is megengedi, feltéve, hogy alkalmasak a szent használatra, vagy ahhoz hozzá igazíthatók, megfelelnek a templom méltóságának, és valóban elősegítik a hívek épülését.
5: Un tema caro alla riforma conciliare è quello dell'inculturazione.
0: A zsinati liturgikus reform egyik fontos témája az inkulturáció, vagyis a hit és a liturgia beilleszkedése különböző kultúrákba, így a szent zene területén is. Különösen fontos, hogy ezeket komolyan vegyük figyelembe, hiszen az emberek a vallási és társadalmi életének a részét alkotják.
5: Di implementare in tutti un'adeguata educazione del senso religioso.
0: Ezért a zsinat egyrészt mindenki számára megfelelő vallásos érzék nevelését ajánlja, másrészt amennyire lehetséges arra buzdít, hogy mozdítsák elő a népek hagyományos zenéjét úgy az iskolákban, mint a szent cselekményekben, és a liturgiában sajátos feladatot kap a szkólák, vagyis az énekkar, és ez egy fontos lelkipásztori eszköz, amelynek előmozdítását az egyház ajánlja, feladata, hogy különböző énekműfajok szerint gondoskodjék a saját részei pontos előadásáról, és elősegítse a hívek aktív részvételét az éneklésben. Ennek érdekében a szent zene szerzőjének ismernie és őriznie kell az egyház zenei örökségét, ebből merítve új kompozíciókat kell létrehoznia a liturgiai saját szolgálatára, figyelembe véve a mai kor érzékenységét és különböző kulturális hagyományokat, és így lehet megreformálni, megtisztítani az Isten tiszteletet a stílusbeli túlzásoktól, a hanyag kifejezési formáktól, Silány és az ünnepelt cselekmény nagyságához kevésbé illő zenétől és szövegektől, hogy a liturgikus zenének méltóságot és megfelelő formát biztosítsunk. A zsinati atyák ajánlják a szent zene képzésének és gyakorlásának előmozdítását a szemináriumokban, a szerzetesnők noviciátusaiban, intézeteiben, valamint más katolikus intézményekben és iskolákban. Fontos, hogy a zenészek és énekesek szilárd liturgikus képzésben részesüljenek. Az egyházatyák nagy jelentőséget tulajdonítanak a liturgikus éneknek, amely az egyházi közösség egységének a szimbóluma. Ezért zárjuk gondolatainkat Antiochiai Szent Ignác gyönyörű szavaival: legyetek egyenként mindnyájan egyetlen kórussá, hogy egyetértésben és összhangban Isten hangját egységben követve, Jézus Krisztus által egyhangban énekeljetek az Atyának, hogy meghallgasson benneteket, és jó cselekedeteitek alapján felismerje, hogy az ő fiának a tagjai vagytok.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Second Vatican Council's
2: A második vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium a Szent Liturgiáról szóló konstitúciáról. Katekézisünkben ma a szent zene fontosságáról elmélkedünk. Az éneklés és a hangszeren való játék, az imádság cselekedetei, a zene ezáltal elősegíti egységünket Isten dicséretében, és megnyitja a szívünket, hogy kegyelme formáljon bennünket. A szent zene távolról sem pusztán díszítő elem, hanem mély értékű kincs.
1: Sacred music is also to reflect local cultures, expressing the authentic traditions of people.
2: Szent zenének tükröznie kell a helyi kultúrákat, kifejezve a népek hiteles hagyományait, miközben előmozdítja az egyház egyetemes zenei örökséget, illetve az egyetemes egyház zenei örökségét. A liturgiában, kedves testvérek, egyesüljünk szeretetben, és Antiochiai Szent Ignác szavaival együtt egyetlen hangon énekeljünk az Atyának, Jézus Krisztus által. Szeretettel köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat és látogatókat, akik részt vesznek a mai hivat kihallgatáson, különösen a Máltáról érkezetteket. Rátok és családjaitokra kérem, Urunk Jézus Krisztus örömét és békéjét, Isten áldjon meg benneteket.

0: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, összefoglalnám a Szent Atya katekézisét a mai Szent Zenéről szóló témáról. Az egyház zenei hagyományát emelte ki a Szent Atya és felbecsülhetetlen értékű kincsnek mondja. Ezért a szentének a szavakkal egyesülve a liturgikus ünneplés szükséges és szerves része. Tehát a szent zene szorosan kapcsolódik a liturgikus cselekményhez, azáltal, hogy az imádságnak édesebb kifejezést adjon, és elősegítse a megértést, és hogy nagyobb ünnepélyességgel gazdagítja a szent szertartásokat. Elmélyíti a zene a szolgálati szerepét a liturgiában, amelyre ez már a 10. Szent Pius pápa is rámutatott az egyik motu propriójában. Továbbá a zene része a liturgikus cselekménynek, és nem pusztán a szertartás díszítő eleme, és a zene kifejezi az imádság érzelmi dimenzióját, amint Szent Ágoston is mondta, énekelni annak a sajátja, aki szeret. Ez nagyon fontos, mert segít megnyitni szívünket Isten kegyelemben megnyilvánuló cselekvésére, és lehetővé teszi, hogy Isten formáljon bennünket. A zene, az ének továbbá elősegíti a közösséget. Mindenkit egyesít az Istennek szóló dicséretben a szent zene, így az ének az egyház epifániájává, vagyis látható és érzékelhető megnyilvánulásává válik annak a közösségnek, amely az egyház természetéhez tartozik. Követelmények is vannak a szent énekeknek, mint a liturgikus cselekmény szerves részének. Az első az, hogy az éneknek minden szempontból meg kell felelnie annak, ami az adott liturgikus pillanatban a legmegfelelőbb. A dallamnak és formának nemesnek és egyszerűnek kell lennie, magas zenei színvonalúnak, de könnyen előadhatónak, különösen akkor, amikor az egész közösség énekel. A zsinat ajánlja, hogy a szövegek legyenek megfelelőek, mélyek, ugyanakkor könnyen érthetők, és elsősorban a Szentírásból és a liturgikus könyvekből és az egyház lelki hagyományából merítsenek. És különösen ügyelnünk kell, hogy élő maradjon, és tovább növekedjen az ősi alapelben kifejezett dinamizmus, vagyis, ahogyan szoktuk mi is mondani, és a Szent Atya is kiemeli, lex orandi, lex credendi, vagyis az imádság törvénye, egyben a hit törvénye. Továbbá gondoskodni kell a híveknek az akklamációiról, válaszairól, a zsoltárok énekléséről, antifónákról, énekekről, és a szent csendről. És azt is kéri mindenkitől, hogy mindent, és csak azt tegye, ami a szertartás, tehát legyen a szolgálattevő vagy hívő, ami a szertartás természetéből és a liturgikus szabályból következően rá tartozik. Kiemelte továbbá a Szent Atya a Gregórián éneket, nagy értéket tulajdonít, ugyanakkor nem zárja ki a zene más műfajait sem. Különös figyelmet fordít a templomi orgonára is, míg más hangszerek használatát is megengedi, feltéve, hogy alkalmasak a szent használatra, hogy ahhoz hozzáigazíthatók megfelelnek a templom méltóságának, és elősegítik a híveknek az épülését. Mindenki számára az egyház, a zsinat megfelelő vallásos érzék nevelését ajánlja, és arra buzdít, hogy mozdítsák elő a népek hagyományos zenéjét, mind az iskolákban, mind a szent cselekményekben. Kiemelte a Szent Atya még a szkólát, vagyis az énekkart, Ez fontos lelkipásztori eszköz, feladata, hogy különböző énekműfajok szerint gondoskodjanak a saját részek pontos előadásáról, és a hívek aktív részvételét az éneklésben. Ennek érdekében a szent zene szerzőjének ismernie és őriznie kell az egyház zenei örökségét. A zsinati atyák továbbá ajánlják a szent zene képzésének és gyakorlásának az előmozdítását a szemináriumban és különféle intézményekben. Továbbá az inkulturációt is előhozta a szent atya, és azt, hogy meg kell tisztítani az istentiszteletet a stílusbeli túlzásoktól, a silány és az ünnepelt cselekmény nagyságához kevéssé illő zenéktől és szövegektől, hogy a liturgikus zenék megfelelő formát kaphassanak. Fontos, hogy a zenészek és énekesek komoly liturgikus képzésben részesüljenek.
2: 圣父教宗讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座侠服。 并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，我们继续关于梵蒂冈第二届大公会议文献。 礼仪宪章的要理讲授。今天我们一起思索圣乐的重要性。事实上，歌唱和弹奏一种乐器，即意味着祈祷。如此，音乐有助于我们在赞美天主时彼此契合，且开启我们的心扉，好使他的恩宠塑造我们。因此， 圣乐绝非一个单纯的装饰，而是一件无价之宝。圣乐应该始终是庄重的，借鉴于圣经，映射出所庆祝之奥迹的伟大。此外，圣乐也蒙召映照不同地域文化，表达各地人民的真实传统，同时弘扬普世教会。各位听众。
3: Miközben mandarinnyelven gondolom, vagy kínaiul halljuk, de nem értjük, jól halljuk, de nem értjük, hogy mit mondanak. Addig kicsit itt átvesszük a szót. Elsőre, amikor elolvastad ezt a korintusi levélből ezt az igerészt, mondtam magamba, hogy na hát a Szent Atya mennyire összhangban van velünk, hát nálunk ugye ma tematikus nap van, és az a mottunk, hogy dicsőítem Isten nevét énekemben ünnepi hálával magasztalom. Nagyon összevág, nem?
1: Nagyon összevág, igen. Igen, hát mi igazából elmélkedünk róla, a Szent Atya meg katekézist tart erről, de igen. Valóban, mondjuk én is a katekézisben erről is, ezt is megemlítem, de más szempontból. Hát, amit most én ehhez hozzá tudnék fűzni, és ami úgy még eszembe jut, az ének ugye az mindig többet jelent egy egyszerű hangnál, tehát aki szeret énekelni, vagy tud zenélni is, annak természetesen, hogy valami magasabb rendűséget jelent a zene, az éneklés, valami, igen, amikor az ember énekel, akkor megszólal a valami a szívének a mélyéből, ezért van az, hogy vannak pillanatok az életünkben, amikor már nem találjuk a megfelelő szavakat, és akkor egy ének, egy templomi dallam kimondja helyettünk azt, amit érzünk, mindegy, hogy falcsú vagy nem falcsú énekez, hát a konyhában nem ez a lényeg, igen.
3: Igen.
1: Tehát ez valóban így van, hogy az ember nem tudja kimondani szavakkal, akkor elkezd dúdolni.
3: Én ezt, bocsánat, hogy félbeszakítalak, én ezt több embertől hallottam, hogy amikor megpróbáltatásai vagy szomorúságban van, akkor feltesz egy dicsőítő dalt, vagy hallgat a rádióban is, és azt mondja, hogy számára az nagy segítség.
1: Így van, én is így vagyok, attól függ, hogy milyen a hangulati stílusom abban a pillanatban, de van, amikor meghallgatok egy jó nótát, akkor feldobva meghallgatok, így ahogy mondtad, egy dicsőítő éneket, vagy egy orgona liturgikus éneket, tehát ilyen hagyományos, vagy népéneket, attól függ, milyen, mihez van kedvem, vagy akár egy ilyen hip-hop, vagy bármi, de igen, ez így van, tehát nagyon fontos számunkra az, hogy a Zsoltár az legyen a zene, az ember szívének az imádsága. És érdekes az, hogy a zsoltárok vannak nekünk is ugye kiválasztva a mottóként, és a zsoltárokban minden ott van. Ott van az öröm, ott van a szomorúság, ott van a remény, ott van a félelem, és a mai mottónk ugye a hála, ez is benne van. És szándékosan választottuk ugye ezt a hála témát ebben az évben is, ugye, hogy hálát adunk a Mária Rádió
3: eltelt 20 évig.
1: Eltelt, igen, azért, hogy létezik, de kimondottan nem csak erről szól az egész évi ünnepségünk, hanem valóban egy pici reményt szeretnénk adni a kedves hallgatóknak, hogy nem mindig és állandóan nyalogassuk a sebeinket, hanem tudjunk hálát adni egyszerűen azért, hogy vagyunk, azért, hogy élünk, hogy vannak valakik mellettünk. Tehát bármiért tudjunk hálát adni, dicsőíteni. Mert nekünk ugye a magyar népnek az egyik legnagyobb átka az, hogy állandóan nyalogatja a sebeit, és hogy állandóan, hú, mi mennyit szenvedünk, ó, a te szenvedő, de az enyém mekkoros, akkor
3: túlicitáljuk
1: egymást, igen, nem. Tehát a hála, tehát Isten is ennek örül a legjobban. Tehát Izrael népe is, és Dávid is nem csak akkor énekeltek Istennek, amikor minden rendben volt, akkor is énekeltek, amikor üldözték, de akkor is, amikor minden rendben volt. Tehát amikor féltek, amikor nem értették Istennek az útját, ugye mi sokszor vagyunk így, nem értjük, hogy most miért adja a jó Isten ezt nekünk, kérünk, követelőzünk, de akkor is, amikor nem értjük Istent, akkor is nekünk hálát kell adnunk, és énekelnünk kell. Hát legyünk igazából egy énekes nép, énekes hívő ember legyünk. Tehát erre hívja fel a második vatikáni zsinat is, és a Szent Atya és a mai katekézisben legyen a szívünk összhangban. Tehát aki szeret énekelni, az sajátja, mondja Szent Ágoston, vagy aki dicséretet, vagy dicséri az Istent, az nem csupán énekel, hanem szereti is azt, akihez az énekét intézi.
3: Bennem megfogalmazódott egy kérdés. Nem Na. pont ide vág, de mégis. Aj. Tehát ugye említetted is a Szent Atya is a zsoltárokat, és említést tettél Dávid királyról, akihez tudjuk, hogy a nevéhez fűződik a legtöbb zsoltár. Nekem most ugye az ugrott be, hogy amikor Saul királyt gyötörte egy gonosz lélek, akkor Dávid, még nem volt király, lanton tehát játszott, vagy hárfán játszott, és akkor a királyt elhagyta az a gonosz lélek, hogy akkor hogy van? Tehát a dicsőítésben van egy erő, vagy ezt hogy kell?
1: Igen, én úgy gondolom, hogy Dávidnak volt hite, innen indulnék ki, és a hit nem azt jelenti, hogy ugye mindig vidámnak kell lenni, hanem érnek megpróbáltatások is, ahogy Dávidot is érte Saul részéről a támadás, és a hit azt jelenti, hogy a fájdalmainkban és a könnyeinkkel együtt is tudunk mi Istenhez fordulni, és ez így van ma is a hétköznapi életünkben, lehet, hogy valaki hatalmas nagy fájdalommal ül be a templomba, tele van kérdésekkel, lehet, hogy valakit elveszített, lehet, hogy gondokkal küzd, csalódásokkal van tele, és amikor ugye megszólal az orgona, vagy akár egy ifjúsági énekben a hangszerek megszólalnak, ugye, akkor az ember önkéntelenül, nagyon sokszor látom és tapasztalom az oltártól, hogy nagyon sokan elkezdenek sírni. Könnyek. Jönnek a könnyek. Van, aki mosolyog, tehát mindenkiben mást vált ki. És úgy gondolom, hogy Dávid királyból is, mivel ő ugye nagy zenész volt, úgymond, annak nevezhető, ő is a fájdalmában, de örömében is Istenhez fordult, mert volt hite. Tehát ez a hit váltja ki, és ezt mondja a Szent Atya is, hogy a liturgikus éneket Isten iránti szeretetünk kifejezésévé kell tennünk. Ezzel zárta a mai katekézisét, és én úgy gondolom, hogy amikor megszólal egy ének, akkor te is azt érzed, hogy amit az ének akar sugallni, hogy na igen, én így érzek valóban. És Dávid király, ugye ő nagy zsoltár költő volt, hát ő az örömét, a fájdalmát, a bánatát, az mindent megzenésített a lantjával, és úgy dicsérte, és úgy adott hálát az Istennek. Tehát a fájdalmak is szülnek zenét, sőt, a legtöbb zene ebből fakad, a szövegek is, ha jól megnézzük visszamenőleg, a fájdalmakból, tehát a szomorúságból, és abból azt átváltják majd örömmé, hálává, ugye, mint a filmekben a happy end, tehát ha megnézzük jól a dalokban is, ezek vannak.
3: Igen, és az egyházban is nagyon sok szent, ott van eszembe jut Bingeni Szent Hildegárd, akinek az énekeit mai napig a szentmiséken énekeljük.
1: De természetesen a liturgikus énekek, ugye az egyház éneke, az imádság. Tehát nem szabad összetévesztenünk a másfajta ilyen sláger, meg cigánynóta zenékkel, de azok is szépek, és nagyon jók, és kell is hallgatni. Viszont ha egy szent cselekményen veszünk részt, liturgikus cselekményen, akkor az egyház zene az nagyon fontos. A templomban ugye tudjuk, hogy különbözőek vagyunk, más az életkorunk, mások a gondjaink, más a történetünk, de amikor együtt énekeljük a dicsőséget például, akkor, ahogy mondta Szent Atya, is egyetlen közösségké tudunk válni, és ez a jó ebben, hogy az öröm, a fájdalom, a szenvedés, a boldogság, minden egyesül ebben a szent énekben, a templomban.
3: Igen, és ez megtapasztalható volt most augusztus elején, ugye volt a 37. Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál, mi is élő adásban közvetítettük, ott nagyon sok ország fiataljai ott voltak, és egy szívvel, egy lélekkel adtak hálát.
1: Igen, kedves hallgatók, már a lengyel összefoglaló következik, amelynek végén majd az olasz nyelvű köszöntés következik, és kapjuk majd a pápai áldást is a Szent Péter Bazilikából.
4: Szósty rozdział Konstytucji Sacrosanctum Concilium ukazuje muzykę sakralną jako integralną część liturgii, a nie tylko jej ozdobę. Śpiew jest formą modlitwy, otwiera na działanie łaski, sprzyja komunii wiernych i wyraża naturę Kościoła. Dlatego powinien być dostosowany do celebracji, szlachetny, prosty i oparty na tekstach zaczerpniętych z Pisma Świętego i tradycji. Sobór podkreśla czynne uczestnictwo wiernych, znaczenie chorału gregoriańskiego, organów i zespołów śpiewaczych, a także potrzebę inkulturacji. Kompozytorzy powinni sięgać do muzycznego dziedzictwa Kościoła i tworzyć dzieła służące liturgii. Potrzebna jest także solidna formacja liturgiczna, aby muzyka służyła modlitwie i budowaniu wspólnoty. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
5: Saluto cordialmente i Polacchi. Il 23 agosto si celebra la giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo.
1: Szépen köszöntöm a lengyel híreket. Augusztus 23-án tartjuk a sztalinizmus és a nácizmus áldozatainak európai emléknapját, és ezen a napon a liturgiában megemlékezünk Vladislav Findis papról, az első lengyelről, akit a kommunista üldözések vértanújaként boldoggá avattak, és a II. Vatikáni zsinat idején lelkileg támogatta a zsinat munkáját, és a híveket is bevonta a zsinat jó cselekedete elnevezésű kezdeményezésbe, amelyet a szeretet cselekedeteivel és az erkölcsi megújulással kapcsolatban van. Tanúságtétele emlékeztessen bennünket arra, hogy a szeretet civilizációját a megbocsátás által építjük, és úgy győzzük le a rosszat, hogy jóval válaszolunk rá. Mindnyájatokra szeretettel adom áldásomat.
4: Obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. W liturgii wspominany jest wówczas Władysław Findysz, kapłan i pierwszy Polak beatyfikowany jako męczennik prześladowań komunistycznych. W czasie Soboru Watykańskiego II wspierał on duchowo jego obrady, angażując wiernych w soborowy czyn dobroci przez dzieła miłosierdzia i moralnej odnowy. Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem. Wszystkim wam błogosławię.
6: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
5: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto le suore figlie della Divina Provvidenza, riunite per il loro capitolo generale. E l'incoraggio a ravvivare la fiamma
1: della... Szívből köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat, külön köszöntöm az isteni gondviselés lányai nővéreket, akik általános kártalanyukra gyűltek össze, arra buzdítom őket, hogy éleszék fel a szeretet lángját.
5: E i cappuccini, i fedeli delle parrocchie de Macchia Valfortore,
1: köszöntöm a
5: Castello di Godego,
1: kapucinos, ezt pontosan nem értettem, a Macchia Valfortore plébániának híveit, valamint a Ponteranica lelkipásztori egységhez tartozó híveket. Továbbá a Sinai Serpe di kórust. Mindannyiukat arra bizdítom, hogy örömmel tegyenek tanúságot. Krisztus minden teremtmény iránti szeretetére, végül gondolataim a fiatalokhoz, betegekhez. És az ifjú házasokhoz fordulok, mindjártokat arra buzdítalak, hogy mindig mélyítsétek magatokba a béke hiteles tudatát. Legyen bennetek őszinte meggyőződés arról, hogy a béke értékes és nagy kincs, amelynek megvalósításához erős és kitartó elköteleződésre van szükség. Tehát őszintén az igazság útján kell járjunk, követve azokat az útakat, amelyek a békét felépítik és megerősítik a társadalomban. Mindnyájatokra szeretettel adom áldásomat.

0: Kedves hallgatók, a szokott módon tapsviharral köszönik meg a Szent Atya mai katekézisét a liturgikus zenéről, a szent zenéről. A szokott módon az egyházi méltóságok köszöntik a Szent Atyát egy készfogással. Mi is köszöntsük és köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy ma velünk voltak a mai audiencián is. Jövő szerdán találkozunk újra ugyanebben az órában, akik önökkel voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom